Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger. Megy kellemes éjszakát, a mikrofonnál Király Tamás, már 2 óra után járunk. A legnagyobb kedvencek között pedig Martin Garrix a folytatásban Jax-el, ez a Told You So, aki pedig üzenne 0620-311-111. Azt pedig mindenki nyugodtan biztosra veheti, hogy ebben az órában is csak igazi mai slágerek szólnak nálunk felesleges duma nélkül. Ez a rádió 1.

0: rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szó.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, és most egy nagyon jó dalra szeretném felhívni a figyelmet. Ezt szerintem imádni fogjuk. Bibi Rexa, Faithless. A címe New Religion. Ezt indítom most a rádió egyen.

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Ezek között pedig most a fogyadásban Hypaton jön Norma J. Martinnal Out of My Head, szenzációs a dal. Viszont nagyon fontos, hogy Balázséknál ma is lesz játék, a tavaszi nagy takarítás játék folytatódik, nagyon menő ajándékokért.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi

0: Hú, mert csúszszuperek a számok azért. Tehát nálam állandóan nettó. Kocsiba, otthon, bárhol vagyok. Egyszerűen nem is tudok szerintem nélkületek élni. Nálatok mindig vannak új slágerek, ami először lehet, hogy nem tetszik, nem megy bele a fülembe, de aztán hallgatom, és azt mondom, hogy ú, ez nagyon jó, fantasztikus.
1: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.

Rádió 1-en a legnagyobb a zenei változatosság. Rádió 1. Rádió 1. Csak igazi mai slágermegy. Nincs megállás. A Rádió 1-en csak igazi mai slágermegy.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, megy az éjszakában kitartást, főleg ha melózni kell, vagy ha úton vagyunk, vezessünk óvatosan. Én viszont arra gondoltam, hogy most hát az éjszaka közepén hozok egy igazi lendületet és egy óriási slágert, nekem az egyik legjobb aktuális kedvencem, ezt őszintén meg kell, hogy mondjam. Rayon, Where is my husband-el? Itt a Rádió 1-en.

0: ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. A következő órában is elképesztően nagy kedvencekkel készülök, köztük lesz Loi és a Get Lucky, de hozom Regáli igazi mai slágerét, sőt David Gettától és Lady Gagától is egy nagy kedvencet. A kezdés viszont Tóth Abigail és Accent párosáé lesz. Olyan páros, aki élőben fellép majd a Rádió 1 születésnapi fesztiválon is, május 24-én.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
2: Életet menthet a kígyómérgekben talált anyag. Az Advanced Healthcare Materials című szakfolyóiratban publikált kutatás szerint bizonyos kígyók mérge segíthet felgyorsítani a természetes véralvadási folyamatot. Egy ausztrál kutatás állapította meg ezt. A Queenslandi Egyetem kutatói két Ausztráliában élő kígyómérgében találtak olyan fehérjéket, amelyek gyorsíthatják a szervezetben a természetes véralvadás folyamatát. Az úgynevezett keleti barna kígyó és egy vipera féle mérgének fehérjéről van szó. Az ezekből az anyagokból készült gél képes volt háromszorosára gyorsítani a véralvadást. Ezzel ötödére csökkentette a vérveszteséget. A tanulmány vezető szerzője szerint csapatával megállapították, hogy bizonyos méregfehérjék hatására a vér kevesebb, mint egy perc alatt alvad meg, illetve a méreg megakadályozhatja azt is, hogy a seb újra vérezni kezdjen. Most egy olyan gélen dolgoznak, amely hűvös helyen tárolva folyékony marad, ám testhőmérsékleten megszilárdul, ezzel pedig lezárja a sebet. A készítményt gyógyszertárak forgalmazhatnák, de hasznos lehet a mentők számára, vagy éppen háborús sebesülések ellátásához is. Mint a tanulmány szerzői kifejtik, a traumával összefüggő halálesetek majdnem fele a kontrollálatlan vérzés következménye. A gélt ráadásul véralvadási problémával küzdő páciensek, köztük hemofíliások is használhatnák, így nem kerülnének kórházba rögtön a vérzés miatt. A méreggélt szeretnék mi hamarabb forgalomba hozni. A kígyómérgek alkalmazása a gyógyszerfejlesztésben egyébként nem új keletű, ismert, hogy a brazil lándzsa kígyómérgében található peptid vérnyomás csökkentő előállításához segítette például a kutatókat. Egyes viperafajok mérgében lévő enzimekből pedig olyan gyógyszereket fejlesztettek, amelyek a vérrögképződést akadályozzák meg. A kobrának és csörgőkígyoknak a mérge blokkol bizonyos idegi ingerület átvivő receptorokat, így nem csak a fájdalom csillapításban, de a krónikus fájdalom, az epilepszia és neurodegeneratív betegségek kezelésében is használt lehet.
1: Az egészségperceket hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most!
1: Rádió
3: 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, megy kellemes éjszakát mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás, már 3 óra után járunk, és ez az óra is olyan lesz, ami tele van igazi mai slágerekkel, és amiben nincs felesleges duma, és hogy tartsam is ez magam, már indítom is Loitól a Get Lucky-t. Kellemes éjszakát!

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

Ez a Rádió egy csak igazi mai sláger megy. Már kevesebb, mint 3 hét és Rádió egy születésnapi fesztivál május 24-én pünkösd vasárnap. A világsztárok Cyril Sanfed, a Swish Disco mellett érkezik Tóth Abigail és Accent párosa is, meg persze az összes Rádió egy DJ. És nagyon fontos, hogy erre a bulira ma is lehet páros belépőket nyerni, csak itt a Rádió 1-en. És ezen a bulin ott lesz Regál Lili is.

hazást. Lép be a rádió egy világába, hogy kedvenc műsorodat vagy DJ-det bárhol és bármikor hallgathasd. Rádió 1.hu

0: Ez meg a kezdés a következő óra elején. Kamrád, be mine, mindjárt indítom.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
2: Már működik a YouTube AI alapú életkor ellenőrzőinek tesztje. Az amerikai felhasználók egy részét már élesben figyelik. Az a cél, hogy azonosítsák a 18 év alatti felhasználókat a platformon. A rendszerről csak annyit tudni, hogy különféle jeleket vesz figyelembe és mérlegel, így például azt, hogy a felhasználó milyen típusú videókra keresett rá korábban. Ha az algoritmus kiskorúként azonosítja a netezőt, akkor automatikusan korlátozásokat léptet életbe a fiókjára vonatkozóan. Nem csak a korhatáros tartalmakat nem tudja megnézni, de nem kaphat személyre szabott reklámokat, illetve limitálják az egyes érzékenyebb témájú videók lejátszási lehetőségeit. A tervek szerint az éles rendszerben, hogyha a platform téved, akkor egy személyazonosító okmány feltöltésével vagy épp hitelkártya adatok megadásával az illető felfedheti magát és valós korát. Az AI alapú szűrőrendszer ellen már nem egy YouTube videós tiltakozik, hiszen az ellenőrzés szerintük megnehezítheti a tartalmak elérését. Adatvédelmi szakemberek szerint a legfontosabb most az, hogy a platform kommunikációja átlátható legyen, és tudni lehessen minden adatról, hogy hogyan használja azt a platform. A most elérhető legjobb kor meghatározó technológia egyébként 2 éves hibaablakkal dolgozik, így nincs kizárva teljesen a tévedés lehetősége. A Google egyébként az év elején beszélt már a gépi tanuláson alapuló életkor ellenőrző rendszerről, de Ausztrália például már megszavazott egy olyan törvénytervezetet, amely megtiltja a 16 éven aluliak számára közösségi média platformok használatát. Európában 5 uniós ország kezdte el tesztelni a régió saját életkor ellenőrző alkalmazásának prototípusait. Az alkalmazás egy nyílt forráskódú technológián alapul, a felhasználók egy applikációval tudnák igazolni, hogy elmúltak 18 évesek, ezen felül pedig semmilyen más személyes adatot nem kell majd megadniuk. Korábban egyébként már az Instagramon is tesztelni kezdtek egy olyan rendszert, amellyel a 18 évnél fiatalabb, de az életkorukról hazudó felhasználókat próbálják kiszűrni.
1: A tudáspercet hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most! Rádió E! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi

Rádió 1, csak igazi mai sláger, megy kellemes éjszakát mindenkinek, jó melót, aki most kezdi, meg békek most kezdenek, vagyok már rég dolgoznak? Ezt is el lehet nekem küldeni. Na minden esetre tényleg, aki most kezd, vagy aki már benne van, jó munkát, és azoknak is kitartást, akik meg a reggeli váltást várják, már 4 óra után járunk. A mikrofonnál Király Tamás, ebben az órában is én hozom a legnagyobb kedvenceket. Köztük most Joel Corryt, a Galantis-szal az egyik legújabb, az Stay a Little Longer. Ezt indítom a Rádió 1-en.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy, jövő héten pedig Balázsék Roadshow, elképesztő nyeremények minden helyszínen, de szerintem ezt már nem kell mondani. Na de a helyszíneket azt azért igen, hétfőn Győrben kezdenek, aztán Sopron, Szombathely, Dunaujváros és Debrecen. Ezekbe a városokba mennek Balázsék meg a Rádió 1 DJ-k, mert hogy délután 4-től 5-ig live mix, 5-től 8-ig pedig Balázsék délutáni Roadshow. Minden további info a radio1.hu-n.

0: rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, már kevesebb, mint 3 hét és Rádió 1 születésnapi fesztivál, Cyrillel, a Swiss Discóval és azzal a Szemfelddel, akitől most szeretnék most egy óriási kedvencet mutatni. Tényleg nagyon jó a dal, Heart Like Mine. Ez jön most, és nagyon fontos, ma is lesz játék páros belépőkért a Rádió 1 születésnapi fesztiválra.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Sopron legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: A kamionokat és a buszokat ellenőrzik. Érdekességekkel várja a látogatókat az állatkert. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Elindul a roadpoll track and bus. A sofőrök május 10-ig fokozott ellenőrzésekre számíthatnak a közutakon Győr-Moson-Sopron vármegyében. A rendőrök kiemelten vizsgálják a teherautók és az autóbuszok közlekedését. Többek között a vezetési és pihenő idő, valamint a szállítás szabályainak betartását, illetve a beutazás és a belföldön tartózkodás jogszerűségét. A cél a szabályok betartása és a balesetek megelőzése, olvasható a rendőrség felhívásában. Rengeteg érdekességgel és újdonsággal várja a látogatókat a győri állatkert. A tavasz folyamán minden nap lesz tengeri malacvonat, kapibara simogató és etetés, zúsó állatbemutató, pingvin séta és elefánt tréning is, mondta el rádiónknak Tóth Zoltán, az intézmény kommunikációs és marketing vezetője.
3: A győri állatkertben 150 faj, közel 1500 állat lakik, és az elmúlt hetekben például egy puputérvénk született, pingvin fiókák vannak ismét, az egy elég nagy csapat most már, így 20 pingvinnel kezdtünk nagyjából 2021-ben, és most már ilyen 30 körül van a létszám, idén már költöztek is más állatkertekben, mert annyira jól működik a szaporításunk. Az egyik legnépszerűbb programunk az állatkertben minden nap délben, és 16 órakor van az úgynevezett pingvin séta.
2: A győri állatkert programjai az Zúgyőr közösségi oldalán is elolvashatók. Hogyan gazdálkodjunk ökosan? Ezzel a címmel tartanak előadást ma 17 órától a soproni Tithvár kerületi székházában. Az előadó Keresztes Kristóf természetmegőrzési szakreferens, a Fertőhanság Nemzeti Park munkatársa lesz. Az előadás során az erdőgazdálkodás, a szántóföldi és ültetvénygazdálkodás, valamint a gyepgazdálkodás legfontosabb természetvédelmi kérdéseit járják körbe a résztvevők, és betekintést kapnak az itt előforduló élő világ változatosságába. Szentmiklósi Barnabás fotókiállítása nyílik meg ma 17 órakor Sopronban a GIK rendezvényházban. A kiállítás május 5 és június 7 között tekinthető meg.
0: Az időjárás jelentés támogatója az Alpok Napelem Kft. www.napelemsopron.hu.
2: Kedden nyugat felől már vastagabb fátyol felhők érkezhetnek a Dunántúl, majd a középső tájak fölé, melyek szűrhetik a napsütést. Ezen a napon esni nem fog. Élénk az ország északnyugati harmadán, erős helyenként viharos lökések kísérhetik a déli délnyugati szelet. Délután a legmelegebb órákban 24-29 fokot mérhetünk. A szelesebb tájakon élők körében fokozódhatnak a fejfájásos panaszok.
0: Az időjárás jelentés támogatója a Jövő Háza, a tökéletes könnyű szerkezetes. Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
4: Életet menthet a kígyómérgekben talált anyag. Az Advanced Healthcare Materials című szakfolyóiratban publikált kutatás szerint bizonyos kígyók mérge segíthet felgyorsítani a természetes véralvadási folyamatot. Egy ausztrál kutatás állapította meg ezt. A Queenslandi Egyetem kutatói két Ausztráliában élő kígyómérgében találtak olyan fehérjéket, amelyek gyorsíthatják a szervezetben a természetes véralvadás folyamatát. Az úgynevezett keleti barna kígyó és egy vipera féle mérgének fehérjéről van szó. Az ezekből az anyagokból készült gél képes volt háromszorosára gyorsítani a véralvadást. Ezzel ötödére csökkentette a vérveszteséget. A tanulmány vezető szerzője szerint csapatával megállapították, hogy bizonyos méregfehérjék hatására a vér kevesebb, mint egy perc alatt alvad meg, illetve a méreg megakadályozhatja azt is, hogy a seb újra vérezni kezdjen. Most egy olyan gélen dolgoznak, amely hűvös helyen tárolva folyékony marad, ám testhőmérsékleten megszilárdul, ezzel pedig lezárja a sebet. A készítményt gyógyszertárak forgalmazhatnák, de hasznos lehet a mentők számára, vagy éppen háborús sebesülések ellátásához is. Mint a tanulmány szerzői kifejtik, a traumával összefüggő halálesetek majdnem fele a kontrollálatlan vérzés következménye. A gélt ráadásul véralvadási problémával küzdő páciensek, köztük hemofíliások is használhatnák, így nem kerülnének kórházba rögtön a vérzés miatt. A méreggélt szeretnék mi hamarabb forgalomba hozni. A kígyómérgek alkalmazása a gyógyszerfejlesztésben egyébként nem új keletű, ismert, hogy a brazil lándzsa kígyómérgében található peptid vérnyomás csökkentő előállításához segítette például a kutatókat. Egyes viperafajok mérgében lévő enzimekből pedig olyan gyógyszereket fejlesztettek, amelyek a vérrögképződést akadályozzák meg. A kobrának és csörgőkígyoknak a mérge blokkol bizonyos idegi ingerület átvivő receptorokat, így nem csak a fájdalom csillapításban, de a krónikus fájdalom az epilepszia és neurodegeneratív betegségek kezelésében is használt lehet.
0: Az egészségperceket hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió
1: E! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi, ma is.

Ez Rádió Egy, csak igazi mai sláger, megy szép reggelt, a mikrofonnál Király Tamás, május 5-e van a Györgyék a névnaposok, 5 óra után járunk 10 perccel, a legnagyobb kedvencek pedig Narau továbbra is jönnek, most Teddy Swims és a The Door, 6 óra pedig Balázsék, itt a Rádió 1-en.

0: annak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a Rádió 1 játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a Rádió 1 szól. Az igazi

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Hát ha valamit nem mondhatunk, az az, hogy Balázsék lazsálnának. Ezen a héten minden reggel játék náluk, tavaszi nagy takarítás játék, nagyon menő ajándékokért. Jövő héten pedig Rócsó, Győr, Sopron, Szombathely, Dunajváros, Debrecen. Ezek a helyek.

0: Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Ma még aránylag kellemes idő, bár egyre több felhő, holnaptól pedig egyre több helyen az országban eső is lehet, és hát ha bár a hét második felében lesz egy pici leülés hétvégére, ha minden igaz, akkor megint 22-24 fokos jó idő. Mellé pedig pörögnek az igazi mai slágerek, a hírek után ezt indítom, aztán jön a Balázsik beszón a tegnapi nap legjobb pillanataival, 6-tól pedig indul a műsor. Király Tamást hallottátok, további szép napot és jó rádiózást a Rádió 1-jel!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
2: Már működik a YouTube AI alapú életkor ellenőrzőinek tesztje. Az amerikai felhasználók egy részét már élesben figyelik. Az a cél, hogy azonosítsák a 18 év alatti felhasználókat a platformon. A rendszerről csak annyit tudni, hogy különféle jeleket vesz figyelembe és mérlegel, így például azt, hogy a felhasználó milyen típusú videókra keresett rá korábban. Ha az algoritmus kiskorúként azonosítja a netezőt, akkor automatikusan korlátozásokat léptet életbe a fiókjára vonatkozóan. Nem csak a korhatáros tartalmakat nem tudja megnézni, de nem kaphat személyre szabott reklámokat, illetve limitálják az egyes érzékenyebb témájú videók lejátszási lehetőségeit. A tervek szerint az éles rendszerben, hogyha a platform téved, akkor egy személyazonosító okmány feltöltésével vagy épp hitelkártya adatok megadásával az illető felfedheti magát és valós korát. Az AI alapú szűrőrendszer ellen már nem egy YouTube videós tiltakozik, hiszen az ellenőrzés szerintük megnehezítheti a tartalmak elérését. Adatvédelmi szakemberek szerint a legfontosabb most az, hogy a platform kommunikációja átlátható legyen, és tudni lehessen minden adatról, hogy hogyan használja azt a platform. A most elérhető legjobb kor meghatározó technológia egyébként 2 éves hibaablakkal dolgozik, így nincs kizárva teljesen a tévedés lehetősége. A Google egyébként az év elején beszélt már a gépi tanuláson alapuló életkor ellenőrző rendszerről, de Ausztrália például már megszavazott egy olyan törvénytervezetet, amely megtiltja a 16 éven aluliak számára a közösségi média platformok használatát. Európában 5 uniós ország kezdte el tesztelni a régió saját életkor ellenőrző alkalmazásának prototípusait. Az alkalmazás egy nyílt forráskódú technológián alapul, a felhasználók egy applikációval tudnák igazolni, hogy elmúltak 18 évesek, ezen felül pedig semmilyen más személyes adatot nem kell majd megadniuk. Korábban egyébként már az Instagramon is tesztelni kezdtek egy olyan rendszert, amellyel a 18 évnél fiatalabb, de az életkorukról hazudó felhasználókat próbálják kiszűrni.
1: A tudáspercet hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most! Rádió 1! Folytatódik!

0: urai! Nincs hajnal Balázsék nélkül. Balázsék reggel 6-kor érkeznek, de addig is íme a tegnap reggel legjobb pillanatai. Ez a Balázsék Best On.
1: Ugye eljutott hozzánk az a videó, amit ugye sokan streameltek, megvették, és hát különböző hírportálok is lehozták, hogy egy biztosító kötél nélküli emberke fölmászott a MOL kampuszra, bázisugrást hajtott végre a csávó. Nem szedték le, nem állították meg, fejkamerával, GoPro-val a feje tetején, mászik a MOL toronyra, ami önmagában azért szerintem komolyabb Isten. Kihívás, mint maga az ugrás.
2: Én ezt nem bírom nézni.
1: Mint egy ilyen cserebogár, sárga pólóban megy fölfelé, lépked, hogy a végén egyébként ernyőt bontva
2: levagoljon. Ez a biztonság, figyelj, hát, személyesen ismerem.
1: Ő a legjobb.
2: Egyszer már ott voltunk fent egy Duma színházas rendezvényen, ott kint lehetett dohányozni fenn a tetőn, és akkor ott ment a nagy beszélgetés, és itt olyan biztonságőr van, hogyha rossz kockán állsz, akkor olyan szóval, ne haragudjatok, de a dohányzó az 3 méterrel arrébb van észak-kelet irányába.
3: Na, de akkor itt már föl is teszed a kérdéseket, hogy nem tűnt föl senkinek ez a csávó.
1: Szerintem az, hogy föltűnik, de mire elkezdesz mászni, már nem tud mit csinálni.
2: A nadrágát külön szeretném kiemelni, hogy mindezt egy comb középigérő sorban teszünk.
1: Mindezt egy sorban egy nagyon bevágó kis ernyővel ugrik le úgy, hogy ott a biztonságőr utána megy, de hogy te már fönn vagy a 42. emeleten, már csak haver! Gyere már le onnan, hogy jutsz be? Az a nagy kérdés. Hogy kezdesz el mászni?
3: Igen, tehát ott lent van, emlékezzetek, mi is voltunk ott ugye stábos vacsin egyszer. Igen. Már lent van egy biztonsági szolgálat. Ha be vagy öltözve, tehát hátadon van a kis ejtőernyőd, és a sisak a fejeden van egy GoPro-val, akkor csak megállítanak. Ha ez nincs rajtad, és becsempészed.
2: Azt hitték, hogy futár.
3: Akkor,
2: tuti.
3: Igen.
2: Úgy néz ki, hogy simán volt futár. Olyan furán néznek ki, néha volt futárok, simán lehet, hogy az volt. És akkor van egy kis hátizsákja, gondolom az volt az ernyő, de ami engem sokkal jobban megijeszt, hogy ez mikor történt pontosan?
1: Na múlt héten valamikor fölmászott, és ő ezt a saját Insta oldalán adta, egy hete körülbelül.
2: Ilyen időben így alulöltözködni, megfázik a vesség, megfázik.
1: Igen. Szóval egyébként jó arca csávó, én bírom ezeket, akik kicsit itt szembe menve a törvénnyel felmászkálnak különböző épületekre. Vagy azért, hogy megmászák, vagy azért, hogy leugraljanak. Ugye ez gondolom ilyen bázisugró szubkultúrában azért ez egy bevett dolog, hogy te felmászol, nem tudom, a Kuala Lumpuri toronyra, meg a MOL kampuszra, és ami szép a Dubájba, ahol tudsz, és engedik a biztonsági onnan, de leugrasz, és akkor menő vagy.
2: Te meghívnál ezt a srácot egy házi buliba? A negyedik emeletre?
1: Folyasz Béla, mondtam már, hogy gyere már lifte, létsz, és nem állsz föl, megy 3 emeleten keresztül.
2: Megitt egy unikumot, gyere ki az ablakból,
1: gyere ki! Gyere le onnan. Na mindjárt fölhívunk egy bázisugrót, csak hogy elmondja nekünk ezt a dolgot. Egyáltalán maga ez a bázisugrás azért egy ilyen tiszteletre méltó dolog. Egy csávó ki egy hidakról, meg tornyokról úgy ugranak le, hogy az egyik kezükben ott az ernyő, amit azonnal kidobnak, vagy ha rutinosabbak, akkor zuhanás után nyúlnak hátra, és oldják ki az ernyőt. De hogy ott azért rosszul hajtogatsz, már pedig magadnak hajtogatsz, én itt ellenék veszve. Szerinted mi lenne velem?
2: Te 12 éves korodban az első, amikor nézel egyet, meghaltál volna.
1: Ezért, gyere már ide, itt a 3-as kötél a 8-asra, vagy a 8-as kötél a 3-asra? Feri, te hogy csinálod?
2: Én most csinálok egy tulipánt, annak visszahajtom a fülét, és akkor
1: kész. Hagyd csak, Feri, összehajtom az erdőnet. Ne, megcsinálom magamnak. Összehajtom az erdődet? Megcsinálom az erdőteket, srácok, mehetünk ugrani? Szerintetek mi lenne?
2: Láttam valahol, láttam. Belecsomagoltam egy szendvics. Várja, ben van, Balázs, ben
1: miért
2: van.
1: Nyúltál az ernyőmhöz? Összecserélted az ernyőket? Nem nyúltam hozzá, abszolút mindegyiket. Mindenkinek a saját ernyője van. Ez nem az én ernyőm. Mennyire lennétek nyugodtak velem bázisugrani? Megcsináltam az ernyődet, Feri, ne törődjél vele, össze van hajtva.
3: Persze, ugorjunk.
1: Szerintem az a lelke. Nem is az ugrás. Nyilván az, hogy ugrasz, milyen szél van, hogy hova landolsz, ezeket azért, hogy nagyjából megnézed. Meg van egy valamilyen rutinod, ami mondjuk ejtőernyőzésből jön, bár a kettő azért nagyon más sport. De hogy ott tényleg az van, hogy kicsit is rosszul hajtogatsz, ott nincs idő nagyon póternyőt, meg hasi ernyőt, meg nem tudom mit nyitni.
3: Szerintem nincs is nekik. Hát ez 180 méterről.
1: Semmi.
3: Nincs másik esélyed. Tehát egy esélyed van, ugrasz, pap.
1: Egy sanszod van.
2: Akkor megvajon.
1: Egy
2: sanszod van. Akkor kinézze az a paliat azon a... Hát ez miért? Ne csináld ezt! Ne csináld ezt! Ne ugorj ki!
1: Igen, nagyon szeretem ezt a videót, hogy mászik és alatta az öltönyös biztonságőr már csak is széttett kézzel így nézi. Hát Léci, gyere le! Léci, gyere le! Na itt vagyunk Mátyás Máté, bázisugró. Hello, Máté, jó reggel, ciao.
4: Sziasztok, jó reggelt!
2: Normális vagy, Máté?
1: Nem ő volt.
2: Nagyon veszélyes, amit csináltok.
1: És egyébként is ebben a lengeruhában. Ismered a csávót, vagy ő egy külföldi arc volt?
4: Egy külföldi arc volt. Na én is csak így az Instán ismerem.
1: Aha. Figyelj, egyébként ez a bázisugrásban mennyire elterjedt, hogy illegális mászás után van ugrás? Mert ugye ez effektív azért ehhez nagyon engedély nincsen.
4: Hát vannak olyan rendezvények, ahol ugye kapunk engedélyt, és kimondottan úgy van leszervezve, hogy lehet ugrani, tehát olyan személyzet van, ejtőernyős személyzet, említetted Kuala Lumpurt, Ott például 2023-ban volt egy nagyon jó rendezvény, ketten képviseltük ott Magyarországot, amúgy 130 ugró volt ott. Ott rendes katonai ejtőernyősök segítették, figyelték a szelet, figyelték az ugrásokat, hogy mikor lehet ugrani.
1: De az legális, tehát ilyen... ott fölmehettek úgy igen, a toronyra, hogy igen, azt engedik. Igen,
3: igen. És ez kevéssé érdekel benneteket, gondolom.
4: Volt olyan is, hát igen, volt olyan is, hogy egy nagyon őrzött épületről ugrottunk. Annyira őrzött volt, hogy ott ki kellett bérelni egy lakást, hogy egyáltalán bejussunk. Onnan már ugye könnyű volt utána kiugrani, de ilyen megoldások azért vannak. Igen.
1: Technikailag jól ugrott? Jó helyen mászott, jó oldalon ugrott le? Vagy ha mondjuk te ugrasz, te más technikát, vagy más ugrási pozíciót választasz?
4: Hát megmondom őszintén, én is felmentem, megnéztem azt, hogy fel lehet-e vinni ernyőt, tehát én már ezt kipróbáltam, megnéztem.
1: Besétáltál a kampuszba?
4: Besétáltam a kampuszba, felmentem oda a kilátó részbe, és akkor szétnéztem, hogy lehetne egy ilyen ugrást megcsinálni. Volt is nálam felszerelés, fel tudtam vinni, úgyhogy
1: de
4: nem lepődtem meg.
1: De ugrószándékkal mentél, vagy csak letesztelted, hogy följutsz-e?

0: ott mondjuk épületek vannak, de ott ugye nagyobb a magasság is, és ott teljesen egyenes a fal.
1: De amikor följutottál az ernyővel, én még igen? itt megragadtam, akkor miért nem ugrottál?
0: Hát azért, mert...
2: Volt egy meetingen szerintem...
3: Nem tudsz, ott zárva van a kilátó, tehát onnan te már nem ugrasz, kívülről kell menned
2: ugrani. Nem, most küldött, Ancsos Vájban küldött egy videót. Igen,
1: belülről mászott fel.
2: Vájberen, nézd meg.
1: Az üvegfal, tehát amikor kimész a legfelső kilátóra, ott van még egy mitén 8 méter magasnyi üvegfal.
0: Hát az vagy 10-15 vagy 10-15 méter, az nagyon magas.
1: De az belülről egy acélszerkezet tartja, azon mászott föl a csávó.
3: Azt tudom, de amikor te belülről bemész és a kilátóba kimész, onnan nem tudsz kiugrani.
1: Hát onnan ott még mászni kell.
0: Nem, mászni kell, ott még nézd mászni kell, igen. Tehát ahogy mondtátok, tényleg a mászás volt igazából a veszélyes rész. De valószínűleg azért ugrott onnan, mert ott könnyebb mászni, mint a hátsó részről, ami nekem volt szimpatikus.
3: Jó kérdés, hogy hallgató kérdezi, a sisak az minek? Egyébként ez egy jó kérdés, hogy a sisak
0: ez
3: minek rajtatok?
0: Nagyon sokan kérdezik. Ez leginkább ugye a landoláskor véd, vagy mondjuk így, ha visszaesik 3-5 méterről, akkor ugye nem üti meg annyira magát, tehát ez landolásnál segít. Tehát elbotlasz, ott van egy kő, vagy csak simán ugye betonra érkezel, vagy kavicsos részre, tehát ez leginkább akkor. Vagy hogyha ugrás közben kinyílik az ernyő, de rosszul nyílik, amit mondtatok, ami lehet hajtogatás vagy időjárás miatt, és mondjuk összeütközöl az épülettel, akkor már ugye egy alacsonyabb sebességgel ütközöl, és akkor már ugye nagyon-nagyon sokat véd a sisak.
2: Hát mondjuk lehetett volna tudja a kicsi
0: zsebében,
2: mert egy ipari telepre repült be, ott ilyen három ilyen nagy kuvaszokat járkálni.
3: De azért megfoghatatlan, tehát mire fölmászol, ugrasz lent vagy, összehajtogatsz, kész, nem is vagy a helyszínen, tehát tulajdonképpen megfoghatatlan vagy.
0: Igen, de szerintem oda a parkolóba szállt le.
3: Igen, megérkezett, leszállt a parkolóba. Igen.
2: De azt mondják, hogy elvitték a rendőrök a végén.
3: Begyújtották a rendőrök?
2: Igen, ezt írják.
3: Ilyen,
0: hát nem ott van a végén, tehát ezért nem ugrottam le, mert amúgy tudom, hogy ott vannak a rendőrök is, és én konzuljelölt vagyok, úgyhogy már most nem nagyon csinálhatok ilyeneket.
3: Az mondjuk nem szerencsés. Kell egy tőernyős ugrás ahhoz, hogy te bázisugró legyél? Tehát egyfajta rutin kell, vagy el lehet kezdeni egyből bázisugrással?
0: Sajnos, ugye ez nincs szabályozva, így vannak olyan, ismerek olyanokat, akik úgy kezdték el, hogy nem volt ejtőernyős tapasztalatuk, de én ezt nagyon-nagyon nem támogatom. Tehát kell minimum, tehát itt is vannak képzések, ez nincs úgy szabályozva, mint az ejtőernyőzés, de minimum 2-300 ugrás, én azt mondom, hogy minimum 300-350-400 ejtőernyős ugrás, siklóernyőzni is nagyon jó. Nagyon nagy előny, mert ugye ott a kupolakezelést tanulod meg, vagy van ilyen speed flying. Tehát minél több időt tölts el ilyen repülőeszközökkel, siklóernyő, ejtőernyő, speed gliding, speed flying ernyők, és akkor annál könnyebb lesz ez az út, mert ugye sokszor nagyon kis helyekre kell leszállni, különböző időjárási körülmények között, városba, szűk helyekre, tehát ott jó, hogyha van tapasztalat. Tehát
1: Magyarországon van olyan hely, ahol hivatalosan csinálhatod ezt? Mert ugye mindig azt halljuk csak, hogy belógtak, fölmentek, leugrottak, de van olyan, ahova azt mondják, hogy kedves bázisugró, gyere nyugodtan, innen lehet ugrani.
0: Nincs szerintem igazából. Hát a természeti képződmények, vannak ilyen sziklafalak, ilyesmik, ahova ugye simán fel lehet menni, mint egy túrázó leugrasz. Ugye ezek nagyon-nagyon alacsonyak, tehát ezek 30 méter. 35-40 méter.
3: Nincs nagyon idő kiíti az ernyőt, igen, 30 méteren
0: hát
3: nem
0: hívik. Hát az egy bekötött ugrás. Igen, az egy bekötött ugrás.
2: Milyen gyerek voltál? Hogy indult ez a gyerekség, hogy leugráltál, nagyon rossz gyerek voltál, és akkor nem volt más kiút?
0: Igen, hát ez csak tovább fejlődött így idővel.
2: És azt hiszem, hogy a konzuljelöltség és a bázisugrás, hogy ez a követelmény a konzuljelölteknél, hogy tudja gyorsan elhagyni épületeket, ha úgy van?
0: Hát igen, az már ugye inkább előkövetelmény, igen. Nem, de nyilván ugye van ilyenkor ilyen átvilágítás. Van ilyen átvilágítás, úgyhogy most már egy másfél éve megy ez a folyamat így, de nem Magyarországon, hanem kettős állampolgár vagyok, Karib-szigeteken, grenadai konzuljelölt vagyok, és az átvilágítás miatt most már egy másfél éve így óvatosabban csinálom ezeket.
3: Óvatosabban ugrálgatsz.
2: És ugye konzul
0: igen,
2: lesz,
0: igen,
2: akkor
0: utána elkölcsi bizonyítvány kell beküldeni.
3: Jó, hát ez most egy ugrás,
0: hát
3: de utána már lehet. Figyelj, mennyivel
0: hát
3: zuhansz?
0: Ugrom csak ezeket az illegális dolgokat, nem?
3: Mennyivel zuhansz, amikor nyílik az ernyő? Mekkora a rántás, és mi a zuhanási sebességet körülbelül?
0: Hát ezek az alacsony ugrások, itt maximum egy 2-3 másodpercet, ha nincs fent ez a nyitáskésleltető slidernek nevezett dolog, hogyha megnéztek ejtőernyős ugrásokat, akkor egy ilyen anyagdarab csúszik le ugye a zsinórokról a fejedig, Hát akkor mész egy ilyen 80-100 km/h-val.

0: is, vagy akár többen is, de nagyon nagyot tud rántani. Tehát egy 2-3 másodperc szabadesés után, enélkül a nyitás késleltető slider nélkül, nagyon nagyot. Hát nekem volt olyan, hogy csillagokat láttam, mikor kinyílt az ernyő, és nyilván úgy kell leszállni, pár másodpercet van, és akkor leszálltam, még akkor is így támoljaktam, így lépegettem jobbra balra. Tehát ilyen azért van, igen.
1: Akkor átrált visszafelé. Aha.
0: Igen.
2: Szoktad azt támadni, hogy zuhansz?
0: Szoktam. Amúgy tegnap, mikor hívtatok, akkor pont egy ilyen ugrásból jöttem haza Olaszországból, egy szikláról, azt talán be is küldtem nektek, vagy meg is néztétek, nem tudom, volt-e lehetőségetek. Ott már magas magasságból, tehát ott már 1200 méteres szikláról ugrottunk, egy ilyen 700 méteres zuhanás van, ott 6-700 méteres zuhanás, tehát ott már teljes sebességgel, ott már ilyen 200-220-szal jövünk lefelé,
1: azért
0: ott már
1: ott van
0: a nyitás késleltető rendszer. Igen.
2: És amikor...
0: van kedvetek, nézzétek majd meg.
2: És akkor megérkezel, akkor gondolom az adrenalin az így elönti a testedet? Vagy van egy ilyen eufória állapot?
0: Hát sokan ezt mondják, de én amit nagyon-nagyon szeretek ebbe, az az elugrás utáni 2 másodperc. Mert ahogy leugrasz, nincs ugye talaj, nem érzed a gravitációt, nincs még szél se, tehát az egy ilyen nagyon-nagyon kellemes, eufórikus érzés, inkább mint adrenalin.
1: De akkor miért nem az ejtőernyő, ahol mondjuk 4000-ről zuhansz mondjuk 40 másodpercet, és átéled ugyanezt?
0: Hát azért, mert ott ugye kiugrasz, egyből van szél. Amúgy azt is csinálom nyilván, de ugye ott egyből van szél, van menetzaj, van a motornak zaja, van a...
1: Ja, hogy ott van egy csend a bázisugrásban. Aha.
0: Abszolút, tehát ott állsz egy sziklán, gondol, de csicseregnek a madarak mögötted, picit talán fújdogál a szél, de teljesen csend van, nézel, leugrasz, és akkor már utána nincs a gravitáció, megszűnik a szél, minden. Tehát én ezt nagyon élvezem benne.
2: De akkor ez egy ilyen függőség, nem? Tehát, hogy mondjuk, hogy egy húzamosabb ideig nem csinálod, akkor azért vágysz rá, meg így keresed ezt az életben.
0: Hát igen, meg keresed ezeket az alkalmakat, mint ez az épület, hogy honnan lehet ugye a következő ugrást megszervezni, megcsinálni. Amúgy felvettük a kapcsolatot már korábban, ahogy ugye elkészült az épület a MOL-lal, egy energiaitalgyártón keresztül is, meg adtam riportot már korábban a tévéknek rajtuk keresztül is, és nem voltak nyitottak arra, hogy egy ilyen rendezvényt megcsináljunk, ez akár egy ilyen éves rendezvény is lehetne, azzal ugye el lehetne kerülni ezeket az illegális ugrásokat, sokkal biztonságosabb lenne.
1: Valószínűleg az illegális ugyanaz, mint a bemászni régi épületekbe, lefújni, graffitizni, tegelni, tehát ebben maga az illegalitás a lényeg. Éppen minden ugrásnál eszedbe jut, hogy az út lehet, hogy az utolsó, vagy hogy jól hajtogattad az ernyőt. Van egy ilyen gondolatom, hogy na mi van, ha ez az utolsó? Vagy annyira rutinszerűvé válik, hogy nem ugrik ez be?
0: Hát igen, hogyha már annyira benne vagy, ugye nagyon sokat ugrasz, itt ugye jó, hogyha az ember viszonylag sokat ugrik, tehát ugye akkor benne vagy ebbe a flow-ba, és akkor ugye mindent, nem, tehát hogy mindent már rutinszerűen csinálsz, de nagyon odafigyelsz, tudod az ugrást, és nagyon technikás ugrásokat is meg tudsz csinálni, tehát ebbe az a jó, hogyha benne vagy a sportba is csinálod folyamatosan, de persze benne van, tehát mindig úgy hajtod be, hogy nem szeretnél, amikor ott állsz a épületen, sziklán, antennán, akárhol, nem szeretnéd azt érezni, hogy hú, vajon ezt jól csináltam, vajon ezt jól tettem el, hanem azt úgy szeretnél odaállni, hogy ez biztosan rendben lesz. De igen, eszedbe jut, és próbálod a kockázatot annyira csökkenteni, amennyire csak lehet.
1: A hajtogatás a lényeg. Úgyhogy ez a sport nem nekem való, azt hiszem.
2: Egy kérdés, hogy lehet-e a tandem...
1: Igen, ez nekünk való.
2: Lehet tandem ugrani bázisugróként? Tehát el tudsz képzelni, hátulra ölellek téged. És akkor...
1: Én nem engedlek.
0: Van, az ugró előtt vagy, tehát ugyanúgy, mint az ejtőernyős tandem ugrásnál, az ugró előtt vagy, és onnan a szikláról, ahonnan most ugrottam múlt héten, egészen tegnapig, ott lehet tandembázis ugrani.
2: Balázs, tudom, hogy te szület is
0: napodra.
1: Elő a kis csimpackocot, kis fogod a kis lábacskáját, és ugrasz. Jó, de nagyon megnézni.
0: Hát ha van kedvetek, akkor erre mondjuk a Balázs a vendégem, hogyha szeretnél egy ilyen
2: tandembázis. Ez elég kérdés, hogy miért nem? Úgy érzem, hogy súlykorlát van ebben a szituációban.
0: Hát, azért mondtam Balázs, mert őt el tudjuk vinni.
2: Jó, hogy ezt mondtad, hogy ilyen zsiráfként.
3: Viszont ha a konzuli cucc megvan, akkor az egy hetes meghívást örömmel fogadjuk. Köszönjük.
1: Annak nagyon örülünk, annak nagyon örülünk. Egyébként én ugrottam erről, mert az nagyon menő. Tandembe kétszer-háromszor ugrottam ilyen 4000-ről, 40 másodperc szabadás, és az nagyon menő. A Esztergomba is ugrottam, meg Budaörsön is ugrottam.
0: Tudom, hogy egy Ankettesre ki voltál kötve, tehát ott repültél a repülővel is, de azt nem tudtam, hogy tandemugrást is csináltál.
1: Ankettesnek a szárján ültem, igen, kétszer-háromszor ugrottam tandemet. Ja, az menő azért egy 40 másodperc szabadás, és az elég erős. De ott nincs választásod, ott kiugranak veled, tehát ott már hiába mondott, hogy idő, állj, nem ugrom, az mi, ott mész. Azért az Eszterrel megnézzük egy bázisugrást. Szerintem a 2026-os év kihívása Eszternek el kell menni bázist ugrani.
3: Hamar leérnétek.
2: Meg a bázisugró arca, amikor meglátja, hogy engem kell a mellkasára szikszalagozni.
1: Kit viszünk a hölgyet? Ajaj. Dupla fékező ernyő.
2: Kicsit hamarabb fog megérkezni, mint gondoltad, de... Hát,
0: azt legyétek rá Balázst, és akkor menjünk el, ott van a Gardatónál, amúgy gyönyörű helyen, ott tudunk akkor kirándulni, és akkor megnézzük, hogy Balázs leugrik, én lekamerázom, tehát én leugrok a sáccal velük együtt, és akkor utána meg kicsit kirándulunk.
2: A két kedvenc tevékenységem, a halálfélem és a kirándulás. Engem írjatok fel, szerintem meg vagyunk.
1: Igen.
2: Én szabaddá tettem magam jövő hétvégére.
1: Máté, nagyon köszi, hogy beszéltünk, vigyázz magadra, jó ugrás, vigyázz magadra, köszi.
4: Ez volt a Balázsék Best On. Balázs, Feri mindjárt jönnek élőben.
5: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Nos, srácok, készen álltok egy újabb adventure-re?
2: Hát, ha hoztok viszteket, tettek, itattok, akkor tőlem bármi belefér.
6: Ajaj, rosszat sejtek, csak ne kelljen a kakasokkal kelni.
1: Gyerekek, ez nem meló, de azért készüljetek, lesz egy-két fennforgás az éterben.
6: Na, indíthatom a lépésszámlálót.
1: Inkább a motorodat.

Jöjjön el! Találkozzon személyesen minden délután 5-től 8-ig élőben Sebestyén Balázzsal, Rákóczi Ferivel, Ráskó Eszterrel és Gévai Julival, és vigye haza városonként a 100 000 forintnyi készpénzt, a 100 000 forint értékű Diego utalványok egyikét, vagy akár a Weber Traveler kompakt hordozható gázgrillek egyikét. De hogy a hang

0: Csomjon magába minél több virsit a Mester Good virsli evő bajnokságon, és vigyen haza napi 100 ezer forintot készpénzben. Nevezzen be a nagy műfüves palacsinta tekerés játékra, és vigye el Balázséktól a napi 100 ezer forint értékű Diego utalványt. Gurítsa sütőjét elsőként célba a Grill Slalom versenyen, és nyerje meg a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. Játsszon Balázsékkal, tisztítsa le minél gyorsabban a hérafalait, és nyerje meg a napi 100 ezer forintot.
1: Május 11-től új

0: Balázs, ezt mind motorral tolod végig?
1: Na végre! Ez az! Yes, yes, yes, ezt vártam! Kajapia Motor Roadshow!
2: Na, arról azért nem volt szó, hogy élvezni is fogjátok.
3: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
4: 94.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Sopron legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Nagyobb a szakadék a kereslet és a kínálat között az ingatlan piacon. Folytatódik az érettségik hetek. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Egyre nagyobb a szakadék a kínálat és a valós kereslet között az ingatlan piacon. Győr-Moson Sopron vármegyében minden ötödik ingatlan hirdetési ára eléri a 100 millió forintot. Miközben a potenciális vásárlóknak csak körülbelül 10%-a nézelődik ebben a tartományban. A Zenga.hu felmérése szerint az elmúlt időszakban a kereslet érezhetően visszafogottabb lett, különösen azoknál az ingatlanoknál, amelynek ára vagy négyzetméter ára kívülesik a támogatott finanszírozási lehetőségeken, például az Otthonstart program feltételein. Tegnap a magyar nyelv és irodalom, valamint a magyar, mint idegen nyelv írásbeli vizsgákkal hivatalosan is elkezdődött az érettségi időszak. Sopronban idén tavasszal összesen 2074 diákat számolt tudásáról. A diákok ma a matematika feladatsorokat fogják kitölteni. Az oktatási hivatal adatai szerint több mint 148 ezeren vizsgáznak idén az országban, közülük mintegy 79 ezeren végzősök. Az írásbeli vizsgák május 22-ig tartanak, a szóbelik majd júniusban jönnek. Szentmiklósi Barnabás fotókiállítása nyílik meg ma 17 órakor Sopronban egyik rendezvényházban. A kiállítás május 5 és június 7 között tekinthető meg. Három burgenlandi kórház is Ausztria legjobbjai között végzett a Klinika Ward Ausztria 2026 rangsorában. Az Oberwarti Klinika a negyedik helyet szerezte meg, az Eisenstadti Irgalmas Testvérek Kórháza a hatodik, míg az Oberpullendorfi Klinika a hetedik helyen végzett. A díjazás alapját egy átfogó felmérés adta, akik több mint 20 ezer beteget kérdeztek meg olyan szempontokról, mint például a kiszolgálás vagy a tisztaság. Távozik a Sopron Baszkettől Laszka Miklós. A klub közösségi oldalán jelentette be, hogy a másodedző 7 sikeres szezon követően máshol folytatja karrierjét. A klub azt írja, ezen idő alatt együtt ünnepelhetek egy Euróliga győzelmet, 4 magyar bajnoki címet és 5 magyar kupa sikert, olyan eredményeket, amelyek mögött az ő szakmai tudása, precizitása, kitartó munkája és elkötelezettsége is ott áll.
2: Az időjárás jelentés támogatója az Alpok Napelem Kft. www.napelemsopron.hu.
1: Kedden nyugat felől már vastagabb fátyol felhők érkezhetnek a Dunántúl, majd a középső tájak fölé, melyek szűrhetik a napsütést. Ezen a napon esni nem fog. Élénk az ország északnyugati harmadán erős helyenként viharos lökések kísérhetik a déli délnyugati szelet. Délután a legmelegebb órákban 24-29 fokot mérhetünk. A szelesebb tájakon élők körében fokozódhatnak a fejfájásos panaszok.
2: Az időjárás jelentés támogatója a Jövőháza, a tökéletes könnyű szerkezetes. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most Rádió 1. Indul a Rádió 1 reggeli ébresztő műsora Balázsék, Sebestyén Balázsral, Ráskó Eszterrel és Rákóczi Ferivel. Csak igazi mai slágerme.

0: uraim! Egyenesen a Budapesti stúdióból, a Rádió 1 összes frekvenciáján élőben a magyar rádiózás királyai, Balázsék! A műsor, ami bearanyozza a reggeleket. A mosolygós, serbógyilkos Ráskó Eszter! A kör közepén, akinél még a fakanál is vigyázba áll, Rákóczi Feri! És a káosz király maga, akinek szavait egy ország issza! Biztos nem találták ki, hogy kiről van szó! De igen, bizony, ő lesz az Szevescsén Balázs! Indul az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor, Balázsék!
1: Jó reggelt kívánunk mindenkinek, jó dumát kaptunk már ígykor a reggel. Reggel Balázsék, este Balázsi. Hello Feri, jó reggelt, hello Eszter, jó reggelt kívánunk, 4:07 van pontosan, időben kezdünk, és az SMS is befutott időben, 45 nap, 19 óra, 45 perc és nyári szünet. Gyerekek, köszönjük szépen, hát egy kicsit el vagyunk erődve Ferkóval, nem tudom, láttad-e Eszter, valószínűleg nem nézted, ez most nekem így a fétisen, de romlik az idő a jövő hétre. Erős időjárás, romlásban vagyunk. Amikor te már...
2: Majd amikor ülsz a kitelepülésen, érted, és esik az eső, akkor szontyi leszel te.
3: Nem baj, mert szép nagyok lesznek a szamócák.
1: A szamócák azok megnőnek, jó nagyok lesznek, de szerdáig jók vagyunk, tehát nincs nagy baj. Itt a csüti péntek az egy kicsit, az már egy kicsit be. Benetesedik a szokásos májusi eső és hidegfront, gyerekek, úgy telibe veri a turnénkat jövő héten, hogy csak na, de nem baj, legyünk pozitívak, és a mindset nagyon fontos, úgyhogy meg tudjuk változtatni az időjárást. Ha mindannyian azt sugározzuk, hogy...
3: Jó, hallom, hogy most könyörögtök, hogy vigyelek át titeket, mert az egyik városban, a másikban.
2: Igen, motorajjainkkal
1: egyet. Nagyon szép a kocsit befélünk, esetleg én a csomagtartóval függeni az agyósülésre.
3: Kényelmes nagy puha üléseket látok szemeimben.
1: Be tudnánk üldögeni.
2: És ez tényleg nem ázik be.
1: A motort majd megoldjuk, hagyjuk ott, van, nem érdekes, az sem baj, házik.
3: A fedek majd egy kicsit
2: beteszem. Záporokat írnak csak, hát egy kis könnyű tavaszi zápor, jó jöhet.
1: Figyelj, ma is esőkabátba jöttem, mert full feketébe vagyok, ezért mindig felveszek egy sárgát, gatyám van, esővéd. Úgyhogy én meg vagyok tőlem, szakadó esőbe is mehetünk. Tehát, hogy
2: nem annyira jó benne motorozni, de...
1: Ne törődj vele.
2: Igen, az esőre meg szükség van, mielőtt megírják a mezőgazdát.
1: Így van, egyébként arra meg nagyon. Arra meg nagyon, igen.
2: Tökéletesen igazatok van.
1: Megjött az SMS, remélem szakadni fog az eső, sok felkeltőjel. Mivel smiley-el nélkül küldte egy azonnal bannolt Zsül. Értjük a humor, csak nem szeretjük. Ha valaki tényleg humorizál, azt értjük. Ha valaki rossz indulatú, azt bannoljuk. Úgyhogy ez lesz a sorsod, haver. Mi a helyzet? Ki hogy van, gyerekek? Nagyot aludtam, kipihent vagyok, úgyhogy veszélyes vagyok.
2: Akkor már ez nagyon fog
1: veszélyes vagyok. Csak dőljetek hátra, és üljetek fel a Balázs nevezetű vonatra. Nem a Balázsi nevezetű vonatra, az egy másik vonat, és máshova visz.
2: Igen, de nagyot ment. Nagyot ment.
1: Síró strómanok és oligarchák korát kezdjük megélni, gyerekek. Izgalmas időket élünk, majd beszélünk róla három mondatot, mert nem mindenki tudja, hogy miről van szó, aki.
3: Felfoghatatlan tempóban történnek a dolgok.
1: Felfoghatatlan tempóban omlik össze minden.
3: Izgalmas a közélet. Én nem tudtam ezt elmondani magamról. Én feküdtem az ágyban, és próbáltam magam rávenni, hogy elaludjak. De és azt érzem, hogy volt hát egy nagyon nagy izgatottság, pedig terem még sportoltam is. És lehet, hogy ez volt
1: Hánykor a baj. Hánykor sportoltál?
3: Délután. Három körül.
1: Mitől lettél izgatott? Megnéztél egy tényeket? Nem. Elolvastál egy borívócikát? Ettél valami
2: gyerek. A gyerekkel
3: nem, volt valami. A vacsorára, a gyerekkel nem volt semmi, az
1: nyomott. Nassoltál egy kis epret nutellával.
3: Nem, de amúgy az rossz lenne?
1: Nem. Csak felnyomja a cukrod, és nem alszol annyira.
3: Nem, semmi ilyesmi nem történt, és egész este feküdt az ágyam, ilyen...
2: Te is érezted magadba ezt a...
3: Lehet, de nincsen teli volt meg semmi, úgyhogy szerintem lehet az, hogy majd ma este össze fog omlani, és akkor cső.
1: Jó, omolj össze, én jót aludtam, korán is lefeküdtem, 11-kor.
2: Ma este összeomolhatsz, mert holnap nem jössz.
1: Holnap nem vagy.
3: Miért ne jönnék holnap?
1: Holnap is vagy.
3: Én tudom, mi bajotok már, amúgy komolyan mondom, két ilyen Covingtonost.
1: Hallod?
3: Hát ez mi?
1: Work of the year. Work of the decade, érted? Az évtized.
3: Egyszer majd rajzok nektek egy ilyen csártot, jó, hogy működik ez pontosan. Tehát, hogy az, hogy minden esetben, amikor nem kell máshol is helytállnom, akkor hétfőket szerdán vagyok. Amikor jönnek a más helytállások, ugye az eredeti szakmám, ami miatt ugye felismertek engem, hogy ideje, az ugye akkor, ha bekúszik ilyen szezonálisan, akkor ugye akkor muszáj logikázni, de most ugye...
2: Ja, most nem, most nincs más. Hétfőn szerda.
3: Úgyhogy becsétek meg magad.
1: Letolod egybe akkor.
3: Igen.
2: Szóval akkor nem tudjuk az alvás okát? Nincs az izé az óvodába, vagy az iskolába az izé csávó?
3: Nem tudjuk.
2: Az sincs.
3: Nem tudom. Azt kérdezi az egyik hallgató, hogy sportoltál, Eszter, és mikor fog látszani? Elmondom neked, valószínűleg soha.
1: Elmondjuk neked egy gyökér, ha még egyszer beszólsz, amit neked lehet, amit nekünk lehet, neked nem lehet. Úgyhogy óvatos legyél.
3: Igen, és a telefonszámodat, tesó, és egy olyan látásos kamerát fogom felírni a belső falára, ahol te se akarod találkozni a diákokkal.
1: Én egy meleg oldalra teszlek föl, és azt mondom, csak éjszaka hív. Ha nem veszem föl, az előjáték része. Gátlásos vagyok, halkan suttogok, este hív. Ha nem veszem föl, próbáld újra.
3: Szeretném úgy leszögezni, hogy én egy sportos, izmos kövér ember vagyok, és ez így is fog maradni. Addig, amíg meg nem halok, vagy a sportba, vagy a kövérségbe.
1: Vagy az izomba. Vagy az izomba.
3: Igen,
1: vagy
3: az izomba.
2: Igen, ez ezzel így vagyunk. Egy takaró, egy védőréteget építettünk az izmaink köré, hogy megsérüljenek.
3: Ennyi. Bármi történhet. Bármi történhet. És nagyon helyes. Is van.
1: Fél kétszer megyek motoros forgalmi vizsgára, drukkoljatok, bástyák, írja valaki, ír majd meg, hogy hogy történt. Még az is lehet, hogy 10-ig itt vagyunk, úgyhogy még az is lehet, hogy meg tudod írni, de drukkolunk. A motoros forgalmi vizsga az bóckodás. Szóval tényleg. Nem?
2: Hát nem az az élet.
1: Nem az az élet.
2: Azt is sokan elvéreznek rajta.
1: Mondjuk azt nem tudom, hogy lehet elrontani.
2: Magunkra büszke vagyok, mind a kettő megcsináltuk elsőre. De egyébként én azért láttam sok embert, aki ott vagy a rutinpályán, vagy a hogy hívják be a közlekedésbe.
1: Még a rutin megértem, mert ott izgulsz, kétszer leteszed a lábad, vége van. Slalom, kerülés, körbefordulás, de azért a forgalom, hát ott a jobb kezekben nagyon benézel, zebrán nagyon balra-jobbra körbenézel, ezeket nézik.
2: Igen, de hogyha nem vezettél előtte, mert azért nekünk van rutinunk.
1: Na, ha nincs autós vezet, és az úgy más. Az úgy más. Az adom, hogy ez nem egyszerű. Az autós rutin azért az nagyon nagyon sokat számít, úgyhogy igen. Én ma is megmotoroztam, amit meg kell a hétfokba, úgyhogy
2: csős vagy.
1: Egész nap motorol.
2: Lerobbant a izé, merga.
1: Nem járok autóval, egyszerűen az van, dolgom van most a városban, megyek ott értekezletre, és ilyenkor motor, tehát hogy nem, egyszerűen nem vagyok hajlandó autóba ülni.
2: Jobban haladsz, ez egész biztos. Most meg 30 fok lesz délután. Éj! Na, nem örülünk annak se.
3: Én mindenek örülök.
1: Mindenek örülünk.
3: Alapvetően mindenek örülök, igen. Az igazság, hogy a tegnapi nagyon jó indulás után arra gondoltam, hogy ez lehet, ez a startup, ez egy átmeneti állapot volt, hogy ilyen jó kedve van az embereknek, és mindenki ilyen kedves. Hát ez délutára kicsi elromlott, hogy őszinte legyek.
1: Na, de milyen?
2: Mivel találkozták?
3: Úgy összességében, kézzétek el, hogy kaptam egy levelet, amit hát nagyon jól szórakoztam rajta, de az egyik előadásomra reflektált ez a levél, amit nagyon jó volt a felvezetés is, mert elmondja, hogy alapvetően nem szeret engem, de mindegy eljött azért megint megnézni.
2: Miért?
3: Mindegyiket eljön megnézni. És a lényeg az, hogy hát van egy rész a műsorban, ahol egy nagyon izgalmas dologról beszélek, amiben előkerül egy férfi here, és ez egy rácsodálkozás egy ilyen szituációra, amiben hát kibontom magát hát ezt az érdekességét magának, az anatómiájának, ennek a szervnek, de hogy nem akarom elmondani nyilván, mert ez egy nagyon vicces része az előadásnak, és ő ezt nehezményezte, és kaptam egy levelet.
2: Kézzel írva?
3: Nem kézzel írt, e-mailben írva, amiben hosszasan értekezünk erről, vagy hát nem élhető, hogy ez milyen szinten aggályos, hogy egy nő beszél ilyen így egy férfi nemi szervére, és bezzeg ez fordítva, az mennyire sértő lenne, hogyha egy férfi beszél a női nemi szervről.
1: De ugye elment az estedre, meghallgattam, hogy megírta.
2: Igen. De azt is megírja, hogy ő nem szereti. Érted? Tehát nem szeretsz valakit, igen, elmész az estjére, majd, igen, írsz egy felháborodott levelet, hogy miért beszél az illető a heréről. Hát te hülye vagy.
3: Nem tudom. Az a durva, hogy érted, mindenről beszéltem már. Tehát mindenről. Tehát nem vette ki biztosítékot, amikor az apám homolynak az átszitálásáról beszéltem. Az nem vette ki biztosítékot, amikor a terhességet megváltozott fekete melbimbókról beszéltem, vagy az orális szexről, vagy rengeteg szörnyű dologról. Az sose volt probléma. Na de itt meghúzzuk a tárcsácok. Itt
1: mert a here a szent.
3: Igen, és nem mindegy.
1: Szóval de nem is válaszol, ugye nem válaszoltál neki. Nem.
3: Az ugye, van, szeretném azt mondani, hogy nem válaszoltam neki.
1: Isten, nem szabad. Megírtam.
3: De kiropogtattam az ujjaimat.
2: Tudod, mi van, hogy a csávó érintett? Tehát, hogy here ügyben.
3: Hogy here, ugye? Van heréje.
2: Mert neki szerintem például szoptatásnál ugye nem volt fekete a melbimbója, hiszen valószínűleg nem szoptatott. Mert, hogy... Az most betalált nála. Tehát ő egy, igen, ilyen here problémás csávó.
3: Igen, ez le is ki is derül a levélből, hogy ezt a sajátjának érzi ezt a problémát, de hogy erről nem tehetek, ugye, ez az egyik, a másik pedig az, hogy tudod, ezt a kapam nagyon jól megfogalmazta, hogy neki is rosszul szok a test, amikor valaki az alkoholizmusról viccelődik, de nem az illető miatt, hanem azért, mert az apja alkoholista volt. Jaj. Tehát ez nem az illető hibája, hanem az apja hibája. És hogy kicsit tudod, ez az önismeret része, hogy hiányosnak érzem ezt, hogy így nem lehet leülni egy pillanat és végigondolni, hogy olyan miért érint engem? Ez az amúgy elég felszínes téma, nagyon mélyen, nagyon nehezen. Miközben amúgy én magamból folyamatosan ugye nagyon durva dolgokat dolgozok fel a színpadon. most ez kicsit ilyen hentesesen hangzott, de engedjük el, és szún, és a lényeg, hogy az biztos nem probléma. Tehát hogy érdekes,
2: mert
3: nem?
2: Mert ez nem az ő problémája.
3: Ez nem probléma, de hogy amúgy meg a másik, hogy a testi anomáliákat mikor fogjuk elengedni, hogy ez egy probléma? Mert, hogy tudod, ez a tested, érted? Tehát a tested néha szolgált, néha meg fellázad ellened. Vannak ilyen dolgok, de hogy ettől még nem kezdesz el.
2: Ez egy lázadó here volt?
3: Ez egy lázadó here volt, igen. Egy lázadó heréről beszélek. Mindegy, szóval nem értem azt, hogy így, tehát nem volt érzelmi töltete ennek a dolognak egyáltalán. Tehát ez egy...
2: Gondolom, hogy szar stílusba írt, tehát hogy még csak nem is úgy írt. Mert egyébként lehet egy előadásról véleményed, amit még akár el is juttatsz a művésznőnek, érted? De ezt meg lehet írni úgy is, nem?
3: Bár meg lehet írni, igen, de nem érzitek azt, hogy amikor elmész valakinek az estjére, akkor azon nagyjából sejtett, hogy milyen az ember, nem? Hogy miről szokott beszélni, vagy hogy hogyan közelít bizonyos témák felé, vagy mi az a szabadosság, amivel van. Tehát, hogy meg tudom érteni, hogyha valaki elmegy egy Varnuszszavér koncertre, ahol Varnuszszavér feláll, és azt mondja, hogy na figyeljetek ide, srácok! És akkor előjön egy ilyen témával, hogy azt mondja, hogy azért nem biztos, hogy erre számítottam.
2: De nem azért mentél oda.
3: De hogyha elmész a Duma Színházba, vagy esti előadásra, vagy így, vagy Ráskoeszre előadásra, akkor muszáj mindenféleképpen nekem megfelelni.
1: De le a kalappal, hogy még válaszolsz. Tehát hogy azért abban benned van lendület.
3: Azért, mert adott neki, eltorzította azt, ami történt 30%-kal, és egy adott neki egy olyan színezetet, hogy szinte azt éreztem, hogy én egy MeToo-ban vagyok érintett. Érted?
1: Igen, tehát, de nem tudod meggyőzni. Van ez a mondás, és ez nagyon igaz, hogy soha ne birkozz a disznókkal, mert koszos leszel, ők megélvezik. És ez igen, nagyon igaz, de hogy azért mondom, le a kalappal. Ezt megválaszolom, én nekem erre már nem lenne erőm, de le a kalappal. Nem érti meg. Aki nincs ennyire az önismeret szintjén, az a válaszra se tud mit kezdeni. Az nem most fog fölébredni, az nem ébredt még fel, hiszen tudja, hogy neki van valami testi problémája, de ezt leírod neki, azt is hárítja. Tehát nincs olyan reflexió, nem érti.
3: De nem érkezem, tehát nem ítélkezem ebben a rész. Tehát nem az van, hogy na ez fú, hát ez mit tudom, hanem az van, hogy van egy hirtelen kialakult szituációban, nem akartam részt venni. Ott találom magam benne, ezt leírom. Egy leíró szituációt. Tehát nem az van, hogy... Nem, szóval az egészben engem
2: mindegy, engedem. Vissza fog írni.
1: Engedem.
3: Már visszaírt, és elolvastam le, és akkor arra gondoltam, amikor elolvastam az utolsó
2: hogy
3: levelét,
2: fölösleges volt meg.
3: Hogy remélem, hogy amikor meghalunk, és akkor a végén ott állunk, nem tudom, Szentpéternél, hogy bárki van ott, bárki intézi az adminisztrációt a legvégén, akkor ezeket a leveleket, ezeket az agressziókat, ezeket a mikroagressziókat így fogják, így visszaolvassák, és az akkori énjével így meg kell, hogy hallgassa.
1: De nem értette meg a válaszodat, nem értette meg.
3: Nem értette meg, nyilván nem
2: akkor se fogja, Szentpéter előtt se fogja megérteni. Ő nem, úgy csak, fog
3: hogy
2: meghalni.
3: Valaki szembesítse önmagával, hogy figyelj, hogy így te ezt tetted le a közösbe, haver. Te ezt tetted le
2: de
3: a közösbe.
2: Ő ma is azt mondja, és Szentpéter előtt is azt fogja mondani, igen, mert nekem igazam van. Ez semmi, soha nem fog.
1: De ezt mondom, hogy aki egy ilyet ír, az nem érti a választ se. Az a baj. De le a kalappal, hogy
3: ezt megválaszol. A másik, amit nagyon felbasszom magam, hogyha most már ez kijött belőlem, amikor azt mondja valaki, hogy mondjuk szülőként viccelsz a szülőséggel, vagy pedig a feszültséggel, amit maga a szülőség kelt benned, hogy nem szereti, amikor csúnyán beszél valaki a gyerekről. De nem a gyerekről beszélsz csúnyán, hanem azt értsd meg, hanem a saját feszültségedet adott ki egy helyzettel kapcsolatban, amiben eszköztelen vagy, és ezért csinálsz egy humort. De hogy érted, tehát hogy ezek a dolgok, hogy ezt el kell magyarázni, hogy egy humorista este a dolgokat nem kell nettó, abszolút értékében vizsgálni, ettől kicsit azért elfáradtam. Hogy lehet, hogyha nem való mindenkinek, akkor így gondolja végig, hogy bántsa ő magát ezzel, érted? Tehát miért bántja magát ezzel?
1: Oké, ebben igazad van, de szerintem a következő lépés ebben, hogy megvizsgálod azt, hogy miért akarod megválaszolni.
3: Azért, mert tudod, beleteszem a lelkemet ebbe, tehát hogy tudod, egy önálló est az olyan, hogy...
1: De az igazi önismeret nem válaszol már meg egy ilyet. Érted, hogy mire gondolok?
3: Nem tehát, tudom, hogy... közben azt érzem, hogy írnak neked egy személyes levelet, és akkor én most le kell, hogy hasítsam ezt magam, és azt kell mondanom, hogy figyelj, nem... Ez igaz önismeret, ezt nem válaszolnál.
1: Igen, hogy amíg válaszolsz, addig benned is van valami, amiért te rezonálsz rá. Érted? Tehát ezt akarom...
3: ignoráljak mindenkit, akinek
1: ezért. Szerintem egy cuki építőkritika oké, de aki látod, hogy nem ébredt, és látod, hogy alszik, azt nem tudod megrázni, hogy haver, kelj föl, mert ő aludni akar. Érted?
3: Igen, csak tudod, hogy engem az zavar ebben, hogy igazságtalannak érzem, amikor beleteszik ezt a fajta szorongásokat, feszültségüket, vagy agressziójukat, az én létezésemnek a tényébe. Érted?
1: Tehát, de még csak ne is fog föl egy igazság, te inkább egyszerűen csak, hogy nem ért. Tehát, hogy nem ért.
3: Igen, nem ért téged.
1: És nem érti magát. Hát és akkor a kettőt megértett, hogy ez nem rólad szól, hanem a saját taromájáról, amit nem dolgozott, és nem érti, hogy te mit csinálsz.
2: Meg ráadásul te most adsz neki egy kapaszkodót, érted? Azt, amit ő nem ért, azt most rád tudja kivetíteni. Mert
3: értem.
2: Te egy olyan dolgot adtál az előadásodban, amiben bele lehet rugni, tehát ő ventilál ezzel, de ez nem a te problémád.
1: Én annyit ittam volna, hogy nyugodj meg, haver, hírájem. Érted? De értem, hogy válaszolsz, de igen. Szóval, hogy ha viszont még benned elindít valamit, én inkább kidolgoznám azt, hogy benned már ne indítson el semmit.
3: Igen, nem érted ezt egy ponton, hogy kapsz egy kvázi egy ilyen támadást, és utána még te vagy, érted, a megdolgozatlan.
1: Ezért nem aludtál. Ezért nem aludtál. Most itt ülsz, és azt mondod, hogy nem aludtál. Nem, nem, a hülye, aki bekeveredett az előadásra.
3: Nem, most visszanyomozok azt a címet. Gyere, Zsül.
1: Na, jövünk mindjárt, gyerekek. Fél hét van, jelentkezzetek játékra, itt vagyunk mindjárt.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Na gyerekek, tip-top lett az irodánk, haladjunk is tovább. Takarítás, porszívózás, felmosás, tiszta vízzel.
4: Mi van? Erre neked nincsenek embereid?
5: Nem volt még elég, Balázs, így is a földön fekszem reggelente a babzsákjaidon.
0: Indul! Balázsék tavaszi nagy takarítás játéka a tinekosok.hu támogatásával. Figyelje a műsorvezetőket, hívja a 0620

0: megfejteni, mivel piszkoskodnak.
1: Aki kitalálja, mit takarítanak Balázsék, nyer egy Tineco Florban S9 Artis Team Pro kosztmentes felmosó porszívó készüléket.
0: Hallgassa minden reggel Sebestyén Balázs, Rákóczi Ferit és Ráskó Esztert itt a Rádió 1-en.
2: Jaj, csak ne nekünk kelljen!
3: Jól van, tévedésben vagytok. A hallgatókra gondoltam.
4: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
5: Néha az utakon minden autó ugyanolyan, mintha ugyanarról a futószalagról gördültek volna le. Szerencsére van, ami kitűnik a sorból. Ez a Ford Kuga. Karakteres Ford SUV, magabiztos fellépés, dinamikus forma és pont annyi erő, amennyi kell. Ráadásul most 9.790.000 forinttól akár 0% THM-mel elérhető. Ford Kuga az autó, ami nem csak jól néz ki, de megbízható is. A finanszírozás feltételekhez kötött részletek ford.hu.
6: A te döntésed, hogy miből mennyit szeretnél. A Vannál hiszünk abban, hogy korlátok nélkül érdemes kapcsolódni zenéhez, egymáshoz, a világhoz. Találd meg a hozzád illő korlátlanságot a Vannál, mert nálunk minden mobiltarifában ott a korlátlanság. Egyéni előfizetőknek. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a van.hu-n. Van. Minden pillanat számít. Van.
7: Ecofamily napok. Tudatos árak, kuponok nélkül. Keresd a rózsaszín árcímkéket, és vásárolj kedvezményesen. Május 7-től 10-ig, amíg a készlet tart. Ecofamily. Drogéria. Élelmiszer.
8: Május 8-án és 9-én újra Autotech Future autóipari és járműkiállítás a Bárdi Autó szervezésében. A járműipar legújabb fejlesztései, lenyűgöző autó és motorkiállítás, látványos show műsorok és izgalmas családi programok egy helyen. Autotech Future május 8-án és 9-én a Hung Expo-n. Jegyek a helyszínen és az autotechfuture.hu oldalon.
9: Elképesztő hang, erő és teljesítmény. Ez vár június 5-én és 6-án a Városligetben a Steel Timber Sports World Trophy, a legkeményebb sportfavágó versenyen. Szurkolj élőben a világ legjobbjainak. Jegyek és infók a steel.hu-n.
10: Ingyenes házhoz szállítás a KFC-től. Rendelj a KFC appon vagy a kfc.hu-n május 5-e és 18-a között, és a kiszállítási díjat mi álljuk. Ne maradj le!
11: Költözés, egy hétvégi kiruccanás, az első családi utazás. Ahány autó, annyi történet. A jók pedig ugyanott kezdődnek. A Dászvelt Autó negyed évszázada kínál ellenőrzött, 110 ponton átvizsgált használt autókat, garanciával, országos hálózattal. Dászvelt Autó. 25 éve velünk indulnak a jó történetek.
4: Reklámot hallottak.
0: 94.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Reklám.
12: 2026-ban ismét a színpadon egy ikonikus hang, ismerős történetekkel, Zorán. Május 29-e Sopron, Novomatic Arena. Jegyek online, gag.jegy.hu.
13: Unod a cipekedést? Kikészít a sorban állás? Rendelj az Auchanból a Foodórán, és házhoz jön a bevásárlás. És most nem csak időt, de pénzt is spórolhatsz. Hiszen az Auchan kuponkóddal 20% kedvezmény jár, ha 10 és 15 ezer forint között vásárolsz. Részletek foodora.hu/ajánló. Foodora, mert jól esik.
14: Szia!
15: Hello!
14: Az Intim Flóránk egyedi, ahogyan mi is azok vagyunk.
15: Bonjour!
16: Ha sérül a hüvelyflórád, bakteriális vaginózis alakulhat ki.
14: A Vitagin C hüvelykrém prebiotikummal, C-vitaminnal és tejsavval segíti és táplálja a saját flórádat. Vitagin C. Saját flórám, saját életem.
16: A Vitagin C vény nélkül kapható gyógyászati segédeszköz. A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát.
17: Felújítás? Renovó a biztos megoldás. Festesz? Felújítasz? Renovó. Felújítási megoldások egy helyen. Renovó. Több, mint festékbolt. Híd utca 8.
18: Itt minden az élmények körül forog. Rotonda. Újdonság a Family Parkban és egyedülálló Ausztriában. Izgalmas forgások, lendületes hullámok és rengeteg élmény vár. Happy Magic Fun. Ausztria legnagyobb szabadidőparkjában. Soprontól csak 20 kilométerre.
19: Familypark.at.
15: Ha autóvásárláson gondolkodik, most figyeljen! A Seat Leon kombi már 7.990.000 forinttól elérhető. Ne kössön kompromisszumot! A Seat Leon kombi kialakítása magán és üzleti használatra is ideális. A biznisz felszereltségben ráadásul alapáron elérhető egyebek között az ülés és kormányfűtés, a vezeték nélküli telefontükrözés, valamint a tolatókamera. Az ajánlat privát ügyfeleknek és cégeknek is elérhető. Seat. Az átgondolt döntés. Walter Auto. Sopron. Pozsonyi út 5763.
19: Tibikém!
20: Ferikém, de jó, hogy jöttél! Nézd, ez itt a kert!
21: Kert? Ez? Nincs rendes térkő, se egy normális magaságyás.
20: Azért az nem két perc. Térkő, szállítás, szakember.
21: Uff, Bau, megvan. Lejjer térkövek készletről most azonnal elérhetőek az áruházban, akár házhoz szállítással. Sőt, még megbízható szakembert is ajánlanak hozzá.
20: Huff, Bau, na jó, így már más. Gyere, Feri!
21: Huff, Bau, Sopron. Sopron, Győri út 52.
22: Még mindig nem küldték az árajánlatot? Miért nem látogatsz el most a Pakohaus weboldalára? Ott azonnal láthatod a hőszivattyúk és klímák árait munkadíjjal együtt. Pakohaus, az AUX klímák és hőszivattyúk prémium partnere és a Panasonic hőszivattyúk akkreditált szervize. www.pacohaus.hu.
4: Reklámot hallottak.
18: Sopron legfrissebb hírei a Rádió Egyen.
23: Súlyos az asszály a Kisalföldön, még keresik az évtelsi tanárját, köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Súlyos az asszály a Kisalföldön, írja a Megyei Napilap. Egyes területeken a talajvíz szint több mint egy méterrel elmarad a sok éves átlagtól. A szakértők szerint a szárazság mára az agrárium első számú ellenségévé vált, és a helyzet gyorsabban romlik, mint azt sokan gondolnák. Az idei év a 2022-es eddigi legsúlyosabb asszályt is felülmúlhatja. A Met.hu információi szerint az elmúlt hetekben alig esett eső. Március szinte teljesen száraz volt, és áprilisban is csak rövid időre érkezett kisebb csapadék. Még várják a szavazatokat Győr-Moson-Sopronban is az évtesi tanára címre. Idén is három kategóriában írtak ki versenyt, a megyei szavazás május 11-ig tart, a győztesek az országos listára kerülnek fel. Ezt követően május 13 és június 11 között a megyei nyertesek országos szavazáson vesznek részt, közülük kerül ki a három kategória országos fődíjasa. A megtisztelő címen túl a nyertesek feliratozott melegítőt, továbbá egyenként 330.000 forint értékű pihenőutalványt kapnak. Három burgenlandi kórház is Ausztria legjobbjai között végzett a Klinika Ward Ausztria 2026 rangsorában. Az Oberwarti Klinika a negyedik helyet szerezte meg, az Eisenstadti Irgalmas Testvérek Kórháza a hatodik, míg az Oberpullendorfi Klinika a hetedik helyen végzett. A díjazás alapját egy átfogó felmérés adta, akik több mint 20.000 beteget kérdeztek meg olyan szempontokról, mint például a kiszolgálás vagy a tisztaság. Hogyan gazdálkodjunk ökosan? Ezzel a címmel tartanak előadást ma 17 órától a soproni Tétvár kerületi székházában. Az előadó Keresztes Kristóf természetmegőrzési szakreferens a Fertőhanság Nemzeti Park munkatársa lesz. Az előadás során az erdőgazdálkodás, a szántóföldi és ültetvénygazdálkodás, valamint a gyepgazdálkodás legfontosabb természetvédelmi kérdéseit járják körbe a résztvevők, és betekintést kapnak az itt előforduló élő világ változatosságába.
4: Az időjárás jelentés támogatója az Alpok Napelem Kft. www.napelemsopron.hu.
23: Kedden nyugat felől már vastagabb fátyol felhők érkezhetnek a Dunántúl, majd a középső tájak fölé, melyek szűrhetik a napsütést. Ezen a napon esni nem fog. Élénk az ország északnyugati harmadán, erős helyenként viharos lökések kísérhetik a déli délnyugati szelet. Délután a legmelegebb órákban 24-29 fokot mérhetünk. A szelesebb tájakon élők körében fokozódhatnak a fejfájásos panaszok.
4: Az időjárás jelentés támogatója a Jövőháza, a tökéletes könnyű szerkezetes. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
18: És most! Rádió egy. Folytatódik a Rádió egy reggeli ébresztő műsora Balázsék. Sebestyén Balázsral, Ráskó Eszterrel és Rákóczi Ferivel. Csak igazi, mai sláger megy. Rádió.

0: Olyan lendületen jött, hogy hónapok óta nem. Elve, paf!
1: Nem baj, gyerekek, vissza. Ezért vagyunk, hogy kihúzzuk egymást. Kihúzzuk egymást a gödörből. Én is vagyok ott, ti is vagytok ott. Nincs ezzel baj. Nincs ezzel baj.
2: Csak egy kis ölelése.
1: Időjárás, mondják, Ferenc, egy jó időjárás.
0: Óriási napsütések, délutántól már pici zápor nyugaton, de annak megörülünk.
1: Köszönjük szépen.
0: Most még.
3: Az időjárás jelentés támogatója a gumi.hu, a Dunlop gumiabroncsok forgalmazója.
1: M3-as Galga Pienőtől Pest felé úgy be van állva, mint a kisnyugdíjas az Unikum Szilvától, miután MP beszélt az M1-en. Köszönjük szépen. Milyen korrekt közlekedési jelentés volt ez, igen. Iszod-e még a sós vizet, Balázs? Mostanában nem halljuk a kanál kocogását. Egyébként tényleg, nem iszom mostanában
0: pedig
1: a sós vizet.
0: Pedig behozza, mindig be, jön, zsűr, jön, leteszi.
1: Kanálom múlik, nincs kanál.
0: Nincs kanál, igen.
1: Nincs kanál, ahogy a Mátrixből is megmondták. Úgyhogy nem is érdekelt titeket a Pandorfi óriás kerék? Tudjátok, milyen drágák innen az SMS-ek? Máncsi küldte nekünk, de küld, hogy működik-e vagy nem működik. Azt beolvassuk, csak én mostanában nem szoktam. De ha küldöd, akkor figyelni fogom. Jó, hogy működik a Pandorfi óriás kerék? Nézegetted jövő hétre?
0: Nézegettem. Hát az elejét megúszuk, ahova te nem jössz, tehát az jó lesz, ahogy megérkezel,
1: bak! Megérkezik a felhő.
0: De nekem rossz omen vagy ebbe a motorozásban, kezdem azt hinni. Nem, eddig jó volt minden.
1: Eddig jó idő
0: jó
1: volt.
0: Jó lesz, most itt kicsit, figyelj, a motorozásban benne van ez, hogy kicsit elázunk, kész.
1: Nincs ezzel probléma.
2: Odaérünk.
0: Elá, és akkor este majd más, hogy elázunk.
1: Így van.
2: Jó, de figyelj már, és mi van akkor, hogyha elásztok? Most nem lettek ilyen nyíkhajok, hogy
1: ez
2: vizes a bugyi, azt akkor már nem.
1: Nem, én nem is a motorozás miatt aggódom, engem a kitelepülés jobban érdekel. Tehát a motorozás megoldja, hogy legyen jó idő, mert a rócsó...
2: Be kell ponyvázni.
1: A rócsónak úgy van jó hangulata, hogy így süt a nap, jó kedvünk van, játékokat játszunk, tehát az úgy a jó, azért az esőbe, szélbe csináltuk egy párszor, azért az tudar tud lenni. Az tudar tud lenni, de a hétfőket szerda meg vagyunk. Tehát
2: itt... úgyis a napos részen leszünk, ugye Győrben, Sopronban, ahol így is jobb szokott lenni. Ugye...
1: Az oké, az hétfőket ez rendben van.
2: Akkor ugye mentek az azbesztes szombathelyre.
1: Ott nem baj az eső, mert ott egy kis dámos az azbesztet.
2: Igen, azt mondom, időszerű volt, hogy megjöjjön.
1: Igen.
2: Igen, és utána pedig Dunaújvárosban szerint szintén jó idő lesz szerintem, mert addig már pont elvonul.
1: Igen, bízatok a proféta szólja belőled, igen.
2: Valaki már... Hát ez már gázosabb, de...
1: Az már erős lesz, igen, nem baj. Valaki megint rohadt büdös a buszon? Biztos, hogy nem én vagyok, mert a 72 órás lezadóról még 18 és fél perc van. De valaki büdös a buszon, igen. Azt mondja, hogy...
2: Szokott lenni olyan, hogy beléptek a liftbe, és valaki egy rettenetes bio fegyvert hagyott.
0: Egy bombát
2: hagyott. Az a legdurább érzés.
1: Hogy oda fingik?
2: Belépsz a liftbe, és nekimész egy fingfalnak.
1: Igen, csak azon izgulsz ilyenkor, hogy amikor nyílik az ajtó, utánad ne szálljon be senki, azt le nem mosod.
0: Igen, hogy te
1: azt le nem mosod, azt be kell mondani, hogy nem én voltam.
2: De, tehát, nem az van, hogy ilyenkor a saját molekuláid ezt egy kicsit fellazítják, mert plusz belélegzed.
1: Azt nem lazítja fel. Az, aki belép friss orral, ugyanúgy érzi.
2: De mi van, hogyha belélegzed, és ugye átszűröd a saját mikroszűrőidet, úgyhogy már nem olyan
1: szagad. Nem tudsz annyi légköbmétert kiszívni a liftből. Tehát, hogy nem higul. Szerintem nem higul.
2: Lélegzel benne a büdös liftben, vagy pedig azonnal megállítod. De hát én kibírom.
0: Igen?
1: Én sem nagyon.
2: Na, ilyenkor azonnal mindent lezárok.
1: És csak azt szugerálom, hogy ne jöjjön senki. Tehát most utána messze azt nem mosod le.
0: Nem,
1: akkor be kell mondani, ez nem én voltam.
0: Jó,
1: ne,
0: jó
1: nem
0: de azt sem mosod le.
2: Jó, és nem. Például azt tudjuk, hogy a büdös az úgy terjed, mint a meleg. Mert hogy a meleg ugye felfelé száll.
1: Igen.
2: Mert a büdösre is ez van. Tehát a legugorsz,
0: nem,
2: a büdös van?
0: Nem, ott lefelé száll.
2: Lefelé száll?
0: Mert a büdös az
1: nehezebb, mint a meleg.
0: Nehezebb, mint ahogy hívják, mint a sima levegő.
1: Így van.
4: Metán, ugye? Hát az nehezebb.
1: A büdös nehezebb, mint a meleg. Tehát a büdös lefele megy.
4: Egyébként én ezzel nagyon sokszor szembesülök, hogy bemegyek a női WC-be. Ugye 2 darab WC van. Megyek, szépen rendbe teszek magam, mentem, pisiltem, én na, ennyit így a kis anyagcserből, én itt nem szoktam így, csak pisilni.
2: Üvöltve.
4: De van, aki más is szokott, ugye?
1: Sajok ide a munkahelyre, gitter.
4: Szoktak, hát kell, ha kell. Na most én, amikor szerintem kijövök,
2: nem az
4: és...
2: Ide be, nem is így dolgozik.
4: És mondom. Van egy szag, engem ez például frusztrál, hogy ugye hát nem én voltam, valaki bemegy, bármit gondolhat. A másik, nem tudom, hogy rendbe hagyta a WC-t, mert én ugye magam után rendbe hagyom a WC-t, de 2 WC van. Na jó, de ha valaki bejön, nem tudja, hogy én melyikből jöttem ki, mert éppen mosom a kezem.
1: Tudom, szoktam gondolkodni.
4: Rettentő szarérzés.
1: Szó szerint szarérzés.
4: Igen.
2: És amúgy a másik, hogy amikor belépsz a vécébe, hogy 2 WC fülke van,
4: igen.
2: És tudod, hogy az egyik be van zárva, akkor ott már valami történt.
4: Jaj.
2: És hogyha be van zárva az ajtaj, akkor tudod, hogy ezt már elvették tőlünk ezt a fülkét, mert ott már nem tudsz őszintén pisilni.
4: Nagyon.
2: Igen, ez nagyon nehéz.
4: Ugye?
2: Igen, jaj, de szerintem van egy szardémon amúgy az épületben.
4: Szardémon.
2: Van egy szardémon, aki bejár és összecsikozza a vécéket, ez az őszinte igazság.
1: Igen, én csomószor járok hozzátok a nőibe egyébként, mert a férfi foglalt, akkor átmegyek a nőibe.
4: Jól teszel.
2: Akkor megvan a szardémon.
1: Én simán. Úgy megy be a férfi vécébe, hogy látom az egyik ajtó csukva van és piros az ár, már be sem megyek. Nem érdekel, hogy pisil vagy kakil, nem megyek be. Nem akarom azt, hogy szinkrom a véghallat.

0: menjek hozzátok.
1: Jól teszed.
2: De ott jobb szinkronba végig.
0: Nem, ott is két budi van, és ott az üres. És akkor látom, hogy valaki gitel a férfiért, és egy gitelő férfiamat én nem tudok pisilni, és átmegyek hozzátok a nőjébe. Én egy csomószor pisilek nála.
1: Nagyon jól teszed.
3: Ezt nem tapasztaltam, de ott vagyok. Lenne, hogy így kicsit ilyen nyitott ajtónál, hogy szokás ilyenkor.
0: Fücsülök, igen, fingok kettőt fücsülök. Megrázom a lábam, kicsit körbevizelem a tartályt. Igen, igen, és átörömbölök, hogy ízni, mi van, szuka, te is fosol.
1: Hát, szó szerint így van, igen.
0: Ez a kedvenc. Te is fosol, szuka, én csak pisilek, na mi van?
3: Amúgy ezt kéne kínálni a nővécére, szuka.
0: Szuka, ne fosoltok szuka. Nem, én gyorsan össze, gyorsan összepisilek, hogy nem, és jövök ki, tehát, hogy... De én leasingellek titeket sokszor. Mindig megnézem, hogy tiszták vagytok-e.
3: De ez fordítva nem szokott előfordulni, bár lehet, hogy érdemesen tenni egy Erasmust a férfi vécébe.
1: Hát, mert én volt, hogy már átmentem a férfi vécébe.
0: Simán átmegyek.
1: Nincs piszoár, tehát simán át lehet menni.
3: Nincs piszoár.
1: Nincs.
3: Ezért pisilsz a csapba.
0: Persze. Hát miért pisilök a csapba? Hát szerintem, kijötték kezed, most én háromszor láttam a csapba pisilni. Mondtam, az addiktív. Nem, át kell menni, nem, én valahogy nem megyek be. Látom, hogy egy pali ott bent van, és bezárta az ajtót, az még csak nem is pisi, úgyhogy az ott kaki van. Én nem tudok pisilni egy szaró férfi mellett. Egyszerűen nekem ez nem megy.
3: Ezt írjuk fel.
0: Nem megy.
3: Én vezetem, van egy ilyen
2: kakilónő mellett tud?
0: Tessék?
2: Kakilónő mellett
3: tud? Ez nem létező dolog.
0: Ha elképzelem a látványt, még inkább. De nekem egy kakilónő nem létezik, így van. Tehát az nincs.
2: Ja, sincs.
3: Ez nincsen.
0: Az én univerzumomban ti nem kakiltok.
3: Ez így van. Az összes többi univerzumban se. Van egy, ahol igen, de nem járunk.
0: Bőrlégzitek, nekem az nincs. És egy nő, még virágaitok is vannak, illatosítótok is van, nekünk nincs ilyen virág, meg illatosító.
3: Egyszer találkoztam egy csaj, aki igen, tehát arról tudtuk, hogy ő igen, és azóta senki nem beszélt
2: vele. Senki többet, mi?
3: Kirekesztetett társadalom.
2: Egyébként van illatosítónk, csak...
0: De ilyen fújó, de várjál, fújó.
2: Fújó is.
0: Neki ki van rakva, múltkor olyat láttam, hogy ki volt rakva ez a bríz, ilyen háromszögletű, meg valami be van szurkálva, ilyen, és én figyelj, sokkal durvább.
2: Miért nem jár?
0: Hát ezt mondom, nekünk ilyen fújószar
3: is. Hát az van, hát ilyen spárgák vannak kirakva alapból a vécé mellé, tudod, mert a növény
0: spárgák. Szerintem miért járok a nőibe? Egyrészt otthon érzem magam, kettő, hogy sokkal tisztább és jobb illatú.
3: Ki van a téve púderek mindig a tükör elé, szerintem azért jár oda.
0: Most bemegyek a férfi bért, és a falig fel van fosva, hát
2: de
0: akkor hadd menjek már.
2: Nem állunk jól, de nincs.
3: Kerének alacsonyan van az a vécé, ez gyakran előfordul
0: vele. Cseppkői, csurog a falról, mondom, haver, mi történt itt veled, haver, hétvég, hogy ilyen hadbár nyomással jött ki, hát meg a nőiből, egy kedves lány pisil diszkréten, hát nem jobb volt,
3: igen, Feri az a fajta ember, aki soha nem ez gluténérzékeny, hanem ő csak kitartja. Ez teljesen normális, hogy történik vele, a férfiak mindig
0: semmi, csak a női, persze. Sokkal tisztább. Itt van a játékosunk, jó reggel, ciao.
3: Szerencsétlen, szia.
4: Végig jó reggelt kívánok.
0: Hogy hívnak,
4: ciao. Végig hallgattam. Ági vagyok, és én is beszoktam menni a férfi vécébe.
0: No,
3: Ági bácsi vagy.
0: Ági bácsi.
4: Hát, valami olyasmi.
0: Tanítasz, Ági, tanítasz?
4: Tanítok, igen, alsóba. Magyarvánhegyesen.
0: Aha,
4: Békés megyébe.
0: Tehát hányadikosak az osztályaid éppen most?
4: Harmadik osztályosak.
0: Harmadik. Akkor még egyesek, hogy jönnek a kicsik megint. Aha.
3: Harmadikban le tudják írni a település nevét? Mert azért ez a Magyar Bárhegyes nem olyan egyszerű.
4: A Magyar Bárhegyes, ez nem olyan egyszerű, igen.
0: Ez nem.
4: Le tudják másolni a táblárod, aki már le tudja írni.
0: Nagyon
2: jó. Milyen nehéz a Magyar Bárhegyesben?
3: Hát van benne egy
4: J. Hogy hosszú. A J-cé, igen.
0: Igen.
4: És amíg... Nagybetűvel írni.
3: Ferinek már évek óta nem volt gondja vele, azért ilyen értetlen.
2: Igen, 35 éves korom óta szépen írom, hogy Magyar Bánhegyes.
0: Igen. Ágy, akkor a Ferivel is játszod el, gondolom én, nem? Ha már így...
4: Persze,
0: meg találtátok egymást. Jól van. Egy tanítónéni játszik Ferivel, akkor legyen ez. Jó? Hallgat a csoportod? Vagy még alszanak? Vagy más uliba vannak?
4: Fogalmam sincs. Lehet, hogy hallgatnak. Hogy üdvözlöm őket.
0: Hát akkor
4: tudom.
0: Eljut az, mire beérsz, ott mindenki tudni fogja, hogy a tanítónéni játszott.
2: Vagy nem.
0: Balázséknál ott volt a tanítónéni. Na jó, van, menjünk akkor, Ági. Jó, 3-2, tessék.
2: Ági, a suliban jársz a férfi vécébe? Azt mondtad az előbb, hogy szoktál.
4: Előfordul. Mert több részben nők dolgoznak. Az iskolában.
2: Meg a búgus szakma az ilyen.
4: Igen, és ha nagyon
2: meg is vagyunk.
0: Vagyunk az igennel. Ja.
2: Tanítónéni drága, ez bukta.
0: Ági, ott volt egy igen, hogy férfiak dolgoznak, igen vagy
4: igen.
0: Kevésbé férfiak.
4: Hát szoktam a gyerekeknek is mondani, igen, ügyes vagy, úgyhogy ez nálam.
2: Igen, Ági, nem voltál ügyes.
4: Nem, most nem.
0: Na de várjál, viszont van egy olyan ajándékod, azért. Hogy az figyelj, én nem tudom, hogy ezt tegnap óta tudod, de meghallgatod, megőrülsz, figyelj.
5: Gratulálunk. Az önnyereménye egy kétfős, két éjszakás wellness hétvége félpanzióval a 4 csillagos Hotel Vella Marinban.
0: Hoppácska! Na?
4: De tudtam róla, de nagyon szépen köszönöm.

0: További részletek a mcdonalds.com-on.
1: Reklámot hallottak. Társadalmi célú reklám következik.
2: A buddhizmus nem más, mint egészséges józaneszünkre hallgatni. Így válunk életünk mestereivé. A Gyémántúd buddhista közösség arra törekszik, hogy a buddhista tanításokat és a meditációt mindenki számára elérhetővé tegye. Támogass te is adód 1%-ával az élő buddhizmust. Gyémántúd buddhista közösség. Technikai számunk 0042. Készült a Gyémántúd buddhista közösség támogatásával.
1: Társadalmi célú reklám hangzott el.
3: 94.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
4: Május 10-én vasárnap újra dübörög a Fertő-Szentmiklósi Reptér. Autós, motoros gyorsulási verseny látványos futamokkal. Egész napos drift show, drift taxi, hang, sebesség, adrenalin kifulladásig. Gyere ki és éld át élőben. Május 10, Fertő-Szentmiklós. Start reggel 8 óra. Nyerj ingyen belépőket a Facebook oldalunkon.
5: Scoop élményhetek idén-nyáron is a négy elem jegyében. Föld, víz, tűz és levegő. Evezés, vitorlázás, száp, hegyi túra, bobozás, strandolás, közös grillezés és kincskeresés is várja a táborozókat. Ajándékozz gyermekednek egy hetet tele barátokkal, kalanddal és mosollyal. Jelentkezz most nyári napközis táborunkba. Scoop.hu.
6: Magyar otthonokra magyar hőszigetelés. Válassza a prémium magyar építőanyag védjeggyel ellátott Hungarocell hőszigetelő rendszert. Hungarocell.hu.
7: Alkalomra vagy ballagásra készül a család? Széles választékkal várja a hölgyeket és urakat egyaránt a Viki Titok Secret Divatház Fertő-Szentmiklóson. Alkalmi ruha egy helyen mindenkinek. Az aktuális kínálat miatt keressetek minket a naponta frissülő Facebook oldalunkon. Viki Titok Secret Divatház. Fertő-Szentmiklós, Szent István utca 43, közvetlenül a templom mellett.
8: A vashiány kezelése több hónap. Várandósan 9 hónapod van. Kezd el időben szedni a Maltoferfolt. A Maltoferfol rágótabletta hatásos, biztonságos, kíméletes vaspótló gyógyszer. A 100 darabos Maltoferfol 3 havi vaspótláshoz elég. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosa gyógyszerészét.
9: Most igazán megéri plazmaadóvá válni a Soproni Plazmaponton. Csatlakozz májusban, és szerezz az 5. plazmaadásodig 131 ezer forint juttatást. Jót tenni jó! Várunk a Határdombút egy szám alatt az Alfa Park bevásárlóközpontban. www.plazmapont.hu.
10: Ha kedvező áron kerítést szeretne, Hegykőn a Kispált keresse. 2D és 3D kerítésrendszerek, drótfonatok, vadhálók, gondozásmentes és alumínium kerítés lécek forgalmazása és telepítése. Komplett ajtók készletről továbbá egyedi méretű kapuk gyártását is vállaljuk. Minőség és 35 éves tapasztalat. Ne feledje, ha kerítést szeretne, Hegykőn a Kispált keresse. Címünk Hegykő iparterület.
11: Költözne? Hova? Lignova!
12: Garantált minőségű, a mai kor igényeinek megfelelő energiatakarékos otthonokat építünk. Lignova.hu. Minden a tervek szerint.
13: Elit Garázs. Professzionális fóliák autókra, épületekre. Hővédelem és belátásvédelem a legszélesebb kínálatban. Kavics felverődésektől védő karosszéria fólia, valamint egyedi reklámfelületek tervezése és telepítése autókra és üzlethelyiségekre egyaránt. Ingyenes felmérésért keressen minket Sopronban, a Kelta utca egy szám alatt, illetve telefonon, Facebookon vagy Instán is. Elit Garázs. Minőség szakértelemmel.
1: Reklámot hallottak.
3: Sopron legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
14: A kamionokat és a buszokat ellenőrzik. Érdekességekkel várja a látogatókat az állatkert. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Elindul a Roadpol Track and Bus. A sofőrök május 10-ig fokozott ellenőrzésekre számíthatnak a közutakon Győr-Moson-Sopron vármegyében. A rendőrök kiemelten vizsgálják a teherautók és az autóbuszok közlekedését. Többek között a vezetési és pihenő idő, valamint a szállítás szabályainak betartását, illetve a beutazás és a belföldön tartózkodás jogszerűségét. A cél a szabályok betartása és a balesetek megelőzése, olvasható a rendőrség felhívásában. Rengeteg érdekességgel és újdonsággal várja a látogatókat a győri állatkert. A tavasz folyamán minden nap lesz tengeri malacvonat, kapibara simogató és etetés, zoo show, állatbemutató, pingvin séta és elefánt tréning is, mondta el rádiónknak Tóth Zoltán, az intézmény kommunikációs és marketing vezetője.
15: A Győri állatkertben 150 faj, közel 1500 állat lakik, és az elmúlt

0: elmúlt hetekben például egy puputérvénk született, pingvinfiókák vannak ismét, ez egy elég nagy csapat most már, így 20 pingvinnel kezdtünk nagyjából 2021-ben, és most már ilyen 30 körül van a létszám, idén már költöztek is más állatkertekbe, mert annyira jól működik a szaporításunk. Az egyik legnépszerűbb programunk az állatkertben minden nap délben, és 16 órakor van az úgynevezett pingvin séta.
1: A Győri Állatkert programjai a Zúgyőr közösségi oldalán is elolvashatók. Hogyan gazdálkodjunk ökosan? Ezzel a címmel tartanak előadást ma 17 órától a soproni Tithvár kerületi székházában. Az előadó Keresztes Kristóf természetmegőrzési szakreferens, a Fertőhanság Nemzeti Park munkatársa lesz. Az előadás során az erdőgazdálkodás, a szántóföldi és ültetvénygazdálkodás, valamint a gyepgazdálkodás legfontosabb természetvédelmi kérdéseit járják körbe a résztvevők, és betekintést kapnak az itt előforduló élő világ változatosságába. Szentmiklósi Barnabás fotókiállítása nyílik meg ma 17 órakor Sopronban a Gyik rendezvényházban. A kiállítás május 5 és június 7 között tekinthető meg.
2: Az időjárás jelentés támogatója az Alpok Napelem Kft. www.napelemsopron.hu.
1: Kedden nyugat felől már vastagabb fátyolfelhők érkezhetnek a Dunántúl, majd a középső tájak fölé, melyek szűrhetik a napsütést. Ezen a napon esni nem fog. Élénk az ország északnyugati harmadán, erős helyenként viharos lökések kísérhetik a déli délnyugati szelet. Délután a legmelegebb órákban 24-29 fokot mérhetünk. A szelesebb tájakon élők körében fokozódhatnak a fejfájásos panaszok.
2: Az időjárás jelentés támogatója a Jövőháza, a tökéletes könnyű szerkezetes. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most! Rádió E! Folytatódik a Rádió egy reggeli ébresztő műsora Balázsék. Sebestyén Balázsral, Ráskó Eszterrel és Rákóczi Ferivel. Csak igazi, ma is sláger megy.

0: és uraim! Egyenesen a budapesti stúdióból, a rádió egy összes frekvenciáján élőben a magyar rádiózás királyai, Balázsék! Jön a rádióműsorok etalonja, az üvegre tapadvány Nyíregyháza humor titánja, Tirpákia koronázatlan királynője, Ráskó Eszter! A kör közepén a kapuzárásra fittyet hányó szelíd motoros Rákóczi Feri! És a piramis csúcsán a 90-es évek diszkóbuddhistája Sebestyén Baller Feri Balázs! Fújtatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor! Reggeli műsor! Balázsék!
1: Hét óra után 13 perccel itt vagyunk. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Jó étvágy egyébként.
2: Egy
1: tetszák, akit focakodom van egy kis étel. Jaj, de jó látni.
3: Már be kell vezessük a 7 órás kétzenés szünetet, mert
1: 7 óra kétzene.
3: Itt kapkodások vannak reggelikben. Még nem tudta lenyelni.
1: Még tele van a szája.
3: Lenyeli.
4: Hütyül tapsol.
1: Igen.
4: Láttam igen. Az előbb, ahogy Feri
1: igen?
4: Kamuból agresszorkodik, és Zsül kiabált.
1: Ne, ez történt. Én egy 5 percre hagylakott benneteket.
3: Egymásnak feszül. De munka, úgynevezett munkahelyi villongás volt.
4: Mi? Akárkinek kell tanúskodni, biztos, hogy a zsülmele fog, de hogy a...
3: De jó, de szeretlek én is.
4: Így is van, de hogy nagyon ijesztő, amikor egy nyugodt ember kiabál. A sokkal ijesztő, mint akkor...
1: És mi volt, a serszlim, vagy a...
3: Ne, én ott sem
4: voltam. A kolbász, igen.
1: Ja, a kolbászom, vagy a babtálom, mind sikerült összeveszni.
3: Igen, a paradicsomos babon ugrottunk.
1: A paradicsomos babon, azt tudom, hogy nagyon szereted. Na jó van.
4: Hát ez van.
1: De megoldódott a dolog, mert mire kiértem addigra, ti már nagyon nagy táplálkozásban voltatok.
3: El tudtuk simítani.
1: Ült 5 ember, és néma csendben táplálkozott gyerekek.
4: Így van.
1: Na, azt mondja, hogy gyorsan egy-két közlekedési hírem. Hármas Galgapihenőtől Pest felé beállva, igen, ezt olvastam reggel, mint kisüngdíjas az Unikum Szilvától, miután MP beszélt az M1-en. Egyelőre ez a legfrissebb, úgyhogy ez van csak. Nekünk így ebben a formában, nyugalomban és békesség az utakon.
3: Ez soha nem fogjuk megérteni, de megint bedobom. M7-es autópálya Balaton,
1: igen.
3: Budapest. Miért most?
1: Hát valószínűleg itt a választások miatt ez most egy kicsit így.
3: Ja.
1: A fiúk levonultak, mire az újak felvonulnak.
3: De jó, de nem van, tavaly nem volt választás, akkor is szezonra
1: igen.
3: Kezdték.
1: A visszafelé eljövőt csinálják most meg, és ott a 60-as kilométernél az 50-es kilométerig van valami kis szerteldobás és ágazás. Az ugye elkészülhetne nyára vagy májusra, igen. Tehát, hogy az vasárnap azért ott meg tudja fogni a forgalmat egy picit. Ezt nem érted ezeket az időzítéseket, hogy ez miért van.
4: Igen, mert télen mondja, nem köt úgy a beton.
3: Ezt tudjuk, de március vége, április eleje. Tehát már most olyan forgalom volt egész hétvégén a Balatonon oda-vissza, mint az
4: láttam,
3: állat.
4: Láttam, pokol volt.
3: Na,
4: pokol volt.
3: Most kell főtúrni.
4: Ez a legdurvább, amikor így jössz, úgy van, hogy tehát, jössz az elterelő sávon, és mellette van az a, hát ilyen, olyan árok, és ugye ott beszokott ültetve lenni ilyen bokrokkal, ez a, tudom, ami úgy van, hogy a középen elváltja két irányt egymástól, és akkor átterelnek a másik oldalra.
3: Aha, meg
4: és átterelnek a másik oldalra az egy sávba, és most pont, ahogy jöttem az M1-esen, ott úgy van, hogy így, így a beton mellett, tehát a maga az autópálya mellett le van, tehát nincsen semmilyen növényzet, hanem ilyen mélyen, mert 30 centire van egy
3: segítség
4: föld.
3: Kicsit.
4: Föld
1: én most messze nem tudom.
4: Bocsánat, az a lényeg, hogy magasan van az autópálya, és alatta 30 centire van, tehát hogyha lecsúszik a kereket,
3: ja, hogy
4: akkor
3: leesel.
4: Nem, hanem hogy lecsúszik a kereket, esetleg ugye nem vagy elég figyelmes, és hogy akkor utána az milyen következményekkel jár, egy leszűkített egysávos két beton közötti izén. De mindegy, akkor ez csak az én fejemben van.
3: Salzburgig fog állni az M1-es.
4: Egyez nekünk, sászor! Ez van nagyon jó nap
3: lesz! Hogy nincs föld,
1: hova esik a kereket?
3: Beesel a
1: mész az M1-en és leesel az árokba?
4: Már én nagyon, meglátjátok.
1: Én vigyázok. Igen, valaki csörgezett. Mit mond a nő?
3: Én pedig az elején nagyon figyeltem.
1: Én is, én mindig ráfűzök és próbálok, de ezt most egy felénél én lezuhantam. De valószínűleg beestem az árokba oda a beton mellé.
4: Árok van a beton mellett. Mit nem
1: jelent ezt? Igen, augusztus 19-ig legyen kész, a többi nem érdekel. Ez a beszéd egyébként, igen. Augusztus 19-20, ennyi. Már nagyon a nyár vége, azt most még ne kezdjük el említgetni, mert ha már arról beszélünk, hogy mindjárt az augusztus 19-20, az azt jelenti, hogy már mindjárt a nyár vége. Most ugye éljük meg a nyarat, meg legyen jó idő, meg sok jó esténk, meg napunk a nyárban, nem? Szóval, hogy nem, de ezt azért így várjuk meg.
4: Azt hitt ennek, hogy kezdek eljulisodni.
1: van néhány gondolatmeneted, amire viszonylag nehezen tudok ráfűzni.
4: Akkor ez már a menopauza.
1: ez már a kiszáradás éve.
4: Ez már igen, eljött.
1: Száradsz, anyukám, száradsz.
4: Nem baj, utána egy nagyon kedves nyugdíjas leszek. Azonnal. Nem
1: lesz köszönöm. A nyugdíjassal egyetértek a kedvessel, lehet, hogy a kedves meg tudom óvni.
2: Gyere csak ide, fiacska.
3: Tudod, milyen zsörtölődő öreg az, hogy leszel?
4: Egyáltalán nem leszek. Biztos, hogy nem leszek. Nagyon jó fej, kicsit mindig részeg. Leszek.
3: Na, részeg leszel és zsörtölődő.
4: Nem fogom már számítani a mikrobiom. Most majd iszom, egyszer gondoskodtam egy idősnénére, aki mindig a sütőromat itta, és úgy hívta, hogy nyali. Úgyhogy, na, ezt nekem hozzám egy nyalit a kocsmá, egy nyalit hozzá. Igen, és akkor lejött, és azt nyalogattam.
1: Csak annyit, hogy miről beszél a spini? Miről beszél a spini?
4: Nem vagyok ma a toppon, jó srácok, van ilyen.
1: Jó, tegnap érted, nekiálltál birkózni valakivel, látod, odaadtad az energiádat. Ezért mondom, kíméld magad, nem adunk oda ilyen energiát magunknak, másoknak.
4: Nem hiszem, miatt a történt.
1: Ő csak elindított ezen.
4: A lejtő.
1: Na de akkor nézzük meg, hogy mi történik a svájci székelyű Hip Baby gyártónál, gyerekek. Ezt elhiszitek, hogy van ilyen? Ausztriában elbocsátott alkalmazottat gyanúsítanak a következővel, hogy mi történt itt valójában. Őt kirúgták, ugye? Ausztriában dolgozott, ez a Hip gyár, ez ugye csecsemő ételeket csinál. Tudod, ez a kis koncert, túl vagyunk a gyerekes időszakon. Bementél, megvetted a tökfőzeléket, megvetted neki a babfőzeléket, a sárgarépa főzeléket, megfogtad, kikupakoltad, benyomtad a gyerekbe, és boldog volt, mert evett és aludt. Ezek a kis Hip Baby ételek.
4: Tetszik nekem.
1: Sótlan, íztelent, szarít.
4: Azt mondani, hogy szerintem nem annyira jók amúgy.
1: De nekünk, a gyereknek akkor még jó 6 hónaposan, meg egy évesen, meg
4: hozzátáplálsz.
3: Hát, de még ugye anya nem őket, főz, igen. Akkor muszáj valamit ennie.
1: Igen. De kirúgtak egy szlovák férfit, aki bosszút állt, figyelt, hogy átbosszút, és azt csinálta, hogy patkánymérget juttatott a gyártó soron keresztül a baby konzervekbe. Na azt aztán hogy csinált a gyerekek? Ezt próbáljátok megfejteni.
3: De ha miután kirúgták, hogy ment vissza?
1: A bébi étel bűnöző. Tessék?
3: Kirúgták, és utána állt bosszút? Hogy ment vissza?
4: Nem, hát nem azonnali volt. Mégis tudod, mindent
1: az ügyről most fogjuk felderíteni az első
4: kérdés. Felmondtak neki, és még volt gondom, amit le kell dolgozni.
3: Igen. Fölmondási.
1: Lemérgezte a bébi ételeket, és azt csinált, Ausztriában vették észre, és ott is vették őrizetbe. Elvesztette az állását, és azt csinálta, hogy patkány mérget rakott a bébi ételbe. És nem egészen tudják, hogy, mert azért ez egy zárt rendszeren keresztül megy ugye maga az, hogy belenyomják az üvegbe a kaját. És azt mondta a férfi, megzsarolta a hibgyárat, és azt mondta, hogy elmondom, hogy melyik tételt mérgezte meg patkánymérege, hogy ne kelljen kidobni nektek egy hónapi hibpadagot, viszont akkor fizessetek ki engem, vagy adjatok végkielégítést, vagy adjatok valamiféle...
4: Hát, jó, hogy ostoba voltam úgy, mert...
1: Kártérítést.
4: Összességében. Tehát nem csak az, hogy ezt kitalálta, hanem az is, hogy tudod, ilyenkor nem az van, nem az a protokoll, hogy akkor persze elhisszük neked, hogy csak ebből 10-be raktál, hanem ilyenkor az egészet így is úgy is meg fogja semmisíteni.
3: Hát, hogyha bevallod, akkor...
1: Na, de hogy jön rá? Várj, szólt egy szülő, hogy patkányméreg van a kajában?
3: Nem, ez ő
1: hogy...
3: megmérgezte, és igen? Azonnal értesítette a gyárat, hogy méreg van a hibben, vagy hobban, és ha nem fizettek, akkor igen. Nem mondom el, hogy melyikben, tehát meg kell, amit Eszter mond, meg kell semmisíteni egy hónapnyi termelést.
1: Iszonyat durva. Na most várjál, ezek már kim voltak kisboltokban közben. Tehát, hogy észrevette egy szülő, fölhívták a figyelmet arra, hogy figyeljenek a kajára, és Kismarton és környéke megyében, Snüccen-Gibe településen vásárolták meg, 15 mikrogram patkánymérget találtak a bébi ételben. Azt nem mondták, hogy ennek mennyisége elfogyasztása milyen hatással lenne a kisbabára.
4: Lehet, hogy a nulla lenne a legjobb szerintem egy kisbaba szájába a patkánymérgből. Azt gondolom.
1: Nem feltétlen tesz jót az immunrendszernek. Szerintem úgy nem biztos, hogy
4: előnyös. Nem
1: biztos, hogy előnyös, igen. 2 millió eurót kért, 6 napon belüli kifizetést követelte a vállalattól, és azt mondja, figyelj, a hülye rossz helyre küldte az e-mailt, a levelet azonban csak 2 héttel a határidő lejárta után találták meg egy csoportos postafiókban, amelyet ritkán néznek. Ezt elhiszed. A hülye telenyomta patkánymérgel a hipet, elküldte a zsaroló e-mailt. Nem jöttek rá, ezek kiszórták, tehát valószínűleg emberi fogyasztásra is került, mert hogy nem tudtak minden üveget megfogni. Majd 2 hét múlva észrevették, hogy ájjájájájáj, itt a csoportos e-mailben a csapatépítő meg nem tudom milyen e-mailek mellett van egy csávó, aki lemérgezte a komplett gyártósort patkánymérgel. Na de kérdezem én. Hogy jutottad be a patkánymérget? Fogod, beviszed a patkánymérget, és az üvegben, amikor keverik a babot, a főzeléket, meg a répát, fogsz 1 kiló patkánymérget, és beadagolod? Vagy az üvegbe nyomod bele, amikor az már gyártósoron van, és készen van? Hogy viszed be a patkánymérget?
3: Bekeverésnél.
1: bekeverésnél.
3: De mondjuk is, hogy viszel be egy kiló patkány?
1: Hogy viszed be? Azt gondolnád, hogy azért ennél ez egy zártabb rendszer, amin keresztül mennek ezek a kaják. Hogy mérgezed ezt le? Ilyen alapon bárki évek óta mérgezheti a hippet patkány mérgek, úgyhogy soha büdös életben nem jönnek rá.
4: Nem annyira zártabb rendszer szerintem, mert ugye az van, hogy nem nagyon van benne tartósítószer, ha jól emlékszem, a hippesre, mert az a jobbik minőségű, és ott ugye az van, hogy akkor hővel, meg ezzel a vákummal tartósítanak, tehát akkor van egy része a sornak, amikor még nincs rajta tető. Szerintem nem tettő.
1: És akkor ott ő kicsit csipegyzsóval.
3: Így egy kis kanállal mindegyikbe tesz bele.
1: Hát ezt gondolod, jön a gyártósor, az ittik, üveg rámegy.
4: Nem, de hát van mellette minőségellenőr mindig. Tehát például, hogyha valami mellényom meg, és ugye van, aki ki tudja szedni. Tehát fizikai munkás mindig van mellette.
1: Ezeken a gyártósorokon már nagyon kevés van. Gondolod, de jön az üveg, én láttam egy gyártósor. Jön az üveg, belenyomja a dzsuvát, ráteszi a kupakot, rányomja a matricát, kész, és következő. Kész. És ilyen százasával dobja ki.
3: Tehát, minőségellenőrzés meg úgy van, hogy kiveszel x darabot belőle. Tehát legyártasz ezret, akkor abból kettőt kivesznek, szúrópróbaszerűen és vizsgálnak. Az pont átment, a többi meg...
1: És egyébként az jó kérdés, hogy a szülő hogy jött rá, hogy a 8 hónapos gyerek na, azt mondta, hogy mama, patkányméreg íze van. Kosszol meg, mert ez nem finom, mondta az egyéves gyerek, aki egyébként ette a sárgarépa főzeléket.
4: Utána még elénekelte a lecsó betétdalát.
1: Igen, a kedvenc mesém a lecsó, igen. Hogy jött rá szülő, hogy ebbe patkányméreg van?
4: Valószínűleg a tetejére rákerült, mert ezeknek úgy van, hogyha oxidálódik a tetej, akkor nagyon megváltozik a színe, és attól már ijesztő. Tehát, hogy lehet, hogy lecsavarta, és ugye gondolom, hogy elkezdett dolgozni a patkányméret, az így habosodik meg ilyen... Mert ugye ez egy
3: átmarta
4: ilyen...
3: az üveget.
4: Ne, az is lehet meg az, hogy ebben vannak fehérjék, és ugye amikor a fehérjéhez hozzáér valami, ami kémiai reakciót vált ki, akkor az ugye elkezd valamilyen állaggá válni ott a tetején, és gondolom, hogy gusztustalan volt.
1: Ja, hogy rájött a szülő arra, hogy akkor ennek a tetején valami úszik. Nem jó, megváltozott az állaga. És akkor kiderült, hogy a patkányméreg úszik a hípnek a tetején.
4: Igen, meg amúgy szerintem. Sok ilyen szitu van, hogy tudod, kibontod, átkanalazod, mert azért nagyon sok sztori volt, hogy mit találtak már ilyen ételekbe. Tehát ez nem az első ilyen eset.
3: Most várjátok, én ráolvastam erre, az érintett üvegen, amit lefoglaltak, egy fehér matrica volt piros körrel az üveg alján. Tehát a csávó megjelölte.
1: Hát akkor felejtsd el, az akkor annyira nem zárt rendszer. Tehát akkor a mamák, a nagymamák, mint a befőttes, hogy a baraszlekvárt berakják.
3: Oda ment, és egy krumplit.
1: Gyártósoron, egy 4000 négyzetméteres ipari telepe gyártósoron, ő megjelölgette az üvegeket, hogy ebben van a patkányméreg alulról?
3: Hát ezek szerint itt most az van, hogy a burgenlandi rendőrség, meg az osztrák élelmiszerügyi, biztonsági, akármicsoda, kinyitott üveget foglaltak le, és az érintett üvegen egy fehér matrica volt piros körrel az üveg alján, ami egyébként ott nincs. Tehát valószínűleg a csávó, akkor tényleg az van, hogy a soron ott állt, kis kanállal tyuk-tyuk-tyuk, elkeverte, és ragasztott rá egyet. Mert ő ugye nem akart gyilkolni, tehát hogy ezt ő nem azért csinált, hogy meghaljanak emberek, meg csecsemők, gyerekek, főleg nem, hanem zsarolni akart vele.
1: Mondjuk meglehetősen naív feltételezés, hogy írsz egy e-mailt a cégre a saját e-mail címedről, megzsarolod a céget, és a cég neked ki fogja fizetni a 2 millió eurót egyébként, és aztán te elmondod, hogy igen, akkor a 6-os gyártósor, 2-es, nem tudom, Bécsbe menő fuvaron raktam be 6 üveget, amiben patkányméreg van. Tehát azért itt az egész feltételezés, meg az egész hitrendszer azért nagyon, nagyon inog, nem?
4: Azt írja valaki, hogyha a tartályba kevernéd bele,
1: akkor az nem tűnne föl senkinek.
4: Nem, az feltűnne, mert hogy ott vannak különböző ellenőrzések, ilyen kémiai, biológiai. Tehát, hogy ugye, mivel, hogy a több alapanyag van, bármelyik alapanyag lehet szennyezett, úgyhogy gondolom a végén az elkészült terméket azt letesztelik ilyen csíkokkal, mindenféle dolgokkal, és utána pedig, tehát amikor elkészült az üveg, akkor azt már valószínűleg nem tesztelik le, hiszen ugye már előtte letesztelték, úgyhogy ennyi. Akkor
3: szerintem a kész terméknél is biztos, hogy kivesznek kettőt.
1: Biztos, hogy van ilyen szúrópróbaszerű ellenőrzés,
3: tudod,
1: megnézik
3: hogy
1: az állagát.
3: Jó, hogy a vákum, jó zár, az akármicsoda, ott még egy kört biztos, hogy ráfuttatnak, de mindegy, de akkor ezek szerint ő egyesével követte ezt el.
1: Kiskanál is belecorta. Igen. De akkor a szülő rutinos volt, tehát akkor a szülő jött rá, hogy itt, és akkor aztán fölemel az üveget, és meg van jelölve pirossal. Na azért az úgy már egészen gyanús egyébként, igen. Aha, tehát én nem kóstoltam meg ezeket a bébi ételeket, csak akkor, amikor úgy melegel. Tehát amikor megmelegíted neki, akkor úgy megkóstoltad. Meg rájöttél, hogy a tök egy kicsit szerintem... megsózva nem olyan rossz. A tök füzelékük nem volt rossz. Én azt mindig megsóztam, egyébként azzal bevertem
4: a
1: egyet én is.
4: Tészta volt.
1: De melyiket szereted? Apró darabos tészta volt. De meg kellett sózni mindig, mert baromi sótlan.
4: Igen, igen, az a tészta volt egyetlen.
1: Én a tököt szerettem.
4: Komolyan?
1: Igen, én nekem a tök füzelék volt. Kicsi tejfőbe, egy pici kanál tejfő, pici só. Figyelj, olyan füzeléket. Olyan füzeléket csináltam belőle, megőrültél. És voltak ilyen gyümölcs konzervjeik, amiben körte volt ledarálva. Elmondom neked, nem voltak rosszak.
4: Abból nem a maga gyümölcs, neked nagyon savas volt, hanem azt tetszett, hogy volt egy kis gríz. lehet kapni gyümölcs plusz gríz.
1: Gyümölcs plusz gríz, tényleg, igen. Tényleg.
4: Mert ennek jobb volt, ilyen sejmes volt az állaga. Szinte pudingos.
1: Igen. Igen, és egyébként a csávó mire gondolt, hogy akkor ő kifizetik a 2 millió eurót, ő megmondja, hogy 2-es karton 6-os Bécsben szállítmány, azt levonják, és vége?
3: És tehát, utána nem fogják elkapni.
1: És nem kapják el, átutalják a 2 millió eurót, és azt mondják, hogy köszönjük, Jürgen, hogy elmondtad, itt a 2 millió euró, boldog nyugdíjas éveket.
3: Nem is értem. Szevasz.
1: Tehát az egészet nem érted, hát, hogy hogy gondolkodnak
4: nem
1: emberek.
4: Nem az irodában dolgozott.
1: Valószínűleg ezért nem volt, igen.
4: Igen, igen, tehát hogy lehetett dönteni, több döntés is volt előtte, de ő végül is nem az irodát választotta.
1: Azt mondják, én ezt nem tudtam, hogy minden ilyen üzemben van kihelyezett üzemi patkány. Tehát, hogy még csak azt be se kellett neki vinni, hanem a rákcsálók miatt kötelező kitenni, tehát, hogy ott vitte be, nem is vitte be, hanem onnan vette el a patkánymérget és szórta bele valahogy. Felbosztogatta
4: magát, felvette a patkánymérget és be.
1: Beszórta, viszont... és megjelölte az üveget valahogy.
4: Jó, de akkor a protokollal így is baj van, mert miért elérhető a patkánymérget a dolgozó számára egy ilyen helyzetben?
3: Hát az ott van a sarokban.
1: Most megvagytok.
4: Elkaptunk mindenkit. Leszültünk rátok.
3: Jó, de akkor az is nagy kérdés, hogy mennyire zárt ez a gyártási lánc, érted? Hogy valaki oda megy egy ilyen patkánymérget zacskóval, és így belerázza.
4: Szerintem, ahol emberek dolgoznak, ott bármi ezt hozzá lehet férni.
3: Persze, meg lehet oldani. Igen. Minden.
1: Bizony. Na írjatok, drága hallgatóink, apró...
4: Miben mit?
1: Igen. Kit hogy ölnétek meg, de hogy is nem.
4: Ebben ma nagyon kompetensek.
1: Milyen mikrodózisban adagolnátok kinek mi? Nem, tessék, írjatok rövid zsaroló leveleket nekünk, hogy ki mivel tudná a saját cégét megfenyegetni, jó? Ha most ti lennétek ez a szlovák vendégmunkás, és megfenyegethetnétek a saját cégeteket, hogy megzsarolnátok, mi lenne az az egy-két sor, ami a hát hogy is mondjam, csak tulajdonképpen a fejetekben van, és azt szívesen elküldenétek a főnökötöknek, a főnökötök feleségének, a tulajdonosnak, a vezetőknek, amivel egy kicsit meg lehetne őket zsarolni. Mit tudtok a saját állásotokról, főnökötökről, cégetekről, munkaadótokról?
4: Én erre felkészültem.
1: Felkészültél?
4: Igen.
1: Nem írhatsz levelet.
4: Nem írhatok levelet? Pedig nem. Tudod, hogy lehetne bántani téged.
0: Már csak 3 hét, és érkeznek a világ jelenleg legmenőbb sztárjai. Május 24, pünkösd vasárnap, Rádió 1 születésnapi fesztivál. A Budapest Park nagy színpadán élő

0: utolsó lehetőség, hogy megnyerd páros belépőd, és velünk ünnepeld május 24-én a Rádió 1 születésnapját.
1: Hallgass a Rádió 1-et, figyeld a sztárfellépők dalai délelőtt 10 és este 8 óra között, ha meghallod, legyél a 10. telefonáló. Mondd a szlogent!
2: Rádió 1, csak igazi mai sláger meg!
1: És megnyerted páros belépődet a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára a Budapest Parkba.
0: Délután 5-kor a Budapest

0: Este 10-től After Party 3 helyszínen.
1: Készülj! Már csak 3 hét. Május 24 pünköst vasárnap. Budapest Park. Újra Rádió 1 születésnapi fesztivál. A Master Good támogatásával. Részletek a rádió1.hu oldalon.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Néha az utakon minden autó ugyanolyan, mintha ugyanarról a futószalagról gördültek volna le. Szerencsére van, ami kitűnik a sorból. Ez a Ford Kuga. Karakteres Ford SUV, magabiztos fellépés, dinamikus forma és pont annyi erő, amennyi kell. Ráadásul most 9 790 000 forinttól akár 0% THM-mel elérhető. Ford Kuga az autó, ami nem csak jól néz ki, de megbízható is. A finanszírozás feltételekhez kötött részletek ford.hu.
4: Szélvédő sérülés? Bízd magad a 200 éves Pilkington szakértelmére! Szélvédőjavítás vagy csere? Keresd minket online a pilkington.hu-n, vagy hívd a 0680-200-200-at!
5: Autóüveg Pilkington!
6: Ingyenes házhoz szállítás a KFC-től! Rendelj a KFC appon vagy a kfc.hu-n május 5-e és 18-a között, és a kiszállítási díjat mi álljuk! Ne maradj le!
7: Vannak tárgyak, amikről azt gondoljuk, sosem lesznek a mieink. Csak nézzük őket a piros lámpánál, csodáljuk a parkolóban, és közben azt mondjuk magunknak, majd egyszer. De mi van, ha az az egyszer most jött el? A Cupra Base modellek már 9 990 000 forinttól elérhetők. Legyen a tiéd egy ötajtós vagy kombi Cupra Leon, vagy akár egy Cupra Formentor. Válaszd a saját utat, tűnj ki a tömegből. További részletekért érdeklődj márkakereskedéseinkben, vagy a cupraofficial.hu weboldalon.
8: Spátrend Expo. Országos jacuzzi kiállítás és vásár május 8-ától 23-áig. Minden egy helyen az otthoni wellnesshez. Prémium masszázsbedence modellek, kerti bútorok, grillek és árnyékolók. Jeges újjászületés. Bemutatjuk a Watkins Cold Plunge merülő medencéket. Hidegvizes terápia az otthonodban. Wellness újra töltve. Spátrendexpo.hu.
9: Napozó kuponnapok a Rossmannban. Május 4-e és 10-e között 48 kuponnal várunk. Így akár 10-50% kedvezménnyel szerezheted be kedvenc fényvédőidet, napozó és szőrtelenítő termékeidet. A kuponfüzet Rossmann Plus tagoknak ingyenes. Rossmann. Tudjuk, mire vágysz.
10: Szevasz, tavasz, hello Front Pro, viszlát, bolhák és kullancsok. A Front Pro-nál jól tudjuk, hogy működik az élősködők elleni védelem. Egy ízletes, puha rágó tablettával megvédheted kutyádat a bolhák és kullancsok ellen. 3 havi védelem egy dobozban. Keresd a Front Pro-t a tavaszi időszakban akciósan, az állateledelboltokban és online. Mert a Front Pro védelem.
2: Reklámot hallottak.
1: 94.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
11: Anya, megyünk ma is az erdőbe? Futunk, ugrunk, játszunk, és közben észre sem vesszük, mennyit fejlődünk. Itt tényleg élmény minden alkalom.
12: Lépésről lépésre ismerd meg és csatlakozz hozzánk. Részletek a Lépésről lépésre Erdei Szenzomotoros Torna Facebook oldalon.
13: Új kihívást keresel? A Fekete Klímatechnika gyakorlattal rendelkező klímaszerelőt keres, akár azonnali kezdéssel és kiemelkedő bérezéssel. Ha szeretnél egy remek csapattagja lenni, jelentkezz most! Az állásról bővebb információkat a Fekete Klímatechnika közösségi oldalán olvashatsz.
14: Sopron. Tudod, hol intézel el mindent egy helyen?
15: Persze. Az Ágfalvi úton, az A16-os körforgalomnál.
14: Tabak, lottózó, pénzváltás. És már hajnalban nyitva.
15: Hétfőtől szombatig hajnali 4-től 10-ig, vasárnap pedig reggel 8-tól este 8-ig.
14: És ha éjjel jut eszedbe,
15: akkor irány a Höflányi non-stop tabak és pénzváltó.
14: Minden nap 0-24-ben.
15: 2 tabak Sopronban.
14: Akkor mindig nyitva van a megoldás.
13: Autós iskolát keresel? Mi megértjük a generációt. Oktatóink türelmesek és a legdurvább forgalmi helyzetekre is felkészítenek. Válj nálunk magabiztos vezetővé. Modern autók, rugalmas időpontok és átlátható árak várnak a TRS Autós iskolánál. B-kategóriás képzésünk végén ingyenes vezetéstechnikai tréning vár rá. Vezess velünk! TRS!
16: A Fakanál ételfutárnál továbbra is a földön tartjuk az árakat. Bőséges és házias ebédet kínálunk. Sopronban házhoz szállítva már 1100 forinttól. A napi menüválasztékot keresd a fakanalételfutar.hu oldalon. És rendelj már most a következő napra www.fakanalételfutár.hu.
17: Cipőt a cipőboltból, tetőt a tetőponttól. Vitnyír, Pavilon sor 6, Sopron, Iparkörút 16.
18: MRI Ultrahang Labor. Magárendelések a legjobb szakorvosokkal. Gyors időpontok, hatékony megoldások, akár azonnali eredménnyel. Triton Life Aqua Medical Center Sopronban, az Alfa Parkban. Bejelentkezés 99-200-400.
19: Hívd Sopron legzöldebb taxiát, az Alpok Taxit. 0699-666-666. Alpok Taxi. 6x6. Akire mindig számíthat.
20: Vannak pillanatok, amikre nincsenek szavak. Csak egy mély levegő, egy dobbanó szív, és az a bizonyos igen. Szeretnéd életed nagy kérdését több száz ember előtt a Vinobit színpadán feltenni? A Schneider óra ékszer most nem csak a bátorságot, de a valódi brillköves eljegyzési gyűrűt is adja hozzá. Jelentkezz május 15-éig a lánykérés@vinobits.hu e-mail címen, és legyen a tiétek a nyár legemlékezetesebb éjszakája. Schneider óra ékszer. Ott vagyunk a legszebb pillanataidban. Részletek vinobits.hu.
21: Reklámot hallottak.
22: Sopron legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
23: Nagyobb a szakadék a kereslet és a kínálat között az ingatlan piacon. Folytatódik az érettségig hetek. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Egyre nagyobb a szakadék a kínálat és a valós kereslet között az ingatlan piacon. Győrmoson, Sopron vármegyében minden ötödik ingatlan hirdetési ára eléri a 100 millió forintot, miközben a potenciális vásárlóknak csak körülbelül 10%-a nézelődik ebben a tartományban. A zenga.hu felmérése szerint az elmúlt időszakban a kereslet érezhetően visszafogottabb lett, különösen azoknál az ingatlanoknál, amelynek ára vagy négyzetméter ára kívül esik a támogatott finanszírozási lehetőségeken, például az Otthonstart program feltételein. Tegnap a magyar nyelv és irodalom, valamint a magyar, mint idegen nyelv írásbeli vizsgákkal hivatalosan is elkezdődött az érettségi időszak. Sopronban idén tavasszal összesen 2074 diákat számolt tudásáról. A diákok ma a matematika feladatsorokat fogják kitölteni. Az oktatási hivatal adatai szerint több mint 148 ezeren vizsgáznak idén az országban, közülük mintegy 79 ezeren végzősök. Az írásbeli vizsgák május 22-ig tartanak, a szóbelik majd júniusban jönnek. Szentmiklósi Barnabás fotókiállítása nyílik meg ma 17 órakor Sopronban egyik rendezvényházban. A kiállítás május 5 és június 7 között tekinthető meg. Három burgenlandi kórház is Ausztria legjobbjai között végzett a Klinika Ward Ausztria 2026 rangsorában. Az Oberwarti Klinika a negyedik helyet szerezte meg, az Eisenstadti Irgalmas Testvérek Kórháza a hatodik, míg az Oberpullendorfi Klinika a hetedik helyen végzett. A díjazás alapját egy átfogó felmérés adta, akik több mint 20 ezer beteget kérdeztek meg olyan szempontokról, mint például a kiszolgálás vagy a tisztaság. Távozik a Sopron Baszkettől Laszka Miklós. A klub közösségi oldalán jelentette be, hogy a másodedző 7 sikeres szezon követően máshol folytatja karrierjét. A klub azt írja, ezen idő alatt együtt ünnepelhetek egy Euróliga győzelmet, 4 magyar bajnoki címet és 5 magyar kupa sikert, olyan eredményeket, amelyek mögött az ő szakmai tudása, precizitása, kitartó munkája és elkötelezettsége is ott áll.
21: Az időjárás jelentés támogatója az Alpok Napelem Kft. www.napelemsopron.hu.
23: Kedden nyugat felől már vastagabb fátyol felhők érkezhetnek a Dunántúl, majd a középső tájak fölé, melyek szűrhetik a napsütést. Ezen a napon esni nem fog. Élénk az ország északnyugati harmadán erős helyenként viharos lökések kísérhetik a déli délnyugati szelet. Délután a legmelegebb órákban 24-29 fokot mérhetünk. A szelesebb tájakon élők körében fokozódhatnak a fejfájásos panaszok.
21: Az időjárás jelentés támogatója a Jövőháza, a tökéletes könnyű szerkezetes. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most! Rádió 1! Folytatódik a Rádió 1 reggeli ébresztő műsora Balázsék. Sebestyén Balázsral, Ráskó Eszterrel és Rákóczi Ferivel. Csak igazi, ma is sláger megy. Rádió
24: 3-4-8 lesz pontosan 5 perc, majd időjárás pattintsa ide nekünk, Ferenc, így a reggeli
25: már
24: után.
25: Már javulunk, jövő hét, hétfő, Győr napsütés.
24: Köszönjük szépen!
21: Az időjárás jelentés támogatója a szerelvénybolt.hu. Klímák, hőszivattyúk és bojlerek forgalmazója. A szerelvénybolt.hu.
24: Segítség kicsit, hova javulunk? Mert a hétvége 23 fok volt. Tehát mihez képest javulunk? A jövő hét javul? A mostanihoz képest?
3: Igen, még azt mondtuk, hogy ugye Győr már lehet, hogy esős. Most az már nem esős.
24: Ja, nem. Azt mondtuk, hogy hétfőkedd az rendben van.
3: Mi az Istent kötözköd?
24: Semmi, senki.
3: Megtámogattad?
24: Meg, senki. Azt mondta, hogy hétfőket, oké. Okay. Szerdát nézd.
4: Ferinek leesett a cukra.
3: Nem esett le, jó ez van a cukrom.
24: Ez a herés csávó tehet minden. Ez idejött reggel, belerongyolt a reggelünkbe, és azóta kész, érted? Ez a csávó, ez magával rántott mindenkit.
4: Ugye, na tessék, Zsül vagy
3: agresszív. Jaj, Zsül, hagyjad már.
24: Igen.
4: Örülj a kis volt.
3: Babodnak. És
24: örülj a babodnak, aztán reggelizél, igen. Jött egy-két e-mail, ugye, vagy hát SMS, de lát nem írtál. Nem írtál, mert babot ettél.
4: Honnan tudod?
24: Tessék?
4: Nem írtam. Az lesz az, ami arról beszél, hogy az apró heréidről, vagy egy fotó kerül ki az internetre.
24: Igen, a főnök a céges autójában a pótkerékben tartja nagyban itt tételben a kék színű vitaminokat, nem otthoni használatra, írta a hallgatónk, ugye, mert beszéltük egy szlovák vendégmunkásról, aki megzsarolta a hippet egészen fura módon, patkánymérget rakott a bébi ételekbe, és 2 millió eurót kért, hogy elmondja, hogy melyek a szennyezett üvegek. És hallgatóink írtak a saját cégüknek, főnöküknek, vállalatuknak egy-egy zsarolólevelet, hogy mi az, amit tudnak. És ő ott tartja a vitaminokat akkor nagyban, a kék színű vitaminokat. Kedves főnök, ajánlom figyelmetbe, hogy a számítógép és időpontrendszert a mikorházi osztályunkon csak én tudom kezelni jelszavakkal együtt. Ha bármi csúnyaság járna a fejedben, az egész rendszert törlöm, a jelszavakat pedig módosítom. Ha bármi kétséged lenne abban, hogy kidolgozik rendesen, ajánlom figyelmetbe a hétfő és sütörtöki kukásnapot, amikor is a kedves feleséget kint udvarol a kukásoknak, és majdnem elcsöppen sokszor. Legyen csodás napot, csak okosan.
3: Micsoda zsaroló
24: levél.
4: Igen. De miért kell udvarolni a kukásoknak?
24: Hát ez egy jó kérdés, mert az, hogy kell hanyagolva valószínű. Miért
4: hát
24: udvarol?
4: Pedig az van, hogy valami súlyázkodás van. Van itt még egy plusz kuka, amit el kéne vinni, srácok, itt hátul, de gyere.
24: Nincs ott plusz kuka. Ott egy másik kuka van, ott egy bozót van, amit le kéne vágni.
4: Azt mondod, hogy ízé.
24: Miért udvarol az asszonyka a kukásoknak? Egy kis plusz motyú elvitelért?
4: Szerintem a lehető legnehezebb műfajt választottam, mert a kukások mindig annyira sietnek, hogy nincs ilyen nagy
24: idő. Tehát
4: én még nem láttam fizikai munkásokat ennyire sietni. Olyanok az egész, mint egy ilyen gépsor.
24: Rohan, szedik. Ott nincs nagyon idő.
4: Nincs kocsingatás.
24: Elkapni idős milfeket, akik kicsit kiéhezettek, igen. Személyi sofőr voltam május 12-ig, az összes szeretőt ismerem, legalábbis névről biztos, hazugságokat, kommunikációs zavarokat, mit írt rá rokona, hogy ne az ő nevé legyen a vagyonbevalláskor, az összes mocskos dolgát tudom. Létezik betyárbecsület is, de az illetékesek fognak egyszer kérdezni, akkor szívesen elmondom.
3: Yeah.
24: Jött egy ilyen is. Köszönjük szépen. Annó nálam volt a főnököm céges telefonja, jött egy SMS a szeretőjétől, akinek férje is volt, sőt, ismertem is a mai napig a csajt, csak én tudom ezt két oldalra. Mindenhogyan tudtam volna zsarolni. Jóska, szerintem tedd ki az esőbe, hát ha nő még. Nagyon rád férne, puszi Kinga. Hát én 16 ezer nyers tejhez öntenék fél liter hipót, ha nem kapnék béremelést. Tudod? Ő is hozzáfér, és hozzá tudja önteni.
4: De a hipótól a tej, az mi lesz, túró?
24: Az egy jó kérdés. Az egy kicsit összerántja, igen.
4: De mi fog történni? Vagy a szaga megváltozik? Lehet érezni a szagán?
3: Nem. Hát a hipó elég büdös.
4: Igen, de csak fél liter hipó, 16 ezer liter tej.
24: Igen.
3: Nem tudom, mit indít be, milyen folyamatot.
4: Mi lesz akkor? Szóval kicsit olyan turós lesz.
24: Betúrósodik, igen. Te kis pöcs, ha elküldeném a kedves párodnak a közös kóbor percénkről készült fotókat, lehet, hogy előbb-utóbb megadod a több mint 5%-os nyomorult fizetésemelésemet. Vagy betolom a képeket a közös munkacsoportba. Tuti zabálnák a sztorit. Utóirat nálad kisebb pöccsel sosem volt dolgom. Ja, tedd ki az esőbe. Hát, ha még nőni fog Puzi Kinga, aki ki most fejtette ki az SMS-t. Hoppá!
4: De most akkor az történt, hogy amit gondolunk, hogy történt, hogy összefeküdtél vele?
24: Összejött a főnökkel.
4: Fizetésemelésért, és aztán nem adta meg.
3: Nem biztos, hogy azért szerelemből is összefekedett,
4: de
3: érted?
4: De azért más kérdés, mert előtte írtál.
3: Hát utána kért, és nem adta meg. És azt mondta a főnök, hogy nem adja.
4: Időarányosan csak 3,5% tud lenni.
3: Szóval van egy jó áresünk.
4: Így van. Ez nehéz kérdés amúgy.
24: Igen, abszolút. De hogy ez valószínűleg az volt, hogy nem adta meg a fizetésemelést. Lefeküdtek, és utána nem adta meg a fizetésemelést. Igen. Az M1-nél voltam valaha, mondom valaha, tudósító. A kérdés inkább az, mivel nem zsarolhatnám őket. De szép, igen. Tisztelt vezetőség, ha nem fizetitek ki az ünnepnapokat is, akkor jelzem az összes megrendelőnek, hogy a kutyáitok rendszeresen telibe húzzák a raklapokat, és ezt ők így kapják meg. Same in English, Dani küldte nekünk, köszönjük szépen. Eszer videófelvételem van róla, hogy titokban gyászolsz. A követeléseim 2 darab Duma színház a herés műsorodban, kép meg 2 darab 500 forintos CBA utalvány.
4: Jó, először tegelj be a videón, hogy meglássam, hogy ez az ember.
24: Mennyire veszélyes.
4: Mennyire veszélyes.
24: Simán lehet, hogy vállalhatod.
4: Jól nézek ki rajta? Makulátlan fehér, de mi van rajta? Mi a helyzet?
24: Igen. BRFK bűnmegelőzési osztály 12 fővel a rendőrpalotában dolgozunk. Ott is mit lehetne, gyerekek? Pirítani azért a levesben, vagy aprítani. Zsarolásképpen.
4: Arra lennék kíváncsi, hogy a teknél például milyenek a hétköznapok?
24: Hát most egy kicsit szomorúbbak.
3: Kevesebb lesz a meló.
24: Igen.
4: Hát fogják őket csoportosítani, úszómesterek lesznek idéntől, vagy mi lesz?
24: Nem tudom, hogy mi lesz egyébként a tekkel, megtartják,
3: leépítik. Hát a tekkel a funkciója az nem elsődlegesen az volt, hogy a közjogi méltóságukat védte, azt csak rájuk testálták.
4: Igen.
24: Ugye? Egy csomó terrorelhárítás, egy csomó rendezvényt biztosítanak, egy csomószor ott vannak civilben, úgyhogy nem is tudod, hogy mondjuk egy szigetkoncerten, ahol van 50 ezer ember, ott is vannak tekesek, akik civilben vannak, és figyelik a rendet, vagy hogy ne történjen baj. Tehát egy csomó dolguk van még
4: de
24: ezen
4: ez nem
24: kívül.
4: Úgy van, hogy ilyenkor, amikor tudod, megüresednek ilyen pozíciók, hogy akkor őket kirakják a marketplace-re, és vehetsz magadnak saját tekest.
24: Az menő lenne egyébként.
3: Mit csinálnál egy saját tekessel?
4: Jó, én nagyon szeretném a tekesemet.
3: Ott áll.
24: Lenne egy saját sofőröd, vigyázna rád, menne, és hát átmenne.
4: Nem, mindig a csomagtartóba feküdne hasán. És akkor az, hogyha van valami is, akkor így kiúrja. Tehát nem lehet, nem tudhatják, hogy tekesen van.
24: Ja, tehát nem feltűnően tehát követne lopakodnia. Valahol, hanem lopakodna és ülne a kocsiban.
3: Például a reggeli e-mail íróra ráeresztenéd a tekest?
4: Nem, oda anyámat ereszteném rá. Édesanyám, egy hosszú beszélgetés, egymás szemében nézős. De az igazság, hogy szerintem a tekesek, hányan lehetnek? Sokan vannak?
24: Sokan vannak, persze.
4: Na, most Feri, 4-5 tekes. Beépíted őket a saját éttermedbe, az lesz a legbiztonságosabb étterem a Liszt Ferenc téren.
24: Még jó veszélyben van az étterem, az veszélyben.
4: A Nokedli tolvajok ellen teljes mértékben fel van szerelkezve, és utána pedig esténként hazaviszed őket békának, hogy balalajkán játszol nekik a
24: babusgasság.
4: De nem lehet jó, hogy elalsz egy nagy darab tekes ölelésében?
24: Én el tudok aludni anélkül.
3: Nekem is megy.
24: Én el vagyok anélkül, de személyvédelmet egyébként vállalnak, meg hát csomóan átmennek majd a polgári foglalkozásra. Intézek neked tekest, kell egy?
4: De akkor legyen kettő, ne legyen magányos.
24: Kettő tekest, nem vagy ennyire veszélyben?
4: Nem, az van, hogyha egy van, akkor elmagányosodik. Ez olyan, mint a tengeri malac. Hogy két tekes kell, hogy mindig legyen társaságban, hogy ne legyenek szomorúak, igen, tudják
3: hát
4: tartani
3: a tekesek téged elvisznek mondjuk a izére a fellépésre, és amíg te fellépsz, addig ők tudnak beszélgetni.
4: Például.
3: Vagy tök hát, jó, ugye, te igen. Tényleg kéttekes
4: kell. Kéttekes kell. Meg a macskában is úgy lenne jó, csak már Péter nem engedte.
24: Na gyerekek.
3: Van szava.
4: Hát, látod.
24: Gyorsan, még van egy telefonos interjúunk, mert hogy itt folyamatosan rémizgetnek bennünket, és mondtuk, hogy ilyen 2-3 hetente ránézünk erre a történetre, hogy mi a helyzet benzin, kerozin, nyári repülés ügyben, tudunk menni, nem tudunk menni, lesz benya, nem lesz benya, lesz kerozin, nem lesz kerozin, mi a fene van most? Ugye, mert hogy itt a légitársaságok kolompolnak, de közben azt látod, hogy gépek indulnak, jönnek, mennek, de közeledik a nyári repülési szezon, és hát egy kicsit utána nézünk most gyorsan ennek, hogy mi várható nyárra, lesz-e kerozin hiány, kell-e félnünk attól, hogy nem tudunk repülni, egyáltalán mi lesz az üzemanyaggal, mi várható. Egy gyors kis gazdasági kitekintés, Holoda Attila energetikai szakértő itt van velünk. Hello Attila, jó reggel, ciao.
5: Sziasztok, jó reggelt.
3: Hello.
24: Engem már ez a nyugodtság megnyugtat. Ez a kimért kedves nyugodtság. Én azt gondolom, nincs itt semmi fél.
3: Én egy kicsit inkább azt érzem, hogy minden mindegy.
24: Igen,
5: nem.
24: Na mi a helyzet Attila? Hogy áll? Nézzük először a kerozin repülés, hogy lesz ez a nyárra. Itt most azért kongatják a vészarangot a légitársaságok. Mi van? Nagy a baj tényleg, vagy egy kicsit el van túlozva?
5: Egy nagyon picit el van túlozva, de nyilván azért nagyon komoly problémát jelent ez, hiszen Európa, úgy mint az összes többi energiahordozóból, ebből is elég erőteljes importra szorul. Nagyjából az európai kerozinfogyasztás az körülbelül 30%-ban importból van biztosítva, de vannak olyan területek Európában, olyan országrészek, ahol a kerozin import még nagyobb mennyiségű, tehát ott nyilván okozhat feszültséget. Tagadhatatlan, hogy ez a mostani hormuzi szoros részleges lezárás körüli téma, ez azért nagyon feszülté teszi úgy általában a világnak a kőolaj és kőolaj termék ellátását. Ebből adódóan valóban elképzelhető olyan, hogy a különböző légitársaságoknál csökkennek a járatszámok, összevonnak járatokat egymással, de nem gondolom, hogy olyan drasztikus kerozin hiány lehet, hogy most akkor hirtelen leáll a teljes légi közlekedés. Erre biztos, hogy nem kell számítani, ugyanakkor nyilván a hiányt sokan ezzel pótolni, ráadásul az árak nagyon erősen fölmentek, hogy az elmúlt időszakban, mióta a hormuzi szoros lezárása előjött, azóta nagyjából 70% és 110%-kal nőtt a kerozin ára. Ez nyilvánvaló, hogy meg fog jelenni a turizmusnál is, azaz utólag, hogyha már valaki régebben lefoglalta a repülőjegyét, utólag nyújthatnak be például áremeléseket, és ez bizony 15-20%-os áremelést is jelenthet akár.
24: Tehát akkor nem azt jelenti, hogy nem fogunk tudni repülni, csak lehet, hogy jóval drágábban, mint mondjuk az egy évvel ezelőtti ár.
5: Így van, ez nyilván minden ilyen esetben, amikor a kínálat az nagyon erősen szűkül, akkor mindig nagyon erősen föl is nyomja az árakat, ebből következően megpróbálnak a légitársaságok ennek elébe menni, már van is ennek nyoma, jó néhány olyan légitársaság van, amelyik korlátozta vagy szűkítette a saját járatszámát, összevonnak járatokat, hogyha kevesebb a járaton utazók száma, akkor esetleg kisebb gépeket alkalmaznak, így kisebb lesz, vagy kevesebb lesz a férőhely is, tehát mindenképpen valamilyen lépést fognak tenni, és ezt meg fogják érezni azok is, akik a turizmusba nekilódónak. Nagy valószínűséggel azok, akik sokkal inkább árérzékeny turisták, azok kevésbé fognak nagyon messzi desztinációkba utazni, hiszen egy ilyen hosszú úton azért nagyon erősen megnőhet az árkülönbözet, amit esetleg utólag kérnek tőlük, de nem gondolom, hogy teljes egészében leülne a turizmus, inkább valami fajta korlátozás vagy visszafogottság lesz tapasztalható.
3: Hát ugye a tengeren túli járatok, illetve hát ami a Dubajt érinti, ott még mindig nem állt helyre a rend, úgyhogy az európai turizmust fogja leginkább. Most mindenki azt mondja, hogy aki megy nyaralni, az nagy átlagban most Görögország, Törökország, Olaszország, tehát az ide induló desztinációk, vagy ezek a desztinációk lesznek az izgalmasak. Ezek viszonylag rövid repülőutak, és a fapadosok nagyon sokat nyomnak ebben alatban. Őket jobban érinti ez a veszély? Tehát egy nagy cég, mondjuk egy KLM vagy Air France tudja azt mondani, hogy ezt kibekkelem, míg a kisebbek, akik ugye jobban a penge élén táncolnak, azokra ez veszélyesebb?
5: Hát sokkal veszélyesebb abból a szempontból, hogy egy kis cég, egy fapados járatnak nem nagyon vannak azért olyan repülő készletei, hogy akkor jó, akkor most egy kisebbre lecseréljük, és akkor kevesebb utasszámmal indítjuk el. Nekik egy típusú repülőjük van, azokat szokták általában reptetni, annak megvan az utasszáma, és nem biztos, hogy annál az utasszámnál megtérül, főleg ilyen rövid úton is akár ennek az útnak a finanszírozása, tehát ők felléphetnek például azzal, hogy erőteljesebben emelik az árakat. A nagy légitársaságok nyilván amiatt, hogy sok a repülőjük, amelyikből tudnak válogatni, kisebbre változtatnak, kevesebb fogyasztásúval, összevonnak járatokat és kevesebb járatot indítanak ugyanabba a desztinációba, ők sokkal inkább ki tudják ezt bekelni. Na de hát sok gép az azt is jelenti természetesen, hogy a háttérben rengeteg munkavállaló is van, már pedig azok akkor, hogy mondjam, az ő fizetésük akkor van kitermelve, hogyha működnek ezek a járatok, tehát nekik sem túl egyszerű a helyzetük. Ugyanakkor én azt gyanítom, hogy sokkal inkább népszerűbbek lesznek például a buszos túrák, például, amit te is említettél, Görögország, Olaszország és egyéb desztinációkban, ami könnyebben elérhető, sokkal többen fognak menni például vasúton, hogyha ez megoldható, illetve a gépkocsis közlekedés az nyilván sokkal intenzívebb lesz, és kevesebben fognak utazni a távol-keletre, mondjuk úgy, hogy ilyen egzotikus helyekre turizmus célból, mert ott bizony nagyon erősen várható az, hogy emelkedik a repülőjegyek.
24: De az lehet, hogy megveszem a jegyet, és utána még rám terhelnek plusz költséget?
5: Hogyne, ilyen könnyedén lehet. Igen? Tehát egy ilyen extrém helyzet.
24: De bárki fizetett nyilván repülőjegynél?
5: Hát persze, kifizetett repülőjegynél is mondhatják azt, hogy ez egy extrém eset, nyilván meg kell nézni a szerződést, de a szerződésekben általában vannak ilyen kitételek, hogyha hirtelen drasztikus növekedés áll be, akkor utólag kérhetnek be 10-15, akár 20%-os többletköltséget is. Ez nem szerződésszegés, hiszen a szerződéseknél gondosan ügyelnek arra, hogy ezeket az apróbetűs részekbe elrejtsék, de nyilván ilyenkor, hogyha valakinek szólnak a légitársaságtól, hogy akkor fizessen már be még plusz 15%-ot, az bizony nagyon meg tud ütni mondjuk egy 4-5 fős családnak az utazási költségét.
24: Ez nem is annyira korrekt, értem, hogy emelkedik, de akkor vagy gazdálkodja ki, vagy építse bele az árba, de utólag egy megvett jegyre még rákérni, azért az felvet bizonyos piaci kérdéseket.
5: nyilván felvet etikai kérdéseket is, és nem az egészet fogják ráterelni, és megpróbálják igazdálkodni, de ez azt fog járni, hogy például akik most vásárolnak jegyet, most, amikor már ismert ez a feszültség a világpiaci ellátásba, akkor ők viszont drágábban fogják, mint amennyit mondjuk csak önmagában a kerozin áremelkedés indokolna. Tehát nyilván megpróbálják rajtuk beszedni azt az árkülönbözetet, amit másik helyen kiesett, mondjuk egy korábban megvásárolt repülőjegy miatt.
24: Mi a helyzet az itthoni üzemanyag dologgal? Ugye a barátságvezeték elindult, töltjük a készleteket, stratégiai készletek, hogy állunk, mi lesz nyára szerinted, mi várható? Meddig marad az árstop, mit jósolsz?
5: Hát ugye ez két különböző dolog, tehát ez a védett ár és az, hogy lesz-e üzemanyag, az két különböző dolog. Ugye jelenleg azért folyik a nyersolajellátás, mind a barátságvezetéken, mind az adrióvezetéken érkezik kőolaj. Ebből következően finomítás is működik. Ugyanakkor azt is látni kell, hogy a százszalombatai finomító a tavalyi eset óta nagyjából olyan 60-65%-os teljesítménnyel képes működni, tehát kisebb a kapacitása, mint amennyire szükség lenne, de nem gondolom, hogy üzemanyag hiány lenne, sokkal inkább nehezen tartható az, hogy hogyan fogjuk finanszírozni ezt a védett árat. Ugye ennek a védett ár bevezetésének a hátterében az állt, hogy volt egy stratégiai készlet, ahol még olcsóbb áron beszerzett üzemanyagok voltak letárolva. Ezeket bedobták ebbe a, mondjuk úgy, hogy ebbe a politikai kampány intézkedésbe. Ezzel azt eredményezték, hogy nagyjából olyan 100 forint különbség van a piaci ár és a védett ár között. Ez csak addig tartható, amíg a stratégiai készletnek az a része tart, amelyik olcsóban volt letárolva. Egyébként a stratégiai készlet visszapótlása az folyamatosan történik. Az információim szerint már megint nagyjából olyan 60-65 nap körüli tartalékkal rendelkezünk, viszont ez már az új, a drágább üzemanyagból lett letárolva. Ebből következően az nem nyújthat fedezetet a védett árnak a biztosítására, feladja a leckét nyilvánvaló a magyar nagykereskedőnek, a MOL-nak, hogy hogyan tudja ezt ellátni, hiszen ugye volt már egyeztetés a leendő kormány fő és a MOL között, amelyben azt kérték, hogy tartsuk fönt ezt a védett árat. Ez nyilvánvaló, hogy azzal jár, hogy a MOL-nak a saját nyereségéhez, a saját nyereségtartalmához kell nyúlni. Ezt meg senki nem szereti, ugye a tőkések azok alapvetően nem szeretik, hogy a zsebükből pénzt szednek ki, és a MOL azért mégiscsak egy tőzsdei tőkés vállalat.
3: De egy rövid kérdés, rövid válasz, hogy a battai finomító tavalyi balesete az pénzkérdés, vagy technológiai kérdés, hogy ezt még mindig nem sikerült megoldani, hogy 100%-os kapacitással menjen?
5: Nem pénzkérdés, nyilván pénzkérdés esetén, a MOL esetében nem beszélhetünk ilyenről, hogy a pénz bármilyen szűk keresztmetszet lenne, hiszen bármekkora forrást el tud élni, inkább az, hogy ezeknek a megsérült eszközöknek az újbóli legyártása az időt vesz igénybe, és nyilván ez húzza el az időt, és nagyjából olyan ősz környékén várható vissza.
24: Attila, nagyon köszi, egy gyors kitekintés volt csak. Köszönjük szépen, csörgünk még úgyis, ha van aktualitás. Jó munkát, köszönjük szépen. Köszönjük szépen Holoda Attilának, köszönjük energetikai szakértőnek. Hát gyerekek, akkor azért óvatosan, az csúnya dolog, hogy azért megveszel egy repélyet valahova Majorkára, augusztusra, kifizeted, és még rákérnek akkor egy 20-30%-ot akár, nem?
3: Benne van a szerződésben, hát amit senki nem olvas el, ugye?
4: Az igazság, hogyha ezt mondjuk egy munkavállaló csinálnak, akkor nagyon felháborodnának. Tehát, hogyha mondjuk te elkezdeni a dolgot, és azt mondod, figyelj, sokkal több az emeló, mint amit mondtál, sokkal nagyobb feszültség, úgyhogy akkor ezt túl szeretném számlázni, nem hiszem, hogy bárki megengedni.
24: Igen. Na ez érdekes. Na mindegy, hát legyünk óvatosak. Jó kis Balaton kiszáradva.
3: Jó lesz
24: az. Verencei tó átsétál.
3: Nagy gyalogtúrák lesztek.
24: Nagyokat sétálunk, így van. Na jó, gyerekek, jövünk mindjárt 2 perc, pontosan 8 óra, itt vagyunk mindjárt a hírek után.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Na gyerekek, tip-top lett az irodánk, haladjunk is tovább. Takarítás, porszívózás, felmosás, tiszta vízzel.
2: Mi van? Erre neked nincsenek embereid?
3: Nem volt még elég Balázs, így is a földön fekszem reggelente a babzsákjaidon.
4: Indul! Balázsék tavaszi nagy takarítás játéka a tinekosok.hu támogatásával. Figyelje a műsorvezetőket, hívja a 0620-3-111-111-es telefonszámot, mert Balázsék minden reggel összekoszolnak valamit. A hallgatóknak nincs más dolguk, mint nagyon fülelni és megfejteni, mivel piszkoskodnak.
0: Aki kitalálja, mit takarítanak Balázsék, nyer egy Tineco Florvan S9 Artist Team Pro kosztmentes felmosó porszívó készüléket.

0: kelljen!
1: Jól van, jól van. Tévedésben vagytok. A hallgatókra gondoltam.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Néha az utakon minden autó ugyanolyan, mintha ugyanarról a futószalagról gördültek volna le. Szerencsére van, ami kitűnik a sorból. Ez a Ford Kuga. Karakteres Ford SUV, magabiztos fellépés, dinamikus forma és pont annyi erő, amennyi kell. Ráadásul most 9.790.000 forinttól akár 0% THM-mel elérhető. Ford Kuga az autó, ami nem csak jól néz ki, de megbízható is. A finanszírozás feltételekhez kötött részletek ford.hu.
4: Midea. A klíma, ami figyel rád. A Midea AI EcoMaster intelligenciájával akár 30% extra energiát takaríthatsz meg. Spórolj az energiát, gyűjts inkább élményeket. Midea. A világ első klímagyártó.
5: A Kiknél mindent megtalálsz, ami különlegessé teszi terített asztalod. Például porcelán termékeket mediterrán citromdíszítéssel. Tányér már 750 forinttól. Többet minden napra. És a különleges pillanatokra. Kik? Több, mint gondolnád.
6: Az új Peugeot 308 SV megérkezett. A tágas Peugeot kombi, automata, 1.5-ös dízel változatban már 9.990.000 forinttól elérhető. Élvezd a megbízhatóságot a 8 év vagy 200.000 kilométer Peugeot garanciával. Részletek Peugeot.hu.
7: Szépséggel pontokat gyűjteni? A DM-ben ez is lehetséges. 2026. május 1-e és 31-e között minden dekor kozmetikai termék vásárlása esetén 20-szoros pontokat adunk. A részleteket keresse a dm.hu/activebeauty oldalon. DM. Itt vagyok önmagam. Itt vásárolok.
8: Fáj a fejem.
9: Hamar elfáradok.
10: Nem szeretek este vezetni.
11: Gyakori mondatok, amelyek mögött akár látás probléma is állhat. Foglalj időpontot bármelyik Optic World üzletbe, ahol a 15.000 forint értékű professzionális látásvizsgálatot most ajándékba kapod. Nézesd meg, nyugodj meg. Részletek ajándéklátásvizsgálat.hu.
12: Alig várod a nyarat és megújult stílussal vágnál bele. Irány a Hága. Május 4-e és 8-a között teljesen új nyári árukészlettel várunk téged országszerte minden Hága üzletünkben. Találd meg a hozzád illő legtrendibb, könnyed és színes egyedi darabokat, amelyekben garantáltan ragyogni fogsz a napsütésben.
13: Jöhet egy kis matek. Egy sajtburger, plusz egy chickenburger, plusz egy közepes krumpli, plusz egy közepes üdítő. Az a bejövős négyes a Mekiben. Most helyben fogyasztva csak maximum 1990 forintért. Házhoz szállítással és időszakos egységeinkben nem elérhető. További részletek a mcdonalds.com-on.
2: Reklámot hallottak.

0: Miak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Gastroenterológia Sopronban. Gyakori puffadás, hasfájás vagy gyomorsav gyötri? A New Medical Centerben azonnali szakorvosi vizsgálattal várjuk. Emellett gyomor és béltükrözés is elérhető altatásban, fájdalom nélkül. Azonnali leletezés, szükség esetén pedig a mintavételt is elvégezzük. New Medical Center, Sopron, Lakner Pistóf utca 27, www.newmed.hu.
3: Ha a probléma a dugulás, a kék-fehér autó a megoldás. Non-stop dugulás elhárítás már több mint 15 éve önökért.
4: 0670 50 48 755.
3: További infók a dugulás elhárítás Sopron és környéke Facebook oldalon és a Sopron kötőjel dugulaselharitas.hu weboldalon.
5: Kóstolj bele te is Itáliába! 50 féle eredeti olasz fagylalt Sopronban a legolcsóbban. Egy gombóc fagyi mindössze 500 forint a Barker Caféban. Emellett friss hűsítő limonádék, finom sütemények és 6 féle csapolcsör. Napfény, terasz, barátok, igazi olasz életérzés. Barker Café and Ice Cream. Sopron, Várkerület 49.
6: Képzelj el, nyári este grill a kertben és egy saját jacuzzi a teraszon. A Coral Sopronnál nem csak fürdőszobák, hanem kerti burkolatok és wellness megoldások közül is választhat. Ha épít, ha felújít, vagy ha feltöltődésben gondolkodik. Mindent egy helyről. Coral fürdőszoba és wellness szaküzlet. Sopron, Táncsics Mihály utca 66. www.coralsopron.hu.
7: Egy pillanat, egy ígéret, egy életre szóló igen. Vőlegények, örömapák, tanúk és esküvőre hivatalos vendégek. A megjelenés most igazán számít. A Manzetti öltönyök Európa legjobb esküvői öltöngyártójától már Sopronban is elérhetők. A Gentleman's üzletben megtalálod azt az öltönyt, amely méltó a legszebb pillanatokhoz. Kőszegi út 5-7, a Csengeri utca és a Kőszegi úti körforgalomnál. Gentleman's Sopron. Stílus a nagy napra.
8: Itt a tavasz, ideje formába lendülni, az ízekkel is. A Badahús kínálatában mindent megtalálsz ehhez. Prémium hortovágyi angusmarha, GMO-mentes csirkemell, édesvízi és tengeri halak, garnéla és sok más különlegesség. Tiszta alapanyagok, prémium minőség. Bada, amikor számít, mi kerül a tányérra. Tudj meg többet a badahús.hu oldalon.
9: HD házak. Költséghatékony és energiatakarékos, könnyű szerkezetes házak. A tervezéstől a kivitelezésig. www.hdházak.hu.
10: Nyilászáró cserén gondolkodsz? Legyél te is a Homagablak Kft. Elégedett ügyfele. Vállaljuk Rihau nyilászárók gyártását és beépítését 5 év teljes körű garanciával. Bejárati ajtók, ablakok, tolóajtók, árnyékolás technika. Minden egy helyen. Keresd minket személyesen Nagyszenken vagy a homagablak.hu oldalon. Biztonság és elegancia egy ablakban. Homagablak Kft.
1: Reklámot hallottak.
11: Sopron legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
12: Súlyos az asszály a Kisalföldön, még keresik az évtelsi tanárját. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Súlyos az asszály a Kisalföldön, írja a Megyei Napilap. Egyes területeken a talajvíz szint több mint 1 méterrel elmarad a sok éves átlagtól. A szakértők szerint a szárazság mára az agrárium első számú ellenségévé vált, és a helyzet gyorsabban romlik, mint azt sokan gondolnák. Az idei év a 2022-es eddigi legsúlyosabb asszályt is felülmúlhatja. A Met.hu információi szerint az elmúlt hetekben alig esett eső. Március szinte teljesen száraz volt, és áprilisban is csak rövid időre érkezett kisebb csapadék. Még várják a szavazatokat Győr Moson Sopronban is az év tesi tanára címre. Idén is 3 kategóriában írtak ki versenyt, a megyei szavazás május 11-ig tart, a győztesek az országos listára kerülnek fel. Ezt követően május 13 és június 11 között a megyei nyertesek országos szavazáson vesznek részt, közülük kerül ki a 3 kategória országos fődíjasa. A megtisztelő címen túl a nyertesek feliratozott melegítőt, továbbá egyenként 330 000 forint értékű pihenőutalványt kapnak. 3 burgenlandi kórház is Ausztria legjobbjai között végzett a Klinika Ward Ausztria 2026 rangsorában. az Obervárti Klinika a negyedik helyet szerezte meg, az Eisenstadti Irgalmas Testvérek Kórháza a hatodik, míg az Oberpullendorfi Klinika a hetedik helyen végzett. A díjazás alapját egy átfogó felmérés adta, akik több mint 20 000 beteget kérdeztek meg olyan szempontokról, mint például a kiszolgálás vagy a tisztaság.

0: Hogyan gazdálkodjunk ökosan? Ezzel a címmel tartanak előadást ma 17 órától a soproni Tétvár kerületi székházában. Az előadó Keresztes Kristóf természetmegőrzési szakreferens a Fertőhanság Nemzeti Park munkatársa lesz. Az előadás során az erdőgazdálkodás, a szántóföldi és ültetvénygazdálkodás, valamint a gyepgazdálkodás legfontosabb természetvédelmi kérdéseit járják körbe a résztvevők, és betekintést kapnak az itt előforduló élő világ változatosságába.
1: Az időjárás jelentés támogatója az Alpok Napelem Kft. www.napelemsopron.hu.
0: Kedden nyugat felől már vastagabb fátyol felhők érkezhetnek a Dunántúl, majd a középső tájak fölé, melyek szűrhetik a napsütést. Ezen a napon esni nem fog. Élénk az ország északnyugati harmadán, erős helyenként viharos lökések kísérhetik a déli délnyugati szelet. Délután a legmelegebb órákban 24-29 fokot mérhetünk. A szelesebb tájakon élők körében fokozódhatnak a fejfájásos panaszok.
1: Az időjárás jelentés támogatója a Jövőháza, a tökéletes könnyű szerkezetes. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Hölgyeim és uraim, egyenesen a budapesti stúdióból, a rádió egy összes frekvenciáján élőben az ország kedvenc családja, Balázsék, Viki, Laci, Anna, Juli, Zsül, Ráskó Eszti, Rákóczi Feri és Sebestyén Balázs. Folytatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor, Balázsék.
3: Jó reggelt! Kívánunk mindenkinek, itt vagyunk 8 óra után 10 perccel. Hello, drága hallgatók! Na, mi lesz a matekon?
4: Hát olyan lesz, mint a tegnapi magyar, akkor bukta.
3: Ezek a kis rendszerváltó fiatalok. Na majd most megtanulják, akkor most megkapjátok azt a magyar érettségét. Arra még rádobunk egy matekot, szerdán megfüggatunk törődből. Ez a mi bosszunk. Ezt most megszívjátok,
5: rohadt kis kegyó. Hogy rájuk túltak egy ilyen ipari érettségét, egy ilyen nagyon nehezet.
4: Hát szerintem ez már választás előtt megvolt a tételsor.
3: Igen, valószínűleg a tételsor megvolt, igen, de hát mondták, hogy sokaknak okozott problémát az érettségi. Gátyá lett egy kicsit a magyar, nem volt könnyű.
5: Igen, nagyon sok helyen is olvastam, hogy erre nem számítottak azért.
3: Hát most figyelj, most nézzük meg a matekot. Tehát nekünk mondjuk minden nehéz lesz, tehát nem mi legyünk a viszonyítási rendszer, de hogy mit mondanak majd róla a tanárok, meg ugye ezeket mindig szokták értékelni, megcsinálják. Ha az is gatya, akkor itt aztán lehet összeesküvés elméleteket gyártani.
5: Szerinted mi a funkciója?
3: Kellett aztán nektek aztán itt ugrabugrálni, mi? Na majd most az érettségi megkapjátok, ti kis rohadékok.
5: Milyen hatás van a gazdaságra, hogyha kibabrálnak egy csomó érettségizővel? Ezt szeretném megkérdezni.
3: Hát a gazdaságra nem tudom, inkább szerintem az egyetemek számát lehet ezzel leredukálni, hogy ne akarjanak annyian egyetemre venni, mint amennyien akarnak, mert nincs annyi hely. Meg hát ugye tudjuk, hogy nem is támogatták annyira, hogy egyetemre menjünk. Nem volt az jó, ha ott okosak ezek a diákok, meg nyelvet tanulnak. Hát aztán később a gazdaságra is lesz, persze. Hosszú távon nyilván van hatása annak, hogy ki hova jelz el, meg milyen munkát találva a munkaerőpiacon.
5: Amúgy kell csinálni az segít, hogy ha valaki nagyon elrontja, akkor lehessen szépíteni.
3: Hát a szóbeli egy szépítés effektíve.
5: Igen, de hát ott már azért szerint, hát még végig is lehet.
3: Írsz egy kettes szó, írásbelit írsz egy ötöst, és akkor valahogy lehozod egy hármas, három és félre. Kilenckor kezdik? Kilenckor jön a matek?
4: Igen.
5: Igen. Aha. Most már szerintem mindenkinek, figyelj, a matek a legnehezebb szerintem mindenkinek, nem?
3: Hát kinek mi, nem tudom. Ha humános vagy, ha reálos vagy, szerintem is van, aki meg tökre kirázza a matekot, és szenved a magyartól. Tehát, hogy azért ez egy ilyen nehéz történet, hogy ki mibe van, tudod.
4: Én tegnap megcsináltam egy ilyen kvízt, hogy menne most a magyar érettségi.
3: És? Kapaszkodtál?
4: Hát, ha beviszek még egy fél disznót, akkor kettes.
3: Akkor valószínűleg kettesen megírod, igen.
4: Na, mi a műfaj az Rinyi Miklós Szigeti Veszedelem című művének? Tessék.
5: Nézd meg,
4: elbeszélőkön verses eposz vagy verses regény?
3: Szerintem verses eposz.
4: Verses eposz. Egyetértünk?
3: Van jó válasz, vagy nincs jó válasz?
5: Én már kérdésre hallottam.
3: Nincs.
4: Melyik irodalmi műszereplője Bence a hűszolga? Petőfi Sándor a helységkalapács, Arany János Toldi, Vörös Marti Mihály Csongor és Tünde. Bence a hűszolga.
3: Hát azt szerintem az Toldi, nem? Hülyek vagyunk.
4: Maga jó. Maga jó.
3: Toldi?
4: Maga jó.
3: Na!
4: Sebestyén, maga jó.
3: Hoppácska! Írom a magyar érettségit.
4: Na, akkor most kapaszkodj. Az alábbiak közül melyik mondat tartalmaz főnévi igenevet? Nem alhatok sokat. Nem szabad sokat aludni. Ne aludj sokat.
3: Nem szabad sokat aludni. Főnévi igenévni.
4: Nem szabad... Sokat aludni.
3: Aludni. Alszik, aludni, a főnév, igen, év.
4: Jó. Melyik költői
3: jó, bocsánat, jó.
4: A végén fogom megtudni az eredményt, Sebestyén. Ne ugráljon a rohadt életbe, mert elveszem
3: jó,
4: a papírt.
3: Talán, jó.
4: Milyen költői kép a fehér illatokkal alkonyul? Metafora, szintézia vagy hasonlat?
3: Hasonlata mint, metafora.
4: De nem állt ilyeneket?
3: Olyan szép vagy, mint az a hasonlat. A metafora, meg a megszemélyesítés, igen, az hasonló. Mi, szintézia szerinted?
5: Nem szintézia, mert amikor más...
4: Mert benne van a fehér, és az meg szín.
5: Nagyon nehéz ma Felit elviselni, azért szóval tudom, hogy nekem van rossz napom, de mégis Feri az, akivel nehéz együtt lenni.
3: Olvasd még egyszer.
4: Milyen költői kép a fehér illatokkal alkonyul? A metafora, B, szintézia, C, hasonlat.
3: Uh-huh.
5: Azért szintézi, mert másik, tehát úgy írja le az érzéket, mint tehát másik szóval.
3: Jó, szintézi, adjuk meg.
4: Oké. Az alábbiak közül melyik mondat tartalmaz minőségjelzős szószerkezetet? Sándor helyes fiú. Rengeteg tervem van, ő itt Petra, a tanár.
5: Sándor helyes fiú.
4: Minőségjelzős szerkezet.
5: A helyes. Helyes?
3: Nekem minden Sándor helyes.
4: Az alábbiak közül melyik kategóriába sorolható Ady Endre Új vizeken járok című verse? A. Istenes versek, B. Arszpoetikák, C. Szerelmes versek.
5: Arszpoetikák.
3: Ajajajajaj, ezek a Ady különböző korszakai gyerekek. Nem könnyű. Arszpoetikák? Főnök asszony.
4: Beírtam.
3: Igen?
4: Már csak három kérdés van.
3: Igen.
4: Melyik két földrajzi név hiányzik az idézetből? Eddig ... földjén termettek,
5: eddig
4: csak
5: vagyok.
4: A könyvek, s most ... is ontja a szép dalokat.
3: Aha.
4: A válasz Pannónia, Itália, B válasz Itália, Germánia, C válasz Itália, Pannónia. Eddig ... földjén termettek, csak a könyvek, s most ...
3: Engedjük el, jó a kettes.
4: A szép dalokat.
5: Nem az A Pannónia, Itália?
3: Jó a kettes.
4: Hát elő eddig csak ott, és most itt is.
5: Ja, jó, nem ezt egész Cecília idézeteket nézzük.
3: Eddig vagyok.
4: Az alábbiak közül melyik alárendelő összetett mondat? Alárendelő összetett. Elmentem iskolába, és megírtam a dolgozatot.
5: Ez mellé rendelő.
4: Nem mentem iskolába, így nem írtam meg a dolgozatot. C. Akkor mentem iskolába, amikor nem írtunk dolgozatot. Anyátok.
3: Szerintem... A mindenségit neki.
4: Alárendelő összetett.
3: Azt a derék volt ez. Derék volt ez.
4: Tehát elmentem iskolába is.
3: Engedjetek el, gyerekek.
4: De most már csináljuk már meg, hogy
3: átmegyünk. Jelölt be a hármast.
4: Melyiket mond?
3: C.
4: Ráskó, mit mond? Ráskó, erre nincs időnk.
5: Hát, vagy a B vagy a C, de most...
4: Jó, C.
3: Engedd a C-t. Nincs ennyi időnk, gyerekek. Engedd a C-t.
4: Melyik nem igaz a barokra, kedveli a hatáskeltést, emberképe a humanizmus, jellemző rá a körmondatos szerkezet.
5: Az emberképe a humanizmus
4: szerkezet. Úgy van, az nem jellemző rá. Okos.
3: Ennyi, gyerekek. Hányasra írtuk a magyar érettségit?
4: Kettese?
3: Azt akkor még azért nem vagyunk túl. Akkor még azért nem vagyunk túl. Na.
4: Hello!
3: Na.
5: 9 helyes válasz.
4: 9 helyes válasz. Jó, vald be, hogy te friss érettségiző vagy, netán épp tavaly végeztél. Akárhogy is, irodalmi tudásod széles körű és naprakész. Gratulálok.
3: Hoppá, gyerekek! Hoppá!
5: Köszönöm szépen, bekapcsolódtam a felénél azért.
3: Ketten összehoztuk a felénél egy 9 jó válasz.
4: Tök jó. Na, most azért azt mondta, hogy ez nagyon, nagyon parádés.
5: Ez mennyi haszontalan dolog van a fejemben.
3: Mennyi haszontalan dolgot kell nekik tudni?
5: Igen.
3: Igen. Mennyi haszontalan dolgot kell nekik tudni? Na, Istenem.
6: Tudod, hány pontosat írtatok meg? Tehát ez a zéró.
4: Ez a
6: jó,
4: semmi.
6: Tehát, hogy maradjunk annyiban, hogy köszönjük a gatya az érettségi, tehát, hogy nem emiatt gatya, amit ti most megcsináltatok, hanem mondjuk a 40 pontosnak, ha nekiveselkednétek, megköszönöm.
3: Jó, nem biztos, Anna, hogy adásba fogjuk meg. Hagyj egy kicsit, miként 50 évesek vagyunk, hát ahhoz képest ez jó.
6: Sziasztok, érettségiző lányom van, nagyon nagy méreg van benne.
3: Igen, tudom, érzem.
4: Érted, a két diákomat lehúzott, pedig olyan szépen várjuk előre.
3: Várjuk meg a matekot, és aztán kezdjünk összeesküvés elméletek egyáltalán. Ha ma nagyon hárdat kapnak matek,
5: akkor kimenjünk tüntetni.
3: Kellett volna itt aztán rendszerbontó koncertre
6: ennyi. Ennyi. Kellett ezt csinálni?
3: Kellett ezt. Ugribugrizni, ugribugrizzatok, akkor most megkapjátok az
6: érettségét. Írjátok a 800 szavas eszét.
3: Ez az utolsó kis, összeretünk nektek, akkor ez a mi bosszunk, megírjátok azt a kis eszét 800 szóból, úgy kell nektek. Kellett aztán nektek itt aztán ide-oda szavazgatni. Na jó van, gyerekek, mi történik most? Volt egy Hogy vagy magyarunk, ugye április 13-án hétfőn.
4: Igen.
3: De az csak egy gyors állapotfelmérés volt.
5: Igen.
3: Viszont április vége van, vagyis május eleje.
4: Uh-huh.
3: Már május eleje van.
4: Érzések?
3: És elmaradt a hónap végi hónapzáró. spontán rácsörgünk, bár azt mondja a Laci, hogy januártól ugye mindig a hónap elején csörögtünk, hogy hogy érzi magát a delikvens a másik oldalon.
4: Ezt a fizetés környékére időzítettük, hogy akkor jobb a kedve?
3: Hát, ha jobb a kedve.
4: Szép munka.
3: És ugye április közepén csak azért lehet ismerős, hogy gyors közel volt, amikor csináltuk, mert hogy 13-án reggel itt új világra ébredtünk, és hát ugye megnéztük, hogy hogy van a magyar 13-án. Jó volt, volt tiszás, fideszes, szomorú, bánatos, csalódott, fiszás, minden volt. De most nem tudjuk, hogy két héttel a választások után, hogy van a magyar.
4: Azt mondja már, hogy juhé!
3: Azt mondja már, hogy juhé. Igen, Bence már megírta szarul. Úgyhogy most akkor megint rácsörgünk. Laci legenerálta itt a kis szerencsejáték ZRT által készült kis saját számait, és megnézzük, hogy vagyunk. Csak hogy ezen a hullámon legyünk, úgyhogy ma még most senki nem veszi föl. 9-kor hazamegyünk, lekapcsoljuk a lámpát, és teljesen vége van mindennek.
5: A MediaWorks-et hívjuk.
7: Igen.
3: Kezi csokolom, jó reggelt kívánunk!
7: Jó reggelt!
3: Zavarhatunk egy pillanatra? Ráskó Eszter, Rákóczi Ferenc, Sebestyén Balázs. A másik oldalon. Élő adásban tetszik lenni a Rádió Egyen.
7: Igen.
3: Csak szeretném megkérdezni, hogy tetszik lenni ma reggel, milyen a május, hogy áll a hangulat.
7: A május teljesen jó, májusban van a szülinapom.
3: Hoppá!
4: Na, nekem is.
3: Egy keresztnevet kaphatunk?
7: Kitty.
3: Kitty, hello Kitty, merre vagy, hol találtunk el? Merre vagy Kitty?
7: Tatabányán dolgozom.
3: Tatabányán dolgozol. Tatabány, mit dolgozol, Kitty?
7: Bíróságon.
3: Oh, Kitty bíróságon dolgozik.
5: Judge Kitty.
3: Igen, bíróságon. Na és milyen a májusod? Májusban van a születésnap, azt kezdted elmondani, akkor jó a május.
7: Így van.
3: Hangulatilag, hogy vagy?
7: Most egész jól. Ahhoz képest, hogy reggel van, egész jól.
5: És milyennek érzed ezt a hónapot amúgy? Tehát voltak most nagy történelmi események, hogy könnyebb lett, nehezebb lett. Mit érzem? Milyen az atmoszféra?
7: Semmi változást nem érzek.
3: Nem érzel egyelőre változást? Aha.
5: A bíróságon nem lettek jó kedélyesebbek a bírók?
3: Igen, kicsit jobb kedélyesebbek.
5: A talukpadján nem énekelnek? Semmi nincs?
7: Semmi.
3: Igen. Balázsiben van már nálatok? Nem? Még nem mindegy, hagyjuk. Jól van, akkor jól, igen, túlsz, hogy akkor jól vagy, jól érzed magad, ez a lényeg.
7: Így van.
3: Melyik nap van a szülinapod? Lehet, hogy egy nap van Ferivel.
7: 11.
4: Nekem is!
3: Ne csinálj!
4: Istenem, májusiak, május 11.
3: Mindeket a május 11-én vagyunk. Hát akkor előre egy boldog születésnapot kívánunk neked.
7: Nagyon szépen köszönöm.
5: Látod, mennyi változatosság van ugyanazon a dátumon, hogy itt van, és sok... Kitty egyáltalán nem idegesítő. Ezek itt a Ferivel
4: nem
5: idegesít,
4: igen.
5: Hogy alakult ez így vajon?
3: Jól van, Kitty. Jó munkát akkor neked, köszi, hogy felvetted. Jól vagy, akkor egy valakit elértünk, az jól van, jó a kedve. Ez már mindenképpen pozitív volt hallani. Jó munkát neked a bíróságon, köszi, Kitty.
7: Köszönöm szépen,
3: ciao. Hello, hello, hello, hello, hello.
5: Letett a telefon, és tudod, hogy egy teljes ilyen terem ülne ott.
3: Igen, hogy a bírónő elnézést.
5: Bocsánat, csak Balázsik hívták. Na, térjük vissza! Hogy van egyenesítőn?
3: Kiloptál azt a biciklit? Miért lopott maga biciklit?
5: Óriási lenne. Igen. Kicsit hiányzik a Katalin bírónő.
3: Én szerettem. Elkaptunk valakit, aki jó kedvű, aki jó hangulatban van. Jó? Kicsit marcona, öreg, morgós hangú férfi tippelek.
5: Szerintem Rottweiler.
4: Wow.
3: Jó, egyelőre ő nem vette föl, jöhet a következő elfoglalkozás. Én érzem a május gyereket. Jó kedve lesz itt a magyarnak, itt nem lesz baj. Rátok nézek, ezt nem értem, de nem érdekes, majd kint a monitorát menedő elmagyarul, ügyeges tekintető, a gyerekek nem hiszitek el, ma én mibe ülök itt.
4: Egy kicsit volt Eszterrel. Te pörgött túl.
3: Én nem, én próbálok titeket felhúzni.
5: Nem látok, hogy csinálj, szerint mindenki hibázott.
3: Két választásom van, vagy lemegyek a szintetekre, vagy ti jöttök az enyémre. Én nem vagyok hajlandó leugrani most oda, ahol vagytok, úgyhogy ti nektek kell oda felkapaszkodni, ahol én vagyok. Haló! Kezdjük, Amerika! Ez a lendület, Erika. Kezdjük, csókom. Rákóczi Ferenc, Ráskó Eszter, Sebestyén Balázs. Zavarhatjuk egy pillanatra, Erika?
4: Erika már nincs jól.
3: Erika már nincs jól. Sokkot szerintem a Ráskónál tette le, nem a Rákóczinál.
5: Itt van?
3: Erika, itt tetszik még lenni? Vagy itt vagy, Erika? Szia!
7: De honnan van meg a telefonszámom?
3: Hát generáltunk telefonszámokat, Erika, képzeld el, mi generálunk számokat, teljesen véletlenszerűen felhívunk embereket egy rádióműsorra reggel, hogy hogy van ma a magyar. Ez nálunk egy rovat, és nagyon érdeklődünk, hogy aki a másik oldalon van, az hogy érzi magát, mond-e két mondatot, jó kedve van, rossz kedve van, mindenre nyitottak vagyunk, és neked dobta ki a telefonszámodat a gép.
7: Hát én elnézést szeretnék kérni, mert dolgozom. Egyébként jól vagyok, de ne haragudjatok most.
3: Dehogy haragszunk, Erika.
4: Ez nekünk elég.
5: Csak azt mondom neki, hogy mit dolgozol,
3: mit
5: és hogy jó kedved van, és hogy utána békén hagyunk.
7: Hát én könyvtáros vagyok, és én jól érzem magam.
5: Most képes vagy minket könyvtárosként lerázni? Ne haragudjál meg! Azért azt mondom, hogy orvosok vagy, érte, vagy sebész.
3: Az egy zenkert, hát az egy buddhista központ, ott nyugalom van, békesség
5: és
3: van.
5: És te ott... vagy ott a serif.
3: Igen, te vagy a helyi serif. És jó kedved
5: van. Ilyenkor? Miért nem lehet beszélni? 8-23-kor.
7: Az a helyzet, hogy várom egy kollégámat, mert igen? Kiállítási anyagot fogunk visszaszállítani egy vendégünknek. Tehát ezért.
4: Milyen kiállítás volt? A kultúrát a nagyon szeretjük.
7: Ez egy fotókiállítás volt.
3: Fotókiállítás. Ó, aha.
4: Természetfotók, avagy épületfotók, vagy emberekről.
7: Szociófotók, mondom.
4: Szociófotók, akkor fekete-fehér, ugye?
7: Hát, nagy része,
3: nagy,
7: igen.
3: Nagy része, aha.
7: Ezek ilyen mobilos fotók.
3: Mobilos fotókat adtok vissza, jól van. És a kedved jó, május van, érzed a tavasz, jön a nyár.
7: Igen, tavasz van, igen.
3: Nagyon jó. Örülünk. Oké, okay, jól van, Erika, nekünk már ez is nagyon elég. Köszönöm, hogy beszéltél velünk. Vigyázz
7: minden
3: magadra.
7: Minden jót nektek.
3: Ciao. Hello, hello, hello, hello. Van, aki még könyvtáros 2020-ban? Még van ez a munka, hogy könyvtáros?
5: Súlyog Tamás most viszi vissza a festékörképet.
3: Igen, ma mindenki hirtelen vissza, felajánl. Igen, visszaadják a festékörképet, hogy van tényleg visszacorgáltatják. Jelentkeztek magyar oligarchák, visszaadják a bazilikát.
5: De amúgy az a durva, hogy rögtön lerázott valaminket. Tehát mondta, hogy hát sajnos nem tudom beszélni, dolgozom.
3: Na, hát csak aztán érted, megfűztük be.
5: Én ilyen munkaerőt szeretném, ha lenne könyvtár, ilyen könyvtárosokat akarok.
3: Résnyire nyitott az ajtót, mi betettük a kis praszlinkat, és tágra nyitottuk a könyvtár ajtaját.
4: Hát tényleg csinál a könyvtár, olvas. Egy könyvtáros, nem?
3: Nem gondolnád, hogy olyan nagy a kapkodás, igen.
4: Egy ember bejön, azzal megkeresnek egy Csehovot.
3: Igen, olyan nagyon nagy nincs. Igen, nagyon nagy munka azért nincs. Már idézőjelesen, nyilván van. Na?
5: Szerintem ugyanazt a számot hívjuk véletlenül. szerintem...
8: Ez...
3: Jó reggelt kívánunk! Sebestyén Balázs Ráskó, ezt a Rákóczi Ferenc, zavarhatunk egy pillanatra? Egy élőadásban, vagy egy rádióműsorban.
8: Hát egy kicsikét meglettél.
3: Nem akartalak meglepni. Zavarhatunk egy pillanatra?
8: Csak egy pillanatra.
3: Hogy valami hívnak, hol értünk el, és milyen a kedved? Csak ezt szeretnénk tudni itt a bujavágyak.
8: Vételnek hívnak, és fantasztikus a kedvem. És telefonon keresztül értetek el.
3: Így van, telefonon keresztül. De hogy hol, jó, nem volt telefonon.
5: Egy kérdés, például most egy macsétel valász az ajtó mögött, mert kicsit olyan csendes a
8: háttér. Egy hatalmas nagy lándzsával, és van rajta egy
3: kicsegő. Igen, helyileg hol vagy? Csak így ezt szeretném még tudni. Csak hogy hol. Peter? Melyik község, város, falu?
8: Kecskemét.
3: Milyen a kedved? Így érdeklődünk, random hívom.
8: Fantasztikus, és nagyon jó a kedvem.
3: Igen?
8: Kirobbanó vagyok, igen.
3: Miben vagy?
4: Kirobbanóban.
3: Most vagy kirobbanóban, nagyon jó.
4: Most formában van.
3: Tudhatjuk, hogy mit dolgozol, mit csinálsz, mi a foglalkozásod?
4: Nem.
8: Gyakorlatilag ma céget vezetek, vagy cégtulajdonos vagyok alapjában véve, és... Jogászként
3: dolgozom.
5: És
4: baj, van most, hogy csuktogunk.
3: Tárgyaláson vagy mit csinálsz?
5: Mit csinálsz, Péter?
8: Nem, most keltem föl.
3: Ja, most keltem föl, nagyon jó. Aztán megzavartunk valami munkában. Nagyon jó. Rovatunk lényeg, hogy teljesen randomra regenerálunk telefonszámokat, és felhívjuk a másik oldalon lévő embert, hogy hogy van, hogy érzi magát ez a hogy vagy magyar, amikor is hallgatóink vagy nem hallgatóink elmondják, hogy milyen a közérzetük, mit csinálnak, és milyen hangulatba kaptuk el őket. De akkor te is jól vagy így májusban tulajdonképpen.
8: Én mindig jó vagyok májusban is.
4: Mert áprilisban. Májusokban is.
3: Kedved kiváló, és egész egyszerűen. Aha. És cégtulajdonos vagy?
8: Igen.
3: Vissza kell majd adnod a választások után?
8: Nem olyan területen. Nem.
3: Szóltak már, hogy ad vissza lehetőleg, vagy eljönnek és visszaveszik? Elég nem volt ilyen.
8: Elég provokatív volt, de
5: Péter, és milyen a hangulatod Kecskeméten, hogy érzel változást, vagy milyen az atmoszféra?
8: Fantasztikus, naposka. Teljesen naposka van, úgyhogy süt a nap, hát most ennél jobbat nem kell.
3: Nem, nagyon jó.
8: Ennél jobb nem kell. Okay. Most jó. Okay.
3: Jó kedved van, cég.
8: Minden a fölkedvünk, jó kedvedünk, ez kész.
3: Szeretem, így kellett csinálni, persze.
5: Live coachot keresek, esetleg tudom erre segíteni.
3: Kell, hogy coacholj minket heti egyszer.
8: Nem tudom egyébként, hogy mindig jól nyomjátok alapjában.
3: Igen. Teljesen véletlen hívunk most, direkt nem az SMS falról, Laci generálja a telefonszámokat. Oké, jól van, akkor...
8: Hogy kerültem be a telefon?
3: Legenerálunk számokat, teljesen van egy telefonszám generáló ilyen appunk tulajdonképpen, ez legenerál minden számot, és teljesen véletlenszerűen felhívjuk ezeket az embereket, és megkérdezzük, hogy hogy vannak. Van, aki beszélget, van, aki ránk teszi, van, aki jó kedvű, van, aki szomorú. A lehető leglehetetlenebb élethelyzetekben kapunk el embereket.
5: Korábban ez pártkeresésre
8: használtuk. Hát akkor engem pont jó, mert felkeltem.
3: Éppen felkeltél. És csináltad a reggeli rutinodat.
8: A reggeli rutinomat, így van.
5: És mi a reggeli rutinat, mit kérdezem már, mert most el akarod tudni.
8: Elmélek megmosakodni, most mit mondja az ember?
5: Cicamosdás.
3: Cicamosdás, egy kis szapkás, egy kis tojásántott a tíz fekvő. És irány dolgozni. Jól van, örülünk, hogy beszéltünk, örülünk, hogy jól kedved, jó munkát ott Kecskeméten, vigyázz magadra.
8: Köszönöm szépen, kellemes napot nektek, és nagyon jókattok. Jó vagytok, sziasztok.
3: Köszi, ciao, ciao, hello, hello, hello, hello. Gyerekek, kifejezetten jó. Jó hangulat, nem teszi le, kedves, beszél, kommunikál, nevet, jókedvű. Mi van?
5: Egy kicsit ott feküdtünk most vele a nagy ágyban, nem?
4: Én nem akarok vele feküdni. Egy
5: kis, puha volt ott abban az ágyban, ott feküdtünk, jó volt.
3: Nem volt ott még cicamosdás, más történt ott még. Igen, de jó arc volt, jó arc volt. Fia, mennyire fura lehet, hogy veszed fel a telefonot korán reggel, és egy rádióműsor őrjön a másik oldalon, te meg ott fekszel.
5: El tudom mondani, milyen érzés. Már mellem is megtörtént, és szörnyű.
3: Igen. Igen. Azért, aki Lacina a telefonból hívd a barátaidat. Ez jó volt.
5: Azok nem is szokták felvenni, azok ebből a jelszót mondják.
3: Igen, igen, igen. És hát kinek miért a lelkiismerete? Ki mennyire óvatos? Ki mennyire fél, hogy mit akarunk? Miért hívtatok?
4: De
3: honnan van meg a számom?
4: Mert emlékezz vissza, régen az volt, hogyha valaki nem akar, paf, már le is tette. Hát igen. Itt most a könyvtáros hölgy is elutasító
3: van egy ilyen
4: hangulatváltozás, aztán...
3: vagy egyőre mindenki jó kedvű. Igen.
4: Négyből három föl vette, és jó fej volt.
3: Abszolút. Valami van, gyerekek.
5: A legtöbben arra gyanakodnak, hogy a Gyulának volt a rokona.
3: Igen. Jó, de egyébként teljesen jó. Igen. Így, hogy jól van, kezd értelmetlen lenni ez a rovat. Nem, jó ezt néha hallani. Nem kell mindig szomorúnak, meg depressziósnak lenni. Jó ez, hogy most egy kicsit jól van a magyar, nincs ezzel baj. 8:30 pontosan jövünk mindjárt a hírek után.
2: Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora, Balázsék, hamarosan folytatódik!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Olajcsere, kezdje a Bárdi autónál. Májusban minden 4 literes prémium minőségű Württemberg 10V40-es motorolaj akciós áron csak 5390 forintért kapható a Bárdi autó webshopjában és kirendeltségein. Részletek a bardiautó.hu oldalon.
9: Szél Tamás, Sárközi Ákos, Rácz Jenő, Rosenstein Tibor, Mautner Zsófia, Schreiner Gábor, Akács István. Mi a közös bennük? Az, hogy a magyar gasztronómia kiválóságai, és ők is velünk főznek. Az ég kék, a Royal Tanyasi csirke, Master Good.
10: 200 éves a Pilkington. Gondolj ránk szélvédőjavítás vagy csere esetén is. Keresd minket a pilkington.hu-n, vagy a 0680-200-200-on.
11: Autóüveg Pilkington.
12: KGM Korando. Új szemszögből új előnyeit fedezheti fel. Például most 7.999.000 forinttól elérhető. A május 8 és 16 közötti nyíltetünkön ajándék felszereltséget is adunk hozzá. Jöjjön el, vezesse és vigye haza azonnal. A tájékoztatás nem teljes körül. További részletek márkakereskedéseinkben vagy a kgmhungary.hu-n.
13: Roppant jó májusi bajnok ajánlat a Metróban. A 2,5 kg-os metrós év gyorsfogyasztott express hasábburgonya bruttó 2799 forint. Négy csomag vásárlásakor csak bruttó 1899 forint. Május 31-ig. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a metroajánlatok.hu-n. Metró nagy kereskedelem.
14: A váratlan kiadású színpadán Barney a pénzcsendő. Mivel készültél?
15: Csendből csinálok pénzt.
16: Történik bármi. Se pénz, se semmi.
14: Elég! A váratlan kiadásokhoz nem kell produkció. Kofidis megújuló hitellel. Sima ügy. THM 25,99%. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a kofidis.hu-n, vagy hívja a 1411-et.
17: Ezt nem hiszem el. Nem nyomom a dudát, nem intek be, nem üvöltök. Nem nyomom a dudát. Ha ismerős a monológ, próbálja ki a homeopátiás Datív Pisineót. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
18: Ideje bejelentkeznem a kötelező szervízre. Te, a Dacia-rel ez mennyibe kerül?
19: Semennyibe. Nekem Dusterem van, amihez nem csak 5 év vagy 100 000 kilométer garancia, hanem 5 év díjmentes karbantartás is jár.
18: Tehát 5 évig ez nem kerül semmibe?
19: Pontosan. Mert nálunk az autózás a kaland, nem a karbantartás. Dacia Duster. Most 5 év díjmentes karbantartással. További részletek a dacia.hu oldalon és a márkakereskedésekben.
1: Reklámot hallottak.
9: 94.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Unod a cipekedést? Kikészít a sorban állás? Rendelj az Osamból a Foodórán, és házhoz jön a bevásárlás. És most nem csak időt, de pénzt is spórolhatsz. Hiszen az Osam kuponkóddal 20% kedvezmény jár, ha 10 és 15 ezer forint között vásárolsz. Részletek foodora.hu/ajánló. Foodora, mert jól esik.
20: Mega Majális a Kaszinó Sopronban. Május 4 és 8 között gyűjtsd a sorsjegyeket a pénznyerő automatákon és az élőjátékon is. Pénteken izgalmas sorsolásokkal összesen 5000 euró értékű nyereménnyel várunk. A jó hangulatról a közkedved Benjo Duo gondoskodik. Kaszinó Sopron. A szerencse csak rád vár.
21: Itt minden az élmények körül forog. Rotonda. Újdonság a Family Parkban és egyedülálló Ausztriában. Izgalmas forgások, lendületes hullámok és rengeteg élmény vár. Happy Magic Fun. Ausztria legnagyobb szabadidőparkjában. Soprontól csak 20 kilométerre.
22: Familypark.at.
23: Felújítás. Renovó a biztos megoldás. Festesz, felújítasz. Renovó. Felújítási megoldások egy helyen. Renovó. Több mint festékbolt. Híd utca 8.
24: Szeglemezes és ácsolt tetők a Lignovától. Kiemelkedő minőségű, kiváló árértékarányú szeglemezes tetők bármilyen épületre rövid teljesítési határidővel. Lignova.hu.
25: Timikém!
26: Ferikém, de jó, hogy jöttél! Nézd, ez itt a kert!
27: Kert? Ez? Nincs rendes térkő, se egy normális magaságyás.
26: Azért az nem 2 perc. Térkő, szállítás, szakember.
27: Uff, bau, megvan? Lejjert térkövek készletről most azonnal elérhetőek az áruházban, akár házhoz szállítással. Sőt, még megbízható szakembert is ajánlanak hozzá.
26: Uff, bau, na jó, így már más. Gyere, Feri!
27: Uff, bau, Sopron. Sopron, Győri út 52.
28: Megnyitott a Georgie's. Képzeld el! Beleharapsz, és az első, amit hallasz, a ropogás. Aztán jön az íz, szaftos, meleg, friss. És tudod, ezt újra akarod. Ez a Georgie's. Rántott csirkecsíkok, burgerek, tortillák, amit újra és újra kívánsz. Sopron, Lakner Kristóf utca 25 az Aldi mellett. A Volton is rendeleted, és mi visszük. Georgie's. Az első falatnál eldől.
9: A Balázsék Rúcsó május 12-én megérkezik Sopronba. Jöjjön el! Találkozzon személyesen minden délután 5-től 8-ig élőben Sebestyén Balázssal, Rákóczi Ferivel, Ráskó Eszterrel és Gévai Julival.
29: Hello Sopron! Nagyon várunk titeket!
30: Délután 5 és 8 között a Várkerületben a Mária szobornál.
9: Hogy a hangulat a tetőfokára hágjon, jön a délutáni Live Mix 4-től 5-ig Lotfi Begivel és a műsorvezetőkkel Juhász Gerivel és Kócán Bálinttal. Ezt ne hagyja ki! Érkezik a Balázsék Rúcsó május 12-én Sopronba a Mária szoborhoz.
1: Reklámot hallottak.
9: Sopron legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
0: A kamionokat és a buszokat ellenőrzik. Érdekességekkel várja a látogatókat az állatkert. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Elindul a Roadpol Track and Bus. A sofőrök május 10-ig fokozott ellenőrzésekre számíthatnak a közutakon Győr-Moson-Sopron vármegyében. A rendőrök kiemelten vizsgálják a teherautók és az autóbuszok közlekedését. Többek között a vezetési és pihenő idő, valamint a szállítás szabályainak betartását, illetve a beutazás és a belföldön tartózkodás jogszerűségét. A cél a szabályok betartása és a balesetek megelőzése, olvasható a rendőrség felhívásában. Rengeteg érdekességgel és újdonsággal várja a látogatókat a győri állatkert. A tavasz folyamán minden nap lesz tengeri malacvonat, kapibara simogató és etetés, zúsó állatbemutató, pingvin séta és elefánt tréning is, mondta el rádiónknak Tóth Zoltán, az intézmény kommunikációs és marketing vezetője.
31: A győri állatkertben 150 faj, közel 1500 állat lakik, és az elmúlt hetekben például egy puputérvénk született, pingvin fiókák vannak ismét, az egy elég nagy csapat most már, így 20 pingvinnel kezdtünk nagyjából 2021-ben, és most már ilyen 30 körül van a létszám, idén már költöztek is más állatkertekben, mert annyira jól működik a szaporításunk. Az egyik legnépszerűbb programunk az állatkertben minden nap délben és 16 órakor van az úgynevezett pingvin séta.
0: A Győri Állatkert programjai a Zúgyőr közösségi oldalán is elolvashatók. Hogyan gazdálkodjunk ökosan, ezzel a címmel tartanak előadást ma 17 órától a soproni Tétvár kerületi székházában. Az előadó Keresztes Kristóf természetmegőrzési szakreferens a Fertőhanság Nemzeti Park munkatársa lesz. Az előadás során az erdőgazdálkodás, a szántóföldi és ültetvénygazdálkodás, valamint a gyepgazdálkodás legfontosabb természetvédelmi kérdéseit járják körbe a résztvevők, és betekintést kapnak az itt előforduló élő világ változatosságába. Szentmiklósi Barnabás fotókiállítása nyílik meg ma 17 órakor Sopronban egyik rendezvényházban. A kiállítás május 5 és június 7 között tekinthető meg.
2: Az időjárás jelentés támogatója az Alpok Napelem Kft. www.napelemsopron.hu.
0: Kedden nyugat felől már vastagabb fátyol felhők érkezhetnek a Dunántúl, majd a középső tájak fölé, melyek szűrhetik a napsütést. Ezen a napon esni nem fog. Élénk az ország északnyugati harmadán, erős helyenként viharos lökések kísérhetik a déli délnyugati szelet. Délután a legmelegebb órákban 24-29 fokot mérhetünk. A szelesebb tájakon élők körében fokozódhatnak a fejfájásos panaszok.
1: Az időjárás jelentés támogatója a Jövőháza, a tökéletes könnyű szerkezetes. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most.
4: Rádió
3: folytatódik a rádió egy reggeli ébresztő műsora Balázsék. Sebestyén Balázsral, Ráskó Eszterrel és Rákóczi Ferivel. Csak igazi, ma is láger megy.
4: Rádió
5: 3-9 lesz pontosan 6 perc múlva. Milánóban szakad az eső, gyerekek, 13 fok. Tehát ez nem mintha nekünk ez bármit számítana.
6: Elázik a makkaróni.
5: Így van, azt nem más mondod. Jövéten jó idő. Remélhetőleg Győr-Sopron már biztosítva, látjuk az időjárást. Szombathely, Dunaújváros, Debrecen, majd meglátjuk, mit dob a gép. De indulunk, úgyhogy jövéten turné, hétfő Győr, Széchenyi téren kezdünk. Este 5-kor. Ez fontos. Nem reggel vagyunk.
7: Igen, de 4-től már van DJ-nk.
5: 4-től már játszik egy DJ, és 5-től érkezünk. 5-től érkezünk mi, hogy 8-ig lejátszuk azt a halomjátékot, ami van, hogy adjunk egy csomó nyeremény, meg
6: éhesen gyertek.
5: Éhesen gyertek, szomjasan gyertek, üres zsebbel gyertek, hogy megtöltessük 100 000-nyi KP-k gyerekek, nagy nyeremények. Minden lesz, úgyhogy sok mindent lehet nyerni. Jó, felborult egy autó az 52-es út 28-as kilométernél, fél pályán halad csak a forgalom. Köszönjük szépen.
6: Telefonálgassunk!
5: Jól van a magyar, gyerekek!
6: Hívogassuk őket!
7: Majd most
5: mindjárt. Majd most?
7: Na nyugi. Nyugi. Eddig jók voltunk, 4 hívásból 3 jó volt.
5: Jó.
7: Most figyelj.
5: Oké. Okay. Kilenc Szobolási Gyula sírás utánzó verseny, jó?
7: Jó.
5: Hangok vagyunk, ha nem csináljuk
6: meg. Jó, és utána pedig Ferrari gyorsuló hangverseny.
5: Igen. Hú vagy magyar? Most már?
6: Calling me, calling you.
5: Na most aztán ezt elkiabáltuk, hogy túl jól van itt a magyar.
7: Várjál még, csak dolgozik, most futott.
5: Nem, aki eddig, azt ismerem, tesa. Aki ezt nem veszi föl, az nem veszi föl. Az már nem akarja fölvenni. Jó? Úgyhogy az nincsen. Szörpikézés lesz a rocson. Lesz, gyerekek, annyira lesz, hogy sehova nem vezetünk már aznap délután,
6: belőlem
5: vagy aznap este.
6: Belőlem ki kell üzni a démonokat. Tehát nekem most erre a szükségem. Hónapok óta nem ittam. De hogy nem hónapok óta. Ugye hétfőn gyövá.
7: Látszik is, nem én vagyok ám ideges.
6: De hogy nem.
5: Kiűzzük a dímont.
6: Zső, ki a sátán ma?
5: Kiűzzük a dímont.
6: Mondjad. Így van, kettő új mutat Ferencre.
7: Persze, összeesküdtetek.
5: Itt a hírek előtt még itt volt a magyar, most már elment a magyar.
7: Laci, ügyesem.
5: Olyan számokat generáljál, amit felvesznek. Jó, itt hírek előtt egyébként az volt, aki nem hallott, hogy jó kedvűek voltak, beszélgettek velünk.
8: Tudhatjuk, hogy a hívott szám nem elérhet.
5: Jó?
6: Ne tájékoztassál,
5: vedd föl inkább. Szóval, hogy jó kedvű volt, és az volt, hogy jól érzi magát talán ebben az évben eddig a legjobban. De tényleg? Szóval itt valami megváltozott, valami
6: itt
5: más lett.
6: Honnan hosszú volt a tél?
5: Hosszú volt a tél?
6: Aha, én azt éreztem, hogy most lett igazán jó idő, és azért most a május van. A délét, amit be kell tolni.
5: Na most. Haló?
10: Haló?
5: Kezdi csokolom, jó reggelt kívánunk! Kezdi csokolom, zavarhatunk egy pillanatra?
10: Igen.
5: Kezdi csokolom, jó reggelt, itt a Ráskó Eszter, a Rákóczi Feri, meg a Sebestyén Balázs. Egy rádió műsorból telefonálunk, zavarhatunk egy pillanatra, csak néhány kérdést szeretnénk feltenni.
10: Ha,
4: nem hallgatok rádiót.
5: Az nem baj, az a legjobb, ha nem is tetszik rádiót hallgatni. Keresztnevet kaphatunk?
4: Erzsébet,
5: hát örülünk Erzsébet, nagyon örülünk. Szeretném megtudni, milyen a május, hogy érzi magát Erzsébet, hogy van, hogy telnek a napok. Egy ilyen kis rövid közvéleménykutatás csak, hogy ki hogy van.
4: Jó, érzem magamat, örülök, hogy május lett.
5: Ugye? Itt a jó idő.
4: Igen.
5: Mivel foglalkozik Erzsébet, mit csinál, dolgozik, még vagy nyugdíjas?
4: Tehát dolgozok.
5: Mit dolgozik?
4: Hát gyári munka.
5: Gyári munka.
6: Nem hangzik idősnek.
5: Nem hangzik idősnek. Igen, akkor rosszul hallom, azért magázódok, de akkor tegeződhetünk is, Erzsi. Gyári munka, és merre dolgozol? Merre vagy?
4: Merre? Hát Jászberény.
5: Jászberényben vagy gyári munkám. Aha, délutáni műszakban, tehát most a délelőtt a szabad.
4: Igen.
5: Aha, és mivel telik a délelőtt? Mit csinálsz?
4: Hát takarítgatok, főzök. Hát a szokásos.
5: Takarítasz és főzöl.
6: Mi lesz az ebéd ma?
4: Pörkölt.
5: Valaminek indult, aztán pörkölt lesz a vége. valami vagy lesz belőle. Aha. És érzed kicsit a változást? Érzed, hogy jön a tavasz? Jobb a hangulat? Így május közelettével? Vagy hogy már itt a május?
4: Hát igen. Érzem, hogy meleg van, jó idő, süt a nap.
6: Mit vársz a legjobban a nyárban?
4: Mit? Hát, hogy meleg van, nincs olyan.
5: Meleg van is jó idő.
7: Nyaralni mentek valahova?
4: Nyaralni? Hát, szerintem nem.
7: Nem, de meleg van itthon is, ugye?
4: Igen.
5: Meleg van is jó idő. Jól van, Erzsi. Oké,
7: ennyi volt. Pár kapcsolat, gyerekek. Jó van, akkor meleg van. Semmi.
5: Egyszerűbben. De van egy gyereked, azt kérdezte a Feri.
4: Ja, nincs.
5: Na, látod, ilyen egyszerű engem. Erzsi, csókoltatunk, puszilunk, jó munkát neked délután, és köszönjük, hogy beszéltünk.
4: Ja, viszlát.
7: Viszlát. Ja,
5: most már nem magázódjunk vissza. Most egy Erzsi hangutánzó verseny azonnal, dobd el a tessék.
6: Nem tudnám megugrani. Én ma kevés vagyok ezt. De azt szeretem az Erzsiben, hogy ő racionális.
7: Nem? Igen, tehát a melegnek örül is kész.
5: Meleg van, jó idő.
6: Ezt úgy hívják, hogy mindfulness. A délelőtt, jelenben kell jelen lenni.
5: Így van, délelőtt főzünk, délután dolgozni megyünk. Ennyi a történet.
4: Halló.
5: Laci, halló, jó reggelt kívánunk. Zavarattunk egy pillanatra?
10: Tessék, parancsolni.
5: Jó napot, üdvözlöm, jó reggelt. Egy rádióműsorban telefonálunk, de Rásko Eszter, Rákóczi Ferenc, Sebestyén Balázs. Zavarhatjuk egy pillanatra, csak néhány kérdést szeretnék föltenni, hogy hogy indult a reggel, hogy érzi magát?
10: Köszönöm, jól.
7: Na, ez
5: a hasonlóan Erzsi, ez essen lesz egy hosszú beszélgetés. Kaphatunk egy keresztnevet?
10: Zoli,
5: ha illek, hol kaptuk el, Zoli? Merre van?
10: Most teltem meg a kocsival, mert telefonálok.
5: Hát azt tudom, hogy telefonál, Zoli, egyszer mi
6: hívtuk. Felelőssé teljes, Zoltán.
5: Ezt tudjuk, de hogy helyileg merre? Községileg, városilag? Tatabánya.
10: Igen.
5: Mivel telik a délelőtt, Zoli?
10: Hát bevásárlás, ilyenek, apróságok.
5: Bevásárlás apróságok.
7: Milyen ős nap.
5: Kedvileg hangulatilag, milyen a május?
10: Hát közepes.
5: Na miért? Egészség problémák, anyagi, vagy mi a nehézségben?
10: Az is, mind a kettő, igen.
5: Mind a kettő van egy kicsit. Na hát akkor bízunk benne, hogy akkor ugye a május második fel az egy kicsit talán könnyebb lesz.
10: Reméljük, igen. Bizakodunk mindig.
5: Ez a beszéd.
6: Így van.
5: Ez
6: így
5: a beszéd.
6: Van. És milyen a családi hangulat?
10: Hát minden közepes, de nem nagyon tudok így beszávolni.
6: Na jó.
5: Jól van.
7: Jó, ez jó nekünk.
5: Köszönjük szépen akkor, jó egészséget. Köszönjük, viszont hallásra. Köszönjük. Most kapcsoljuk össze Zolit Erzsivel.
7: És dumágassanak nagyokat.
5: Erzsi szóval feltett egy kérdés Zolinak, Zoli Erzsinek. Tessék?
6: Meglepődni, mert sokszor van az, hogy a hasonló amplitudó emberek el tudnak szabadulni együtt. Tehát, hogy csak ugye mi vagyunk más sávon.
7: Igen, más sávon.
6: Más frekvencián vagyunk, és ezért nehéz nekik.
5: Ugyanaz az éra, ugyanaz a telefon, az a generálás, Laci, ugyanúgy a 90.
6: Most a közös képviselő.
5: És itt van Istán a közös képviselő. Erzsi, Zoli közös képviselője. Szia Istán, hogy vagy
6: ma? Amúgy itt beszélgetnék egy jóték közös képviselővel, rengeteg kérdése van. Tehát a közös képviselő és a BKV ellenőr, ők szerintem ugyanabban az iskolában tanulnak, és szeretném tudni, hogy pontosan mi vezetett idáig.
5: Igen, Béla Miskolc rázza az áram. Szia Béla! Ide van. Laci, ebből nem lesz új tévé. Na Laci, számgenerálását imádom. Teljesen lehetetlen helyeket csörgünk be. Tehát én,
7: de ahogy milyen az ország, hát nem lehet csak mindig friss, fiatal, jó.
5: Imádom. Nagyon jó. Teljesen váratlanul generál olyan számokat. Halló!
10: Tessék, jó.
5: aranykezed van. Jó reggelt kívánunk! Zavaratunk egy pillanatra? Egy rádióműsorból telefonálunk. Eszter, Balázs, Feri van itt.
11: Milyen ügyben telefonálom?
6: Egy rádióműsorból telefonálunk. Műsor... Ez itt Sevestyén Balázs, csak szerénykedik is. Ez itt a Rádió 1. Azért telefonálunk, mert meg akarjuk tudni, hogy hogy van a lakosság.
5: Hangulat felmérő rádió telefonhívásokat bonyolítunk.
11: Köszönöm szépen, de nem kérek ebből.
5: Nincs jó hangulatban.
6: Nincs jó hangulatban.
5: Nem.
6: Mocos.
5: Mi az oka? Nem tudhatjuk, nem tudjuk meg. Jó egészséget kívánunk akkor.
11: Köszönöm szépen.
7: További szép napot.
6: Viszont hallásra.
5: Laci, nem lehetne, hogy a szaknépsor...
7: De Laci, az el, nem tud az előző fél órát hozni? Azt
5: kérdez, lehet, hogy a Vörösvári úti eszték a telefonkönyvéből esetleg
6: Laci, hogy a DPK listákat már elmondtuk, hogy ezt át kell szalálni, mert...
5: Ezt a Kubatov listát nem akart egy kicsit szalálni, Laci, mégis, hogy miért? Azért vannak fiatal szavazók is, érted, hallgatnak. Szóval mi az nem is ebből? Számogat, ezt te hiszed, Laci, mit csinálod?
7: Olyan ügyes volt a kezed egy órája, Laci.
5: Fél kéci, olyat mentünk, Laci, de most váltottál?
6: Vissza a szaunás haverjaidhoz.
5: Mi történik? Elfekvőket hívunk, hogy mit csinálunk?
6: Hívjuk fel Zoltán Erikát, Zoltán és meg Erika is.
5: Jó, oké.
6: Okay. Na?
5: Na most.
12: Halló!
5: Zseniális. Kezd csokkolom, jó reggelt kívánunk, zavaratunk egy pillanatra?
7: Szerintem nem.
5: Dehogy nem, adjuk fel. Csokkolom, mit tetszik lenni? Halló?
6: Halló?
5: Halló?
6: Halló?
5: Ne tegyen el!
13: Halló, itt vagyok, mondja.
7: Mondanék ezt nem?
13: Halló?
5: Adjatok már a Lacinak
13: egy
5: 1900-on kezdődő telefonkönyvet, mert 1825-ből telefonálunk. Amikor Bell föltalálta a telefont.
6: Magával meg nem beszélek.
5: Magával meg nem beszélek. Hát ez a rovat, imádom, úristen. Ja, Istenem, hát itt tényleg csak DPK szavazók maradtak már gyerekek. Halló, na most ez jó lesz, figyelj. Remélem nem egy közkor.
7: Ő vagy férfi?
13: Kórház.
12: Igen, tessék.
5: Kezdj csokolom, jó reggelt kívánunk. Egy rádióműsorban telefonálunk, Sebestyén Balázs, itt a Rákóczi meg a Rákóczi Ferenc. Zavarhatunk egy pillanatra?
12: Igen.
5: Jaj, de jó, valaki beszélget velünk egy kicsit, egy keresztnevet kaphatunk?
12: A kislányom úgy lehet, hogy te jobban beszélgetek.
6: Szia.
5: Itt a bácsi. Mondasz nekünk egy keresztnevet?
12: Angelika.
5: Angelika, otthon vagy éppen a gyerekkel?
12: Igen.
5: Nagyon jó, hogy csak gyorsan nem zavarunk sokkal, meg tudjuk, hogy ez így megterelő. Milyen a május, hogy érzed magad, milyen a kedved?
7: Most már
12: szóval. Igen.
6: Adod a gyerekünk a telefont, beszélek vele.
5: Igen.
6: Ha adod neked a telefont, én megyünk, és suttogok fel. Figyelj.
5: Például ő egy nagy suttogó.
6: Milyen neve a gyereknek?
12: Lorka.
6: Dorka vagy Lorka?
7: Lorka.
12: Lorka.
5: Ő egy gyerek suttogó, te még jó, nem tudod, figyelj, egy nagyon figyelj, nagy suttogó.
6: Megmutatok nagyon hamar. Lorka, én vagyok. Én vagyok a Mikulás felesége.
12: Megijed lehet.
6: Most beszéltem anyával, Lorka. Azt hallottam, hogy szeretnél sok ajándékot kapni a Mikulástól. Akkor ezt azonnal fél!
5: Nagyon sokan vannak ott, otthon gyerekkel, hogy azért a kedved az úgy jó mondhatni. Hányadik gyerek? Elsővel küzdesz éppen?
12: Második.
5: Ó, hát már rutinban, itt akkor már rutinból hozod. Mekkora a nagyobbik? Oviba, a suliba? Mekkora a nagyobbik?
12: Ő meg Oviba, igen. Ő már 5 éves lesz.
5: Ó, hát akkor kitartás neked, ez nem könnyű.
6: Hány Magnet B6-os gyerek ez a második?
12: Hú, nagyon sok. Nagyon sok, igen.
6: És amúgy az első, a másodiknak könnyebb a természete?
12: Hát a kislányom lepipálja nagyobbat, úgyhogy gondoljuk itt azt, hogy a második könnyebb, de nem azért.
6: Akkor az első volt a promóciós minden gyerek.
12: Igen.
5: Na jó, van, hát kitartál.
12: Cukik, nagyon cukik.
5: Cukik, mekkorával küzdesz? Mennyi idő még elmegy bölcsibe, óviba? Mekkora?
12: Hát ő most 2 éves, most töltötte a 2.
5: 2. Aha, még egy év, ha otthon, akkor 3 évbe indul majd az óvi. Igen.
6: Terrible too.
5: Hát kitartás akkor neked. Ettől függetlenül a kedved hangulatilag, így májusban, hogy vagy?
12: Hát nagyon jó hónap.
5: Jó hónap?
12: Már láttuk a jó időt, igen.
5: Na, ki tudtok egy kicsit szabadulni. Kitartás, ez egy kritikus szakasz, de 4-5 év is könnyebb lesz.
12: Igen, hát még megszorozott erről, de igen.
5: Hamar
6: de milyen energikus vagy, egy ilyen stabil asszonynak hangzó, úgyhogy előre a végtelenbe és tovább.
5: Igen, van segítséged?
12: Köszönöm.
5: Van pár meg segít, van segítséged.
12: Persze, mindenki nagyszülők is. Mert a legtöbbet együtt vagyok, és ez így a jó.
5: Jól van, kitartás akkor neked, jó?
12: Köszönöm,
5: ciao.
12: Szép napot mindenkinek.
5: Hello. Felüdülés volt valakivel 80 alatt beszélgetni.
7: Szép volt, Laci, a vége.
5: Ez az Lackó, az az aranykezed oda pattintotta így a végére. Na, generálj még egy utolsót.
6: Szerintem nem kéne egy gyerekműsort csinálnom valahol?
5: Szerinted nagyon jó voltál. Csak itt egy gyerek. Te vagy az a lány,
6: az na,
5: gyere csak ide egy kicsit, majd adj neked valamit.
6: Hogy hívták azért? Milyen rita volt?
5: Kölyök klub. Tudod, hogy utált a gyerekeket? Paprita? Paprita, persze.
6: De Paprita. Jónás Rita.
5: Jónás Rita.
6: De utált a gyerekeket.
5: Gyűlölt
6: őket. De oka?
5: Hát te vezetnél egy ilyen műsor gyerekeket, szeretnéd a gyerekeket.
7: Te is utálnád.
6: De amúgy azok a gyerekek megvoltak a trip. Na jó, beszéljünk egy kicsit erről a műsorról. Nagyon sok kérdésem volt. Voltál castingon? A kölyök klubban?
5: Nem, csak hát RTL-es hallottuk. Nem volt egyszerű annyi gyerekkel ott együtt forgatni. Tehát még ha nagyon szereted a gyerekeket és megutálod őket, hogy ott van körülbelül 100 visító, őrjöngő, síró, ortúró, fikazabáló gyerek. Hát ez...
7: És ha fölvette, és te pont azt mondta, ja nem.
5: Nem veszi
6: fel. Ehhez képest a rádió nem egy nagy váltás, nem? Figyelj már, és azokat a gyerekeket megfizették, hogy ingyen csinálták?
5: Ez egy jó kérdés, nem tudom.
7: Hát lehet, hogy kaptak napi díjat.
5: De látik egy kölyökklubot. Ráskó Eszterrel kölyökklub.
6: Egy ketaminos orspréve befújjuk, ezt átszoljuk.
5: Jó, gyerekek. Oké, megvan a magyar, a fele jól van, a fele nem veszi fel, ez az összesítés.
7: Több, mint a fele jól van. Ne legyél ilyen. Több, mint a fele jól van.
5: Így van.
6: Igen.
5: Több, mint a fele egyébként jól van.
6: Nem adjuk fel, vagy feladtuk?
7: Hát, én egy kicsit igen.
5: Mindent megtettem.
7: Egy varázsszám jön,
5: egy utolsó, tessék, na. Gyere, Május. Gyere, Ica. 52 éves, szepszissel, kórházban fekszik, nagyon szomorú.
14: Volt előfizető, letiltotta a bejövő hívásokat.
5: Amputálták a fél lábát, nagyon szomorú, a másik is veszélyben van, kórházi fertőzés miatt csak egy vesekővel ment be. Szia, Erika!
6: Egy tepsis, szepsis. Szepsis, Szentgyörgy.
5: Tessék, Laci, jó, az arany kezeddel egy utolsót generálhatsz, egy nagyon rövidre, akkor még beköszönünk neki, jó? Marika, süket.
6: Nem, azt kell csinálni, hogy így megpörgetni a Lacinak a telefonszámait, a saját telefonjában, és egyre lábakni is felhívni.
5: Érzem a csöngést. Ezt most érzem. Ezt most... Anna! Kinyomod. Na. Jó van, itt a vége. Oké, okay, viszont...
6: Laci megengedte, hogy feljünk valakit a telefonjáról.
5: Ja, Istenem, az gyerekek, az kemény.
7: Ne!
6: Csak Ádámból van 45.
5: Azért mondom, hogy ez
6: szerintem... Egy hívát családok.
5: Az bujavágyak, az bujavágyak lesz az a telefonhívás.
6: Már háromszor pörgetés, mindig Balázsok van.
5: El kell mondanom közben, hogy porszívós játékunk, tehát erre lehet jelentkezni, drága hallgatók, porszívós játék, gyertek, mert lehet nyerni egy takarító, porszívó, felmosó kütyűt, különböző hangokat kell, és annak a hangoknak az eltakarítását kell kitalálni, úgyhogy jelentkezzetek SMS-ben a játékra, adunk egy nagyon szép porszívót, itt mindenki bele van szeretve ebbe a cuccba, tehát a hazavitte, kipróbálta, a Zsül egyszerre most takarít,
7: oda... Gyulus már Bartók Béla utat fölmosta vele.
5: Micsoda, a körülnap föltakarította, igen, úgyhogy...
6: Beselgeztem neked egy üzenetet, ami lehet, hogy fontos lehet.
5: Nekem?
6: Az SMS
7: falon. Neki semmi nem fontos.
5: De hogy sok sárga van az SMS falon, ha rámegyek a sárgára.
6: Az utolsót.
5: Igen, úszni indultam, befostam a parkolóba, és hazajöttem. Köszönjük szépen. Hát szerintem ez is
6: egy közlekedési hír, igen, hallottad, hogy...
5: Egy gyors közlekedési hír. Úszni indultam, befostam a parkolóban, ezért hazajöttem. Köszönjük szépen, írta egy hallgató. Na, jelentkezzetek játékra, mi pedig itt vagyunk mindjárt 4 perc, pontosan 9 óra.
15: Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora, Balázsék, hamarosan folytatódik!
16: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
5: Nos, srácok, készen álltok egy újabb adventure-re?
17: Hát, ha hoztok viszteket, tettek, itt adtok, akkor tőlem bármi belefér.
18: Ajaj, rosszat sejtek, csak ne kelljen a kakasokkal kelni.
5: Gyerekek, ez nem meló, de azért készüljetek, lesz egy-két fennforgás az éterben.
18: Na, indíthatom a lépésszámlálót.
5: Inkább a motorodat.

Találkozzon személyesen minden délután 5-től 8-ig élőben. Sebestyén Balázzsal, Rákóczi Ferivel, Ráskó Eszterrel és Gévai Julival. És vigye haza városonként a 100 000 forintnyi készpénzt, a 100 000 forint értékű Diego utalványok egyikét, vagy akár a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. De hogy a

0: Tömjön magába minél több virsit a Mestergut virsli evőbajnokságon, és vigyen haza napi 100 000 forintot készpénzben. Nevezzen be a nagy műfüves palacsintatekerés játékra, és vigye el Balázséktól a napi 100 000 forint értékű Diego utalványt. Gurítsa sütőjét elsőként célba a Grill Slalom versenyen, és nyerje meg a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. Játsszon Balázsékkal, tisztítsa le minél gyorsabban a hérafalait, és nyerje meg a napi 100 000 forintot.
1: Május 11-től.

0: Balázs, ezt mind motorral tolod végig?
1: De végre! Ez az! Yes, yes, yes, ezt vártam! Kajapia motor rúcsó!
2: Na, arról azért nem volt szó, hogy élvezni is fogjátok.
3: Na gyerekek, tip-top lett az irodánk, haladjunk is tovább. Takarítás, porcivózás, felmosás, tiszta vízzel.
4: Mi van? Erre neked nincsenek embereid?
5: Nem volt még elég, Balázs, így is a földön fekszem reggelente a babzsákjaidon.
6: Indul! Balázsék tavaszi nagy takarítás játéka a dinekoshop.hu támogatásával. Figyelje a műsorvezetőket, hívja a 0620 3

0: sejteni, mivel piszkoskodnak.
1: Aki kitalálja, mit takarítanak Balázsék, nyer egy Tineco Florban S9 Artist Team Pro kosztmentes felmosó porszívó készüléket.

0: Nagyon jól van.
1: Tévedésben vagytok. A hallgatókra gondoltam.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Néha az utakon minden autó ugyanolyan, mintha ugyanarról a futószalagról gördültek volna le. Szerencsére van, ami kitűnik a sorból. Ez a Ford Kuga. Karakteres Ford SUV, magabiztos fellépés, dinamikus forma és pont annyi erő, amennyi kell. Ráadásul most 9 790 000 forinttól akár 0% THM-mel elérhető. Ford Kuga az autó, ami nem csak jól néz ki, de megbízható is. A finanszírozás feltételekhez kötött részletek ford.hu.
4: Már megint a Premier Outlet bementek.
5: Na, az akár 70%-os kedvezményekre megéri rárajtolni.
6: Fúss be te is május 2-a és 10-e között a sportnapokra a legnagyobb világmárkák akár 70%-os kedvezményeiért.
7: Premier Outlet Budapest.
8: Mit olvassunk ma?
9: A láthatatlan kincset.
10: Törődésed igazi kincs. Adj mellé pénzügyi tudást is. Nyiss Erste Cseperedő bankszámlát egyszerűen akár online, április 15-e és június 30-a között, és a számlavezetéshez járó új könyvünk segít, hogy gyerkőcöddel felfedezzétek a pénzvilágát. Irány az erstebank.hu/cseperedő. Vérteszt fel magad a kibercsalásokkal szemben. Látogass el a kiberpajzs.hu honlapra. Higgy magadban. Erste.
11: Ecofamily napok. Tudatos árak, kuponok nélkül. Keresd a rózsaszín árcímkéket és vásárolj kedvezményesen. Május 7-től 10-ig, amíg a készlet tart. Ecofamily. Drogéria. Élelmiszer.
12: Az új Peugeot 308 SV megérkezett. A tágas Peugeot kombi, automata, 1.5-ös dízel változatban már 9 990 000 forinttól elérhető. Utazz messzire dízzellel és élvezd a megbízhatóságot a 8 év vagy 200 000 km Peugeot garanciával. Részletek Peugeot.hu.
13: Fáj a fejem.
14: Hamar elfáradok.
13: Nem szeretek este vezetni.
15: Gyakori mondatok, amelyek mögött akár látás probléma is állhat. Foglalj időpontot bármelyik Optik World üzletbe, ahol a 15 000 forint értékű professzionális látásvizsgálatot most ajándékba kapod. Nézesd meg, nyugodj meg. Részletek ajándéklátásvizsgálat.hu.
16: Brutál jó árak újra a hádában. Most éri meg igazán. Megérkeztek a zöld címkés termékek a háda darabáros üzleteibe. Verhetetlen árakon. Női felsők már 1499 forintért, ruhák és nadrágok 2999 forintért. Stílus, ami most igazán megéri. Háda. Részletek a háda.hu weboldalon és a Facebookon.
2: Reklámot hallottak.
17: 94.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
18: Anya, megyünk ma is az erdőbe?
19: Futunk, ugrunk, játszunk, és közben észre sem vesszük, mennyit fejlődünk. Itt tényleg élmény minden alkalom.
1: Lépésről lépésre ismerd meg és csatlakozz hozzánk. Részletek a Lépésről lépésre Erdei Szenzomotoros Torna Facebook oldalon.
8: Magyar otthonokra, magyar hőszigetekre.

0: Miklós, Szent István utca 43, közvetlenül a templom mellett.
1: Zavarja a szomszéd? Intim közegre vágyik? Építkezik? A kerítéstelepítést bízza a Bomára! Minőségi 2D és 3D utcafronti kerítések, kapuk, kiegészítők, verhetetlen áron, azonnal, raktárról és a szállítással sem kell bajlódnia.
2: Boma kerítés megoldások, Sopron, Sonfalvi út 2, www.bomakerítés.hu.
3: HD házak. Költséghatékony és energiatakarékos, könnyű szerkezetes házak, a tervezéstől a kivitelezésig. www.hdházak.hu.
4: Vannak pillanatok, amikre nincsenek szavak. Csak egy mély levegő, egy dobbanó szív, és az a bizonyos igen. Szeretnéd életed nagy kérdését több száz ember előtt a Vinobit színpadán feltenni? A Schneider óra ékszer most nem csak a bátorságot, de a valódi brillköves eljegyzési gyűrűt is adja hozzá. Jelentkezz május 15-ig a lánykérés@vinobits.hu e-mail címen, és legyen a tiétek a nyár legemlékezetesebb éjszakája. Schneider óra ékszer. Ott vagyunk a legszebb pillanataidban. Részletek vinobits.hu.
5: Még mindig nem küldték az árajánlatot? Miért nem látogatsz el most a Pakohaus weboldalára? Ott azonnal láthatod a hőszivattyúk és klímák árait munkadíjjal együtt. Pakohaus, az AUX klímák és hőszivattyúk prémium partnere és a Panasonic hőszivattyúk akkreditált szervize. www.pacohaus.hu.
6: Bérelj szórakozó helyet Sopronban! A Dabu Sopron a város egyik legjobban felszerelt privát rendezvénytere, amit teljes egészében kibérelhet, személyzettel vagy anélkül. Modern, belső és technika, központi lokáció és rugalmas bérleti konstrukció. További részletek a Dabu Sopron közösségi oldalain található telefonszámon. Dabu Sopron, ha fontos a helyszín.
5: Itt a tavasz, el ne szalazd! Öntözés technikai termékek, KPR rendszerek, mezőgazdasági csepegtetőcsövek, szórófejek, esővízgyűjtő tartályok, szivárgócsövek. És ahogy mondani szok, Füzinél a megoldás. Füzi, Sopron, Sonfalvi út 10, www.fuzisopron.hu.
7: Reklámot hallottak.
8: Sopron legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
9: Nagyobb a szakadék a kereslet és a kínálat között az ingatlan piacon. Folytatódik az érettségig hetek. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Egyre nagyobb a szakadék a kínálat és a valós kereslet között az ingatlan piacon. Győr-Moson, Sopron vármegyében minden ötödik ingatlan hirdetési ára eléri a 100 millió forintot, miközben a potenciális vásárlóknak csak körülbelül 10%-a nézelődik ebben a tartományban. A Zenga.hu felmérése szerint az elmúlt időszakban a kereslet érezhetően visszafogottabb lett, különösen azoknál az ingatlanoknál, amelynek ára vagy négyzetméter ára kívül esik a támogatott finanszírozási lehetőségeken, például az Otthon Start program feltételein. Tegnap a magyar nyelv és irodalom, valamint a magyar mint idegen nyelv írásbeli vizsgákkal hivatalosan is elkezdődött az érettségi időszak. Sopronban idén tavasszal összesen 2074 diákat számolt tudásáról. A diákok ma a matematika feladatsorokat fogják kitölteni. Az oktatási hivatal adatai szerint több mint 148 ezeren vizsgáznak idén az országban, közülük mintegy 79 ezeren végzősök. Az írásbeli vizsgák május 22-ig tartanak, a szóbelik majd júniusban jönnek. Szentmiklósi Barnabás fotókiállítása nyílik meg ma 17 órakor Sopronban a Gyik rendezvényházban. A kiállítás május 5 és június 7 között tekinthető meg. Három burgenlandi kórház is Ausztria legjobbjai között végzett a Klinika Ward Ausztria 2026 rangsorában. Az Oberwarti Klinika a negyedik helyet szerezte meg, az Eisenstadti Irgalmas Testvérek Kórháza a hatodik, míg az Oberpullendorfi Klinika a hetedik helyen végzett. A díjazás alapját egy átfogó felmérés adta, akik több mint 20 ezer beteget kérdeztek meg olyan szempontokról, mint például a kiszolgálás vagy a tisztaság. Távozik a Sopron Baszkettől Lacka Miklós. A klub közösségi oldalán jelentette be, hogy a másodedző 7 sikeres szezon követően máshol folytatja karrierjét. A klub azt írja, ezen idő alatt együtt ünnepelhetek egy Euróliga győzelmet, 4 magyar bajnoki címet és 5 magyar kupa sikert, olyan eredményeket, amelyek mögött az ő szakmai tudása, precizitása, kitartó munkája és elkötelezettsége is ott áll.
10: Az időjárás jelentés támogatója az Alpok Napelem Kft. www.napelemsopron.hu.
9: Kedden nyugat felől már vastagabb fátyol felhők érkezhetnek a Dunántúl, majd a középső tájak fölé, melyek szűrhetik a napsütést. Ezen a napon esni nem fog. Élénk az ország északnyugati harmadán, erős helyenként viharos lökések kísérhetik

0: déli délnyugati szelet. Délután a legmelegebb órákban 24-29 fokot mérhetünk. A szelesebb tájakon élők körében fokozódhatnak a fejfájásos panaszok.
1: Az időjárás jelentés támogatója a Jövőháza, a tökéletes könnyű szerkezetes. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most! Folytatódik a Rádió egy reggeli ébresztő műsora Balázsék. Sebestyén Balázsral, Ráskó Eszterrel és Rákóczi Ferivel. Csak igazi mai slágermej.

0: uraim! Egyenesen a budapesti stúdióból, a rádió egy összes frekvenciáján élőben Balázsék! Anna, Júli, Sülike, Viki, Laci, Rázsko, Eszti, Ferenc bácsi és Balázs! Hú, a reszkessetek betörők óta nem volt ilyen elvetemült family! Hol van Kevin? Kit érdekel? Folytatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor. Reggeli műsor. Balázsék!
1: 9 óra után 12 perccel itt vagyunk. Jó reggelt, drága hallgatók. Napsütés, jövő héten pedig Győrben kezdünk Széchenyi tér délután 5 óra. Rengeteg ajándék, KP, nyeremény, pénzgyerekek, minden lesz. Győr, Sopron, Szombathely, Dunaújváros, Debrecen, és ugye délután vagyunk, ez fontos, tehát hogy senki ne délelőtt keresse minket. Győr, Széchenyi tér. Ez a kis helyszínünk, ott leszünk először. Jó hétfőn 5 órakor.
2: Csomó játékkal, 4-től már DJ van.
1: Így van.
2: Tessék jönni szórakozni.
1: Majális.
3: Igen. Azt szeretném kérni mindenkitől, aki hétfőn találkozik Ferivel, hogy jószorosan ölelje meg, mert születésnapja van.
2: De drága vagy, hát tudtam, hogy szeretsz te milyen.
3: Egy nagy ölelés, az mindenkinek jár, akinek születésnapja van. Jó puszit is adhatok a nyakára. Azt mondja, nyakára szereti, ha kapja.
1: Happy birthday táblák, nagy torták, nagy sütemények, nagy gyertyák, nagy zabálások és ital.
2: Így
1: mert
2: van.
1: Hogy csütört onnan mi már este nem megyünk sehova, tehát szabad a szörp, szabad az ital.
2: Szabad a szórakozás.
1: Ott aztán minden lesz, gyerekek. Most aztán minden lesz, intézted a helyet utána?
3: Minden el van intézve.
1: El van sikálva?
2: Minden. Ündér vagy.
3: De emlékezz vissza.
1: Minden fel lesz fegyezve, minden el lesz intézve.
3: Minden lesz intézve. És
2: mire panaszkodtam?
3: Hogy ilyen későn ősztéket enni. Jaj,
2: igen, 8 után, fúj.
1: Micsoda, hogy ott a kis kövön ott majd így süldögél. Jó lesz az. Jó lesz az.
3: Az adás közben kéne sütnünk amúgy a forró köveken.
1: De nagyon várom.
2: Hogy szeretnének a hallgatók, hogy ott ennénk.
3: Sercegne így a forró kövek.
2: Jó, és minden idők legkellemetlenebb.
1: Hajózás a Rábán borkaival. Ja,
2: az igen. Is, meg még az 5 nap alatt, ugye? Igen. A fellépőket keresünk. Hát
1: ja.
2: A tehetségkutatás van.
1: Angattalant, ugye? Igen. Boldogat neki. Feri, ráfér még bármi. Boldogat neki. Látod, már most kapod. Már most kapod.
2: Pedig még ráértek.
1: Még majd hétfőn, gyerekek. Hétfőn. Szóval, hogy mi lesz? Mit mondasz? Hogy, ja, hogy tehetségtelenség kerestetik?
2: Igen.
1: Hát ha,
2: 5 napon keresztül.
3: Hát ha valahol vannak tehetségtelen emberek, akkor az a stúdió. Úgyhogy,
1: igen, a zséfaktor.
3: Ez szerintem működni fog.
1: Igen. Ja Istenem, kanyón bozótlan?
2: Mi?
3: Ezt szerintem tőled kérdezik, Balázs.
1: Ez az, hogy készülsz a születésnapodra, hogy bozótlan-e a kanyon?
2: Bozótlan, gyertek, bozótlan, ez mindent elbír.
1: Bozótlan-e a kanyon, ez nagyon fontos, hogy bozótlan-e a kanyon.
3: Kíváncsi vagyok, hogy a következő játékos milyen, hogy is mondjam, füllel bír, mert úgy láttam, hogy nagyon nehéz lesz a feladvány.
1: Úgy már meghallgattad?
3: Látott leírva egy papírra.
1: Tényleg? Uh-huh. Na, ugye azt kell kitalálni, hogy mi az, ami történik, és hogy mivel takarítjuk el. Ugye ez egy ilyen nagyon összetett kis játék. Erika, szia Erika, jó reggel, ciao.
4: Hello, szia! Hello, sziasztok!
2: Hello, Erika!
3: Hello, Erika! Hello, Erika.
1: Honnan hívtál minket, Erika?
4: Szia, Eszter, Jászapátiról telefonáltam.
1: Jó kedv, jó hangulat, minden van ott Jászapátiban, úgyhogy jó.
4: Igen.
1: Mi a kitörőre oka?
4: Nem hiszem el, hogy hívtatok, komolyan mondom, rendesen reszketek az izgalomtól.
1: Nem kell.
3: Hát kérdezem meg, hogy neked volt ez Z+-os időszakod, és ha igen, akkor ki volt a kedvenc műsorvezetőd?
4: Nem volt, Eszter, bevallom.
2: Nem néztem azt a szart.
3: Jó, de, akkor a kérdezem, hogy a krémet nézted-e Ábel Anitával és Rákóczi Ferivel?
2: Annál inkább.
4: Nem.
2: Televízió néző.
1: Mikori vagy, Erika? Mikor születtél?
4: 73-as vagyok.
1: Jó, de hát akkor lehet egy Z+-os korszakod. Azt hittem, hogy
3: fél. Csak elhatárolódó
4: lehetne, szerintem. De nem volt be, valami őszintén nem volt.
1: Nem baj, Erika, ne törődj el. Régen volt az már. Erika.
3: Jó, a füled, Erika?
4: Remélem, igen. Nagyon fülelek.
3: Szükséged lesz rá.
4: Nagyon szükségem lesz most erre a porszívóra, mert pont a hétvégén romlott el, hajszitek, ha nem.
1: Ne csináld, mi történt?
3: Szétvettem egy kalapáccsal.
4: Megadta magát, egy 17 éves porszívón volt, még az a hagyományos porszívó, úgyhogy ilyen, amit most lehet nyerni, ilyen, nem rakéta, de hasonló, de ilyen, amit most lehet nyerni, ilyen porszívón még soha nem volt, úgyhogy erről csak álmodtam.
1: Na, látod?
3: De most 17 évig valami a családtagja, akkor azt a végén eltemetitek, vagy hogy volt?
4: Hát nem tudom, ezen még nem gondolkodtunk. Szerintem kidobom.
1: Szakrális porszívó búcsúztatás. Jó, de akkor most itt van az új lehetőség, úgyhogy akkor próbáld megfejteni.
4: Nagyon fülelek, és nagyon izgulok.
1: Mi történt a konyhában, és mivel takarítottuk fel? Jó, figyelj, itt szóval. Ez komoly.
4: Ezt jól hallom?
1: Jó. Ez, figyelj, ez minden idők játéka lesz, ha ez így folytatódik, és ez még csak a kell. Végre igazán bátrak vagyunk. Végre valami kicsit, ami nem annyira komfortista. Nagyon jó.
3: Nem annyira kedélyes, nem annyira jó.
1: Hát ezt hallgassuk meg még egyszer.
2: Ez az? Gyereki?
3: Ez szerintem vagy.
2: Távozz belőle. Én szoktam hányni, kislány.
3: Nem szoktál hányni?
2: Miért?
3: Nem éltél még igazán, Feri.
1: De várj, utána valami csobbanod, nem az, hogy először hány, és utána ráül a WC-re? Figyelj, hallgass! Most hány? Figyelj, megfordul! Fenék odara!
2: Még ez jön! És jön az új!
3: Nem, ez nem,
1: egyszer,
3: ez nem.
1: Egyszer, akkor hánysz és fosol nem, egyszerre. Ez az a kalici vírus,
3: nem,
1: tudod.
3: Nem, ez epehányás volt, amikor előtt már régi hányt magad, és most még öklendezve, a végén még...
2: És szerintem nem. Pedig a takarítási zaj van.
1: Szerintem nem.
2: Takarított föl?
1: Még nem volt takarítási zaj. Itt még csak az akció. Összehányja magát, megfordul, és brutális. Figyeld? És oda.
3: Nem olyan kell ötövet meg.
1: Figyeld? Érzi, hogy jön. Fordul, és ott van. És
3: én még soha nem láttam Lacit ilyen boldog meg.
1: Lacival ebben mi nagyon
2: egyek. Végre egy játék, ami tetszik neki.
1: Lacival mi ebben nagyon egyek vagyunk. Órákig tudnák hallgatni. Laci balra jobbra dőle.
3: Kacag a kis arcával nézek, kacag.
1: Ez egy orális hasmenés, írja Péter, és igazad van, ez egy orális hasmenés.
3: Na, tényleg itt van még a játékos is.
1: Ja, szia Erika, te még itt
4: hallgatom.
3: Erika, szerinted mit hallottál?
1: Ja, várjál. Úgy azt mondod, Erika, hogy nem hallottad elég jól.
4: De hallottam elég jól.
1: Hihetetlen, nem hallottam.
3: Na, még egy utolsó esély.
1: Fordul!
4: Ilyet,
1: hogy
4: nem kellett
1: feltakarítanom úgy. Fossa magát. Fosik még egyet.
3: Aj, ne.
1: Na, mi történt?
4: Ez egy hányás volt? Ez egy
1: úgy gondolod, Erika?
4: Utáni, vagy egy betegség utáni, egy
3: pillanat. Júli, gyere! Júli!
1: Várjál, jön a Júli, kapsz egy kis segítséget.
3: Júli!
2: Gyere
3: meg kicsit létszés, azt meg kell hallgatnod, mert szerintem minek lehet a hangja, gyere, vedd meg fel.
1: Gyere, ha Júli nem tudja, miről nem van szó, csak erre nagyon érzékeny. Hallgass meg, várj itt a Júli.
4: Jézus.
1: Ugye, hogy odafosik?
3: Nem.
1: Hát miért? Először összeállja magát, ráül a WC-n, és egyből kijön belőle.
2: Alul fölül.
5: Nem, hát nagyon magasról hány, és
2: később
5: repül, és megérkezik. Igen. A földre.
1: Júli, ugye hányás allergiás.
4: Mivel lehet feltakarítani?
1: Igen, azért a teszte rá füles, mert Júli hányás allergiás, és ha ő hányással, ő is elhányja magát, és ezt akarta, de úgy látszik, hogy az effekt hányás most nem jött.
5: Szerezte engem.
1: Igen. Na és mivel takarítsa el, Erika? Mivel takarítsa el?
4: Ezt hallani kellett volna már?
2: Hát utána, ami van, amit Balázs...
4: Szerintem ilyen hagyományos vizes felmosás, ilyen felmosós vödör.
1: Hagyományos vizes felmosás, jó?
4: Felmosós esetleg.
1: Elfogadjuk.
4: Bár én még ilyet nem takarítottam fel, úgyhogy el sem tudom képzelni, hogy ezt mivel lehet feltakarítani.
1: Nem volt még ilyened? Egyszerre, hogy nem?
4: Nem, szerencsére nem. De még csak a családban sem.
1: Ez addig nem hiszel benne, hogy ez létezik, amíg el nem kapsz egy ilyen vírust, ez megtörténhet. Hogy egyszerre mindenedből jön ki minden. Az tényleg nagyon durva.
3: Én a Fazekas Mici nevű betelefonál, hogy írónak kell szeretném felolvasni az esetét. Aki ezt kitalálta, az hallgassa 24 órán át.
1: Erika, mutatjuk, hogy mit nyertél. Figyelj, megvan.
4: Nagyon köszönöm.
6: Nyereménye egy Tineco Florvan S9 Artist Team Pro koszmentes felmosóporszívó készülék.
4: Nagyon köszönöm, de azt megígérem, hogy nem ilyennel fogom kipróbálni.
3: Akkor nem küldjük el.
1: Nem vagy a mi emberünk, hanem ezt akarítod föl először, Erika.
4: Ne, ez kelljen.
1: Na jó. Hát
3: nem kellenek a finnyás hallgatók, Erika, ezt te is tudod.
1: Így is van.
3: Én erős gyomor kell.
4: Jó, igyekszem akkor majd valahogy fotolni.
1: Küldjük akkor neked, jó, Erika?
4: Köszönöm szépen, sziasztok.
1: Hello, ciao. Gyerekek, itt holnap mi lesz? Szerintem végre egy játékor az üzemi hőmérsékletet elérjük. Ez kell, nem ilyen összkít, zabot önt ki, meg zizit szór szét, érted? Oda csandázik egy durvát, és te még össze is fossa magát.
3: Ez a mi játékunk, gyerekek. Miért mutatjátunk be, hogy múlt héten még itt irodalmárok olvasták a Rinna oldalakat, és most
1: van is honnan visszajönni.
2: A kultúra.
3: Igen. Nagyon kíváncsi, hogy mi vár még ránk.
1: Ez a mi terepünk. Ebbe fürdünk. Ezekben vagyunk jók.
3: De egy közelebb léptünk egyet a Júliának az idegrendszeréhez, tehát a kamuhányásról nincs rosszul.
1: Nem, ezt én is azt vártam, hogy ráteszed a fülest, és így valahogy...
2: Igen, lesz.
3: Igen. De a palacsintevés meg nem bírja. Nem bír. Hogy van ez? Hogy van ez kitalálva?
1: Igen, palacsintás Robi, mikor itt volt, érted, majdnem rossz, mert nem Robitól, de majdnem összeállítom magát. Fülesen meg jól bírja a hányást. Igen. Holnap legyen azt írja, hogy hallgatod, egy gőzborotvás forsás. De egy olyan, amikor egy 6 bar nyomással kitör belőled. Tudod, amikor az, hogy vagy hazaérsz, vagy
2: összefosz. És ő nem ért haza.
1: És nem ért
2: nem haza, illetve hazaért a nappaliig.
1: És ott 8 bar nyomással gőzborotvaként kis spriccel a ferekedben a fos.
3: És aludhatnék is ebben az idősában, csak mondom nektek, és én ezt választottam. hogy a
1: Balázs... Herékről stand-up-olsz, meg lila melbimbókról...
3: Oda szúrtál, ahol legjobb a fán!
1: Lila melbimbókról, meg herékről stand-up-olsz.
3: Ezt
1: az elszentséget azért nem bírom.
3: De nézd, ködös tekintettel néz a távolba, és a gőzborotvás fosásra átrádozik.
1: Befejezhettem volna a bűn és bűnhődés Dosztojevszkitől, ami pár napja már az élőszekrényben, hagyjad már lila melbimbókról, meg duzzadó herékről.
3: Fekete melbimbókról, és lila herékről, és tudod, ez az...
1: Zavar a fosás.
3: Mindent elmond a párkapcsolatunkról, Balázs, hogy ezt tudod megjegyezni.
1: Altesti poénokból hegyezed a stand-upodat, és elborzadsz egy kis fosástól, gőzborotvás fosástól.
3: Három év is nem tud különbséget tenni egy fekete melbimbó és egy lila herék között.
1: Hát szeplőse fosod a budi, de a stand-upjaidba érted, így egy hallgatok.
3: Micsoda? Soha nem beszélnék ilyesmivel.
1: Hát ilyenek, a stand-up, azt ne boruljál már ki egy ilyen, hogy ez a játékba, adjad
3: tudom,
1: már.
3: Tudom, miről beszélek? Mozart, Bach?
2: Persze.
3: Mi a különbség a rokokó és a reneszánsz között? Ilyesmiről van szó.
1: Igen. Hányás hangutánzó verseny. Egyébként elmondom,
3: hogy van... Helikobakter hangutánzó.
1: Helikobakter hangutánzó verseny. Igen, és a hányás hangutánzó verseny, igen. Most zseniális a játék, megjött kedvem, holnap én is játszani akarok. Ja, és bejött a szokásos reggeliznék köszi című. Na jó, én most reggeliznék köszi.
2: Nem
3: kell 10 órai van már most amúgy is ilyenkor.
1: Amúgy is 10 órai van. Na jól van, gyerekek, oké. Okay. Sűrű reggel, hogy vagy magyar, hányás a rádióban, mindenféle
2: volt
1: dolog
2: kultúra,
1: történt.
2: Kultúra, magyar érettségit megcsináltuk, hát azért, na.
1: Írják a matekot, tudjuk a matekot, gyerekek, mi van? Lesújtott pártis kormányunk utolsó bosszújával a fiatalokra? Megbosszulja ezt a rendítés magatartást egy olyan matek érettségével, hogy a názába is ráncolják a szemöldöküket? Most, hogy ilyen jókedvük van a magyar érettségidől, oda pirítanak nekik még matekból?
3: Szerintem igen.
1: Már de... elemzik majd a Telex, meg mindenki? Nézzük meg, mert arra azért kíváncsi vagyok. Már nem így, hanem majd az elemzéseket. Aha, vár, figyelj! Exponenciális függvények és gráfok. Itt vannak az első feladatok matek érettségi.
2: Gráfok is vannak.
1: Megkapták ezek a gráfokat. Te oda rakták neki, kellett aztán itt a rendszert bontani.
7: Olyan hangok vannak a terembe, mint amit az előbb mutattatok. Aztán ott már látni. Olyan hangok vannak.
3: Stefi gráf van. Aha. Jaj, Istenem. De akkor miért nem segítenek a tanárok? Legyetek tökösek tanárok. Sugjátok le az összes megoldást.
1: Edulány beszámolója szerint az idei feladatról első részében exponenciális függvényes és gráfos feladatot kaptak a diákok. A portál szerint medián számítás és kvartilis számítás is a feladatok között van.
7: Kis ujjából, tudod, hogy közele akarja a kis ujjából.
1: Egy kis kvartilis számítás.
7: Ennyit tudtok.
1: Ezt? Erre vagytok képesek? Hát egyszerűtek. Halmazok és köregyenlete is felmerül a rövid feladatok között.
7: Nem is értettek, csak vas... egy rövidet.
1: Messze neked egy kis vasalbert után oda vágtuk nekik a matekot, hadd szóljon nekik a matematika. Kis...
7: Aztán még szerdán történelem.
1: Nagy pofájú kis rendszer, bontok. Na most üldögéljetek ott aztán.
7: Most törüljetek a farkötőnek.
1: Most törüljetek a vádrisba, a boldogok voltatok.
3: Hogy azért volt rendszerváltás, mert ilyen buta lett a fiatalság. Ezt meg fogják kérni. Hát az érettségén is látszik.
1: Igen. Hát gyerekek, na az, hogy még a magyarhoz csak, de hogy a matekhoz, na azért az ott. Majd én csak a beszámolókat elolvasom, hogy közepesen nehéz nyilatkozta egy matematikai, a 4 éves átlaghoz képest általános nehézség, neki. Ezeket így tudom nagyjából értelmezni, de hogy mennyire volt nehéz, ezt nem tudom. Hogy álltok, gyerekek? Most, ha itt kellene egy ilyen gyors kvartilis számolást csinálni, egyszer hova? Ha melyik nyomon indulnál el a kvartilis számolásban?
3: Nem, van stratégiám egy ilyen helyzetben.
1: Tessék, hogy a kvartilis számolásban. Hogy az első két sort vezess le nekem, légy szíves.
2: Ott üzben a harmadik padban bal oldalon.
1: Egy kvartilis számítás. Hogy indítod el?
3: Ugye, akkor be lehet vinni magaddal egy Balaton szeletet.
1: Egy hotdogot, két hamburger, igen.
2: Azt elmajszol, nem is hazamennék.
1: És egy nógrádió pit.
3: Nem, rohadtul nem. Fog nem, és próbálnám nagyon hegyesre faragni a Balaton szeletet, hogy ilyen fegyvert készítsek belőle.
1: És torkon szúrd a szomszédot, ha nem súgja le nekem a kort.
3: Az előttem ülőnek oda tartanám a gigájához. És azt mondanám, hogy most vagy cserélünk.
1: Igen, vagy megöllek.
3: Vagy meg...
1: A torkon
3: cúr. Ha ez nem működik, akkor mi fejegyni a talát, nem akarom végezni magammal.
1: Neki futál az ablak, neki.
3: Istenem.
1: Kiugrott, ugye, ez kiugrott, ez tényleg kiugrott.
3: De azt látjátok a szomóciaséget, hogy a drágabb körbabáltam szeretnek a végét, hogy hegyes legyen.
1: Én imádnám. Mit csinálsz? Élezem a Balaton szeretemet. Torkon szúrlak, te rohadék, ha nem mondod meg a kvartili számítást.
3: De most beszéljünk egy kicsit azokra az emberekre, akik ugyanúgy izgulnak előtte, mint te. Nem is készültem, sosem ment jól a matek, és ahogy leül, elkezd füstölni a papírra tollal.
1: Csak ilyen osztálytársaim voltak. Én nekem volt olyan sokszor elmondani, volt olyan, mondtam, hogy segítsél, mert eltakart, és aztán már hagyjál már, én se tudom. És a negyedik oldalt írta. A hagyjál már, én se tudom, az milyen mondat, úgyhogy te még a ceruzádat hegyeződő lapot kérsz.
3: Igen.
1: És ugye? Azt mondja neked, hagyjál már, én sem tudom.
3: Édes Istenem.
1: Fúj, de ganék voltak
3: igen,
1: azok.
3: Ők pokorra kerülnek mind egyesével.
2: Ezt mégis megcsináltad, megírtad, itt vagy.
1: Én a kvartili számolást egyébként azt hoztam. Van sok nehézségem, de a kvartili számításban nagyon
3: ez
1: van.
3: Ez a gráfok, ez mindig meg.
1: A gráfok és a kvartili számításokban arra azért, hogy az benne van. Ne haragudjatok.
3: Szerintem nagyon mi történne, hogy és elérdeknek ezt az érettséget, annyit ránéz, és azt mondja, hogy ilyen megalázóan alacsony színvonalú feladatokkal nem mutatnám saját magam. Neki pöckölni a tanárnak, és kijönni a teremből, hazafelé végig sírna.
1: De ebben a pillanatban kapnék egy kihegyezett Balaton szeletet a hátam. Ne engem, mondom, hogy fingom nincs. Mindenkinek pusztulni engem. Mindenkinek a jövben. És azt láttam, hogy te már torkon szúrtad az osztálytársaságot.
3: Csak 8 hely van az állami támogatásos egyetemet.
1: A halál. Veszetek rohadékok.
3: Ez a...
1: Azt a mindenség
3: neki. Nagyon vigyázzatok magatok.
1: Az első részben 12 rövidebb feladat szerepel, a második részem kisebb egységből álló, amelyet 135 perc alatt kell megoldani. Jó Isten, 3 darab egyenként 13 pontos, és 3 darab egyenként 17 pontos feladat.
7: Egy órán írják. Délután 9-től 1-ig. A magyart is addig írták. 9-től 1-ig. Na jó, tehát könnyű volt, de le lehet hozni. Kell erre 4 óra, Ferenc? Önnek?
2: Nem, azért nem, ez mondom. Kell egy óra alatt megvan.
7: Azért mondom. Szégyen, ha 4 órát írod.
3: Ott ülsz, és az utolsó 15 percben rájössz, hogy az utolsó lap is kétoldalas.
1: Az milyen?
2: Igen, már megvagyunk.
3: Megfogad, és tessék!
1: És akkor már csak elsírod magad, és kész, igen.
3: Fú, figyelj. Hát basszus,
1: én nem emlékszem ilyen nehéz feladatokra, de most komolyan
7: nem
1: mondom.
7: Nem is volt nekünk.
1: Gyerekek,
7: ennyire.
1: Kaptunk a zöld könyvből 6 darab feladatot.
3: Neked odaadták az ablakzsiráfot.
2: Meg kell mondani, hogy
3: melyik a másra hangzó, melyik a magánhangzó, azt megoldta.
1: Nem viszem a zöld könyvet.
2: A zöld könyvet nem lehet bevinni most.
7: Nem, de van egy ilyen függvénytábla.
3: A sárga könyv, nekünk sárga volt.
1: Sárga vagy zöld, abból kaptál 6 feladatot, és megcsináltad. Nem volt ilyen, hogy A feladatla, B feladatla. Kvartilis, meg gráfok, meg nekünk ez egyszerűbb volt.
3: De nem is már volt neked nagy. Kvartilis eltél van a gatyádba.
1: De miért azóta okosodtak, vagy
7: igen,
1: több lett a
7: sokat.
1: Tanter?
7: Igen,
1: vagy?
7: Sokat okosodtak. 2020-ban vezették be a NAT-ot, neked meg nem volt NAT. Az ennyi, az kussolgassák. 2024-től van ilyen érettségi.
1: Meg NAT nélkül
7: ez a harmadik ilyen erős érettségi. Ami nem erős, ezt tudni kell, Sebestyén.
1: De hát azért ez igen, és ez jó nekik, hogy egy szegények.
7: Hogy ne lenne, ott ül a lányom. Hogy ne lenne jó?
1: Úgy kell neki írja meg, azért tanultad 4 évet.
7: Szegények, nem, de hogy is?
2: Érettségizett volna 10 éve, akkor ennyi. Nem volt ilyen nehéz.
7: Pontosan, vagy jövőre.
1: De akkor emlékeztek? 5 darab feladat a zöld könyvben, megoldod a csókomat. Nem volt A sor, B sor, feladatlap.
7: Pontosan hozzék. Így van. Ez 3 évre jó. Van így, ez a harmadik ilyen érettség.
3: Tanárok, álljatok át! Segítsetek ezeknek!
1: Nem de tényleg egyébként, igen.
7: Szaktanárt a terembe! Szaktanárt a terembe!
3: A szaktanárok üljenek be a női meg a férfi mosdóba, és akkor kimegy valaki pisilni, akkor gyorsan diktáljál neki a képletet.
1: Igen, ez szegénykém. Na jó van. Hát reméljük, aztán majd már jövőre könnyebb lesz. Jövő mindjárt 9:30.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Néha az utakon minden autó ugyanolyan, mintha ugyanarról a futószalagról gördültek volna le. Szerencsére van, ami kitűnik a sorból. Ez a Ford Kuga. Karakteres Ford SUV, magabiztos fellépés, dinamikus forma és pont annyi erő, amennyi kell. Ráadásul most 9.790.000 forinttól akár 0% THM-mel elérhető. Ford Kuga az autó, ami nem csak jól néz ki, de megbízható is. A finanszírozás feltételekhez kötött részletek ford.hu.
2: Mi a Vánnal tudjuk, mennyi munka sikerre vinni a vállalkozásod. Ezért segítünk, hogy üzleti ügyfelünként egy kézben tarthasd a mobil és vezetékes szolgáltatásaidat. Válaszd az üzleti mobil platinum tarifa csomagot új vezetékes üzleti internet mellé, akár 130.000 forint készülék kedvezménnyel, IPEC-kel 2 évre. Az ajánlat kisvállalati előfizetők számára érvényes visszavonásig. A vezetékes szolgáltatások elérhetősége területenként változhat. A tájékoztatás nem teljes körű. One. Minden pillanat számít.
3: Szuper ajánlatok a Coop-ban! Most a fél literes Beherovka keserű likőr 2999 forint. Törzsvásárlóknak a 108 g-os Cherry Queen konyak megy 999 forint. Coop, a jó szomszéd. További részletek coop.hu.
4: Szevasz, tavasz, hello Front Row. Viszlát, bolhák és kullancsok. A Front Row-nál jól tudjuk, hogy működik az élősködők elleni védelem. Egy ízletes puharágó tablettával megvédheted kutyádat a bolhák és kullancsok ellen. 3 havi védelem egy dobozban. Keresd a Front Row-t a tavasz időszakban akciósan az állateledelboltokban és online, mert a Front Pro védelem.
5: Szélvédő sérülés? Bízd magad a 200 éves Pilkington szakértelmére! Szélvédő javítás vagy csere? Keresd minket online a pilkington.hu-n, vagy hívd a 0680-200-200-at!
6: Autóüveg Pilkington!
7: Nagy bevásárlás olcsón. Próbáld ki most a Tesco házhoz szállítást június 4-éig, akár ingyenes kiszállítással. Az első online rendelésedből 2000 forint kedvezményt adunk. Tesco otthonról. További feltételek és részletek tesco.hu.
8: Ideje bejelentkeznem a kötelező szervízre. Te, a Dacia-nál ez mennyibe kerül?
9: Semennyibe. Nekem Bigsterem van, amihez nem csak 5 év vagy 100 000 km garancia, hanem 5 év díjmentes karbantartás is jár.
8: Tehát 5 évig ez nem kerül semmibe?
9: Pontosan. Mert nálunk az autózás a kaland, nem a karbantartás. Dacia Bigster. Most 5 év díjmentes karbantartással. További részletek a dacia.hu oldalon és a márkakereskedésekben.
0: Reklámot hallottak.
10: 94.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
11: Új kihívást keresel? A Fekete Klímatechnika gyakorlattal rendelkező klímaszerelőt keres, akár azonnali kezdéssel és kiemelkedő bérezéssel. Ha szeretnél egy remek csapattagja lenni, jelentkezz most! Az állásról bővebb információkat a Fekete Klímatechnika közösségi oldalán olvashatsz.
12: Unod a cipekedést? Kikészít a sorban állás? Rendelj az Auchanból a Foodórán, és házhoz jön a bevásárlás. És most nem csak időt, de pénzt is spórolhatsz. Hiszen az Auchan kuponkóddal 20% kedvezmény jár, ha 10 és 15 ezer forint között vásárolsz. Részletek foodora.hu/ajánló. Foodora, mert jól esik.
13: Ismered az érzést, ha egy bakteriális hüvelyfertőzés visszatér?
14: Tudtad, hogy a hüvelyflórád egyedi, ezért személyre szabott védelmet igényel?
13: A Vitagin C célzottan a saját tejsav baktériumaimat táplálja. Ezzel segíti a növekedésüket, rendezi a savas hüvei pH-t és gátolja a kórokozókat. A Vitagin C patikában vén nélkül kapható gyógyászati segédeszköz, amely várandóság alatt is alkalmazható.
14: Vitagin C. Saját flórám, saját életem.
13: A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát.
15: Felújítás? Renovó a biztos megoldás. Festesz? Felújítasz? Renovó. Felújítási megoldások egy helyen. Renovó. Több mint festékbolt. Híd utca 8.
16: Itt minden az élmények körül forog. Rotonda. Újdonság a Family Parkban és egyedülálló Ausztriában. Izgalmas forgások, lendületes hullámok és rengeteg élmény vár. Happy Magic Fun. Ausztria legnagyobb szabadidő parkjában. Soprontól csak 20 kilométerre.
17: Familypark.at.
18: Egy pillanat, egy ígéret, egy életre szóló igen. Vőlegények, örömapák, tanúk és esküvőre hivatalos vendégek. A megjelenés most igazán számít. A Manzetti öltönyök Európa legjobb esküvői öltöngyártójától már Sopronban is elérhetők. A Gentleman's üzletben megtalálod azt az öltönyt, amely méltó a legszebb pillanatokhoz. Kőszegi út 5-7, a Csengeri utca és a Kőszegi úti körforgalomnál. Gentleman's Sopron. Stílus a nagy napra.
19: Cipőt a cipőboltból, tetőt a tetőponttól. Vitnyír, Pavilon sor 6, Sopron, Iparkörút 16.
16: A Balázsi Krúcsú május 12-én megérkezik Sopronba. Jöjjön el! Találkozzon személyesen minden délután 5-től 8-ig élőben Sebestyén Balázzsal, Rákóczi Ferivel, Ráskó Eszterrel és Gévai Julival.
20: Hello Sopron! Nagyon várunk titeket!
21: Délután 5 és 8 között a Várkerületben a Mária szobornál.
16: Hogy a hangulat a tetőfokára hágjon, jön a délutáni Live Mix 4-től 5-ig Lopfi Begivel és a műsorvezetőkkel Juhász Gerivel és Kócán Bálinttal. Ezt ne hagyja ki! Érkezik a Balázsi Krúcsú május 12-én Sopronba a Mária szoborhoz.
22: Reklámot hallottak.
16: Sopron legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
23: Súlyos az asszály a Kisalföldön, még keresik az évtelsi tanárját. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Súlyos az asszály a Kisalföldön, írja a megyei napilap. Egyes területeken a talajvíz szint több mint egy méterrel elmarad a sok éves átlagtól. A szakértők szerint a szárazság mára az agrárium első számú ellenségévé vált, és a helyzet gyorsabban romlik, mint azt sokan gondolnák. Az idei év a 2022-es eddigi legsúlyosabb asszályt is felülmúlhatja. A Met.hu információi szerint az elmúlt hetekben alig esett eső. Március szinte teljesen száraz volt, és áprilisban is csak rövid időre érkezett kisebb csapadék. Még várják a szavazatokat Győr Mosonsopronban is az év tesi tanára címre. Idén is három kategóriában írtak ki versenyt, a megyei szavazás május 11-ig tart, a győztesek az országos listára kerülnek fel. Ezt követően május 13 és június 11 között a megyei nyertesek országos szavazáson vesznek részt, közülük kerül ki a három kategória országos fődíjasa. A megtisztelő címen túl a nyertesek feliratozott melegítőt, továbbá egyenként 330 ezer forint értékű pihenőutalványt kapnak. Három burgenlandi kórház is Ausztria legjobbjai között végzett a Klinika Ward Ausztria 2026 rangsorában. Az Oberwarti Klinika a negyedik helyet szerezte meg, az Eisenstadti Irgalmas Testvérek Kórháza a hatodik, míg az Oberpullendorfi Klinika a hetedik helyen végzett. A díjazás alapját egy átfogó felmérés adta, akik több mint 20 ezer beteget kérdeztek meg olyan szempontokról, mint például a kiszolgálás vagy a tisztaság. Hogyan gazdálkodjunk ökosan? Ezzel a címmel tartanak előadást ma 17 órától a Soproni Tétvár kerületi székházában. Az előadó Keresztes Kristóf természetmegőrzési szakreferens a Fertőhanság Nemzeti Park munkatársa lesz. Az előadás során az erdőgazdálkodás, a szántóföldi és ültetvénygazdálkodás, valamint a gyepgazdálkodás legfontosabb természetvédelmi kérdéseit járják körbe a résztvevők, és betekintést kapnak az itt előforduló élő világ változatosságába.
24: Az időjárás jelentés támogatója az Alpok Napelem Kft. www.napelemsopron.hu.
23: Kedden nyugat felől már vastagabb fátyol felhők érkezhetnek a Dunántúl, majd a középső tájak fölé, melyek szűrhetik a napsütést. Ezen a napon esni nem fog. Élénk az ország északnyugati harmadán, erős helyenként viharos lökések kísérhetik a déli délnyugati szelet. Délután a legmelegebb órákban 24-29 fokot mérhetünk. A szelesebb tájakon élők körében fokozódhatnak a fejfájásos panaszok.
24: Az időjárás jelentés támogatója a Jövőháza, a tökéletes könnyű szerkezetes.
22: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
16: És most.
22: Rádió 1.
16: Folytatódik a Rádió 1 reggeli ébresztő műsora Balázsék. Sebestyén Balázzsal, Ráskó Eszterrel és Rákóczi Ferivel. Csak igazi, ma is sláger megy.
22: Rádió.
25: Itt vagyunk, és mutatjuk a nap legjobb pillanatait, hogy mivel is foglalkoztunk. Hogy vagy magyarunk első része, kifejezetten jól sikerült. Jól van, mosolyog, jókedvű, és kommunikatív, és kedves volt. Ez volt az egyik témánk. És másik pedig, hogy egy szlovák vendégmunkás megmérgezte a hip bébi ételét patkányméreggel, hogy megzsarolja a vállalatot 2 millió euróra. Teljesen lehetetlen a történet, de
26: zseniális
25: megtörtént.
26: Zseniális terv volt egyébként, tehát saját e-mail címről írni egy ilyet, amit meg se találtak.
25: Amit meg se talált a cég, így van. Próbáltuk kinyomozni és felgöngyölíteni a történetet, hogy hogy lehetett ez valójában.
1: Balázsék legjobb pillanatai a Rádió 1-en.
25: Ezek már kim voltak kisboltokban közben. Tehát, hogy észrevette egy szülő, fölhívták a figyelmet arra, hogy figyeljenek a kajára, és Kismarton és környéke megyében, Snüccen-Gibe településen vásárolták meg, 15 mikrogram patkánymérget találtak a bébiért. Azt nem mondták, hogy ennek a mennyisége elfogyasztása milyen hatással lenne a kisbabára.
2: Lehet, hogy a nulla lenne a legjobb szerintem egy kisbaba szájába a patkánymérgből. Azt gondolom.
25: Nem feltétlen tesz jót az immunrendszernek. Szerintem úgy nem biztos, hogy előnyös, igen. 2 millió eurót kért, 6 napon belüli kifizetést követelte a vállalattól. Figyelj, a hülye rossz helyre küldte az e-mailt, a levelet azonban csak 2 héttel a határidő lejárta után találták meg egy csoportos postafiókban, amelyet ritkán néznek. Ezt elhiszed? A hülye telenyomta patkányméreggel a hipet, elküldte a zsaroló e-mailt. Nem jöttek rá, ezek kiszórták, tehát valószínűleg emberi fogyasztásra is került, mert hogy nem tudtak minden üveget megfogni. Majd 2 hét múlva észrevették, hogy ájjájájájáj, itt a csoportos e-mailben a csapatépítő, meg nem tudom milyen e-mailek mellett van egy csávó, aki lemérgezte a komplett gyártósort patkányméreggel. Na de kérdezem én, hogy jutottad be a patkánymérget? Fogod, beviszed a patkánymérget, és az üvegben, amikor keverik a babot, a főzeléket, meg a répát, fogsz 1 kiló patkánymérget, és beadagolod? Vagy az üvegbe nyomod bele, amikor az már gyártósoron van, és készen van? Hogy viszed be a patkánymérget?
3: Bekeverésnél. De mondjuk, hogy viszel be 1 kiló patkánymérget?
25: Hogy viszed be? Azt gondolnád, hogy azért ennél ez egy zártabb rendszer, amin keresztül mennek ezek a kaják. Hogy mérgezed ezt le? Ilyen alapon bárki évek óta mérgezheti a hippet patkánymérgek, úgyhogy soha büdös életben nem jönnek rá.
2: Nem annyira ez zárt rendszer szerintem, mert ugye az van, hogy nem nagyon van benne tartósítószer, ha jól emlékszem a hippesre, mert az a jobbik minőségű, és ott ugye az van, hogy akkor hővel, meg ezzel a vákummal tartósítanak, tehát akkor van egy része a sornak, amikor még nincs rajta tető. Szerintem nem tettővel.
25: És akkor ott ő kicsit csipegy,
3: így egy kis kanál, mindegyikbe tesz bele.
25: Hát ez gondolod, jön a gyártósor, az ittik, üveg
2: rámegy. Nem, de van mellette minőség ellenőr mindig. Tehát például, hogyha valami mellé nyom meg, és ugye van, aki ki tudja ezt szedni. Tehát fizikai munkás mindig van mellette.
3: Itt most az van, hogy a burgenlandi rendőrség, meg az osztrák élelmiszerügyi biztonsági akármicsoda kinyitott üveget foglaltak le, és az érintett üvegen egy fehér matrica volt piros körrel az üveg alján, ami egyébként ott nincs. Tehát valószínűleg a csávó, akkor tényleg az van, hogy a soron ott állt, kis kanállal, tyuk-tyuk-tyuk, elkeverte, és ragasztott rá egyet. Mert ő ugye nem akart gyilkolni, tehát hogy ezt ő nem azért csinált, hogy meghaljanak emberek, meg csecsemők, gyerekek főleg nem, hanem zsarolni akart vele.
25: Mondjuk meglehetősen naív feltételezés, hogy írsz egy e-mailt a cégre a saját e-mail címedről, megzsarolod a céget, és a cég neked ki fogja fizetni a 2 millió eurót egyébként, és aztán te elmondod, hogy igen, akkor a 6-os gyártósor, 2-es, nem tudom, Bécsbe menő fuvaron raktam bele 6 üveget, amiben patkányméreg van. Tehát azért itt az egész feltételezés, meg az egész hitrendszer azért nagyon, nagyon inog. Írjatok rövid zsaroló leveleket nekünk, hogy ki mivel tudná a saját cégét megfenyegetni, jó? Igen, a főnök a céges autójában a pótkerékben tartja a nagybani tételben a kék színű vitaminokat, nem otthoni használatra, írta a hallgatónk. Kedves főnök, ajánlom figyelmetbe, hogy a számítógép és időpontrendszert a mikorházi osztályunkon csak én tudom kezelni jelszavakkal együtt. Ha bármi csúnyaság járna a fejedben, az egész rendszer törlöm, a jelszavakat pedig módosítom. Ha bármi kétséged lenne abban, hogy kidolgozik rendesen, ajánlom figyelmetbe a hétfő és sütörtöki kukásnapot, amikor is a kedves feleség kint udvarol a kukásoknak. Legyen csodás napot, csak okosan.
3: Micsoda zsaroló
25: levél. Személyis jófor volt a május 12-ig, az összes szeretőt ismerem, legalábbis névről biztos. Hazugságokat, kommunikációs savarokat, mit írt rá rokona, hogy ne az ő nevé legyen a vagyonbevalláskor, az összes mocskos dolgát tudom. Létezik betyárbecsület is, de az illetékesek fognak egyszer kérdezni, akkor szívesen elmondom. Tisztelt vezetőség, ha nem fizetitek ki az ünnepnapokat is, akkor jelzem az összes megrendelőnek, hogy a kutyáitok rendszeresen telibe húzzák a raklapokat, és ezt ők így kapják meg. Same in English, Dani küldte nekünk, köszönjük szépen. BRFK bűnmegelőzési osztály, 12 fővel a rendőrpalotában dolgozunk. Lehetne, gyerekek. Most nem tudjuk, hogy 2 héttel a választások után, hogy van a magyar.
3: Azt mondja már, hogy juhéj!
25: Azt mondja már, hogy juhéj. Igen, Bence már megint a szarul. Megnézzük, hogy vagyunk. Csak hogy ezen a hullámon legyünk, úgyhogy ma még most senki nem veszi föl. 9-kor hazamegyünk, lekapcsoljuk a lámpát is.
4: Igen.
25: Kezi csokolom, jó reggelt kívánunk!
4: Jó reggelt!
25: Zavarhatunk egy pillanatra? Ráskó Eszter, Rákóczi Ferenc, Sebestyén Balázs. A másik oldalon. Élő adásban tetszik lenni a Rádió 1-en.
4: Igen.
25: Csak szeretném megkérdezni, hogy hogy tetszik lenni ma reggel, milyen a május, hogy áll a hangulat?
4: A május teljesen jó, májusban van a szülinapom.
25: Hoppá!
3: Na, nekem is.
25: Egy keresztnevet kaphatunk?
4: Kitty.
25: Kitty, hello Kitty, merre vagy, hol találtunk el, merre vagy Kitty?
4: Katabányán dolgozom, bíróságom.
25: Ó, Kitty bíróságon dolgozik.
2: Judge Kitty.
25: Igen. Balázsi, benn van már nálatok? Nem? Még nem mindegy, hagyjuk. Jól van, akkor jól... Igen, túlsz, hogy akkor jól vagy, jól érzed magad, ez a lényeg.
4: Így van.
25: Melyik nap van a szülinapod? Lehet, hogy egy nap van Ferivel.
4: 11.
3: Nekem is!
25: Ne csináld!
3: Istenem, májusiak, május 11.
25: Mind a kettő május 11-én vagyunk. Hát akkor előre egy boldog születésnapot kívánunk neked.
4: Nagyon szépen köszönöm.
25: Jól van, Kitty. Jó munkát akkor neked. Köszi, Kitty.
4: Köszönöm szépen.
25: Ciao.
3: Puszi.
25: Hello, hello, hello. Jó, egyelőre ő nem vette föl, jött a következő telefonszám. Én érzem a május gyerekek. Jó kedve lesz itt a magyarnak, itt nem lesz baj. Rátok nézek, ezt nem értem, de nem érdekes, majd kint a monitorát menedő elmaradó, a gyerekek, nem hiszitek el, majd én mibe ülök itt.
3: Egy kicsak volt eszterrel. Túl.
25: Én nem, én próbálok titeket felhúzni.
2: Nem, látok, mindenki hibásod.
25: Két választásom van, vagy lemegyek a szintetekre, vagy ti jöttök az enyémre. Én nem vagyok hajlandó leugrani most oda, ahol vagytok, úgyhogy ti nektek kell oda felkapaszkodni, ahol én vagyok. Haló! Kezdj csókom, Erika! Ez a lendület, Erika! Kezdj csókom! Rákóczi Ferenc, Ráskó Eszter, Sebestyén Balázs. Zavarhatjuk egy pillanatra, Erika?
4: De honnan van meg a telefonszámom?
25: Generáltunk telefonszámokat, Erika, képzeld el, mi generálunk számokat, teljesen véletlenszerűen felhívunk embereket egy rádióműsorban reggel, hogy hogy van ma a magyar. Neked dobta ki a telefonszámodat a gép.
4: Hát én elnézést szeretnék kérni, mert dolgozom. Egyébként jól vagyok, de ne haragudjatok
25: most. Dehogy haragszunk, Erika.
3: Ez nekünk elég.
2: Csak azt mondják, hogy mit dolgozol.
25: Mit csinálsz?
2: És hogy jó kedved van, és utána békén hagyunk.
4: Hát én könyvtáros vagyok, és én jól érzem magam.
25: Most
2: képes, hogy minket könyvtárosként lerázni? Ne haragudjál meg! Azt mondom, hogy orvosok vagy, érte, vagy sebész.
25: Az egy zenkert, hát az egy buddhista központ, hogy nyugalom van, békesség van.
2: És te vagy ott a serif.
4: Az a helyzet, hogy várom egy kollégámat, mert kiállítási anyagot fogunk visszaszállítani egy vendégünknek.
25: Jól van, Erika, nekünk már ez is nagyon elég. Köszönöm, hogy beszéltél velünk. Vigyázz
4: minden
25: magadra.
4: Minden jót nektek.
25: Hello.
2: Szerintem ugyanazt a számot hívjuk véletlenül. szerintem...
5: Igentes.
25: Jó reggelt kívánunk! Sebestyén Balázs, Ráskó Eszter, Rákóczi Ferenc, zavarhatunk egy pillanatra? Élőadásban vagy egy rádióműsorban?
5: Hát egy kicsikét meglettél.
25: Nem akartalak meglepni. Zavarhatunk egy pillanatra?
5: Csak egy pillanatra.
25: Hogy valami hívnak, hol értünk el, és milyen a kedved? Csak ezt szeretnénk tudni itt a bujavágyak.
5: Vételnek hívnak, és fantasztikus a kedvem. És telefonon keresztül értetek el.
25: Így van, telefonon keresztül. De hogy hol, jó, nem vagy telefonon.
2: Egy kérdés, például most egy macsétel valász az ajtó mögött, mert kicsit olyan csendes
5: a háttér. Egy hatalmas nagy lándzsával, és van rajta egy
25: fütyegő. Igen, helyileg hol vagy, csak így ezt szeretném még tudni. Csak úgy nem kell pontosan, hát, csak hogy hol. Melyik község, város, falu?
5: Kecskemét.
25: Milyen a kedved, így érdeklődünk, random hívó.
5: Fantasztikus, és nagyon jó a kedvem.
25: Igen?
5: Kirobbanó vagyok, igen.
25: Mibe vagy?
3: Kirobbanóban.
25: Kirobbanóban. Nagyon jó.
3: Most formában van.
25: Tudhatjuk, hogy mit dolgozol, mit csinálsz, mi a foglalkozásod?
5: Céget vezetek, vagy cégtulajdonos vagyok. Most keltem fel. Süt a nap, hát most ennél jobbat nem kell.
25: Nem, nagyon szomorkodjunk.
5: Ennél jobb nem kell. Okay. Most hova? Okay.
25: Jó kedved van.
5: Minden a fölkedvünk, jó kedvedünk, ez kész.
25: Jól van, örülünk, hogy beszéltünk, örülünk, hogy jó a kedved, jó munkát ott Kecskeméten, vigyázz magadra.
5: Köszönöm szépen, kellemes csapot nektek, és jó vagytok, sziasztok.
25: Köszi, ciao, hello. Gyerekek, kifejezetten jó. Jó hangulat, nem teszi le, kedves, beszél, kommunikál, nevet, jókedvű, mi van?
6: Balázsék a Rádió Egyen.
25: Itt vagyunk, gyerekek, és elköszönünk már csak. Holnap, te holnap is vagy mi?
3: Jön, hát igen. Tudom, tehát az első hármas az övé. Hát egy hős. Rendes leszek holnap kicsit, jó?
2: Soha nem voltál rendes, Feri, úgyhogy nincsenek ilyen elvárásaim.
25: Jó, és ígérd meg, hogy hülyékkel nem birkózol, disznókkal nem vívsz, és barmoknak nem irogatsz. Megtartod a mentális épségedet magunknak,
2: igen,
25: nekünk
2: azt
25: ide.
2: Azt csinálni, igen? Most hazamegyek, összeverekedek a férjemmel.
25: Kisírod magad, és sírsz egy nagyot délután.
2: Igen, nekem időpontom van a női napra a Lurdiba.
25: Jó, hát, te mit csinálsz, Feri?
3: Én nekem van egy csomó dolgom, már vásárolok a motortúránkra, pihenek egyet, és holnap én itt vagyok.
25: Nagyon jó.
2: Szóval, szuper lesz, holnap találkozunk. Szia, Balázs!
25: Mutatjuk még, mit a hallgatója, megmutatjuk, bár már nincs idő hívni.
7: Gratulálunk!
0: Az önnyereménye egy páros belépőjegy a Szegedi Szabadtéri Játékok musical bemutatójára, a Wikidre.
25: Na mondd, hogy kerülsz holnap jobb állapotba, holnapra?
2: Ma fürdőzések, testedzések lesznek, kis sírás, és aztán minden rendben lesz.
3: Hajnali kettőig gépelsz.
2: Meg kell szerezni, vissza kell szerezni a gyereket, és addig kell ölelni, még van benne szusz, és utána minden rendben lesz.
25: Ez a beszéd.
2: Ez a beszéd.
25: Jövünk akkor holnap 9-kor, mármint, hogy inkább 6-kor, 9-kor már megyünk lassan. Puszi mindenkinek, puszi. Sziasztok! Ciao, ciao.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Már csak 3 hét, és érkeznek a világ jelenleg legmenőbb sztárjai. Május 24, pünkösd vasárnap, Rádió 1 születésnapi fesztivál. A Budapest Park nagy színpadán élő

0: utolsó lehetőség, hogy megnyerd páros belépőd, és velünk ünnepeld május 24-én a Rádió 1 születésnapját.
1: Hallgass a Rádió 1-et, figyeld a sztár fellépők dalait délelőtt 10 és este 8 óra között, ha meghallod, legyél a 10. telefonáló. Mondd a szlogent!
2: Rádió 1, csak igazi mai sláger meg!
1: És megnyerted páros belépődet a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára a Budapest Parkba.
0: Délután 5-kor a Budapest

0: Este 10-től After Party 3 helyszínen.
1: Készülj! Már csak 3 hét. Május 24 pünkösd vasárnap. Budapest Park. Újra Rádió 1 születésnapi fesztivál. A Master Good támogatásával. Részletek a rádió1.hu oldalon.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: 35 éve itthon készül. Az anyataxizók titkos fegyvere. 10 év nyugalom. Kivisz a világból. Az eszed, a zsebed és a szomszédod is a Suzuki-t ajánlja. Most akár 2,1 misi kedvezmény, nyílt hónap tesztvezetéssel és nyereményekkel. Suzuki. Melletted minden helyzetben. Suzuki.hu.
4: Szél Tamás, Sárközi Ákos, Rácz Jenő, Rosenstein Tibor, Mautner Zsófia, Schreiner Gábor, Akács István. Mi a közös bennük? Az, hogy a magyar gasztronómia kiválóságai, és ők is velünk főznek. Az ég kék, a Royal Tanyasi csirke, Master Good.
5: Midea, a klíma, ami figyel rád. A Midea AI EcoMaster intelligenciájával akár 30% extra energiát takaríthatsz meg. Spórolj az energiát, gyűjts inkább élményeket. Midea, a világ első klímagyártó.
6: A kutyád szíve a tiéd. Örökké. Ugye vigyázol rá? Hazánkban akár minden hatodik kutya szívférges lehet, ami súlyos betegséget, akár halált is okozhat. Minél előbb jelentkezz be állatorvosodhoz szűrésre, és kérj segítséget a megelőzéshez vagy a kezeléshez. Mindent a szívférgességről. gazditippek.hu.
7: Elképesztő hang, erő és teljesítmény. Ez vár június 5-én és 6-án a Városligetben a Steel Timber Sports World Trophy-n, a legkeményebb sportfavágó versenye. Szurkolj élőben a világ legjobbjainak. Jegyek és infók a steel.hu-n.
8: 200 éves a Pilkington. Gondolj ránk szélvédőjavítás vagy csere esetén is. Keresd minket a pilkington.hu-n vagy a 0680-200-200-on.
9: Autóüveg Pilkington.
10: KGM Korando. Új szemszögből új előnyeit fedezheti fel. Például most 7.999.000 forinttól elérhető. A május 8 és 16 közötti nyíltetünkön ajándék felszereltséget is adunk hozzá. Jöjjön el, vezesse és vigye haza azonnal. A tájékoztatás nem teljes körül. További részletek márkakereskedéseinkben vagy a kgmhangeli.hu-n.
11: Egy nap múlva vizsga. Hol a Datív PC Neo?
12: Egy óra múlva vizsga. Köszi Datív PC Neo. Válaszd a Datív PC Neo homeopátiás gyógyszert és koncentrálj az esti bulira. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
13: A Vision Expressnél te döntesz a kedvezményedről. Ha most vásárolsz új szemüveget, választhatsz, hogy a több száz akciós keretünk egyikének árából kapsz 40 és a lencséből 20% kedvezményt, vagy fordítva. Részletek a weboldalon. Vision Express.
2: Reklámot hallottak.
1: 94.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
14: Scoop élményhetek idén-nyáron is a négy elem jegyében. Föld, víz, tűz és levegő. Evezés, vitorlázás, száp, hegyi túra, bobozás, strandolás, közös grillezés és kincskeresés is várja a táborozókat. Ajándékozz gyermekednek egy hetet tele barátokkal, kalanddal és mosollyal. Jelentkezz most nyári napközis táborunkba. Scoop.hu.
15: Ha a probléma a dugulás, a kék-fehér autó a megoldás. Non-stop dugulás elhárítás már több mint 15 éve önökért.
16: 0670-50-48-755.
15: További infók a dugulás elhárítás Sopron és környéke Facebook oldalon és a Sopron kötőjel dugulaselhárítás.hu weboldalon.
17: Magyar otthonokra magyar hőszigetelés. Válassza a prémium magyar építőanyag védjeggyel ellátott Hungarocell hőszigetelő rendszert. Hungarocell.hu.
18: Az egészség nem tűr kompromisszumot. Válassza a régió legnagyobb és legmodernebb CT és MR diagnosztikai centrumát, a New Medical Center. Csúcs technológia és gyors leletezés. Most minden MR vizsgálat mellé egy ingyenes laborcsomagot biztosítunk. Válassza a minőséget, válassza a New Medical Center. www.newmed.hu.
19: Autós iskolát keresel? Mi megértjük a generációt. Oktatóink türelmesek és a legdurvább forgalmi helyzetekre is felkészítenek. Válj nálunk magabiztos vezetővé. Modern autók alkalmas időpontok és átlátható árak várnak a TRS Autós Iskolánál. B-kategóriás képzésünk végén ingyenes vezetéstechnikai tréning vár rá. Vezess velünk! TRS!
18: Sopron. Tudod, hol intézel el mindent egy helyen?
16: Persze. Az Ágfalvi úton, az A16-os körforgalomnál.
18: Tabak, lottózó, pénzváltás. És már hajnalban nyitva.
16: Hétfőtől szombatig hajnali 4-től 10-ig, vasárnap pedig reggel 8-tól este 8-ig.
18: És ha éjjel jut eszedbe,
16: akkor irány a Höflányi non-stop tabak és pénzváltó.
18: Minden nap 0-24-ben.
16: Két tabak Sopronban.
18: Akkor mindig nyitva van a megoldás.
20: Ha kedvező áron vasat szeretne, Hegykőn a Kispált keresse. Trapézlemezek, alumínium és gondozásmentes kerítéslécek, zárt szelvények, horganyzott lépcsőfokok és rácsok, valamint úszó és tolókapuszettek forgalmazása. A környék legszélesebb vasárú kínálatát találja nálunk. Ne feledje, ha vasanyagot szeretne, Hegykőn a Kispált keresse. Címünk Hegykő iparterület.
21: A vashiány kezelése több hónap. Várandósan 9 hónapod van. Kezd el időben szedni a Maltoferfolt. A Maltoferfol rágótablet a hatásos, biztonságos, kíméletes vaspótló gyógyszer. A 100 darabos Maltoferfol 3 havi vaspótláshoz elég. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát gyógyszerészét.
19: Triton Life Aqua Medical Center. Modern MRI, megbízható ultrahang, széleskörű labor, tapasztalt szakorvosi háttér, hatékony, gyors vizsgálatok, szakmai elhivatottság. Triton Life Aqua Medical Center. Sopronban, az Alfa Parkban. Bejelentkezés 99-200-400.
2: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
2: Rádió
0: indul Magyarország leghosszabb zenei órája, Györke Attilával. Csak igaz.

0: Igazi zenei változatosság ide költözött.
1: Mert a korábbi Rádió 1-es lágerek is megszólalnak.
0: Mi nem csak mondjuk.
1: Nekünk ez az életünk.
0: Mert Rádió 1 csak igazi mai slágermely.

0: Rádió 1-en, csak igazi mai sláger megy, minden vonalunk csörög ezerrel. 20-as 3-111-111, halló?
1: Szia!
0: Hello, szia! Ahogy
1: vagyok, hallottam, hogy telefonálni kell.
0: De jó vagy, mi az, amit hallottál?
1: Szemfeld, Art Like Mine.
0: A jó kis Szemfeld dal. Május 24-én pünkös vasárnap Szemfeld, az egyik világsztárunk fellép a Rádió 1 születésnapi fesztiválján. Cyril, Accent, Switch Disco mellett természetesen. Szabikám, te lettél a 10. telefonáló!
1: De jó, nagyon szépen köszönöm.
0: Na, mi a Rádió 1 szlogenje?
1: Rádió 1 csak igazi mai sláger vagy.
2: Gratulálunk! Nyereményed egy páros belépő a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára május 24-én a Budapest Parkba.
1: Nagyon szépen köszönöm.
0: Drága Rádió 1-esek, egész nap bármikor lejátszunk egy dalt az egyik világsztárunktól, akik fellépnek a Rádió 1 születésnapi fesztiválján. Tessék ezerrel megcsörgetni minket, mert a 10. telefonáló megnyeri a páros belépőjét.

0: igazi mai slágermegy.
1: Szia, Alexa vagyok, csak szeretném elmondani, hogy a rádió egy legjobb rádió mai slágerekkel, ahol nagyon jók a műsorvezetők, és titeket hallgatlak itthon, illetve a

0: Az ország nagy részén napsütés a program. A déli délnyugati részeken lesz egyre több felhő, és este a Dunántúlon már eshet is. Addig viszont lesz 26, 27, 28 fok is talán, majd meglátjuk.
1: Az időjárás jelentés támogatója a szerelvénybolt.hu. Klímák, hőszivattyúk és bojlerek forgalmazója. A szerelvénybolt.hu.
0: Köszönjük szépen, Lói, és a Get Lucky az információk után ez is érkezik itt a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Na gyerekek, tip-top lett az irodánk, haladjunk is tovább. Takarítás, porszívózás, felmosás, tiszta vízzel.
3: Mi van? Erre neked nincsenek embereid?
4: Nem volt még elég Balázs, így is a földön fekszem reggelente a babzsákjaidon.
5: Indul! Balázsék tavaszi nagy takarítás játéka a tinekosok.hu támogatásával. Figyelje a műsorvezetőket, hívja a 0620 3

0: sejteni, mivel piszkoskodnak.
1: Aki kitalálja, mit takarítanak Balázsék, nyer egy Tineco Florvan S9 Artist Team Pro kosztmentes felmosó porszívó készüléket.
0: Hallgassa minden reggel Sebestyén Balázst, Rákóczi Ferit és Ráskó Esztert itt a Rádió 1-en.
2: Jaj, csak ne nekünk kelljen!
3: Jól van, tévedésben vagytok. A hallgatókra gondoltam.
4: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
5: 35 éve itthon készül. Az anyataxizók titkos fegyvere. 10 év nyugalom. Kivisz a világból. Az eszed, a zsebed és a szomszédod is a Suzuki-t ajánlja. Most akár 2,1 misi kedvezmény, nyílt hónap tesztvezetéssel és nyereményekkel. Suzuki. Melletted minden helyzetben. Suzuki.hu.
6: Szél Tamás, Sárközi Ákos, Rácz Jenő, Rosenstein Tibor, Mautner Zsófia, Schreiner Gábor, Akács István. Mi a közös bennük? Az, hogy a magyar gasztronómia kiválóságai, és ők is velünk főznek. Az ég kék, a Royal Tanyasi csirke, Master Good.
7: A Kiknél mindent megtalálsz, ami különlegessé teszi terített asztalod. Például porcelán termékeket mediterrán citrom díszítéssel. Tányér már 750 forinttól. Többet minden napra. És a különleges pillanatokra. Kik? Több, mint gondolnád.
8: Olajcsere! Kezdje a Bárdi autónál! Májusban minden 4 literes, prémium minőségű Württemberg 10V40-es motorolaj akciós áron csak 5390 forintért kapható a Bárdi autó webshopjában és kirendeltségein. Részletek a bardiautó.hu oldalon.
9: Vashiányban hosszú távú kezelésre van szükség. Keresse az új gazdaságos 100 darabos Maltofert a patikákban.
10: Maltofer rágó tabletta. Vaspótló gyógyszer. Vény nélkül. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
11: Tartós árcsökkentés az Aldiban. Idén már több mint 1000 termékárát csökkentettük. Tartósan olcsó például a 30 darabos 35 literes szemetes zsák, ami csak 649, és a WC Powerblock, ami csak 599 forint. Gyere és spórolj velünk minden nap, mindig Aldi.
8: Május 8-án és 9-én újra Autotech Future autóipari és jármű kiállítás a Bárdi Autó szervezésében. A járműipar legújabb fejlesztései, lenyűgöző autó és motor kiállítás, látványos show műsorok és izgalmas családi programok egy helyen. Autotech Future május 8-án és 9-én a Hung Expo-n. Jegyek a helyszínen és az autotechfuture.hu oldalon.
4: Reklámot hallottak. Társadalmi célú reklám következik.
12: A buddhizmus nem más, mint egészséges józaneszünkre hallgatni. Így válunk életünk mestereivé. A Gyémántúd buddhista közösség arra törekszik, hogy a buddhista tanításokat és a meditációt mindenki számára elérhetővé tegye. Támogass te is adód 1%-ával az élő buddhizmust. Gyémántúd buddhista közösség. Technikai számunk 0042. Készült a Gyémántúd buddhista közösség támogatásával.
4: Társadalmi célú reklám hangzott el.
0: 94.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Reklám.
13: Mega Majális a Kaszinó Sopronban. Május 4 és 8 között gyűjtsd a sorsjegyeket a pénznyerő automatákon és az élőjátékon is. Pénteken izgalmas sorsolásokkal összesen 5000 euró értékű nyereménnyel várunk. A jó hangulatról a közkedvelt Benjo Duo gondoskodik. Kaszinó Sopron. A szerencse csak rád vár.
14: Május 10-én vasárnap újra dübörög a Fertőszent Miklósi Reptér. Autós, motoros gyorsulási verseny látványos futamokkal. Egész napos drift show, drift taxi. Hang, sebesség, adrenalin kifulladásig. Gyere ki és éld át élőben. Május 10, Fertőszent Miklós. Start reggel 8 óra. Nyerj ingyen belépőket a Facebook oldalunkon.
15: Kóstolj bele te is Itáliába! 50 féle eredeti olasz fagylalt Sopronban a legolcsóbban. Egy gombóc fagyi mindössze 500 forint a Várker Caféban. Emellett friss hűsítő limonádék, finom sütemények és 6 féle csapolcsör. Napfény, terasz, barátok, igazi olasz életérzés. Várker Café and Ice Cream. Sopron, Várkerület 49.
16: Ha autóvásárláson gondolkodik, most figyeljen! A Seat Leon kombi már 7.990.000 forinttól elérhető. Ne kössön kompromisszumot! A Seat Leon kombi kialakítása magán és üzleti használatra is ideális. A biznisz felszereltségre ráadásul alapáron elérhető egyebek között az ülés és kormányfűtés, a vezeték nélküli telefontükrözés, valamint a tolatókamera. Az ajánlat privát ügyfeleknek és cégeknek is elérhető. Seat, az átgondolt döntés. Walter Autó, Sopron, Pozsonyi út 5763.
17: Alkalomra vagy ballagásra készül a család? Széles választékkal várja a hölgyeket és urakat egyaránt a Viki Titok Secret Divatház Fertőszent Miklóson. Alkalmi ruha egy helyen mindenkinek. Az aktuális kínálat miatt keressetek minket a naponta frissülő Facebook oldalunkon. Viki Titok Secret Divatház. Fertőszent Miklós, Szent István utca 43, közvetlenül a templom mellett.
18: Elit Garázs. Professzionális fóliák autókra, épületekre. Hővédelem és belátásvédelem a legszélesebb kínálatban. Kavics felverődésektől védő karosszéria fólia, valamint egyedi reklámfelületek tervezése és telepítése autókra és üzlethelyiségekre egyaránt. Ingyenes felmérésért keressen minket Sopronban, a Kelta utca 1 szám alatt, illetve telefonon, Facebookon vagy Instán is. Elit Garázs. Minőség szakértelemmel.
19: Tibikém!
20: Ferikém, de jó, hogy jöttél! Nézd, ez itt a kert!
21: Kert? Ez? Nincs rendes térkő, se egy normális magaságyás.
20: Azért az nem 2 perc. Térkő, szállítás, szakember!
21: Uff, Bau! Megvan? Lejjer térkövek készletről most azonnal elérhetőek az áruházban, akár házhoz szállítással. Sőt, még megbízható szakembert is ajánlanak hozzá.
20: Uff, Bau! Na jó, így már más. Gyere, Feri!
21: Uff, Bau, Sopron. Sopron, Győri út 52.
4: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most! Rádió

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy.

0: Itt a Rádió 1, csak igazi ma is láger megy. Nincs már 19 nap, és mi Rádió 1-esek együtt tombolunk majd a Rádió 1 születésnapi fesztiválján a Budapest Parkban. Május 24, pünkös vasárnap. 4 világsztárt hozunk Budapestre. Egyikük Dala a következő zenei órában páros belépőjegyet hoz a 10. telefonálónak, úgyhogy hölgyeim és uraim, amikor lejátszok egy dalt a Switch Disco-tól... Switch Disco, I found you. Ha meghallja bármelyik Rádió 1 hallgató, azonnal csörögjön a 20-as 311-111-en, mert a 10-nek adom a jegyeket a szülinapunkra. Úgyhogy füleket hegyezni, a következő zenei órát pedig Hypaton dalával indítom majd.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Nos, srácok, készen álltok egy újabb adventure-re?
3: Hát, ha hoztok viszteket, ettek, itattok, akkor tőlem bármi belefér.
4: Ajaj, rosszat sejtek, csak ne kelljen a kakasokkal kelni.
2: Gyerekek, ez nem meló, de azért készüljetek, lesz egy-két fennforgás az éterben.
4: Na, indíthatom a lépésszámlálót.
2: Inkább a motorodat.

találkozzon személyesen minden délután 5-től 8-ig élőben. Sebestyén Balázzsal, Rákóczi Ferivel, Ráskó Eszterrel és Gévai Julival. És vigye haza városonként a 100 000 forintnyi készpénzt, a 100 000 forint értékű Diego utalványok egyikét, vagy akár a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. De hogy a hang

0: és Magyarország legnépszerűbb reggeli rádió műsora, Balázsék!
1: Tömjön magába minél több virsit a Mestergut virsli evőbajnokságon, és vigyen haza napi 100 000 forintot készpénzben. Nevezzen be a nagy műfüves palacsintatekerés játékra, és vigye el Balázséktól a napi 100 000 forint értékű Diego utalványt. Gurítsa sütőjét elsőként célba a Grill Slalom versenyen, és nyerje meg a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. Játszon Balázsékkal, tisztítsa le minél gyorsabban a hírafalait, és nyerje meg a napi 100 000 forintot.
0: Május 11-től új

0: Balázs, ezt mind motorral tolod végig?
1: De végre! Ez az! Yes, yes, yes, ezt vártam! Kajapia Motor Roadshow!
2: Na, arról azért nem volt szó, hogy élvezni is fogjátok.
3: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Napozó kuponnapok a Rossmannban. Május 4-e és 10-e között 48 kuponnal várunk. Így akár 10-50% kedvezménnyel szerezheted be kedvenc fényvédőidet, napozó és szőrtelenítő termékeidet. A kuponfüzet Rossmann Plus tagoknak ingyenes. Rossmann. Tudjuk, mire vágysz.
4: 35 éve itthon készül. Az anyataxizók titkos fegyvere. 10 év nyugalom. Kivisz a világból. Az eszed, a zsebed és a szomszédod is a Suzuki-t ajánlja. Most akár 2,1 misi kedvezmény, nyílt hónap tesztvezetéssel és nyereményekkel. Suzuki. Melletted minden helyzetben. Suzuki.hu.
5: Szevasz, Lacikám! Megint festesz?
6: Mit csináljak? Minden évben lepatogzik a fáról a lazúr.
5: Hát, ha évekig nem akarsz ezzel foglalkozni, van ez az új vízbázisú Lazurán Aqua PU Extra. Nem csöpög, gyorsan is szárad, és extrém védelmet nyújt a fának, akár 10 éven át. Nehéz elrontani, úgyhogy neked is menni fog.
6: Akár 10 éven át? Na akkor egy új hobbit kell találnom.
5: Új Lazurán Aqua PU Extra. Ha hosszú évekre tervezel. Lazurán. Az időtálló favédelem.
7: Ezt nem hiszem el! Nem nyomom a dudát, nem intek be, nem üvöltök, nem nyomom a dudát! Ha ismerős a monológ, próbálja ki a homeopátiás Datív Piscineót. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
8: Olajcsere! Kezdje a Bárdi autónál! Májusban minden 4 literes, prémium minőségű Württemberg 10V40-es motorolaj akciós áron csak 5390 forintért kapható a Bárdi autó webshopjában és kirendeltségein. Részletek a bardiauto.hu oldalon.
9: Spátrend Expo. Országos jacuzzi kiállítás és vásár május 8-ától 23-áig. Minden egy helyen az otthoni wellnesshez. Prémium masszázsbedence modellek, kerti bútorok, grillek és árnyékolók. Jeges újjászületés. Bemutatjuk a Watkins Cold Plunge merülő medencéket. Hidegvizes terápia az otthonodban. Wellness újra töltve. Spátrendexpo.hu.
3: Reklámot hallottak.
10: 94.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám.
11: 2026-ban ismét a színpadon egy ikonikus hang ismerős történetekkel, Zorán. Május 29-e Sopron, Novomatic Arena. Jegyek online gag.jegy.hu.
12: Most igazán megéri plazmaadóvá válni a Soproni Plazma Ponton. Csatlakozz májusban és szerezz az 5. plazmaadásodig 131.000 forint juttatást. Jót tenni jó! Várunk a Határdombút egy szám alatt az Alfa Park bevásárlóközpontban. www.plazma.hu.
13: Nyilászáró cserén gondolkodsz? Legyél te is a Homagablak Kft. Elégedett ügyfele. Vállaljuk Rihau nyilászárók gyártását és beépítését 5 év teljes körű garanciával. Bejárati ajtók, ablakok, tolóajtók, árnyékolás technika, minden egy helyen. Keresd minket személyesen Nagyszenken vagy a homagablak.hu oldalon. Biztonság és elegancia egy ablakban. Homagablak Kft.
14: Költözne? Hova? Lignova!
12: Garantált minőségű, a mai kor igényeinek megfelelő energiatakarékos otthonokat építünk. Lignova.hu. Minden a tervek szerint.
15: Rendelje meg kerítését most a Bomától, hogy a jó időben már élvezhesse. 2-3D kerítés rendszerek, minőségi utcafronti kerítés megoldások, kiegészítők a régióban a legjobb áron. Emellett egyedi kapuk gyártása, kivitelezése, telepítés garanciával, referenciával.
12: Boma kerítés megoldások, Sopron, Sonfalvi út 2, www.bomakerítés.hu.
16: Hívd Sopron legzöldebb taxiát, az Alpok Taxit. 0699-666-666. Alpok Taxi. 6x6. Akire mindig számíthat.
17: Scoop élményhetek idén-nyáron is a 4 elem jegyében. Föld, víz, tűz és levegő. Evezés, vitorlázás, száp, hegyi túra, bobozás, strandolás, közös grillezés és kincskeresés is várja a táborozókat. Ajándékozz gyermekednek egy hetet tele barátokkal, kalanddal és mosollyal. Jelentkezz most nyári napközis táborunkba. Scoop.hu.
3: Reklámot hallottak.
10: Villámhírek egy percben a Rádió 1-en.
18: Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Egyre nagyobb a szakadék a kínálat és a valós kereslet között az ingatlan piacon. Győr-Moson-Sopron vármegyében minden ötödik ingatlan hirdetési ára eléri a 100 millió forintot, miközben a potenciális vásárlóknak csak körülbelül 10%-a nézelődik ebben a tartományban. Még várják a szavazatokat Győr-Moson-Sopronban is az évtesi tanára címre. Idén is három kategóriában írták ki a versenyt. Az évtesi tanára megyei szavazása május 11-ig tart, a győztesek az országos listára kerülnek fel.
3: Az időjárás jelentés támogatója az Alpok Napelem Kft. www.napelemsopron.hu.
18: Kedden nyugat felől már vastagabb fátyolfelhők érkezhetnek, de esni sehol sem fog. A szeles időben délután a legmelegebb órákban 24-29 fokot mérhetünk.
3: Az időjárás jelentés támogatója a Jövőháza. A tökéletes könnyű szerkezetes. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
10: És most Rádió E! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Györke Attilával. Csak

0: játszik majd egy dalt a Rádió egy születésnapi fesztiváljának egyik világsztárjától. Ha megszólal Sam Feld, a Swish Disco, Accent vagy Szélid igazi mai slágere, az páros belépőjegyet ér a 10. telefonálónak, úgyhogy 0620-311-111 tessék elmenteni, és amikor jön, csörgetni. Most viszont...
1: Elsőként a Rádió 1-en.
0: Az egyik legfrissebb igazi mai slágerünk, alig 2 hónapos, a Rádió 1-es DJ-k viszont játsszák már egy ideje. Megjelenése óta, hölgyeim és uraim, Rádió 1-es újdonság következik Bibi Rexától és a Faithless-től. New Religion.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger.

0: keleten napsütés a program szinte egész nap. Délutánra, délre, nyugatra, délnyugatra érkeznek majd a felhők, de esni nem fog, este lehetnek majd futózáporok a Dunántúlon. Holnaptól jönnek a napos, gomoly felhős napok, 26-27 fok lesz szerdán is.
1: Az időjárás jelentés támogatója a gumi.hu, a Dunlop gumiabroncsok forgalmazója.
0: Köszönjük szépen! Ebben az órában még biztosan játszok dalt a Rádió 1 születésnapi fesztiváljának négy világsztárja közül valakitől. Amikor érkezik, 10-ként kell hívni a 0623111111-et, és el lehet vinni a páros belépőket a születésnapunkra. A folytatásban pedig még ilyenek is jönnek, mint Hurts, Purple Disco Machine, Wonderful Life.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Már csak 3 hét, és érkeznek a világ jelenleg legmenőbb sztárjai. Május 24, pünkösd vasárnap, Rádió 1 születésnapi fesztivál. A Budapest

0: az utolsó lehetőség, hogy megnyerd páros belépőd, és velünk ünnepeld május 24-én a Rádió 1 születésnapját.
1: Hallgass a Rádió 1-et, figyeld a sztár fellépők dalait délelőtt 10 és este 8 óra között, ha meghallod, legyél a 10. telefonáló, mondd a szlogen.
2: Rádió 1, csak igazi mai sláger meg!
1: És megnyerted páros belépődet a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára a Budapest Parkba.
0: Délután 5-kor a Budapest

0: Este 10-től After Party 3 helyszínen.
1: Készülj! Már csak 3 hét. Május 24 pünkösd vasárnap. Budapest Park. Újra Rádió egy születésnapi fesztivál. A Master Good támogatásával. Részletek a radio1.hu oldalon.
2: Na gyerekek, tip-top lett az irodánk, haladjunk is tovább. Takarítás, porszívózás, felmosás, tiszta vízzel.
3: Mi van? Erre neked nincsenek embereid?
4: Nem volt még elég, Balázs. Így is a földön fekszem reggelente a babzsákjaidon.
0: Indul! Balázsék tavaszi nagy takarítás játéka a dinekoshop.hu támogatásával. Figyelje a műsorvezetőket, hívja a 0620

0: és megfejteni, mivel piszkoskodnak.
1: Aki kitalálja, mit takarítanak Balázsék, nyer egy Tineco Florvár S9 Artist Team Pro kosztmentes felmosóporszívó készüléket.
0: Hallgassa minden reggel Sebestyén Balázst, Rákóczi Ferit és Ráskó Esztert itt a Rádió 1-en.
2: Jaj, csak ne nekünk kelljen!
3: Jól van, tévedésben vagytok. A hallgatókra gondoltam.
4: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 94.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió!

0: A Rádió Egyen csak igazi mai sláger megy, most már csak hetek, napok kérdése, és itt a Rádió Egy születésnapi fesztiválja, a pünkös vasárnap nagyon-nagyon gyorsan eljön. Végre együtt tombolhatunk majd a kedvenc világsztárjainkkal, Cyrillel, Sam Felttel, Swish Discoval, vagy éppen Accenttel, és természetesen az összes-összes Rádió Egyes lemezlovassal, ráadásul három színpadon is a Budapest Parkon belül. Minden információ a weboldalunkon a rádio1.hu-n és a hivatalos Facebook eseményben, és bármikor zenél a nap folyamán az egyik világsztárunk, telefonálni kell. Halló?
1: Pia, Gyuri vagyok. A játékvégén megkezdnék.
0: Honnan csörögtél?
1: A Szódról.
0: És mit hallottál a Szódon a műsoromban?
1: Beach Disco, I Found You.
0: Azt hallhattad, mert játszottam. I found you.

0: erre dalra is élőben. Gyurikám, mit csinálsz most éppen?
1: Hát én vizsgabázison ülök, várom a műszaki vizsgát.
0: Vizsgáztatjuk az autót. Az viszont biztos, hogy bulizni fogsz pünkös vasárnap, ha tudod a Rádió 1 szlogenjét.
1: Rádió 1, csak igazi ma is láger megy.
0: Mert 10. lettél.
1: Köszönöm, szuper, nagyon jó.
2: Gratulálunk! Nyereményed egy páros belépő a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára május 24-én a Budapest Parkba.
1: Köszönöm!
0: És természetesen a játék folytatódik tovább, nem csak ma, az elkövetkezendő napokban folyamatosan itt a Rádió 1-en, ahogy csak igazi ma is láger megy.

0: igazi mai sláger megy. Szuper napot, jó munkát kívánok mindenkinek. Hát ezekkel a jó zenékkel és a játékokkal pörög a munkaidő. A nap fele már el is ment. Megyünk ebédelni a kollégákkal. Indítjuk hozzá a Daily Mixet, ráadásul nem akármivel. Mindjárt jön Kamrad és a Be Mine. Be Mine,
1: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Nos, srácok, készen álltok egy újabb adventure-re?
3: Hát, ha hoztok viszteket, ettek, itattok, akkor tőlem bármi belefér.
4: Ajaj, rosszat sejtek, csak ne kelljen a kakasokkal kelni.
2: Gyerekek, ez nem meló, de azért készüljetek, lesz egy-két fennforgás az éterben.
4: Na, indíthatom a lépésszámlálót.
2: Inkább a motorodat.

Campuson személyesen minden délután 5-től 8-ig élőben. Sebestyén Balázzsal, Rákóczi Ferivel, Ráskó Eszterrel és Gévai Julival. És vigye haza városonként a 100 000 forintnyi készpénzt, a 100 000 forint értékű Diego utalványok egyikét, vagy akár a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. De hogy a hangulat

0: Magyarország legnépszerűbb reggeli rádió műsora, Balázsék!
1: Tömjön magába minél több virsit a Mester Good Virsli Evő bajnokságon, és vigyen haza napi 100 000 forintot készpénzben. Nevezzen be a nagy műfüves palacsinta tekerés játékra, és vigye el Balázséktól a napi 100 000 forint értékű Diego utalványt. Gurítsa sütőjét elsőként célba a Grill Slalom versenyen, és nyerje meg a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. Játszom Balázsékkal, tisztítsa le minél gyorsabban a hérafalait, és nyerje meg a napi 100 000 forintot.
0: Május 11-től újra

0: Balázs, ezt mind motorral tolod végig?
1: De végre! Ez az! Yes, yes, yes! Ezt vártam! Kajapia motor rúcsó!
2: Na, arról azért nem volt szó, hogy élvezni is fogjátok.
3: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Szél Tamás, Sárközi Ákos, Rácz Jenő, Rosenstein Tibor, Mautner Zsófia, Schreiner Gábor, Akács István. Mi a közös bennük? Az, hogy a magyar gasztronómia kiválóságai, és ők is velünk főznek. Az ég kék, a Royal Tanyasi csirke, Master Good.
5: Szépséggel pontokat gyűjteni? A DM-ben ez is lehetséges. 2026. május 1-e és 31-e között minden Dekor kozmetikai termék vásárlása esetén 20-szoros pontokat adunk. A részleteket keresse a dm.hu/activebeauty oldalon. DM. Itt vagyok önmagam. Itt vásárolok.
6: Fáj a fejem.
7: Hamar elfáradok.
8: Nem szeretek este vezetni.
9: Gyakori mondatok, amelyek mögött akár látás probléma is állhat. Foglalj időpontot bármelyik Optic World üzletbe, ahol a 15 000 forint értékű professzionális látásvizsgálatot most ajándékba kapod. Nézesd meg, nyugodj meg. Részletek ajándéklátásvizsgálat.hu.
10: Május 8-án és 9-én újra Autotech Future autóipari és jármű kiállítás a Bárdi Autó szervezésében. A járműipar legújabb fejlesztései, lenyűgöző autó és motorkiállítás, látványos show műsorok és izgalmas családi programok egy helyen. Autotech Future május 8-án és 9-én a Hungexpo-n. Jegyek a helyszínen és az autotechfuture.hu oldalon.
11: Roppant jó májusi bajnok ajánlat a Metróban. A 2,5 kg-os metrós év gyorsfogyasztott express hasább burgonya bruttó 2799 forint. Négy csomag vásárlásakor csak bruttó 1899 forint május 31-ig. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a metroajánlatok.hu-n. Metró nagy kereskedelem.
12: Spátrend Expo. Országos jacuzzi kiállítás és vásár május 8-ától 23-áig. Minden egy helyen az otthoni wellnesshez. Prémium masszázsmedence modellek, kerti bútorok, grillek és árnyékolók. Jeges újjászületés. Bemutatjuk a Watkins Cold Plunge merülő medencéket. Hidegvizes terápia az otthonodban. Wellness újra töltve. Spátrendexpo.hu.
3: Reklámot hallottak. Társadalmi célú reklám következik.
13: A tehetséges fiatalok támogatásával a jövőnket építjük. Ők a holnap nagy tudósai, művészei, sportolói és kiemelkedő szakemberei. Ajánlja fel adója második 1%-át a 18-23-as technikai számon a Nemzeti Tehetségprogramnak. Készült a Kulturális és Innovációs Minisztérium megbízásából.
3: Társadalmi célú reklám hangzott el.
4: 94.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám.
14: Anya, megyünk ma is az erdőbe? Futunk, ugrunk, játszunk, és közben észre sem vesszük, mennyit fejlődünk. Itt tényleg élmény minden alkalom.
15: Lépésről lépésre ismerd meg és csatlakozz hozzánk. Részletek a Lépésről lépésre Erdei Szenzo Motoros Torna Facebook oldalon.
16: A vashiány kezelése több hónap. Várandósan 9 hónapod van. Kezd el időben szedni a Maltoferfolt. A Maltoferfol rágótabletta hatásos, biztonságos, kíméletes vaspótló gyógyszer. A 100 darabos Maltoferfol 3 havi vaspótláshoz elég. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát gyógyszerészét.
17: Sopron. Tudod, hol intézel el mindent egy helyen?
18: Persze. Az Ágfalvi úton, az A16-os körforgalomnál.
17: Tabak, lottózó, pénzváltás, és már hajnalban.
18: Hétfőtől szombatig hajnali 4-től 10-ig, vasárnap pedig reggel 8-tól este 8-ig.
17: És ha éjjel jut eszedbe,
18: akkor irány a Höflányi non-stop tabak és pénzváltó.
17: Minden nap 0-24-ben.
18: Két tabak Sopronban.
17: Akkor mindig nyitva van a megoldás.
19: Gasztroenterológia Sopronban. Gyakori puffadás, hasfájás vagy gyomorsav gyötri? A New Medical Centerben azonnali szakorvosi vizsgálattal várjuk. Emellett gyomor- és béltükrözés is elérhető altatásban, fájdalom nélkül. Azonnali leletezés, szükség esetén pedig a mintavételt is elvégezzük. New Medical Center, Sopron, Lakner Kristóf utca 27, www.newmed.hu.
20: Cipőt a cipőboltból, tetőt a tetőponttól. Vitnyír, Pavilon sor 6, Sopron, Iparkörút 16.
3: Reklámot hallottak.
21: 2026. május 5-én kedden 11 óra 58 perc van.
22: Krónika. Sopron legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
21: Egyre nagyobb a szakadék a kínálat és a kereslet között az ingatlan piacon. Köszöntöm Önöket, ez itt a Krónika, a 94.1 Rádió egy helyi hír összefoglalója, Lakosi Gabriella vagyok. Egyre nagyobb a szakadék a kínálat és a valós kereslet között az ingatlan piacon. Győr-Moson-Sopron vármegyében minden ötödik ingatlan hirdetési ára eléri a 100 millió forintot. Miközben a potenciális vásárlóknak csak körülbelül 10%-a nézelődik ebben a tartományban. A Zenga.hu felmérése szerint az elmúlt időszakban a kereslet érezhetően visszafogottabb lett, különösen azoknál az ingatlanoknál, amelynek ára vagy négyzetméter ára kívülesik a támogatott finanszírozási lehetőségeken, például az Otthon Start program feltételein. Súlyos az asszálya Kisalföldön, írja a Megyei Napilap. Egyes területeken a talajvíz szint több mint egy méterrel elmarad a sok éves átlagtól. A szakértők szerint a szárazság mára az agrárium első számú ellenségévé vált, és a helyzet gyorsabban romlik, mint azt sokan gondolnák. Az idei év a 2022-es eddigi legsúlyosabb asszályt is felülmúlhatja. A Met.hu információi szerint az elmúlt hetekben alig esett eső. Március szinte teljesen száraz volt, és áprilisban is csak rövid időre érkezett kisebb csapadék. Elindul a Roadpol Track & Bus. A sofőrök május 10-ig fokozott ellenőrzésekre számíthatnak a közutakon Győr-Moson-Sopron vármegyében. A rendőrök kiemelten vizsgálják a teherautók és az autóbuszok közlekedését. Többek között a vezetési és pihenő idő, valamint a szállítás szabályainak betartását, illetve a beutazás és a belföldön tartózkodás jogszerűségét. A cél a szabályok betartása és a balesetek megelőzése, olvasható a rendőrség felhívásában. Tegnap a magyar nyelv és irodalom, valamint a magyar, mint idegen nyelv írásbeli vizsgákkal hivatalosan is elkezdődött az érettségi időszak. Sopronban idén tavasszal összesen 2074 diákat számolt tudásáról. A diákok ma a matematika feladatsorokat fogják kitölteni. Az oktatási hivatal adatai szerint több mint 148 ezeren vizsgáznak idén az országban, közülük mintegy 79 ezeren végzősök. Az írásbeli vizsgák május 22-ig tartanak, a szóbelik majd júniusban jönnek. Rengeteg érdekességgel és újdonsággal várja a látogatókat a győri állatkert. A tavasz folyamán minden nap lesz tengeri malacvonat, kapibara simogató és etetés, zúsó állatbemutató, pingvin séta és elefánt tréning is, mondta el rádiónknak Tóth Zoltán, az intézmény kommunikációs és marketing vezetője.
6: Most már lassan egy hónapja nálunk betört a szezon, berúgta úgymond a kaput, aminek nyilván nagyon örülünk, főleg a tavalyi év után, amikor a száj és körönfájás járvány miatt mi 72 napot zárva voltunk, és hát minden évben nyilván a tavasz az egy olyan időszak, amikor újszülött állatok kerülnek az állatkertbe, így bővülnek a csapatok, vagy akár újabb fejlesztések, vége felé járunk, nagyon sok újdonsággal készülünk idén, és így minden látogató, aki mostanában hozzánk érkezik, ezekből már tapasztalhat is. A győri állatkertben 150 faj, közel 1500 állat lakik, és az elmúlt hetekben például egy puputérvénk született, pingvinfiókák vannak ismét, ez egy elég nagy csapat most már, így 20 pingvinnel kezdtünk nagyjából 2021-ben, és most már ilyen 30 körül van a létszám, idén már költöztek is más állatkertekbe, mert annyira jól működik a szaporításunk. Az egyik legnépszerűbb programunk az állatkertben minden nap délben és 16 órakor van az úgynevezett pingvin séta, amit a látogatók sokszor azt gondolják, hogy ez miattuk van, és ez nekik szól, de közben meg ez az állatoknak a napi rutinjában is benne van, ez ugyanúgy télen-nyáron minden nap, hogyha látogató nincs az állatkertben, ez akkor is megtörténik. Ez úgymond nekik az ebéd idejük, vagy délután egy ilyen uzsonna idejük, amikor a napi hering adagjuknak egy részét megkapják, és hát nyilván ezt megnézhetik a látogatók, nagyon sokan ezért érkeznek a győri állatkertbe, és ami különlegessége ennek a fajnak, hogy a pápaszemes pingvin az egyetlen afrikai faj, tehát nem a megszokott pingvinekről beszélünk.
21: A győri állatkert programjai a Zúgyőr közösségi oldalán is elolvashatók. Szentmiklósi Barnabás fotókiállítása nyílik meg ma 17 órakor Sopronban a Gyik rendezvényházban. A fények játéka az emberi arcok őszintesége és a természet csendes ereje. Ez a három pillér alkotja a fotós legújabb tárlatát. Az alkotó elmondta, számára a fotózás több, mint hobbi. Egy önkifejezési forma, amin keresztül történeteket mesél el, hangulatokat ad át és megmutatja azt a világot, amit lát. A kiállítás május 5 és június 7 között tekinthető meg. Hogyan gazdálkodjunk ökosan, ezzel a címmel tartanak előadást ma 17 órától a soproni Tithvár kerületi székházában. Az előadó Keresztes Kristóf természetmegőrzési

0: képeslapokat is megtekinthetnek az érdeklődők. A Csipkeház gyógynövénykert Pajta Múzeum május 1 és szeptember 30 között, hétfő és vasárnap kivételével 10 és 17 óra között várja a látogatókat. Három burgenlandi kórház is Ausztria legjobbjai között végzett a Klinika Ward Ausztria 2026 rangsorában. Az Obervárti Klinika a negyedik helyet szerezte meg, az Eisenstadti Irgalmas Testvérek Kórháza a hatodik, míg az Oberpullendorfi Klinika a hetedik helyen végzett. A díjazás alapját egy átfogó felmérés adta, akik több mint 20 ezer beteget kérdeztek meg olyan szempontokról, mint például a kiszolgálás vagy a tisztaság. Még várják a szavazatokat Győr-Moson-Sopronban is az év tesi tanára címre. Idén is három kategóriában írtak ki versenyt, a megyei szavazás május 11-ig tart, a győztesek az országos listára kerülnek fel. Ezt követően május 13 és június 11 között a megyei nyertesek országos szavazáson vesznek részt, közülük kerül ki a három kategória országos fődíjasa. A megtisztelő címen túl a nyertesek feliratozott melegítőt, továbbá egyenként 330 ezer forint értékű pihenőutalványt kapnak. Távozik a Sopron Baszkettől Lacka Miklós. A klub közösségi oldalán jelentette be, hogy a másodedző 7 sikeres szezon követően máshol folytatja karrierjét. A klub azt írja, ezen idő alatt együtt ünnepelhetek egy Euróliga győzelmet, 4 magyar bajnoki címet és 5 magyar kupa sikert, olyan eredményeket, amelyek mögött az ő szakmai tudása, precizitása, kitartó munkája és elkötelezettsége is ott áll.
1: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most! A Rádió egy Daily Mix az igazi mai slágerekkel Mixben. Csak igazi mai sláger megy. Rádió.
1: A műsor támogatója a Pakó House, a hőszivattyú specialista.

Daily Mix a Rádió Egyen, igazi mai slágerek mixben minden nap 12 és 13 óra között, de mi 2 órán át rádiózunk együtt. Hello, a keverőpultok és a mikrofon mögött már Kócsán Bálint, és szép keddet kívánok mindenkinek.

Folytatódik a koranyáriasan meleg időjárás térségünkben. Ma a legmelegebb órákban 26-27 fokot mérhetünk, miközben felhős és napos időszakok váltakoznak, időnként megélénkül a szél, de csapadék egyelőre nem várható. Szerdától csütörtöktől már többfelé előfordulhat eső és néhány fokos lehűlés. Hamarosan pedig programajánló, most pörgünk tovább a Rádió 1-en a Daily Mixben.

0: Ez a Rádió egy nálunk csak igazi, ma is láger megy a mikrofon mögött, Kócsán Bálint, most néhány programot ajánlok nektek. Mondja Datikám, Becsei H. Miklós és Balla Gergely, József Attila estje lesz majd szerdán 18 órától a Bugócsiga Acoustic Gardenben. Úti beszámoló, Nepál a Himalája országa címmel, előadó Király Gyuláné, mindez a Pedagógusok Soproni Művelődési Házában szerdán 15 órától. Hogyan gazdálkodjunk ökosan, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület Soproni helyi csoport és a Soproni TIT közös programja kedden 17 órától a Soproni TIT-ben.
1: A programajánlót támogatta a Lignova Kézházak. Minden a tervek szerint.

0: Itt a Rádió 1, nálunk csak igazi mai sláger megy a mikrofon mögött, Kócsán Bálint. Tavaszi hármas hangzat, fények, arcok, árnyak, Szent Miklósi Barnabás fotókiállítása nyílik meg kedden 17 órakor a Gyik rendezvényházban. Közreműködik T. Horváth József.
1: 94.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Május 10-én vasárnap újra dübörög a Fertő Szent Miklósi Reptér. Autós, motoros gyorsulási verseny látványos futamokkal. Egész napos drift show, drift taxi, hang, sebesség, adrenalin kifulladásig. Gyere ki és éld át élőben. Május 10, Fertő Szent Miklós. Start reggel 8 óra. Nyerj ingyen belépőket a Facebook oldalunkon.
3: Szia!
4: Hello!
3: Az Intim Flóránk egyedi, ahogyan mi is azok vagyunk.
4: Bonjour! Hola!
5: Ha sérül a hüvelyflórád, bakteriális vaginózis alakulhat ki.
3: A Vitagin C hüvelykrém prebiotikummal, C-vitaminnal és tejsavval segíti és táplálja a saját flórádat. Vitagin C. Saját flórám, saját életem.
5: A Vitagin C vény nélkül kapható gyógyászati segédeszköz. A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.
6: Meg a majális a Kaszinó Sopronban. Május 4 és 8 között gyűjtsd a sorsjegyeket a pénznyerő automatákon és az élőjátékon is. Pénteken izgalmas sorsolásokkal összesen 5000 euró értékű nyereménnyel várunk. A jó hangulatról a közkedved Benjo Duo gondoskodik. Kaszinó Sopron, a szerencse csak rád vár.
7: Ha autóvásárláson gondolkodik, most figyeljen! A Seat Leon kombi már 7.990.000 forinttól elérhető. Ne kössön kompromisszumot! A Seat Leon kombi kialakítása magán és üzleti használatra is ideális. A biznisz felszereltségben ráadásul alapáron elérhető egyebek között az ülés és kormányfűtés, a vezeték nélküli telefontükrözés, valamint a tolatókamera. Az ajánlat privát ügyfeleknek és cégeknek is elérhető. Seat. Az átgondolt döntés. Walter Autó. Sopron. Pozsonyi út 5763.
8: Alkalomra vagy ballagásra készül a család? Széles választékkal várja a hölgyeket és urakat egyaránt a Viki Titok Secret Divatház Fertő Szent Miklóson. Alkalmi ruha egy helyen mindenkinek. Az aktuális kínálat miatt keressetek minket a naponta frissülő Facebook oldalunkon. Viki Titok Secret Divatház. Fertő Szent Miklós, Szent István utca 43, közvetlenül a templom mellett.
9: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
10: És most!
9: Rádió 1!
10: Folytatódik a Rádió 1 Daily Mix az igazi mai slágerekkel. Mixben! Csak igazi mai sláger megy.
9: Rádió
11: 1! A műsor támogatója a Pakó House, a hőszivattyú specialista. Hey!

Daily Mix a rádió egyen igazi mai slágerek mixben minden nap 12 és 13 óra között. Hello, kellemes ebédidőt, én Kócsán Bálint vagyok, de hogyha autóban ültök, akkor mondanám, hogy Sopronban tovább zajlanak a munkálatok a Csengeri utcában. Lezárásra és napközben torlódásra készüljetek. Most pedig megyünk tovább és pörgünk tovább itt a rádió egyen a Daily Mixben. Daily.

A Rádió Egyet hallgatjátok, ahol éjjel-nappal csak igazi mai sláger megy. Én Kóth Szám Lálint vagyok, ez pedig a Daily Mix. Nagyon-nagyon szép keddet kívánok mindenkinek. Folytatódik a korai nyáriásan meleg időjárás 26-27 fokkal, felhős és napos időszakokkal ma is.

0: Ez a Rádió 1, ahol non-stop csak igazi mai sláger megy. A mikrofon mögött Kócsán Bálint, forró drót 0-23-111-111. Ami az időjárást illeti, ma még koranyáriasan meleg idő, 26-27 fokkal, holnaptól, holnap utántól viszont egyre több felé várható zápor, zivatar.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 94.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Scoop élményhetek idén-nyáron is a négy elem jegyében. Föld, víz, tűz és levegő. Evezés, vitorlázás, száp, hegyi túra, bobozás, strandolás, közös grillezés és kincskeresés is várja a táborozókat. Ajándékozz gyermekednek egy hetet tele barátokkal, kalanddal és mosollyal. Jelentkezz most nyári napközis táborunkba. Scoop.hu.
4: Új kihívást keresel? A Feketek Klímatechnika gyakorlattal rendelkező klímaszerelőt keres, akár azonnali kezdéssel és kiemelkedő bérezéssel. Ha szeretnél egy remek csapattagja lenni, jelentkezz most! Az állásról bővebb információkat a Feketek Klímatechnika közösségi oldalán olvashatsz.
5: A vashián kezelése több hónap. Várandósan 9 hónapod van. Kezd el időben szedni a Maltoferfolt. A Maltoferfol rágótabletta hatásos, biztonságos, kíméletes vaspótló gyógyszer. A 100 darabos Maltoferfol 3 havi vaspótláshoz elég. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvos a gyógyszerészét.
6: Jogsit szeretnél várakozás helyett? From Home. www.fromhome.hu.
7: Itt a tavasz. Ideje formába lendülni. Az ízekkel is. A Badahús kínálatában mindent megtalálsz ehhez. Prémium hortobágyi angusmarha, GMO-mentes csirkemell, édesvízi és tengeri halak, garnéla és sok más különlegesség. Tiszta alapanyagok, prémium minőség. Bada, amikor számít, mi kerül a tányérra. Tudj meg többet a badahús.hu oldalon.
8: Most igazán megéri plazmaadóvá válni a Soproni Plazma Ponton. Csatlakozz májusban, és szerezz az 5. plazmaadásodig 131 000 forint juttatást. Jót tenni jó! Várunk a Határdombót egy szám alatt az Alfa Park bevásárlóközpontban. www.plazmapont.hu.
9: Szeglemezes és ácsolt tetők a Lignovától. Kiemelkedő minőségű, kiváló árérték arányú szeglemezes tető. Bármilyen épületre rövid teljesítési határidővel. Lignova.hu.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most!
1: Rádió 1!
2: Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kócsán Bálinttal. Csak igazi, ma is láger megy. 94.1
1: Rádió 1!
10: A műsor támogatója a Pakó House, a hőszivattyú specialista.

Itt a Rádió 1, ahol csak igazi mai sláger megy, a mikrofonnál Kócsán Bálint. Közlekedési infócsoplomban munkálatokra kell számítani, és lezárásra a Csengeri utcában napközben torlódás is előfordulhat.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi rádió egyes slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert rádió egy, csak igazi mai sláger megy.

0: Ez a Rádió egy nálunk csak igazi, ma is láger megy a mikrofon mögött, Kócsán Bálint, most néhány programot ajánlok nektek. Mondja Datikám, Becsei H. Miklós és Balla Gergely, József Attila estje lesz majd, szerdán 18 órától a Búgó Csiga Acoustic Gardenben. Úti beszámoló, Nepál a Himalája országa címmel, előadó Király Gyuláné, mindez a Pedagógusok Soproni Művelődési Házában, szerdán 15 órától. Hogyan gazdálkodjunk ökósan, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület, Soproni helyi csoport és a Soproni TIT közös programja kedden 17 órától a Soproni TIT-ben.
1: A programajánló támogatta a Lignova Kézházak. Minden a tervek szerint.

0: Ez a Rádió egy nálunk csak igazi mai sláger megy a mikrofon mögött. Kócán Bálint, szerdán is lesz véradás, hogy SF Sopron munkatársaira számítanak 8 és déli 12 között.
1: 94.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Egy pillanat, egy ígéret, egy életre szóló igen. Vőlegények, örömapák, tanúk és esküvőre hivatalos vendégek. A megjelenés most igazán számít. A Manzetti öltönyök Európa legjobb esküvői öltöngyártójától már Sopronban is elérhetők. A Gentleman's üzletben megtalálod azt az öltönyt, amely méltó a legszebb pillanatokhoz. Kőszegi út 5-7, a Csengeri utca és a Kőszegi úti körforgalomnál. Gentleman's Sopron. Stílus a nagy napra.
4: Ismered az érzést, ha egy bakteriális hüvelyfertőzés visszatér?
5: Tudtad, hogy a hüvelyflórád egyedi, ezért személyre szabott védelmet igényel?
4: A Vitagin C célzottan a saját tejsav baktériumaimat táplálja. Ezzel segíti a növekedésüket. Rendezi a savas hüvei pH-t és gátolja a kórokozókat. A Vitagin C patikában vén nélkül kapható gyógyászati segédeszköz, amely várandóság alatt is alkalmazható.
5: Vitagin C. Saját flórám, saját életem.
4: A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát.
6: Jogsit szeretnél várakozás helyett? From Home. www.fromhome.hu.
7: Tibikém!
8: Ferikém, de jó, hogy jöttél! Nézd, ez itt a kert!
9: Kert? Ez? Nincs rendes térkő, se egy normális magaságyás.
8: Azért az nem két perc. Térkő, szállítás, szakember.
9: Húf, bau, megvan? Lejjert térkövek készletről most azonnal elérhetőek az áruházban, akár házhoz szállítással. Sőt, még megbízható szakembert is ajánlanak hozzá.
8: Húf, bau, na jó, így már más. Gyere, Feri!
5: Húf, bau, Sopron. Sopron, Győri út 52.
10: Kóstolj bele te is Itáliába! 50 féle eredeti olasz fagylalt Sopronban a legolcsóbban. Egy gombóc fagyi mindössze 500 forint a Barker Caféban. Emellett friss hűsítő limonádék, finom sütemények és 6 féle csapolt sör. Napfény, terasz, barátok, igazi olasz életérzés. Barker Café and Ice Cream. Sopron, Várkerület 49.
4: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most
2: Rádió
1: 1. Folytatódik Magyarország leghosszabb zenei órája. Csak igazi, ma is sláger megy.
2: Rádió
1: 1. A műsor támogatója a Pakó House, a hőszivattyú specialista.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi

A Rádió Egyet hallgatjátok, ahol csak igazi mai sláger megy a mikrofonnál, Kócsán Bálint. Most néhány filmet ajánlok, mozi ajánlóval folytatjuk. Sokan van a Cinema City-ben, kiemelten láthatjátok a Michael című zenés életrajzi filmet. Emellett megnézhetitek, szintén kiemelten az Ördög Pradát visel 2 című amerikai vígjátékot, de ott van a Bálnagal, a Charlie a Csodablöki című animációs film is a Cinema City kínálatában, illetve megnézhetitek az időzített bombát, a Super Mario Galaxis a filmet, és megérkezett az Azúr tenger könnyei című animációs film is. Jó mozizás!

ez a Rádió 1, ahol csak igazi mai sláger megy. Ne felejtsétek el, hogy holnap véradás lesz 8-tól délig a Gyesef Sopron munkatársaira, és mindenkire számítanak, aki segítene embertársain. Hajrá, adjatok vért, mentsetek életeket! Egyelőre marad a koronáriasan meleg idő térségünkben. Holnaptól, de leginkább csütörtöktől várható többfelé csapadék és néhány fokos lehűlés, markáns fordulat nem látszódik. Én köszönöm, hogy ma is velem voltatok, maradjatok a Rádió 1-el, csak Kócz Bálint búcsúzik, az igazi mai slágerek pörögnek tovább. Ciao, sziasztok!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Szépséggel pontokat gyűjteni? A DM-ben ez is lehetséges. 2026. május 1-e és 31-e között minden Dekor kozmetikai termék vásárlása esetén 20-szoros pontokat adunk. A részleteket keresse a dm.hu/activebeauty oldalon. DM. Itt vagyok önmagam. Itt vásárolok.
1: Fáj a fejem.
2: Hamar elfáradok.
3: Nem szeretek este vezetni.
4: Gyakori mondatok, amelyek mögött akár látás probléma is állhat. Foglalj időpontot bármelyik Optic World üzletbe, ahol a 15 000 forint értékű professzionális látásvizsgálatot most ajándékba kapod. Nézesd meg, nyugodj meg. Részletek ajándéklátásvizsgálat.hu.
5: Lehetünk az új bankod. A 30 éves Magnet Banknál most nem csak egy számlát nyitsz, hanem egy lehetőséget is kapsz. Új lakossági számlanyítással 30 ezer, új céges számlával akár 60 ezer forint jóváírás vár rád, amit megtarthatsz, vagy egy számodra fontos, jó ügy támogatására is felajánlhatsz. Mert a Magnetnél a pénznek nem csak értéke, hanem hatása is van. Magnet Bank. Jó ügyek, közösség, de elsősorban a bankod.
6: Vannak tárgyak, amikről azt gondoljuk, sosem lesznek a mieink. Csak nézzük őket a piros lámpánál, csodáljuk a parkolóban, és közben azt mondjuk magunknak, majd egyszer. De mi van, ha az az egyszer most jött el? A Cupra Base modellek már 9.990.000 forinttól elérhetők. Legyen a tiéd egy ötajtós, vagy kombi Cupra Leon, vagy akár egy Cupra Formentor. Válaszd a saját utat, tűnj ki a tömegből. További részletekért érdeklődj márkakereskedéseinkben, vagy a cupraofficial.hu weboldalon.
0: Reklámot hallottak.
7: 94.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
8: Ha kedvező áron kerítést szeretne, Hegykőn a Kispált keresse. 2D és 3D kerítésrendszerek, drótfonatok, vadhálók, gondozásmentes és alumínium kerítés lécek forgalmazása és telepítése. Komplett ajtók, készletről, továbbá egyedi méretű kapuk gyártását is vállaljuk. Minőség és 35 éves tapasztalat. Ne feledje, ha kerítést szeretne, Hegykőn a Kispált keresse. Címünk Hegykő iparterület.
9: 2026-ban ismét a színpadon egy ikonikus hang, ismerős történetekkel, Zorán. Május 29-e Sopron, Novomatic Arena. Jegyek online, gag.jegy.hu.
10: Az egészségben nincs fél megoldás. Triton Life Aqua Medical Center. A vizsgálattól az eredményig mindent lefedünk. Egyszerűen, gyorsan, professzionálisan. Sopron első magándiagnosztikai központja. MRI, ultrahang, labor és számos szakorvosi magárendelés. Triton Life Aqua Medical Center. Részletek és bejelentkezés 99-200-400.
11: Vannak pillanatok, amikre nincsenek szavak. Csak egy mély levegő, egy dobbanó szív, és az a bizonyos igen. Szeretnéd életed nagy kérdését több száz ember előtt a Vinobit színpadán feltenni? A Schneider óra ékszer most nem csak a bátorságot, de a valódi brillköves eljegyzési gyűrűt is adja hozzá. Jelentkezz május 15-éig a lánykérés@vinobits.hu e-mail címen, és legyen a tiétek a nyár legemlékezetesebb éjszakája. Schneider óra ékszer. Ott vagyunk a legszebb pillanataidban. Részletek vinobits.hu.
12: Hívd Sopron legzöldebb taxiát, az Alpok Taxit. 0699-666-666. Alpok Taxi. 6x6. Akire mindig számíthat.
0: Reklámot hallottak.
7: Villámhírek egy percben a Rádió 1-en.
13: Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Egyre nagyobb a szakadék a kínálat és a valós kereslet között az ingatlan piacon. Győr-Moson-Sopron vármegyében minden ötödik ingatlan hirdetési ára eléri a 100 millió forintot, miközben a potenciális vásárlóknak csak körülbelül 10%-a nézelődik ebben a tartományban. Szentmiklósi Barnabás fotókiállítása nyílik meg ma 17 órakor Sopronban a Gyik rendezvényházban. A kiállítás május 5 és június 7 között tekinthető meg.
0: Az időjárás jelentés támogatója a Jövőháza, a tökéletes könnyű szerkezetes.
13: Kedden nyugat felől már vastagabb fátyol felhők érkezhetnek, de esni sehol sem fog. A szeles időben délután a legmelegebb órákban 24-29 fokot mérhetünk.
0: Az időjárás jelentés támogatója az Alpok Napelem Kft. www.napelemsopron.hu.
14: A
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
7: És most! Rádió egy. Indul Magyarország leghosszabb zenei órája, Györke Attilával. Csak igazi

0: 11. Na de most!
1: Elsőként a Rádió 1-en.
0: A New Religion, a vadi új dal BB Rexától és a Faithless-től a DJ-ink a megjelenése óta játsszák érthetően, hiszen ez az újragondolás megint szuper jó lett. Szerintem még DJ Oti

0: azok, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy.

0: Itt a Rádió Egyen, csak igazi mai sláger megy. Folyamatosan játszunk bármikor jöhet dal a Rádió Egy születésnapi fesztiváljának világsztárjaitól. Halló!
1: Szia Zsolt, vagyok, a játékra jelentkeznék.
0: Szia Zsolt! Autóban, ahogy hallom.
1: Igen.
0: Merre felé jársz?
1: Az M3-ason megyek Budapest felé. Miskolc.
0: Aha, minden rendben Miskolcnál, az M3-ason nincs dugó?
1: Eddig minden jó.
0: Jól van. A zenék jók az autórádiódban?
1: Jók, igen.
0: És mit hallottál?
1: Cyril, Ed Sheeran, Kamran.
0: Cyril készít

0: világsztár, Szemfeld, a Swiss Disco, Accent. Zsoltikám, te pedig felhívtál 10-én! És még a szlogen is kiválóan megy, nagyon jó van!
1: Szuper!
0: Úgyhogy ez a tiéd!
2: Gratulálunk! Nyereményed egy páros belépő a Rádió egy születésnapi fesztiváljára május 24-én a Budapest Parkba.
1: Egy csomószor próbálkoztam, szuper!
0: Hát most végre eljött a te időd, és megnyerted. Na de ki lesz a következő nyertes? Kiderül, amikor ismét zenél egy születésnapi fesztivál világsztár fellépőit a Rádió 1-en. Az infók után viszont ő érkezik majd, Martin Garrix.
2: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Nos, srácok, készen álltok egy újabb adventure-re?
4: Hát, ha hoztok viszteket, ettek, itt adtok, akkor tőlem bármi belefér.
5: Ajaj, rosszat sejtek, csak ne kelljen a kakasokkal kelni.
3: Gyerekek, ez nem meló, de azért készüljetek, lesz egy-két fennforgás az éterben.
5: Na, indíthatom a lépésszámlálót.
3: Inkább a motorodat.

találkozzon személyesen minden délután 5-től 8-ig élőben. Sebestyén Balázzsal, Rákóczi Ferivel, Ráskó Eszterrel és Gévai Julival. És vigye haza városonként a 100 ezer forintnyi készpénzt, a 100 ezer forint értékű Diego utalványok egyikét, vagy akár a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. De hogy a hangulat

0: Nyomjon magába minél több virsit a Mester Good virslievő bajnokságon, és vigyen haza napi 100 ezer forintot készpénzben. Nevezzen be a nagy műfüves palacsinta tekerés játékra, és vigye el Balázséktól a napi 100 ezer forint értékű Diego utalványt. Gurítsa sütőjét elsőként célba a Grill Slalom versenyen, és nyerje meg a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. Játsszon Balázsékkal, tisztítsa le minél gyorsabban a hérafalait, és nyerje meg a napi 100 ezer forintot.
1: Május 11-től

0: Balázs, ezt mind motorral tolod végig?
1: De végre! Ez az! Yes, yes, yes! Ezt vártam! Kajapia motor roadshow!
2: Na, arról azért nem volt szó, hogy élvezni is fogjátok.
3: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
4: 94.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám.
5: Mega Majális a Kaszinó Sopronban. Május 4 és 8 között gyűjtsd a sorsjegyeket a pénznyerő automatákon és az élőjátékon is. Pénteken izgalmas sorsolásokkal összesen 5000 euró értékű nyereménnyel várunk. A jó hangulatról a közkedvelt Benjo Duo gondoskodik. Kaszinó Sopron. A szerencse csak rád vár.
6: Megnyitott a Georgie's. Képzeld el, beleharapsz, és az első, amit hallasz, a ropogás. Aztán jön az íz, szaftos, meleg, friss. És tudod, ezt újra akarod. Ez a Georgie's. Rántott csirkecsíkok, burgerek, tortillák, amit újra és újra kívánsz. Sopron, Lakner Kristóf utca 25 az Aldi mellett. A Volton is rendelheted, és mi visszük. Georgie's. Az első falatnál eldől.
7: Szia!
8: Hello!
7: Az Intim Flóránk egyedi, ahogyan mi is azok vagyunk.
8: Bonjour!
9: Ha sérül a hüvelyflórád, bakteriális vaginózis alakulhat ki.
7: A Vitagin C hüvelykrém prebiotikummal, C-vitaminnal és tejsavval segíti és táplálja a saját flórádat. Vitagin C. Saját flórám, saját életem.
9: A Vitagin C vény nélkül kapható gyógyászati segédeszköz. A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.
10: Cipőt a cipőboltból, tetőt a tetőponttól. Vitnyír, Pavilon sor 6, Sopron, Iparkörút 16.
11: Most igazán megéri plazmaadóvá válni a Soproni Plazmaponton. Csatlakozz májusban, és szerezz az 5. plazmaadásodig 131 ezer forint juttatást. Jót tenni, jó! Várunk a Határdombút egy szám alatt az Alfa Park bevásárlóközpontban. www.plazmapont.hu.
12: Még mindig nem küldték az árajánlatot? Miért nem látogatsz el most a Pakohouse weboldalára? Ott azonnal láthatod a hőszivattyúk és klímák árait munkadíjjal együtt. Pakohouse, az AUX klímák és hőszivattyúk prémium partnere és a Panasonic hőszivattyúk akkreditált szervize. www.pacohouse.hu.
13: Hívd Sopron legzöldebb taxiát, az Alpok Taxit. 0699 666 666. Alpok Taxi. 6x6. Akire mindig számíthat.
14: A Balázsék Rúcsó május 12-én megérkezik Sopronba. Jöjjön el! Találkozzon személyesen minden délután 5-től 8-ig élőben Sebestyén Balázssal, Rákóczi Ferivel, Ráskó Eszterrel és Gévai Julival.
15: Hello Sopron! Nagyon várunk titeket!
16: Délután 5 és 8 között a Várkerületben a Mária szobornál.
14: Hogy a hangulat a tetőfokára hágjon, jön a délutáni Live Mix 4-től 5-ig Lofti Begivel és a műsorvezetőkkel Juhász Gerivel és Kócán Bálinttal. Ezt ne hagyja ki! Érkezik a Balázsék Rúcsó május 12-én Sopronba a Mária szoborhoz.
3: Reklámot hallottak. A műsor szám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
14: És most!
17: Rádió 1.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket

0: Rádió Egyen, csak igazi ma is láger megy. Ha már ajtó, bekopogtattak a felhők, megérkeztek nyugatra több felé, és holnaptól változatosan napos felhős idő lesz az országban. A hőmérséklet viszont még mindig marad 27-28 fok körül.
1: Az időjárás jelentés támogatója a szerelvénybolt.hu. Klímák, hőszivattyúk és bojlerek forgalmazója. A szerelvénybolt.hu.
0: Rádió 1-es DJ zenéjét indítottam. Jaj, vele is nagyot fogunk mulizni a Rádió 1 születésnapi fesztiválján. Ez a Dreamin.

0: Itt a Rádió Egyen, csak igazi mai sláger megy, ezekkel a zenékkel kívánok kitartást mindenkinek az M0-áson is. Barbie küldött egy hangüzenetet onnan, közlekedési infóval.
1: Szia, sofőr Barbie vagyok, csak szeretném jelezni az autósoknak, hogy az M0-áson Diósd után az OMV kút magasságába egy kamion durdefektet kapott, aminek a következményeképpen két személy autó is összeütközött. Az Audinak durván ki is nyílt a légzsák, személyisérülés nem történt, úgyhogy biztos, hogy torlódás és dugó várható. Még egyszer az M0-áson Diósd után Biatorbágy irányába kifelé a városból.
0: Viberen érkezett ez a hangüzenet. Barbie, jó utat, köszönjük szépen, és bárki bármit lát, még szóljon. A Rádió egy forradrottja, 20-as 311-111.
2: They say the holy water's watered down, and this town's lost

0: ez a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Matek érettségi volt, ugye, úgyhogy abszolút megértem, hogyha a dolgozó szülők közül most valaki koncentrálva hallgatja a műsoromat a munkahelyén. Két opció van, Excel táblákat néz, vagy még mindig másodfokú egyenleten gondolkozik. Azért tessék majd észrevenni a következő zenei órában ezt a dalt. Swiss Disco, és rajtuk kívül három világsztár fellép a Rádió 1 születésnapi fesztiválján május 24-én pünkös vasárnap a Budapest Parkban. A világsztárjaink dalai páros belépőjegyet jelentenek a születésnapunkra, amikor ez a dal megszólal, majd Swiss Disco React. Telefonálni kell 10-ként, a forradalottunk 20-as 311-111. Én Györke Attila vagyok, aki újabb zenei órát indít hamarosan, méghozzá ezzel a dallal.
1: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Már csak 3 hét, és érkeznek a világ jelenleg legmenőbb sztárjai. Május 24, pünkösd vasárnap, Rádió 1 születésnapi fesztivál. A Budapest Park nagy színpadán élő

0: utolsó lehetőség, hogy megnyert páros belépőd, és velünk ünnepeld május 24-én a Rádió 1 születésnapját.
1: Hallgasd a Rádió 1-et, figyeld a sztár fellépők dalait délelőtt 10 és este 8 óra között. Ha meghallod, legyél a 10. telefonáló. Mondd a szlogen.
2: Rádió 1, csak igazi mai sláger!
1: És megnyerted páros belépődet a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára a Budapest Parkba.
0: Délután 5-kor a

0: este 10-től after party 3 helyszínen.
1: Készülj! Már csak 3 hét. Május 24 pünkösd vasárnap. Budapest Park. Újra Rádió 1 születésnapi fesztivál. A Master Good támogatásával. Részletek a rádió1.hu oldalon.
2: Na gyerekek, tip-top lett az irodánk, haladjunk is tovább. Takarítás, porszívózás, felmosás, tiszta vízzel.
3: Mi van? Erre neked nincsenek embereid?
4: Nem volt még elég Balázs, így is a földön fekszem reggelente a babzsákjaidon.
0: Indul! Balázsék tavaszi nagy takarítás játéka a tinekoshop.hu támogatásával. Figyelje a műsorvezetőket, hívja a 0620

0: sejteni, mivel piszkoskodnak.
1: Aki kitalálja, mit takarítanak Balázsék, nyer egy Tineco Florvan S9 Artist Team Pro kosztmentes felmosó porszívó készüléket.
0: Hallgassa minden reggel Sebestyén Balázst, Rákóczi Ferit és Ráskó Esztert itt a Rádió 1-en.
2: Jaj, csak ne nekünk kelljen!
3: Jól van, tévedésben vagytok. A hallgatókra gondoltam.
4: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 94.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Reklám.
5: Május 10-én vasárnap újra dübörög a Fertő-Szent Miklósi reptér. Autós, motoros gyorsulási verseny látványos futamokkal. Egész napos drift show, drift taxi. Hang, sebesség, adrenalin kifulladásig. Gyere ki és éld át élőben. Május 10, Fertő-Szent Miklós. Start reggel 8 óra. Nyerj ingyen belépőket a Facebook oldalunkon.
6: Scoop élményhetek idén-nyáron is a négy elem jegyében. Föld, víz, tűz és levegő. Evezés, vitorlázás, száp, hegyi túra, bobozás, strandolás, közös grillezés és kincskeresés is várja a táborozókat. Ajándékozz gyermekednek egy hetet tele barátokkal, kalanddal és mosollyal. Jelentkezz most nyári napközis táborunkba. Scoop.hu.
7: Ha autóvásárláson gondolkodik, most figyeljen! A Seat Leon kombi már 7.990.000 forinttól elérhető. Ne kössön kompromisszumot! A Seat Leon kombi kialakítása magán és üzleti használatra is ideális. A biznisz felszereltségben ráadásul alapáron elérhető egyebek között az ülés és kormányfűtés, a vezeték nélküli telefontükrözés, valamint a tolatókamera. Az ajánlat privát ügyfeleknek és cégeknek is elérhető. Seat. Az átgondolt döntés. Walter Auto. Sopron. Pozsonyi út 5763.
8: Alkalomra vagy ballagásra készül a család. Széles választékkal várja a hölgyeket és urakat egyaránt a Viki Titok Secret Divatház Fertőszent Miklóson. Alkalmi ruha egy helyen mindenkinek. Az aktuális kínálat miatt keressetek minket a naponta frissülő Facebook oldalunkon. Viki Titok Secret Divatház. Fertőszent Miklós, Szent István utca 43, közvetlenül a templom mellett.
9: Itt a tavasz, el ne szalazd! Öntözéstechnikai termékek, KPR rendszerek, mezőgazdasági csepegtetőcsövek, szórófejek, esővízgyűjtő tartályok, szivárgó csövek. És ahogy mondani szokás, Füzinél a megoldás. Füzi, Sopron, Sonfalvi út 10, www.fuzisopron.hu.
10: Az egészség nem tűr kompromisszumot. Válassza a régió legnagyobb és legmodernebb CT és MR diagnosztikai centrumát, a New Medical Center. Csúcs technológia és gyors leletezés. Most minden MR vizsgálat mellé egy ingyenes laborcsomagot biztosít. Válassza a minőséget, válassza a New Medical Center. www.newmed.hu.
11: Elit Garázs. Professzionális fóliák autókra, épületekre. Hővédelem és belátásvédelem a legszélesebb kínálatban. Kavics felverődésektől védő karosszéria fólia, valamint egyedi reklámfelületek tervezése és telepítése autókra és üzlethelyiségekre egyaránt. Ingyenes felmérésért keressen minket Sopronban, a Kelta utca 1 szám alatt, illetve telefonon, Facebookon vagy Instán is. Elit Garázs. Minőség szakértelem.
12: A vashiány kezelése több hónap. Várandósan 9 hónapod van. Kezd el időben szedni a Maltoferfolt. A Maltoferfol rágótablet a hatásos, biztonságos, kíméletes vaspótló gyógyszer. A 100 darabos Maltoferfol 3 havi vaspótláshoz elég. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
4: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most
4: Rádió
0: 1. Indul Magyarország leghosszabb zenei órája, Györke Attilával. Csak igazi,

A Rádió Egyen csak igazi mai sláger megy. Említettem az előbb, hogy a diákok ma matekból érettségiztek, a szüleik viszont idegeskedésből. És ahhoz még négyjegyű függvénytábla sem kellett, csak sok kávé. Hát akkor nyugodjon le mindenki, hölgyeim és uraim, a fiatalok is, a szüleik is. Én Györke Attila vagyok, ebben az órában is a legjobb zenéket hozom. Játékot is, mert zenél majd a Rádió Egy születésnapi fesztiváljának egyik világsztárja. És most itt a közös nagy kedvencünk, Ray Dalton. Ugye mindenki kezénél ott van a hangerőgomb. Lehet tekerni felfelé, ez a Blood Running.

0: is sláger megy.
1: Sziasztok! Mi itt megyünk a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára.
2: Rádió 1 csak igazi mai sláger.

Vannak rádiók, akik gondolják, vannak, akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

0: megy, csak igazi mai sláger megy. Komolyan mondom, a holnapi időjárás is olyan lesz, mint az érettségi utáni hangulat. Reggel még tiszta fej, napsütés, aztán délután jönnek a gomoly felhők, amikor mindenki próbálja megtudni a másiktól, hogy ki mit írt. 26-27 fok körül lesz szerdán a maximum.
1: Az időjárás jelentés támogatója a gumi.hu, a Dunlop gumiabroncsok forgalmazója.
0: Köszönjük szépen! Közben pedig tessék nagyon figyelni, hogy mikor zenél az egyik világsztárunk a Rádió 1 születésnapi fesztiváljáról, mert amikor jön a dala, a 10. telefonálónak páros belépőjegyet jelent a születésnapunkra.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Nos, srácok, készen álltok egy újabb adventure-re?
2: Hát, ha hoztok viszteket, ettek, itattok, akkor tőlem bármi belefér.
3: Ajaj, rosszat sejtek, csak ne kelljen a kakasokkal kelni.
1: Gyerekek, ez nem meló, de azért készüljetek, lesz egy-két fennforgás az éterben.
3: Na, indíthatom a lépésszámlálót.
1: Inkább a motorodat.

találkozzon személyesen minden délután 5-től 8-ig élőben. Sebestyén Balázzsal, Rákóczi Ferivel, Ráskó Eszterrel és Gévai Julival. És vigye haza városonként a 100 000 forintnyi készpénzt, a 100 000 forint értékű Diego utalványok egyikét, vagy akár a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. De hogy a hang

0: és Magyarország legnépszerűbb reggeli rádió műsora, Balázsék.
1: Tömjön magába minél több virsit a Mastergood virsli evő bajnokságon, és vigyen haza napi 100 000 forintot készpénzben. Nevezzen be a nagy műfüves palacsintatekerés játékra, és vigye el Balázséktól a napi 100 000 forint értékű Diego utalványt. Gurítsa sütőjét elsőként célba a Grill Slalom versenyen, és nyerje meg a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. Játszom Balázsékkal, tisztítsa le minél gyorsabban a hérafalait, és nyerje meg a napi 100 000 forintot.
0: Május 11-től új

0: Gáz, ezt mind motorral tolod végig?
1: De végre! Ez az! Yes, yes, yes, ezt vártam! Kajapia motor rócsó!
2: Na, arról azért nem volt szó, hogy élvezni is fogjátok.
3: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
4: 94.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám.
5: Túl sok volt a stressz, egy Wellis jacuzzi, és minden megváltozik. A jacuzzi élmény ma már nem elérhetetlen otthonában, Korallsopron, amivel a stressz véget ér, és kezdődhet a pihenés. Látogasson el bemutató termünkbe, korallfürdőszoba és wellness szaküzlet. Sopron, Táncsics Mihály utca 66, www.korallsopron.hu.
6: Új kihívást keresel? A Fekete Klímatechnika gyakorlattal rendelkező klímaszerelőt keres, akár azonnali kezdéssel és kiemelkedő bérezéssel. Ha szeretnél egy remek csapattagja lenni, jelentkezz most! Az állásról bővebb információkat a Fekete Klímatechnika közösségi oldalán olvashatsz.
7: Egy pillanat, egy ígéret, egy életre szóló igen. Vőlegények, örömapák, tanúk és esküvőre hivatalos vendégek. A megjelenés most igazán számít. A Manzetti öltönyök Európa legjobb esküvői öltönygyártójától már Sopronban is elérhetők. A Gentleman's üzletben megtalálod azt az öltönyt, amely méltó a legszebb pillanatokhoz. Kőszegi út 5-7, a Csengeri utca és a Kőszegi úti körforgalomnál. Gentleman's Sopron. Stílus a nagy napra.
8: Tibikém!
9: Ferikém, de jó, hogy jöttél! Nézd, ez itt a kert!
10: Kert? Ez? Nincs rendes térkő, se egy normális magaságyás.
9: Azért az nem két perc. Térkő, szállítás, szakember!
10: Húf, Bau! Megvan? Lejjer térkövek készletről most azonnal elérhetőek az áruházban, akár házhoz szállítással. Sőt, még megbízható szakembert is ajánlanak hozzá.
9: Húf, Bau! Na jó, így már más. Gyere, Feri!
10: Húf, Bau, Sopron. Sopron, Győri út 52.
11: Még mindig nem küldték az árajánlatot? Miért nem látogatsz el most a Pakohaus weboldalára? Ott azonnal láthatod a hőszivattyúk és klímák árait munkadíjjal együtt. Pakohaus, az AUX klímák és hőszivattyúk prémium partnere és a Panasonic hőszivattyúk akkreditált szervize. www.pacohaus.hu.
12: Bérj egy szórakozó helyet Sopronban. A Tabu Sopron a város egyik legjobban felszerelt privát rendezvénytere, amit teljes egészében kibérelhet, személyzettel vagy anélkül. Modern, belső és technika, központi lokáció és rugalmas bérleti konstrukció. További részletek a Tabu Sopron közösségi oldalain található telefonszámon. Tabu Sopron, ha fontos a helyszín.
4: A Balázsék Rúcsó május 12-én megérkezik Sopronba. Jöjjön el! Találkozzon személyesen minden délután 5-től 8-ig élőben Sebestyén Balázzsal, Rákóczi Ferivel, Ráskó Eszterrel és Gévai Julival.
13: Hello Sopron! Nagyon várunk titeket!
14: Délután 5 és 8 között a Várkerületben a Mária szobornál.
4: Hogy a hangulat a tetőfokára hágjon, jön a délutáni Live Mix 4-től 5-ig Lopfi Begivel és a műsorvezetőkkel Juhász Gerivel és Kócán Bálinttal. Ezt ne hagyja ki! Érkezik a Balázsék Rúcsú május 12-én Sopronba a Mária szoborhoz.
3: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: És most!
3: Rádió 1!
4: Folytatódik!

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

0: Kell részletek a weboldalunkon a radio1.hu-n és a hivatalos Facebook eseményben. A folytatásban pedig az egyik világsztárunk zenél. Ők a Switch Disco!
1: Hi, we are Switch Disco. Let's meet at the Radio 1 Festival in Budapest. See you soon.

0: paradise with you. Itt a Rádió Edge, csak igazi mai sláger megy, mindenkit megdicsérek, nagyon ügyes volt mindenki, aki telefonált eddig, vagy éppen most telefonál, jelen pillanatban 10 vonalunkon 10 hallgató vár arra, hogy őt kapcsolja adásba. Na nézzük, Rádió Edge, tessék!
1: Szia, Katica vagyok! Jegyekért,
0: hogy tudjuk jelentkezni, nyomok! Katicánál óriási izgalom, mert hallott egy dalt, mi volt az?
1: Rich Disco, React.
0: Igen, valaki segített neked.
1: Igen, a kislányom.
0: Őt hogy hívják?
1: Zsófi.
0: Nagyon ügyesek vagytok.

0: Március 24-én pünkös vasárnap a Budapest Parkban. Katica vagy Zsófi szeretne nagyon jönni a szülinapunkra?
1: Én.
0: Katica, őt otthon hagyod?
1: Őt itthon hagyom, igen. Én szeretnék menni, én voltam 2 évvel ezelőtt.
0: És kivel mennél?
1: A kolléganőmmel.
0: Mert hogy felhívtál 10-én!
1: Hát az, köszönjük szépen, jó derünk, ez az, köszi.
0: Mi a Rádió 1 szlogenje?
1: Rádió 1, csak igazi, mai sláger megy.
2: Gratulálunk! Nyereményed egy páros belépő a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára május 24-én a Budapest Parkba.
1: Nagyon köszönjük, örülök!
0: Hölgyeim és uraim, lesz még itt dal a műsorunkban a Rádió 1 születésnapi fesztiváljának világsztárjaitól, úgyhogy tessék továbbra is figyelni!

Itt a Rádió 1, csak igazi mai slágermegy. Meg is mutatom gyorsan, hogy a következő zenei órában melyik dalt kell figyelni a Rádió 1 születésnapi fesztiváljának egyik világsztárjától. Ez Samfeld dala, a Heart Like Mine, mert bizony Samfeld is jön május 24-én pünkös vasárnap a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára. Ha ez a dal szól, a 10. telefonáló páros belépőjegyet nyer a buli.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Na gyerekek, tip-top lett az irodánk, haladjunk is tovább. Takarítás, porszívózás, felmosás, tiszta vízzel.
2: Mi van? Erre neked nincsenek embereid?
3: Nem volt még elég Balázs, így is a földön fekszem reggelente a babzsákjaidon.
4: Indul! Balázsék tavaszi nagy takarítás játéka a tinekosok.hu támogatásával. Figyelje a műsorvezetőket, hívja a 0620

0: Sejteni, mivel piszkoskodnak?
1: Aki kitalálja, mit takarítanak Balázsék, nyer egy Tineco Florbán S9 Artist Team Pro kosztmentes felmosó porszívó készüléket.

0: kelljen!
1: Jól van, jól van. Tévedésben vagytok. A hallgatókra gondoltam.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: 94.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
4: Nyilászáró cserén gondolkodsz? Legyél te is a Homagablak Kft. Elégedett ügyfele. Vállaljuk Rihau nyilászárók gyártását és beépítését 5 év teljes körű garanciával. Bejárati ajtók, ablakok, turóajtók, árnyékolás technika, minden egy helyen. Keresd minket személyesen Nagyszenken vagy a homagablak.hu oldalon. Biztonság és elegancia egy ablakban. Homagablak Kft.
5: Ha a probléma a dugulás, a kék-fehér autó a megoldás. Non-stop dugulás elhárítás már több mint 15 éve önökért.
6: 0670 50 48 755.
5: További infók a dugulás elhárítás Sopron és környéke Facebook oldalon és a Sopron kötőjel dugulaselhárítás.hu weboldalon.
7: A Fakanál ételfutárnál továbbra is a földön tartjuk az árakat. Bőséges és házias ebédet kínálunk. Sopronban házhoz szállítva már 1100 forinttól. A napi menüválasztékot keresd a fakanalitelfutar.hu oldalon és rendelj már most a következő napra www.fakanalitelfutár.hu.
4: Autós iskolát keresel? Mi megértjük a generációt. Oktatóink türelmesek és a legdurvább forgalmi helyzetekre is felkészítenek. Válj nálunk magabiztos vezetővé. Modern autók, rugalmas időpontok és átlátható árak várnak a TRS Autós iskolánál. B-kategóriás képzésünk végén ingyenes vezetéstechnikai tréning vár rá. Vezess velünk! TRS!
8: Vannak pillanatok, amikre nincsenek szavak. Csak egy mély levegő, egy dobbanó szív, és az a bizonyos igen. Szeretnéd életed nagy kérdését több száz ember előtt a Vinobit színpadán feltenni? A Schneider óra ékszer most nem csak a bátorságot, de a valódi brillköves eljegyzési gyűrűt is adja hozzá. Jelentkezz május 15-éig a lánykérés@vinobits.hu e-mail címen, és legyen a tiétek a nyár legemlékezetesebb éjszakája. Schneider óra ékszer. Ott vagyunk a legszebb pillanataidban. Részletek vinobits.hu.
2: Reklámot hallottak.
3: Villámhírek egy percben a Rádió 1-en.
9: Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Még várják a szavazatokat Győr-Moson Sopronban is az évtesi tanára címre. Idén is három kategóriában írták ki a versenyt. Az évtesi tanára megyei szavazása május 11-ig tart, a győztesek az országos listára kerülnek fel. Elindul a Road Poll Truck and Bus, a rendőrök ezen a héten kiemelten vizsgálják a teherautók és autóbuszok közlekedését, többek között a vezetési és pihenőidő, valamint a szállítás szabályainak betartását.
2: Az időjárás jelentés támogatója az Alpok Napelem Kft. www.napelemsopron.hu.
9: Szerdán a több órás napsütés mellett már erősebben megnövekedett a gomoly felhőzet, hajnalban 8-10, délután pedig 23-28 fok valószínű majd a legmelegebb órákban.
2: Az időjárás jelentés támogatója a Jövőháza, a tökéletes könnyű szerkezetes. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most
2: Rádió
3: 1. Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Györke Attilával. Csak igazi

A Rádió 1-en 9 perccel 4 után közlekedési információk. Rolitól tudom, hogy kamionos baleset volt az M3-ason 60-nál Vásárosnamény felé. Útzár van, úgyhogy kerülni kell a 60-i csomópontnál. 5-6 kilométeres jelen pillanatban ott a dugó. Dodó pedig azt írta, hogy az M0-áson Gyálnál az M5-ös felé haladva is volt egy baleset a 35-ös kilométernél. Itt a külső sávot zárták, de emiatt is nagy a dugó. Ha van még hír, jöhet SMS-en, telefonon, Viberen a 20-as 311-en. Én Györke Attila vagyok, még zenélek ebben az órában, aztán 5-től Kismártival és Jaminával. Rádió 1 Live Mix.

0: Rádió 1-en, csak igazi mai sláger megy. Zenélek tovább érkezik Sam Feld a folytatásban. Brutál jó zenés, sikeres DJ, imádják az emberek. De Sam Feld nem csak a zenéhez ért, a technológiához is. Ő volt, aki megalapította a Fengage nevű platformot, amely segít az influencereknek és a művészeknek abban, hogy közvetlen kapcsolatot építsenek ki a rajongókkal, megkerülve a közösségi média algoritmusokat. Na, ezt a céget aztán sikeresen értékesítette is Sam Feld, aki május 24-én vasárnap szintén eljön Budapestre a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára.
1: What's up? I'm Sam Feld. Come party with me on May 24th at the Radio 1 Festival in Budapest.

Vannak rádiók, akik gondolják, vannak, akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádiók.

0: csak igazi ma is láger megy, minden vonalunk csörög, mind a 10. Ki lesz most a mázlista, rádió egy tessék?
1: Szervusz, István vagyok.
0: Hallgatlak, szia! Ezek szerint kihallottál a műsorban egy dalt?
1: Nem fel, a megfejtés. Hát, like mine.
0: Bizony ez a dal volt az. Sam Felt az egyik világsztár. A Rádió 1 születésnapi fesztiválján május 24-én pünkös vasárnap a Budapest Parkban ő is fellép, és rá te pedig 10-ként értél el.
1: Nagyon szépen köszönöm. Rádió 1 csak igazi, ma is sláger megy.
0: Hát kérlek szépen, 10-ként elértél. Tudtad a szlogen? Felismerted a dalt, az előadót, dalcímet, mindent tudtál, úgyhogy jogosan jár ez.
2: Gratulálunk! Nyereményed egy páros belépő a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára május 24-én a Budapest Parkba.
1: Nagyon szépen köszönöm, ott leszek.
0: Most már biztos. Na de kivel?
1: A kedves párommal.
0: Várunk titeket nagyon! Hölgyeim és uraim, a játék pedig folytatódik, a kívánság műsorban Kis Mártinál is lehet nyerni. Öttől ugye live mix, Jamira lesz a DJ, addig viszont én zenélek, és mindjárt érkezik Kemrettől a Be Mine.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Már csak 3 hét, és érkeznek a világ jelenleg legmenőbb sztárjai. Május 24, pünkösd vasárnap, Rádió 1 születésnapi fesztivál. A Budapest Park nagy színpadán

0: Ez az utolsó lehetőség, hogy megnyert páros belépőd, és velünk ünnepeld május 24-én a Rádió 1 születésnapját.
1: Hallgass a Rádió 1-et, figyeld a sztár fellépők dalait délelőtt 10 és este 8 óra között, ha meghallod, legyél a 10. telefonáló. Mondd a szlogent:
2: Rádió 1, csak igazi mai sláger!
1: És megnyerted páros belépődet a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára a Budapest Parkba.
0: Délután 5-kor a

0: Este 10-től After Party 3 helyszínen.
1: Készülj! Már csak 3 hét. Május 24 pünköst vasárnap. Budapest Park. Újra Rádió 1 születésnapi fesztivál. A Master Good támogatásával. Részletek a rádió1.hu oldalon.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Szevasz, tavasz, hello, Front Row, viszlát, molhák és kullancsok. A Front Row-nál jól tudjuk, hogy működik az élősködők elleni védelem. Egy ízletes puharágó tablettával megvédheted kutyádat a molhák és kullancsok ellen. 3 havi védelem egy dobozban. Keresd a Front Row-t a tavaszi időszakban akciósan, az állateledelboltokban és online. Mert a Front Row védelem.
4: Elképesztő hang, erő és teljesítmény. Ez vár június 5-én és 6-án a Városligetben a Steel Timber Sports World Trophy-n, a legkeményebb sportfavágó versenyen. Szurkolj élőben a világ legjobbjainak. Jegyek és infók a steel.hu-n.
5: Május 8-án és 9-én újra Autotech Future autóipari és jármű kiállítás a Bárdi Autó szervezésében. A járműipar legújabb fejlesztései, lenyűgöző autó és motor kiállítás, látványos show műsorok és izgalmas családi programok egy helyen. Autotech Future május 8-án és 9-én a Hung Expo-n. Jegyek a helyszínen és az autotechfuture.hu oldalon.
6: 200 éves a Pilkington. Gondolj ránk szélvédőjavítás vagy csere esetén is. Keresd minket a pilkington.hu-n vagy a 0680 200 200-on.
7: Autóüveg Pilkington.
8: Mi a Vánnal tudjuk, mennyi munka sikerre vinni a vállalkozásod. Ezért segítünk, hogy üzleti ügyfelünként egy kézben tarthasd a mobil és vezetékes szolgáltatásaidat. Válaszd az üzleti mobil platinum tarifa csomagot új vezetékes üzleti internet mellé, akár 130 ezer forint készülék kedvezménnyel, IPEC-kel 2 évre. Az ajánlat kisvállalati előfizetők számára érvényes visszavonásig. A vezetékes szolgáltatások elérhetősége területenként változhat. A tájékoztatás nem teljes körű. Van, minden pillanat számít.
9: Városi pörgés, hétvégi kiruccanás, családi nyaralás vagy vidéki kirándulás. Akármi is vár rád, a Skoda SUV modellek tágas terekkel és kényelmes vezetési élménnyel készen állnak az útra. Ráadásul most akár 7.999.000 forinttól tiéd lehet egy Skoda Kamiq. Nézd meg aktuális ajánlatainkat a skoda.hu oldalon. Skoda SUV modellek. Veled tartanak, bárhová is mész.
10: Skoda.
11: Ezt nem hiszem el. Nem nyomom a dudát, nem intek be, nem üvöltök. Nem nyomom a dudát. Ha ismerős a monológ, próbálja ki a homeopátiás Datív Piscineót. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
12: A Vision Expressnél te döntesz a kedvezményedről. Ha most vásárolsz új szemüveget, választhatsz, hogy a több száz akciós keretünk egyikének árából kapsz 40 és a lencséből 20% kedvezményt, vagy fordítva. Részletek a weboldalon. Vision Express.
13: Tartós árcsökkentés az Aldiban. Idén már több mint 1000 termék árát csökkentettük. Tartósan olcsó például a 30 darabos 35 literes szemetes zsák, ami csak 649, és a WC Power Block, ami csak 599 forint. Gyere és spórolj velünk minden nap, mindig Aldi.
2: Reklámot hallottak.
1: 94.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
14: Anya, megyünk ma is az erdőbe? Futunk, ugrunk, játszunk, és közben észre sem vesszük, mennyit fejlődünk. Itt tényleg élmény minden alkalom.
15: Lépésről lépésre ismerd meg és csatlakozz hozzánk. Részletek a Lépésről lépésre Erdei Szenzomotoros Torna Facebook oldalon.
16: Ha kedvező áron vasat szeretne, Hegykőn a Kispált keresse. Trapézlemezek, alumínium és gondozásmentes kerítéslécek, zárt szelvények, horganyzott lépcsőfokok és rácsok, valamint úszó és tolókapuszettek forgalmazása. A környék legszélesebb vasárú kínálatát találja nálunk. Ne feledje, ha vasanyagot szeretne, Hegykőn a Kispált keresse. Címünk Hegykő iparterület.
17: Meg a majális a Kaszinó Sopronban. Május 4 és 8 között gyűjtsd a sorsjegyeket a pénznyerő automatákon és az élőjátékon is. Pénteken izgalmas sorsolásokkal összesen 5000 euró értékű nyereménnyel várunk. A jó hangulatról a közkedvelt Benjo Duo gondoskodik. Kaszinó Sopron. A szerencse csak rád vár.
10: Sopron. Tudod, hol intézel el mindent egy helyen?
18: Persze. Az Ágfalvi úton, az A16-os körforgalomnál.
10: Tabak, lottózó, pénzváltás. És már hajnalban nyitva.
18: Hétfőtől szombatig hajnali 4-től 10-ig, vasárnap pedig reggel 8-tól este 8-ig.
10: És ha éjjel jut eszedbe,
18: akkor irány a Höflányi non-stop tabak és pénzváltó.
10: Minden nap 0-24-ben.
18: Két tabak Sopronban.
10: Akkor mindig nyitva van a megoldás.
19: Itt a tavasz. Ideje formába lendülni. Az ízekkel is. A Badahús kínálatában mindent megtalálsz ehhez. Prémium hortobágyi angusmarha, GMO-mentes csirkemell, édesvízi és tengeri halak, garnéla és sok más különlegesség. Tiszta alapanyagok, prémium minőség. Bada, amikor számít, mi kerül a tányérra. Tudj meg többet a badahús.hu oldalon.
20: HD házak. Költséghatékony és energiatakarékos, könnyű szerkezetes házak a tervezéstől a kivitelezésig. www.hdházak.hu.
21: Emery Ultrahang Labor. Magárendelések a legjobb szakorvosokkal. Gyors időpontok, hatékony megoldások akár azonnali eredménnyel. Triton Life Aqua Medical Center Sopronban, az Alfa Parkban. Bejelentkezés 99-200-400.
22: Vannak pillanatok, amikre nincsenek szavak. Csak egy mély levegő, egy dobbanó szív, és az a bizonyos igen. Szeretnéd életed nagy kérdését több száz ember előtt a Winobit színpadán feltenni? A Schneider óra ékszer most nem csak a bátorságot, de a valódi brillköves eljegyzési gyűrűt is adja hozzá. Jelentkezz május 15-éig a lánykérés@winobits.hu e-mail címen, és legyen a tiétek a nyár legemlékezetesebb éjszakája. Schneider óra ékszer. Ott vagyunk a legszebb pillanataidban. Részletek winobits.hu.
2: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most! Rádió E! Folyt-

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

Itt a Rádió 1-en. 5 órától Kismártival és Jaminával Live Mix, most 16.45-kor közlekedési infók. M0-ás, az M5-ös felé Nagy Tarcsánál baleset volt az 58-as kilométernél, torlódás van. Eszter küldte, és nagyon sokan írják, kiégett egy kamion az M3-ason 60-nál Vásárosnamény felé. Továbbra is útzár van, kerülni kell, már kerekharasznál érdemes levenni a pályáról. Ha van még hír, jöhet SMS-en, telefonon, Viberen a 20-as 311-111-en. Még egy-két dal belefér ebbe az órába. Ed Sheeran és az Azizám elindítva. Aztán, ahogy mondtam, 5

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Na srácok, készen álltok egy újabb adventure-re?
2: Hát, ha hoztok viszteket, tettek, itt adtok, akkor tőlem bármi belefér.
3: Ajaj, rosszat sejtek, csak ne kelljen a kakasokkal kelni.
1: Gyerekek, ez nem meló, de azért készüljetek, lesz egy-két fennforgás az éterben.
3: Na, indíthatom a lépésszámlálót.
1: Inkább a motorodat.

Hallgasson személyesen minden délután 5-től 8-ig élőben. Sebestyén Balázzsal, Rákóczi Ferivel, Ráskó Eszterrel és Gévai Julival. És vigye haza városonként a 100 000 forintnyi készpénzt, a 100 000 forint értékű Diego utalványok egyikét, vagy akár a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. De hogy a hang

0: legnépszerűbb reggeli rádió műsora, Balázsék.
1: Tömjön magába minél több virsit a Mastergood virsli evő bajnokságon, és vigyen haza napi 100 000 forintot készpénzben. Nevezzen be a nagy műfüves palacsintatekerés játékra, és vigye el Balázséktól a napi 100 000 forint értékű Diego utalványt. Gurítsa sütőjét elsőként célba a Grill Slalom versenyen, és nyerje meg a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. Játsszon Balázsékkal, tisztítsa le minél gyorsabban a hérafalait, és nyerje meg a napi 100 000 forintot.
0: Május 11-től új

0: Balázs, ezt mind motorral tolod végig?
1: De végre! Ez az! Yes, yes, yes, ezt vártam! Kajapia motor roadshow!
2: Na, arról azért nem volt szó, hogy élvezni is fogjátok.
3: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: A váratlan kiadású színpadán Barney a pénzcsendőr. Mivel készültél?
5: Csendből csinálok pénzt.
6: Történik bármi? Se pénz, se semmi.
4: Elég! A váratlan kiadásokhoz nem kell produkció. Kofidis megújuló hitellel. Sima ügy. THM 25,99%. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a kofidis.hu-n, vagy hívja a 1411-et.
7: Szél Tamás, Sárközi Ákos, Rácz Jenő, Rosenstein Tibor, Mautner Zsófia, Schreiner Gábor, Akács István. Mi a közös bennük? Az, hogy a magyar gasztronómia kiválóságai, és ők is velünk főznek. Az ég kék, a Royal Tanyasi csirke, Master Good.
8: Midea, a klíma, ami figyel rád. A Midea AI EcoMaster intelligenciájával akár 30% extra energiát takaríthatsz meg. Spórolj az energiát, gyűjts inkább élményeket. Midea, a világ első klímagyártó.
9: Jó napot, gazduram! Sikeres volt a napraforgó gyomirtás?
10: Igen, most viszont a gombák okoznak kihívást.
9: Próbálja ki a Maxentiszt, az Adama új gombaölőszerét, ami napraforgóban és kalászosokban is hatékony. Max biztonság, max hozam, Maxentisz.
11: Mit olvassunk ma?
12: A láthatatlan kincset.
13: Törődésed igazi kincs. Adj mellé pénzügyi tudást is. Nyiss Erste Cseperedő bankszámlát egyszerűen akár online, április 15-e és június 30-a között, és a számlavezetéshez járó új könyvünk segít, hogy gyerkőcöddel felfedezzétek a pénzvilágát. Irány az erstebank.hu/cseperedő. Vértezd fel magad a kibercsalásokkal szemben. Látogass el a kiberpajzs.hu honlapra. Higgy magadban. Erste.
14: Szuper ajánlatok a Coop-ban. Törzsvásárlóknak 10 dekagram Coop zalafelvágott 199 forint. Szintén törzsvásárlóknak az 1491 ml-es Lenor textilöblítő 1699 forint. Coop, a jó szomszéd. További részletek coop.hu.
15: 35 éve itthon készül. Az anyataxizók titkos fegyvere. 10 év nyugalom. Kivisz a világból. Az eszed, a zsebed és a szomszédod is a Suzuki-t ajánlja. Most akár 2,1 misi kedvezmény, nyílt hónap tesztvezetéssel és nyereményekkel. Suzuki. Melletted minden helyzetben. Suzuki.hu.
16: Brutál jó árak újra a Hádában. Most éri meg igazán. Megérkeztek a zöld címkés termékek a Háda darabáros üzleteibe. Verhetetlen árakon. Női felsők már 1499 forintért, ruhák és nadrágok 2999 forintért. Stílus, ami most igazán megéri. Háda. Részletek a háda.hu weboldalon és a Facebookon.
3: Reklámot hallottak.
7: 94.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám.
17: Scoop élményhetek idén-nyáron is a négy elem jegyében. Föld, víz, tűz és levegő. Evezés, vitorlázás, száp, hegyi túra, bobozás, strandolás, közös grillezés és kincskeresés is várja a táborozókat. Ajándékozz gyermekednek egy hetet tele barátokkal, kalanddal és mosollyal. Jelentkezz most nyári napközis táborunkba. Scoop.hu.
18: 2026-ban ismét a színpadon egy ikonikus hang, ismerős történetekkel, Zorán. Május 29-e Sopron, Novomatic Arena. Jegyek online, gag.jegy.hu.
19: Kóstolj bele te is Itáliába! 50 féle eredeti olasz fagylalt Sopronban a legolcsóbban. Egy gombóc fagyi mindössze 500 forint a Várker Caféban. Emellett friss hűsítő limonádék, finom sütemények és 6 féle csapolcsör. Napfény, terasz, barátok, igazi olasz életérzés. Várker Café and Ice Cream. Sopron, Várkerület 49.
20: Felújítás? Renovó a biztos megoldás. Festesz? Felújítasz? Renovó. Felújítási megoldások egy helyen. Renovó. Több mint festékbolt. Híd utca 8.
21: Új kihívást keresel? A Fekete Klímatechnika gyakorlattal rendelkező klímaszerelőt keres, akár azonnali kezdéssel és kiemelkedő bérezéssel. Ha szeretnél egy remek csapattagja lenni, jelentkezz most! Az állásról bővebb információkat a Fekete Klímatechnika közösségi oldalán olvashatsz.
22: Most igazán megéri plazmaadóvá válni a Soproni Plazmaponton. Csatlakozz májusban, és szerezz az 5. plazmaadásodig 131 000 forint juttatást. Jót tenni jó. Várunk a Határdombút egy szám alatt az Alfa Park bevásárlóközpontban. www.plazma.hu.
0: Gasztroenterológia Sopronban. Gyakori puffadás, hasfájás vagy gyomorsav gyötri? A New Medical Centerben azonnali szakorvosi vizsgálattal várjuk. Emellett gyomor- és béltükrözés is elérhető altatásban, fájdalom nélkül. Azonnali leletezés, szükség esetén pedig a mintavételt is elvégezzük. New Medical Center, Sopron, Lakner Kristóf utca 27. www.newmed.hu.
1: A tavasz nem vár, és az árak sem lesznek olcsóbbak. Minőségi 2 és 3D kerítés rendszerek, utcafronti kerítések, kapuk a Bomától verhetetlen áron. Teljes körű telepítés referenciával, garanciával. Szállítás saját darus gépjárművel.
2: Boma kerítés megoldások Sopron, Sonfalvi út 2, www.bomakerítés.hu.
23: Még mindig nem küldték az árajánlatot? Miért nem látogatsz el most a Pakohouse weboldalára? Ott azonnal láthatod a hőszivattyúk és klímák árait munkadíjjal együtt. Pakohouse, az AUX klímák és hőszivattyúk prémium partnere és a Panasonic hőszivattyúk akkreditált szervize. www.pacohouse.hu.
3: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
24: És most... Indul a Rádió egy Live Mix az igazi mai slágerekkel. A lemezjátszók mögött Jamina, a házigazda Juhász Gergő. Csak igazi mai sláger megy.
25: Tűpontosan, hajszál pontosan 5 óra van, ahogy Juhász Gergő szokta ilyenkor mondani. És már is elindult a Live Mix, a lemezjátszóknál pedig Jamina Estimmel, én Kismerti vagyok. Üdv mindenkinek, azoknak is, akik a TikTokon követnek minket, és már elkezdtünk beszélgetni, azoknak is, akik a YouTube élőt nézik, az, amit már egyébként elindítottam?
26: Reméljük, igen, ezt majd csekkoljátok akkor, hogy minden rendben van, és akkor a TikTokon is, meg a YouTube-on is.
25: Bizony, és képzeld el, Jamina, annyira jó leszel ma, hogy már megelőlegezték, hogy az vagy. 16 óra 50-kor jött a következő üzenet. Szuper a Live Mix!
26: Hánykor? 50-kor?
25: Na 16 óra 50-kor is nagyon jó voltál.
26: Igen, lehet, hogy valahol már előbb elindult. A húhogást viszont majd még megtanuljuk, Márti, ugyanis van ugye a kickoffba egy húhogás, amit a Gerivel már húhogni szoktunk.
25: Ó, igen.
26: Úgyhogy Mártinak majd megtanítjuk ezt a húhogást, mit szóltok?
25: Tök jó ötlet. Gergő egyébként a héten Szabin van, befogadott egy kutyust, ezt már tegnap itt kibontottuk Begivel, de hát ezekről mennyiben ő beszélni fog jövő héten.
26: Így van, igen.
25: Na, mivel megyünk tovább?
26: Idei év legjobb sztoria szerintem, amit a Geri most csinált ezzel a kiskutyussal, úgyhogy tényleg innen is gratulálunk neki, és jó pihenést kívánunk. Mi pedig akkor Kismártival elindulunk még hozzá az egyik abszolút kedvencünkkel, a Purple Disco Machine és a Wonderful Life-val a 2025-ös remixben. Ezzel kezdünk tehát itt a Rádió egy Live Mixben.
25: Imádom ezt a bajusz.

0: Ez a Rádió 1, itt csak igazi mai sláger megy, a Rádió 1 live mixben pedig Jamina egészen este 6-ig az élő kívánság műsorig, és ez most egy ilyen feszültséglevezető live mix is, mert hogy érettségi hét van, és hát én akárhova bementem ma, pékség, üzletek, bank, mindenhol azt hallottam, hogy a szülők arról beszélnek, hogy a gyerekük érettségizik, és mindenki stresszben volt.
1: Hát én valahogy megértem, én is azért, ugye most már 10 éve szerintem, hogy érettségiztem, hogy mennyi?
0: Én még csak 3. Mint a tegnap lett volna. Nem, picit régebben.
1: De jó neked, Márti.
0: De viccelek.
1: Igen, szóval szerintem már több is, mint 10, jó, most jó hülyeséget mondtam, már 16.
0: Uh-huh. Ja, 16 éve. Pont annyi.
1: És azért ez tényleg, aki ugye így utólag azt mondjuk, hogy amúgy semmi az érettségi, de amikor ott vagy, benne vagy, az egy óriási druk, és azt érzed olyankor, hogy életed legnagyobb eseményére készülsz, úgyhogy, és az nyilván átrakódik ilyenkor a szülőkre is, úgyhogy én azt abszolút megértem, pedig utólag majd azt fogjátok mondani, hogy ez volt az érettségi.
0: Igen, de tehát, én is nagyon izgultam, szerintem csak visszagondolok arra, 3 évvel ezelőtt ilyesmi. Lever a víz, én nagyon-nagyon izgultam, és holnap a törihez is sok sikert mindenkinek, rádióegyesek és rádióegyes szülők, hogy ez mindenki kiordja a lábon. Aztán menni vagyunk. És bulizunk hétvégén. Itt volt a New Religion, ugye ez egy Faithless klasszikus, és azt írja valaki, hogy nagyon szereti, Jami, az összes dalodat, a Holograms is nagy kedvenc, és az új dal.
1: Wow,

0: és köszi szépen, ha kéritek a Kívánság műsorba, és szeretitek, most viszont jöjjön akkor Jamina és Tolvaj René közöse, ez a Feel the Fire.
1: Kis a rádió, egy live mixben.
0: Így van.

igazi mai slágerek élőben mixelve. Ez a Rádió 1 Live Mix. Minden hétköznap délután 5-től 6-ig a Rádió 1-en.

0: Mix a lemez játszok, nem pedig egészen este 6-ig Jamina, és nagyon fontos info, hogy ma is lehet páros belépőt nyerni az élő kívánság műsorban a Rádió 1 születésnapi fesztiválra, ugye május 24-én lesz a buli a Budapest Parkban, és minden órában, hogyha felcsendül egy nemzetközi előadónk igazi mai slágeret, ez lehet egy Siri, lesz Szemfelt, egy Switch Disco, vagy egy Exendal, akkor kell hívni minket. Annyit segítek, hogy ez a következő órában a Sugar Daddy lesz, Exendtől és Tóth Abigailtől.
1: Így van, ők is ugye jönnek majd a parkba fellépni, ráadásul, ha

0: két külföldi fellépők között kaptam most egy kis időt, úgyhogy elég nagy feladat ez valakitől átvenni, és valakinek majd átadni a pultot, úgyhogy tényleg játszatok, és találkozzunk a Budapest Parkban.
1: Sziasztok, csajok, ez egy üzenet, mivel a kisfiam nem akar még hazamenni, így a játszótéren csapatjuk a mixre. Üdv a térdműtött Ádám Miskolctól.
0: Köszi, hogy ma is itt vagytok, Ádám, és puszíjuk a picúrt.
1: Itt van Lacus 78, aztán hello, most már látlak titeket, nagyon jó a műsor, rádió egy, csak igazi ma is láger megy. Nagyon szeretlek titeket, ez Viber üzenetbe jött, egyébként élőben megyünk a YouTube-on, aztán itt nagyon pörög a TikTok, azt nézem, nagyon szorgalmasan beszélgetsz mindenkivel, úgyhogy még mindig lehet csatlakozni.
0: Nagyon lelkiismeretes vagyok, kérdezzetek tőlünk bármit, és tényleg Mártitól is, hiszen tényleg valaki például csak most látja Mártit, hogy egyáltalán a hangja az megvan, de hogy milyen képet társítsanak hozzá, az csak valaki például most látta az előbb. Na de akkor robogjunk is tovább, jön Rihanna, nem maradhat.

0: Mix a lemezjátszóknál pedig Jamina! Csinálta meg a hangulatot, és hát a Feszkó levezető live mixet azt mondtuk, mert hogy érettségi hét van, és mindenki más miatt izgul, valaki azért, mert érintett, valaki meg azért, mert a gyereke miatt érintett. Hát mi még egyik kategória sem vagyunk. Én olyan 11 év múlva megtapasztalom majd, vagy 12 év múlva.
1: De közelebb vagy akkor, Márti, megnyugtatlak.
0: Hát igen. Gabi és Zsolti azt írta, hogy nagyon örültek a találkozásnak, Jamina, hogy a hétvégén összefutottak vele Kanizsán.
1: Igen, nagyon durva volt a múlt hét, mert 5 helyszínen voltam fellépni, és tényleg tök sokan írtatok, hogy itt, meg ott, meg amott találkoztunk. Ez a nyár, ez ilyen lesz, rengeteg fesztiválra megyek, úgyhogy biztosan lesz hol összefutni.
0: Hol lesz a legközelebb?
1: Legközelebb, nem tudom fejből, majd megmondom
0: itt a
1: Az biztos.

0: Kondorosan találkozunk.
1: Mi pedig az élő kívánság műsorban 0623-111-111 indulunk.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Na gyerekek, tip-top lett az irodánk, haladjunk is tovább. Takarítás, porszívózás, felmosás, tiszta vízzel.
4: Mi van? Erre neked nincsenek embereid?
5: Nem volt még elég Balázs, így is a földön fekszem reggelente a babzsákjaidon.
6: Indul! Balázsék tavaszi nagy takarítás játéka a tinekoshop.hu támogatásával. Figyelje a műsorvezetőket, hívja a 0620 3

0: megfejteni, mivel piszkoskodnak.
1: Aki kitalálja, mit takarítanak Balázsék, nyer egy Tineco Florvan S9 Artist Team Pro kosztmentes felmosó porszívó készüléket.

0: van, jól van. Tévedésben vagytok. A hallgatókra gondoltam.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Midea. A klíma, ami figyel rád. A Midea AI EcoMaster intelligenciájával akár 30% extra energiát takaríthatsz meg. Spórolj az energiát, gyűjts inkább élményeket. Midea. A világ első klímagyártó.
3: Szevasz, tavasz, hello Frontpro, viszlát, bolhák és kullancsok. A Frontpro-nál jól tudjuk, hogy működik az élősködők elleni védelem. Egy ízletes puharágó tablettával megvédheted kutyádat a bolhák és kullancsok ellen. 3 havi védelem egy dobozban. Keresd a Frontprót a tavaszi időszakban akciósan az állateledelboltokban és online. Mert a Frontpro védelem.
4: Mit olvassunk ma?
5: A láthatatlan kincset.
6: Törődésed igazi kincs. Adj mellé pénzügyi tudást is. Nyis Erste Cseperedő bankszámlát egyszerűen akár online, április 15-e és június 30-a között, és a számlavezetéshez járó új könyvünk segít, hogy gyerkőcöddel felfedezzétek a pénzvilágát. Irány az erstebank.hu/cseperedő. Vérteszt fel magad a kibercsalásokkal szemben. Látogass el a kiberpajzs.hu honlapra. Higgy magadban. Erste.
7: Az új Peugeot 308 SV megérkezett. A tágas Peugeot kombi, automata, 1.5-ös dízel változatban már 9.990.000 forinttól elérhető. Élvezd a megbízhatóságot a 8 év vagy 200.000 kilométer Peugeot garanciával. Részletek Peugeot.hu.
8: A kutyád szíve a tiéd. Örökké. Ugye vigyázol rá? Hazánkban akár minden 6. kutya szívférges lehet, ami súlyos betegséget, akár halált is okozhat. Minél előbb jelentkezz be állatorvosodhoz szűrésre, és kérj segítséget a megelőzéshez vagy a kezeléshez. Mindent a szívférgességről. gazditippek.hu.
9: Napozó kuponnapok a Rossmannban. Május 4-e és 10-e között 48 kuponnal várunk. Így akár 10-50% kedvezménnyel szerezheted be kedvenc fényvédőidet, napozó és szőrtelenítő termékeidet. A kuponfüzet Rossmann Plus tagoknak ingyenes. Rossmann. Tudjuk, mire vágysz.
10: A Kiknél mindent megtalálsz, ami különlegessé teszi terített asztalod. Például porcelán termékeket mediterrán citromdíszítéssel. Tányér már 750 forinttól. Többet minden napra. És a különleges pillanatokra. Kik. Több, mint gondolnád.
11: 35 éve itthon készül. Az anyataxizók titkos fegyvere. 10 év nyugalom. Ki visz a világból? Az eszed, a zsebed és a szomszédod is a Suzuki-t ajánlja. Most akár 2,1 misi kedvezmény, nyílt hónap tesztvezetéssel és nyereményekkel. Suzuki. Melletted minden helyzetben. Suzuki.hu.
12: Elképesztő hang, erő és teljesítmény. Ez vár június 5-én és 6-án a Városligetben a Steel Timber Sports World Trophy, a legkeményebb sportfavágó versenye. Szurkolj élőben a világ legjobbjainak. Jegyek és infók a steel.hu-n.
13: 200 éves a Pilkington. Gondolj ránk szélvédőjavítás vagy csere esetén is. Keresd minket a pilkington.hu-n vagy a 0680-200-200-on.
14: Autóüveg Pilkington.
15: Olajcsere! Kezdje a Bárdi autónál! Májusban minden 4 literes prémium minőségű Württemberg 10V40-es motorolaj akciós áron csak 5390 forintért kapható a Bárdi Autó webshopjában és kirendeltségein. Részletek a bardiautó.hu oldalon.
16: Mi a Vánnal tudjuk, mennyi munka sikerre vinni a vállalkozásod. Ezért segítünk, hogy üzleti ügyfelünként egy kézben tarthasd a mobil és vezetékes szolgáltatásaidat. Válaszd az üzleti mobil platinum tarifa csomagot új vezetékes üzleti internet mellé, akár 130.000 forint készülék kedvezménnyel, IPEC-kel 2 évre. Az ajánlat kisvállalati előfizetők számára érvényes visszavonásig. A vezetékes szolgáltatások elérhetősége területenként változhat. A tájékoztatás nem teljes körű. Van, minden pillanat számít.
9: Ecofamily napok. Tudatos árak, kuponok nélkül. Keresd a rózsaszín árcímkéket, és vásárolj kedvezményesen. Május 7-től 10-ig, amíg a készlet tart. Ecofamily. Drogéria. Élelmiszer.
17: KGM Korando. Új szemszögből új előnyeit fedezheti fel. Például most 7.999.000 forinttól elérhető. A május 8 és 16 közötti nyíltetünkön ajándék felszereltséget is adunk hozzá. Jöjjön el, vezesse és vigye haza azonnal. A tájékoztatás nem teljes körül. További részletek márkakereskedéseinkben vagy a kgmhungary.hu-n.
9: Alig várod a nyarat és megújult stílussal vágnál bele. Irány a háda. Május 4-e és 8-a között teljesen új nyári árukészlettel várunk téged országszerte minden háda üzletünkben. Találd meg a hozzád illő legtrendibb, könnyed és színes egyedi darabokat, amelyekben garantáltan ragyogni fogsz a napsütésben. Szépséggel pontokat gyűjteni? A DM-ben ez is lehetséges. 2026. május 1-e és 31-e között minden dekor kozmetikai termék vásárlása esetén 20-szoros pontokat adunk. A részleteket keresse a dm.hu per Active Beauty oldalon. DM. Itt vagyok önmagam. Itt vásárolok.
4: 18 éven aluliaknak nem ajánlott.
18: Johnny Cage. Kiválasztottak a Mortal Kombatra.
19: Színész vagyok, nem bajnok.
20: Mi nem térdelünk le!
4: A várakozás ideje lejárt. Mortal Kombat 2.
21: It's showtime.
4: Május 7-től a mozikban.
22: Jöhet egy kis matek. Egy sajtburger, plusz egy chickenburger, plusz egy közepes krumpli, plusz egy közepes üdítő. Az a bejövős négyes a Mekiben. Most helyben fogyasztva csak maximum 1990 forintért. Házhoz szállítással és időszakos egységeinkben nem elérhető. További részletek a mcdonalds.com-on.
1: Reklámot hallottak. Társadalmi célú reklám következik.
23: A buddhizmus nem más, mint egészséges józeneszünkre hallgatni. Így válunk életünk mestereivé. A Gyémántúd buddhista közösség arra törekszik, hogy a buddhista tanításokat és a meditációt mindenki számára elérhetővé tegye. Támogass te is adód 1%-ával az élő buddhizmust. Gyémántúd buddhista közösség. Technikai számunk 0042. Készült a Gyémántúd buddhista közösség támogatásával.
1: Társadalmi célú reklám hangzott el.
4: 94.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
24: Május 10-én vasárnap újra dübörög a Fertő-Szentmiklósi Reptér. Autós, motoros gyorsulási verseny látványos futamokkal. Egész napos drift show, drift taxi. Hang, sebesség, adrenalin kifulladásig. Gyere ki és éld át élőben. Május 10, Fertő-Szentmiklós. Start reggel 8 óra. Nyerj ingyen belépőket a Facebook oldalunkon.
25: Ha autóvásárláson gondolkodik, most figyeljen! A Seat Leon kombi már 7.990.000 forinttól elérhető. Ne kössön kompromisszumot! A Seat Leon kombi kialakítása magán és üzleti használatra is ideális. A biznisz felszereltségben ráadásul alapáron elérhető egyebek között az ülés és kormányfűtés, a vezeték nélküli telefontükrözés, valamint a tolatókamera. Az ajánlat privát ügyfeleknek és cégeknek is elérhető. Seat. Az átgondolt döntés. Walter Autó. Sopron. Pozsonyi út 5763.
26: Magyar otthonokra magyar hőszigetelés. Válassza a prémium magyar építőanyag védjeggyel ellátott Hungarocell hőszigetelő rendszert. Hungarocell.hu.
27: Költözne? Hova? Lignova!
28: Garantált minőségű, a mai kor igényeinek megfelelő energiatakarékos otthonokat építünk. Lignova.hu. Minden a tervek szerint.
29: Itt minden az élmények körül forog. Rotonda. Újdonság a Family Parkban és egyedülálló Ausztriában. Izgalmas forgások, lendületes hullámok és rengeteg élmény vár. Happy Magic Fun. Ausztria legnagyobb szabadidő parkjában. Soprontól csak 20 kilométerre.
30: Familypark.at.
31: Alkalomra vagy ballagásra készül a család? Széles választékkal várja a hölgyeket és urakat egyaránt a Viki Titok Secret Divatház Fertőszentmiklóson. Alkalmi ruha egy helyen mindenkinek. Az aktuális kínálat miatt keressetek minket a naponta frissülő Facebook oldalunkon. Viki Titok Secret Divatház. Fertőszentmiklós, Szent István utca 43, közvetlenül a templom mellett.
32: Cipőt a cipőboltból, tetőt a tetőponttól. Vitnyír, Pavilon sor 6, Sopron, Iparkörút 16.
33: Vannak pillanatok, amikre nincsenek szavak. Csak egy mély levegő, egy dobbanó szív, és az a bizonyos igen. Szeretnéd életed nagy kérdését több száz ember előtt a Vinobit színpadán feltenni? A Schneider óra ékszer most nem csak a bátorságot, de a valódi brillköves eljegyzési gyűrűt is adja hozzá. Jelentkezz május 15-éig a lánykérés@vinobits.hu e-mail címen, és legyen a tiétek a nyár legemlékezetesebb éjszakája. Schneider óra ékszer. Ott vagyunk a legszebb pillanataidban. Részletek vinobits.hu.
34: Hívd Sopron legzöldebb taxiát, az Alpok Taxit. 0699-666-666. Alpok Taxi. 6x6. Akire mindig számíthat.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
1: Rádió
0: egy! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igaz.

0: Helyen jársz, mert hogy ez a két órás élő kívánság műsor. Mit kell tudni rólad?
1: Emma a nevem, és a legjobb barátnőmnek szeretném küldeni, hát hogy nagyon szeretem, és hogy remélem mindig a legjobb barátom lesz. Anyáiknak is üzenem, hogy nagyon szeretem.

0: Közlekedési információk már is. A két órás élő kívánság műsorban Dori írja, hogy erős a forgalom a Hegyalja úton, Budapesten mindkét irányban, és sajnos kigyulladt egy kamion az M3-ason, 60-nál Vásárosnamény felé. Ez az 55-ös kilométer, több kilométeres a torlódás. 0623-111-111, ez a hívható SMS és Viber számunk. Közlekedési infók után folytatódik a két órás élő kívánság műsor, nem akárkivel. Kinek szóljon, Ray?
1: Krisztinek és Hanyinak szeretnék a bátszalóki földra. Kívánom nektek, hogy jó sok halat fogjatok.
0: Hát, szerintem erre a zenére kidugják majd a pontyok a fejüket a víz alól. Ray jelenleg az egyik legizgalmasabb jelenség a popzenében, és a menősége nem csak a fülbe mászó dalokban rejlik. Egy igazi független nő, aki levált a kiadójától és a saját kezébe vette a sorsát. Pár év múlva meg is lett a gyümölcse, egy éjszaka alatt 6 díjat vihetett haza a Brit Awardsról. A Ray.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Már csak 3 hét, és érkeznek a világ jelenleg legmenőbb sztárjai. Május 24, pünkösd vasárnap, Rádió 1 születésnapi fesztivál. A Budapest

0: az utolsó lehetőség, hogy megnyerd páros belépőd, és velünk ünnepeld május 24-én a Rádió 1 születésnapját.
1: Hallgass a Rádió 1-et, figyeld a sztárfellépők dalai délelőtt 10 és este 8 óra között, ha meghallod, legyél a 10. telefonáló. Mondd a szlogent!
2: Rádió 1, csak igazi mai sláger meg!
1: És megnyerted páros belépődet a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára a Budapest Parkba.
0: Délután 5-kor a Budapest

0: Este 10-től After Party 3 helyszínen.
1: Készülj! Már csak 3 hét. Május 24 pünköst vasárnap. Budapest Park. Újra Rádió 1 születésnapi fesztivál. A Master Good támogatásával. Részletek a rádió1.hu oldalon.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Szél Tamás, Sárközi Ákos, Rácz Jenő, Rosenstein Tibor, Mautner Zsófia, Schreiner Gábor, Akács István. Mi a közös bennük? Az, hogy a magyar gasztronómia kiválóságai, és ők is velünk főznek. Az ég kék, a Royal Tanyasi csirke, Master Good. A kutyád szíve a tiéd, örökké, ugye vigyázol rá? Hazánkban akár minden hatodik kutya szívférges lehet, ami súlyos betegséget, akár halált is okozhat. Minél előbb jelentkezz be állatorvosodhoz szűrésre, és kérj segítséget a megelőzéshez vagy a kezeléshez. Mindent a szívférgességről. gazditippek.hu.
4: Vannak tárgyak, amikről azt gondoljuk, sosem lesznek a mieink. Csak nézzük őket a piros lámpánál, csodáljuk a parkolóban, és közben azt mondjuk magunknak, majd egyszer. De mi van, ha az az egyszer most jött el? A Cupra Base modellek már 9.990.000 forinttól elérhetők. Legyen a tiéd egy ötajtós vagy kombi Cupra Leon, vagy akár egy Cupra Formentor. Válaszd a saját utat, tűnj ki a tömegből. További részletekért érdeklődj márkakereskedéseinkben, vagy a cupraofficial.hu weboldalon.
5: 200 éves a Pilkington. Gondolj ránk szélvédőjavítás vagy csere esetén is. Keres minket a pilkington.hu-n, vagy a 0680 200 200-on.
6: Autóüveg Pilkington.
7: A váratlan kiadású színpadán Barney a pénzcsendőr. Mivel készültél?
8: Csendből csinálok pénzt.
9: Történik bármi. Se pénz, se semmi.
7: Elég! A váratlan kiadásokhoz nem kell produkció. Cofidis megújuló hitellel. Sima ügy. THM 25,99%. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a cofidis.hu-n, vagy hívja a 1411-et.
10: Ideje bejelentkeznem a kötelező szervízre. Te, a Dacia-nál ez mennyibe kerül?
11: Semennyibe. Nekem Dusterem van, amihez nem csak 5 év vagy 100 000 kilométer garancia, hanem 5 év díjmentes karbantartás is jár.
10: Tehát 5 évig ez nem kerül semmibe?
11: Pontosan. Mert nálunk az autózás a kaland, nem a karbantartás. Dacia Duster. Most 5 év díjmentes karbantartással. További részletek a dacia.hu oldalon és a márkakereskedésekben.
12: Ingyenes házhoz szállítás a KFC-től. Rendelj a KFC appon vagy a kfc.hu-n május 5-e és 18-a között, és a kiszállítási díjat mi álljuk. Ne maradj le!
2: Reklámot hallottak.
1: 94.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!

0: Rádió 1 csak igazi mai sláger megy. Hát meg volt az idei év első igazán meleg napja, nem tudom, hogy ki hogy viselte. Idén először mutattak 30 fokot a hőmérők, mégpedig Derekegyházán. És ahogy néztem, a következő napokban is kitart a meleg, záporok, zivatarok inkább csütörtökön jöhetnek majd.
1: Az időjárás jelentés támogatója a szerelvénybolt.hu, klímák, hőszivattyúk és bojlerek forgalmazója. A szerelvénybolt.hu.
0: Aminek viszont tudjuk már a dátumát, Rádió 1-esek, ez a születésnapi fesztiválunk, május 24, Budapest Park, az egyik nemzetközi sztárunk a folytatásban, Accent, és az a Sugar Daddy, amit Tóth Abigaillel közösen egészen biztosan előadnak majd. Érkezik még Cyril, a Swiss Disco, a Holland Star DJ Sam Felt, és persze a Rádió 1-es DJ-k is az After Partin. Ez a Sugar Daddy, Accent és Tóth Abigail dala.

0: Rádió 1 csak igazi mai slágermegy, és izgalmak a folytatásban. Írom az újabb neveket a születésnapi fesztiválunk vendéglistájára. Legalábbis remélem.
1: Ja, Gábor vagyok, a játékra jelentkezni.
0: Szia Gábor, honnan csörögtél?
1: Székesfehérvár.
0: Na hát ez egy nagyon szép város. Ott is élsz, vagy csak áthaladsz
1: igen,
0: rajta?
1: Igen, igen, ott is élek.
0: Mi áradban? Játszom itt az Álnaívat.
1: Ja, hazafelé tartok.
0: De miért hívtál most?
1: Ja, a játékra jelentkezni.
0: Na hát azt mindjárt gondoltam. Na mi az a dal, ami szerinted szólni fog május 24-én, és ki az előadó?
1: Accent, Tóth Abigail és a Sugar Daddy.
0: Tudsz belőle énekelni?
1: Nem
0: is kell. De te vagy a tizedik, képzeld el!
1: Nagyon komoly.
0: Na, szerintem is. Mondod a szlogenünket?
1: Rádió 1, csak igazi mai slágernek.
0: Éjjel!
2: Gratulálunk! Nyereményed egy páros belépő a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára május 24-én a Budapest Parkba.
0: Gábor, Gábor, kicsit kiabálok, aztán a maradék hangom is elmegy így a nap végére. Megcsináltad, ennyi, ügyes vagy.
1: Köszönöm szépen.
0: Kivel fogsz bulizni?
1: Szerintem a párom.
0: Hát, szerintem szót radírozhatjuk is ki. Írom a neveteket a vendéglistára, jó?
1: Rendben.
0: Játék a következő órában is lesz, akkor Sam Felt Memories dalát kell majd felismerni. Mutatok belőle egy kis ízelítőt, aztán folytatódik az élő kívánság műsor.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: Nos, srácok, készen álltok egy újabb adventure-re?
4: Hát, ha hoztok viszteket, ettek, itattok, akkor tőlem bármi belefér.
5: Ajaj, rosszat sejtek, csak ne kelljen a kakasokkal kelni.
3: Gyerekek, ez nem meló, de azért készüljetek, lesz egy képenforgás az étterben.
5: Na, indíthatom a lépésszámlálót.
3: Inkább a motorodat.

Jöjjön el! Találkozzon személyesen minden délután 5-től 8-ig élőben Sebestyén Balázzsal, Rákóczi Ferivel, Ráskó Eszterrel és Gévai Julival, és vigye haza városonként a 100 000 forintnyi készpénzt, a 100 000 forint értékű Diego utalványok egyikét, vagy akár a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. De hogy

0: tömjön magába minél több virsit a Mesterhut virslievő bajnokságon, és vigyen haza napi 100 000 forintot készpénzben. Nevezzen be a nagy műfüves palacsintatekerés játékra, és vigye el Balázséktól a napi 100 000 forint értékű Diego utalványt. Gurítsa sütőjét elsőként célba a Grill Slalom versenyen, és nyerje meg a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. Játsszon Balázsékkal, tisztítsa le minél gyorsabban a hérafalait, és nyerje meg a napi 100 000 forintot.
1: Május 11-től

0: Balázs, ezt mind motorral tolod végig?
1: De végre! Ez az! Yes, yes, yes, ezt vártam! Kajapi a motor rúcsó!
2: Na, arról azért nem volt szó, hogy élvezni is fogjátok.
3: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Elképesztő hang, erő és teljesítmény. Ez vár június 5-én és 6-án a Városligetben a Steel Timber Sports World Trophy, a legkeményebb sportfavágó versenye. Szurkolj élőben a világ legjobbjainak. Jegyek és infók a steel.hu-n.
5: Fáj a fejem.
6: Hamar elfáradok.
5: Nem szeretek este vezetni.
7: Gyakori mondatok, amelyek mögött akár látás probléma is állhat. Foglalj időpontot bármelyik Optik World üzletbe, ahol a 15 000 forint értékű professzionális látásvizsgálatot most ajándékba kapod. Nézesd meg, nyugodj meg. Részletek ajándéklátásvizsgálat.hu.
8: A te döntésed, hogy miből mennyit szeretnél. A Vannál hiszünk abban, hogy korlátok nélkül érdemes kapcsolódni zenéhez, egymáshoz, a világhoz. Találd meg a hozzád illő korlátlanságot a Vannál, mert nálunk minden mobil tarifában ott a korlátlanság. Egyéni előfizetőknek. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a van.hu-n. Van. Minden pillanat számít.
9: Az új Peugeot 308 SV megérkezett. A tágas Peugeot kombi, automata, 1.5-ös dízzel változatban már 9.990.000 forinttól elérhető. Utazz messzire dízzellel és élvezd a megbízhatóságot a 8 év vagy 200.000 kilométer Peugeot garanciával. Részletek Peugeot.hu.
10: Szevasz, Lacikám! Megint festesz?
11: Mit csináljak? Minden évben lepatogzik a fáról a lazúr.
10: Hát, ha évekig nem akarsz ezzel foglalkozni, van ez az új vízbázisú Lazurán Aqua PU Extra. Nem csöpög, gyorsan is szárad, és extrém védelmet nyújt a fának akár 10 éven át. Nehéz elrontani, úgyhogy neked is menni fog.
11: Akár 10 éven át? Na akkor egy új hobbit kell találnom.
10: Új Lazurán Aqua PU Extra. Ha hosszú évekre tervezel. Lazurán. Az időtálló favédelem.
12: Adj új ritmust a vállalkozásodnak, és intézd egyszerűen céges pénzügyeidet a Raiffeisennel. Nyisd bárhonnan új ügyfélként vállalkozói számlát az abban, akár 100.000 forint jóváírással. További részletek és feltételek a weboldalunkon, az üzletszabályzatokban és a kondíciós listában. Raiffeisen.hu. Vértezd fel magad a kibercsalásokkal szemben. Látogass el a kiberpajzs.hu honlapra. Emeld új szintre üzleted. Raiffeisen Bank. Váltsd velünk valóra.
13: Ideje bejelentkeznem a kötelező szervízre. Te, a Dacia-nál ez mennyibe kerül?
14: Semennyibe. Nekem Bigsterem van, amihez nem csak 5 év vagy 100.000 kilométer garancia, hanem 5 év díjmentes karbantartás is jár.
13: Tehát 5 évig ez nem kerül semmibe?
14: Pontosan. Mert nálunk az autózás a kaland, nem a karbantartás. Dacia Bigster. Most 5 év díjmentes karbantartással. További részletek a Dacia.hu oldalon és a márka kereskedésekben.
3: Reklámot hallottak.
15: 94.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám.
16: Egy pillanat, egy ígéret, egy életre szóló igen. Vőlegények, örömapák, tanúk és esküvőre hivatalos vendégek. A megjelenés most igazán számít. A Manzetti öltönyök Európa legjobb esküvői öltönygyártójától már Sopronban is elérhetők. A Gentleman's üzletben megtalálod azt az öltönyt, amely méltó a legszebb pillanatokhoz. Kőszegi út 5-7, a Csengeri utca és a Kőszegi úti körforgalomnál. Gentleman's Sopron. Stílus a nagy napra.
17: Magyar otthonokra magyar hőszigetelés. Válassza a prémium magyar építőanyag védjeggyel ellátott Hungarocell hőszigetelő rendszert. Hungarocell.hu.
18: Meg a majális a Kaszinó Sopronban. Május 4 és 8 között gyűjtsd a sorsjegyeket a pénznyerő automatákon és az élőjátékon is. Pénteken izgalmas sorsolásokkal összesen 5000 euró értékű nyereménnyel várunk. A jó hangulatról a közkedvelt Benjo Duo gondoskodik. Kaszinó Sopron. A szerencse csak rád vár.
19: Tibikém!
20: Ferikém, de jó, hogy jöttél! Nézd, ez itt a kert!
21: Kert? Ez? Nincs rendes térkő, se egy normális magaságyás.
20: Azért az nem 2 perc. Térkő, szállítás, szakember!
21: Uff, Bau! Megvan? Lejjert térkövek készletről most azonnal elérhetőek az áruházban, akár házhoz szállítással. Sőt, még megbízható szakembert is ajánlanak hozzá.
20: Huf, Bau! Na jó, így már más. Gyere, Feri!
21: Huf, Bau, Sopron. Sopron, Győri út 52.
0: Hívd Sopron legzöldebb taxiát, az Alpok taxit. 0699-666-666. Alpok taxi, 6x6. Akire mindig számíthat.
1: Még mindig nem küldték az árajánlatot? Miért nem látogatsz el most a Pakohaus weboldalára? Ott azonnal láthatod a hőszivattyúk és klímák árait munkadíjjal együtt. Pakohaus, az AUX klímák és hőszivattyúk prémium partnere és a Panasonic hőszivattyúk akkreditált szervize. www.pacohaus.hu.
3: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
22: És most! Rádió Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igaz

0: Közlekedési információk már is a Rádió 1-en. Szia Márti, primán autózható Budapesten a Villányút és a Budaörsi út. A jó hír is ír, nem igaz? Írt a Tamás. De abszolút, köszi az infót. És korábbi hír, és sajnos még aktuális, az M3-ason ugye Vásáros Namény felé 60-nál kigyulladt egy kamion, és ez még mindig akadályozza a forgalmat, ezért van a több kilométeres torlódás az 55-ös kilométernél egészen konkrétan. A közlekedési infók után.
1: Jászony, hogy tisztök arányból. A Good Life-tól kérnék egy számot, Száromnak, Anikónak, ide tisztök arányba.
0: Hát a Good Life, ez maga a dal címe, de rájöttem, hogy a Fastboy dalát szeretnéd hallani. Ez egy ilyen közös kedvencetek?
1: Hát, szerintem neki is kedvence lesz.
0: Miket lehet csinálni ilyenkor kora este Püspök Ladányban? Egy ilyen átlag.
1: Hát én most bicikit szerelek.
0: Az nem rossz.
1: Mert teszem rendbe a kerékpárt.
0: Na, nagyon rendes kerékpár felhasználó vagy. Ehhez szerintem tökéletes háttérzene lesz, úgyhogy indítom neked már is ezt a dalt.
1: Köszönöm szépen!
0: Szia!
1: További szép estét! Szia, szia!

0: Azért a Rádió Egyet hallgatják.
1: Mert nagyon jó zenék mennek nálatok. Reggel nagyon szeretem az Estit, mert jók a poénjai. Napközben meg nagyon jól feldobjátok a hangulatot.
2: Szeretem. Szintem vidám leszek tőle. Jó. Jó zenék mennek.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket. Rádió Egyet.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. 19 óra 21 perckor, ez továbbra is a két órás élő kívánságműsor.
1: Szia, Márti!
0: Hello!
1: Tudok kívánságműsorba számot kérni? Tomi vagyok amúgy.
0: Nagyon vidám vagy, Tomi, és ezt örömmel hallom. Jó napod volt?
1: Hát nem, mert fájt az arcom, meg húzatot kaptam a klímától, aztán...
0: Ó, az a vigyázni kell.
1: Aha. Hát tudom, valami nagyon jó buli is jön, amiben beindulok.
0: Hát szerintem erre mindenki beindul, a holland sztár DJ producer Kato, és egy úgynevezett... szúnyadó sláger a folytatásban, Sleeping Heater az album elnevezés, mert ma már nem az a fő kérdés, hogy miből lesz nagy zene, nagy sláger, hanem hogy mikor lesz abból sláger. Ezt a dal 15 évvel korábban készítette el a holland DJ producer, és egy John Hammame-nek köszönhetően, a klubban táncoló John Hammame-nek köszönhetően óriás nagy sláger lett belőle. 15 évvel később ez a Turn the Lights Off.
2: Őként a Rádió 1-en.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Már csak 3 hét, és érkeznek a világ jelenleg legmenőbb sztárjai. Május 24, pünkösd vasárnap, Rádió 1 születésnapi fesztivál. A Budapest

0: az utolsó lehetőség, hogy megnyert páros belépőd, és velünk ünnepeld május 24-én a Rádió 1 születésnapját.
1: Hallgass a Rádió 1-et, figyeld a sztárfellépők dalai délelőtt 10 és este 8 óra között, ha meghallod, legyél a 10. telefonáló. Mondd a szlogen:
2: Rádió 1, csak igazi mai sláger meg!
1: És megnyerted páros belépődet a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára a Budapest Parkba.
0: Délután 5-kor a

0: Este 10-től After Party 3 helyszínen.
1: Készülj! Már csak 3 hét. Május 24 pünköst vasárnap. Budapest Park. Újra Rádió egy születésnapi fesztivál. A Master Good támogatásával. Részletek a rádió1.hu oldalon.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most! Rádió 1!

0: Rádió 1 csak igazi mai sláger megy. A két órás élő kívánság műsorban is, és hozok egy olyan előadót, akivel találkoztatunk május 24-én személyesen a Budapest Parkban. Méghozzá egy nemzetközi sztárt, ő Sam Felt. Megvolt ma Rádió 1-esek az első 30 fokos csúcs, 2026 első nyárias napja. Hát csütörtökön végre jönnek már a záporok, zivatarok. Azt ígérik.
1: Az időjárás jelentés támogatója a gumi.hu, a Dunlop gumiabroncsok forgalmazója.
0: Szóval Dori írt nekem egy üzenetet, és azt mondta, hogy tanulnak még, és valami beindulós buli zene kéne nekik. Hát akkor jöjjön egy a születésnapi sztárjaink közül, a Rádió egy születésnapi fesztivál. Színpadán ott lesz május 24-én Sam Felt. Ez tőle most a Memories.
2: What's up, I'm Sam Felt. Come party with me on May 24th at the Radio 1 Festival in Budapest.

0: Time.
1: Miért a Rádió Egyet hallgatják?
2: Kiemelkedően fent van a pulzus, de amúgy este is, amikor megyek hazafelé, akkor nem tudom tovább feltekelni a hangerőt, mert mindig fent van teljesen, úgyhogy nagyon jók vagytok.
1: Mi játszunk az igazi

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. 3:48 után járunk egy kicsivel, és Rádió 1-esek elérkeztünk a nap utolsó játékához. Mára 2 darab belépőn maradt a május 24-i Rádió 1 születésnapi fesztiválra, de holnaptól ismét játszunk óránként.
1: Kedvei csokolom, egy hallgatójuk vagyok, le is vettem a hangot, és Szemfeldnek hallom a Memory című számát.
0: Kinek van ilyen beépített Shazam a szoftverjében?
1: Árpád a keresztnevem.
0: Árpád, itt pedig Kismárti, örülök, hogy hát így bemutatkoztunk egymásnak virtuálisan. Igen, Szemfeld is a Memories, és a 10. vagy, azt képzeld el.
1: Yeah! Nagyon szépen köszönöm, fantasztikus. Problem esetleg?
0: Jöhet.
1: Rádió 1, csak igazi ma is sláger megy.
2: Gratulálunk! Nyereményed egy páros belépő a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára május 24-én a Budapest Parkba.
0: Voltál már korábban?
1: Még soha.
0: Na hát akkor ez nagyon izgalmas lesz. Van olyan előadó, akire én nagyon-nagyon kíváncsi vagy?
1: Az ausztrál...
0: Cyril.
1: Mesterre, Cyrilre.
0: Igen.
1: És igazándiból ez még egy ilyen nagyon ismerkedős hozzáállás.
0: Az a jó, nálam az abból szoktak lenni a legjobb bulik. Nincs elvárás, elmegyek és nagyon jól érzem magam. Ne tedd még le a telefont, jó? És felvesszük az adataidat.
1: Nagyon szépen köszönöm.
0: Játék tehát legközelebb holnap lesz, a menő mixek pedig még csak most indulnak. 8-tól diszkósít, 9 órától World is Mine Radio Show. Én Kismárti voltam, további szuper jó Rádió 1 hallgatást.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Na gyerekek, tip-top lett az irodánk, haladjunk is tovább. Takarítás, porszívózás, felmosás, tiszta vízzel.
2: Mi van? Erre neked nincsenek embereid?
3: Nem volt még elég Balázs, így is a földön fekszem reggelente a babzsákjaidon.
4: Indul! Balázsék tavaszi nagy takarítás játéka a dinekosok.hu támogatásával. Figyelje a műsorvezetőket, hívja a 0620 3

0: megfejteni, mivel piszkoskodnak.
1: Aki kitalálja, mit takarítanak Balázsék, nyer egy Tineco Florvan S9 Artist Team Pro kosztmentes felmosó porszívó készüléket.

0: jól van, tévedésben vagytok. A hallgatókra gondoltam.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Néha az utakon minden autó ugyanolyan, mintha ugyanarról a futószalagról gördültek volna le. Szerencsére van, ami kitűnik a sorból. Ez a Ford Kuga. Karakteres Ford SUV, magabiztos fellépés, dinamikus forma és pont annyi erő, amennyi kell. Ráadásul most 9.790.000 forinttól akár 0% THM-mel elérhető. Ford Kuga az autó, ami nem csak jól néz ki, de megbízható is. A finanszírozás feltételekhez kötött részletek ford.hu.
3: Jöhet egy kis matek, egy sajtburger, plusz egy chickenburger, plusz egy közepes krumpli, plusz egy közepes üdítő, az a bejövős négyes a Mekiben. Most helyben fogyasztva csak maximum 1990 forintért. Házhoz szállítással és időszakos egységeinkben nem elérhető. További részletek a mcdonalds.com-on.
4: Ecofamily napok. Tudatos árak, kuponok nélkül. Keresd a rózsaszín árcímkéket, és vásárolj kedvezményesen. Május 7-től 10-ig, amíg a készlet tart. Ecofamily. Drogéria. Élelmiszer.
5: A te döntésed, hogy miből mennyit szeretnél. A Vannál hiszünk abban, hogy korlátok nélkül érdemes kapcsolódni zenéhez, egymáshoz, a világhoz. Találd meg a hozzád illő korlátlanságot a Vannál, mert nálunk minden mobil tarifában ott a korlátlanság. Egyéni előfizetőknek a tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a van.hu-n. Van. Minden pillanat számít. Van.
6: Spátrend Expo. Országos jacuzzi kiállítás és vásár május 8-ától 23-áig. Minden egy helyen az otthoni wellnesshez. Prémium masszázsmedence modellek, kerti bútorok, grillek és árnyékolók. Jeges újjászületés. Bemutatjuk a Watkins Cold Plunge merülő medencéket. Hidegvizes terápia az otthonodban. Wellness újratöltve. Spátrendexpo.hu.
7: Nagy bevásárlás olcsón. Próbáld ki most a Tesco házhoz szállítást június 4-éig, akár ingyenes kiszállítással. Az első online rendelésedből 2000 forint kedvezményt adunk. Tesco otthonról. További feltételek és részletek tesco.hu.
8: Ingyenes házhoz szállítás a KFC-től. Rendelj a KFC appon vagy a kfc.hu-n május 5-e és 18-a között, és a kiszállítási díjat mi álljuk. Ne maradj le!
9: Költözés, egy hétvégi kiruccanás, az első családi utazás. Ahány autó, annyi történet. A jók pedig ugyanott kezdődnek. A Dászmelt Autó negyed évszázada kínál ellenőrzött, 110 ponton átvizsgált használt autókat, garanciával, országos hálózattal. Dászmelt Autó. 25 éve velünk indulnak a jó történetek.
1: Reklámot hallottak.
10: 94.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
11: Itt minden az élmények körül forog. Rotonda, újdonság a Family Parkban és egyedülálló Ausztriában. Izgalmas forgások, lendületes hullámok és rengeteg élmény vár. Happy Magic Fun, Ausztria legnagyobb szabadidőparkjában. Soprontól csak 20 kilométerre.
12: Familypark.at.
13: Bérj egy szórakozó helyet Sopronban. A Dabu Sopron a város egyik legjobban felszerelt privát rendezvénytere, amit teljes egészében kibérelhet, személyzettel vagy anélkül. Modern, belső és technika, központi lokáció és rugalmas bérleti konstrukció. További részletek a Dabu Sopron közösségi oldalain található telefonszámon. Dabu Sopron, ha fontos a helyszín. Felújítás, renovó a biztos megoldás. Festesz, felújítasz, renovó. Felújítási megoldások egy helyen. Renovó, több mint festékbolt. Híd utca 8.
14: Hívd Sopron legzöldebb taxiát, az Alpok Taxit. 0699-666-666. Alpok Taxi. 6x6. Akire mindig számíthat.
15: Még mindig nem küldték az árajánlatot? Miért nem látogatsz el most a Pakohaus weboldalára? Ott azonnal láthatod a hőszivattyúk és klímák árait munkadíjjal együtt. Pakohaus, az AUX klímák és hőszivattyúk prémium partnere és a Panasonic hőszivattyúk akkreditált szervize. www.pacohaus.hu.
10: A Balázsék Rúcsó május 12-én megérkezik Sopronba. Jöjjön el! Találkozzon személyesen minden délután 5-től 8-ig élőben Sebestyén Balázzsal, Rákóczi Ferivel, Ráskó Eszterrel és Gévai Julival.
16: Hello Sopron! Nagyon várunk titeket!
17: Délután 5 és 8 között a Várkerületben a Mária Szobornál.
10: Hogy a hangulat a tetőfokára hágjon, jön a délutáni Live Mix 4-től 5-ig Lofty Begivel és a műsorvezetőkkel, Juhász Gerivel és Kócán Bálinttal. Ezt ne hagyja ki! Érkezik a Balázsi Krúcsú május 12-én Sopronba a Mária Szoborhoz.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
18: Diszkósít. Meghatározása 100% tisztaságú, magas BPM tartalmú, adrenalin szint növelő. Kapaszkodjon! Indulunk!
10: Diszkó! A Rádió Egyen DJ Juniorral, Hanvai PG-vel és Bárány Attilával.
19: Rádió Egy csak igaz, ma is Sláger megy diszkosít Radio Show DJ Juniorral, Bárány Attilával és velem Hanvai PG-vel.
20: Hello, hello, szavaztok srácok, kellemes szép estét, hölgyek és urak. Csatlakozom az előttem szólóhozzal és Hanvai PG-hez, én Bárány Attila vagyok, és innentől kezdve minden támogatást megadok majd ahhoz, hogy egészen este 9-ig mindenki jól érezze magát.
19: Szavaztok, szép estét mindenkinek, én pedig DJ Junior vagyok, a harmadik diszkosít DJ. Hanvai PG-t én is támogatom, és FM-en, webben, applikáción, tartsatok a diszkosítát. A diszkóval történtek után nagyon-nagyon rám fér a támogatásotok, és ezúttal is mindenkinek köszönöm, aki aggódik a kiskutyámért. Már is kezdünk, és jön egy saját cover a háttérben, Robert Owen és jó magam Hanvai PG, és egy olyan dal, amelyet biztos, hogy pénteken a soron következő diszkosít bulin játszani fogok. A következőkben Joel Corey, itt a Rádió Egyen, ahol csak igaz, ma is sláger megy a diszkosít Radio Show-val.

0: Lászlótól még annó a Magyar Rádió épületében nyertem egy, talán egy bandét bakelitott egy telefonos játékban, tehát ott ismertem meg Vétot Lászlót, és akkor jártam először a Magyar Rádió épületében, utána pedig dolgoztam is, mint a Danubius Rádió DJ-je, úgyhogy ez nem ma volt.
1: Bandét bármit is jelentsem.
0: Ez egy támogatói lemez volt, egyébként szegény afrikaiak gyerekek megtámogatására, és a világ legismertebb popstárjai álltak össze, és ez egy albumon jelent meg, és ezt a bakelitet nyertem meg.
2: Na tessék, most már ezt is tudjuk, illetve azt is, hogy a következőkben egy újabb cover a háttérben, Roberto Vin és jómagam Hanvaj PG, Taylor Swift érkezik itt a Rádió 1-en, csak igazi mai sláger megy.

0: 100% tisztaságú, magas BPM tartalmú Adrian színnölő diszkosít a Rádió 1-en. Hamvai PG Mixel, itt van Bárány Attila és én DJ Junior, és mind a hárman ott leszünk pénteken, mert hogy jön a soron következő diszkosít.
1: És hogy is játszunk?
2: Én 11-től, azt tudom, Junior előttem, és te pedig egy órától játszom. Valamennyien két-két órát fogunk hoppánélni.
1: 6 órás diszkosít.
2: 6 órás, előtte pedig a New Week melegít majd be. Délután 7-től indul a buli. Egyébként ez egy látogatható rendezvény. Minden információ fenn van a rajongói oldalunkon, a Facebookon.
1: És egyébként ugyebár mezőtúron várunk mindenkit most sok-sok szeretettel pénteken. Már is egy olyan dal, amely ott is fog tőlem forogni. A háttérben Roberto Vin és jómagam Hamvai PG. Egy újabb cover tőlünk jön, Sam Feld itt a Rádió 1-en, ahol csak igazi mai sláger megy.

0: Rádió egy csak igazi, ma is Sláger megy, diszkosít Radio Show, DJ Juniorral, Bárány Attilával és velem, Hanvai PG-vel.
1: A héten 4 fellépésem lesz, de ebből csak 3 látogatható. Pénteken egy privát bulin kezdek, és onnan megyek majd mezőtúra, ahol a diszkosít Legends lesz. Szombaton pedig Kiskualason kezdek a városi rendezvényen, utána Debrecenben lesz jelenésem, ahol Németi Pistivel a volt egyszer egy Egoist partin fogok zenélni. Bővebb információ a rajongói oldalamon a Facebookon.
0: Én állam a stimmel ugyanaz a Bárányjal, mint velem is, hogy pénteken együtt mezőtúra, másnap meg én is leszek Kiskualason ezen a városi nagyfesztiválon, én 4-től egyik fogok majd pörgetni. Én leszek az utolsó mezőtúron, és nagyon-nagyon fontos mezőtúra az a pénteki diszkosít bulival kapcsolatban, hogy van egy játék a diszkosít Facebookján, tessék felmenni, csekkolni, és hát lehet nyerni. Most pedig már is megyünk tovább egy újabb olyan dallal, ami megint csak érkezni fog szerintem pénteken mezőtúron. Sebek mélyén, Roberto Vini, jó magam, Hanvai PG, itt a Rádió Egyen, csak igazi mai sláger megy.

0: Én annyit akartam mondani, hogy fölmentem és megnéztem egyébként az eseményt, illetve az oldalát ennek a bizonyos helyszínek, mert kíváncsi voltam, hogy micsoda. Egyébként tök szexin, jól néz ki az egész helyszín, és úgy tudom, hogy még ez elég kerül valami plusz dolog, ettől fog kiteljesedni ez a parti teljesen 100%-os, és sőt, ha kell, akkor 100% fölé. Hát meg a mi zenénktől várunk mindenkit oda most pénteken.
1: Jut eszembe, én szombaton egyébként a fővárosi rezidenciámban várok majd mindenkit sok-sok szeretettel, tetőtől tapig feketében és fehérben, és mind pénteken, mind szombaton szerintem a következő coverünket fogjuk játszani, illetve fogom játszani. A rendezvényeken a háttérben Robert Owen és jó magam, Hambai PG érkezik Sony Fodéra, itt a Rádió 1-en csak igazi mai sláger megy.

0: Ez a 20 éves diszkósit itt a Rádió 1-en, Bárány Attilában, Hanvai Pizsivel, velem DJ Junior, és ebben az esztendőben is, hát mondhatjuk, hogy majdnem maximumot fogunk teljesíteni, mert megint bekerült úgy tudom a naptárba egy újabb eseményünk, ha minden igaz, akkor majd valamikor szeptember végén, igaz, ez megint magán jellegű buli lesz, de egyenlőtt a diszkósit rendezvények száma, és egy csomó fesztiválon, klubban, nagy rendezvényen és privát partikon is úgy vagyunk, úgyhogy magárendezvényekre is lehet hívni a csapatot.
1: És amiről még nem beszéltünk, csak a tegnapi nap folyamán, nagyon úgy néz ki, hogy elkészült az új diszkósiddal végleges verziója, amelyet be fogunk mutatni a Rádió 1 születésnapi fesztiválján, két hét múlva vasárnap, ami ugye május 24-e, és ahol olyan világsztárok lépnek fel, mint a Switch Disco, Sam Felt, illetve Cyril, a diszkosi pedig a nagy színpadon, és ugye ott lesz majd a CI videoklip premierje is.
0: Én nagyon-nagyon várom ezt a premiert, mert én már játszanám ezerrel a dalt, kifejezetten nagyon extrán tetszik ez a verzió, amit csináltunk ebből a dalból, legalább annyira, mint a következő saját coverünk, a háttérben Roberto Vini és jó magam Hanvai TG, Hype Patron, itt a Rádió 1-en csak igazi mai srágel megy.

0: A volt egyszer egy egoisztra, minden információ rajongói oldalon a Facebookon. Márány Attila vagyok, voltam és leszek, kezi csókolom.
1: Én is búcsúzom mindenkitől, DJ Junior voltam azzal, hogy pénteken ugyanúgy a srácokkal mezőtúron, a Diszkosit Legendsen, szombaton pedig ugyanúgy, mint Attila, csak én éjféltől játszom Kiskun Halason a városi rendezvényen, minden DJ Junioros elérhető a YouTube csatornámon, illetve a Facebookon megosztom majd az új remixeket is ezen a héten, úgyhogy azt is megtalálhatjátok és le tudjátok tölteni. És nem elfelejteni, elkészült az új Diszkosi dal, amelyet május 24-én mutatunk be Budapesten, a Rádió Egy születésnapi fesztiválján.
2: Ameddig a földkerekén szolgálok, és zenélek, Hambai PG voltam, igen, pénteken mezőtúr, szombaton pedig a fővárosban, a budapesti rezidenciámon várok mindenkit sok-sok szeretettel, Goldhandel és Fatboy-jal egyetemben, és nagyon-nagyon fontos, hogy közönség találkozó, Diszkosit Pizza Kóstoló, május 30-án Pátron, ott is várunk mindenkit sok-sok szeretettel.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Nos, srácok, készen álltok egy újabb adventure-re?
2: Hát, ha hoztok viszteket, tettek, itattok, akkor tőlem bármi belefér.
3: Ajaj, rosszat sejtek, csak ne kelljen a kakasokkal kelni.
1: Gyerekek, ez nem meló, de azért készüljetek, lesz egy-két fennforgás az éterben.
3: Na, indíthatom a lépésszámlálót.
1: Inkább a motorodat.

jöjjön el! Találkozzon személyesen minden délután 5-től 8-ig élőben Sebestyén Balázzsal, Rákóczi Ferivel, Ráskó Eszterrel és Gévai Julival, és vigye haza városonként a 100 000 forintnyi készpénzt, a 100 000 forint értékű Diego utalványok egyikét, vagy akár a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. De hogy a hang

0: Tömjön magába minél több virsit a Mestergut virsli evőbajnokságon, és vigyen haza napi 100 000 forintot készpénzben. Nevezzen be a nagy műfüves palacsintatekerés játékra, és vigye el Balázséktól a napi 100 000 forint értékű Diego utalványt. Gurítsa sütőjét elsőként célba a Grill Slalom versenyen, és nyerje meg a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. Játszom Balázsékkal, tisztítsa le minél gyorsabban a hérafalait, és nyerje meg a napi 100 000 forintot.
1: Május 11-től újra

0: Balázs, ezt mind motorral tolod végig?
1: De végre! Ez az! Yes, yes, yes! Ezt vártam! Kajapia motor roadshow!
2: Na, arról azért nem volt szó, hogy élvezni is fogjátok.
3: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú reklám következik.
4: A buddhizmus nem más, mint egészséges józaneszünkre hallgatni. Így válunk életünk mestereivé. A Gyémántúd buddhista közösség arra törekszik, hogy a buddhista tanításokat és a meditációt mindenki számára elérhetővé tegye. Támogass te is adód 1%-ával az élő buddhizmust. Gyémántúd buddhista közösség. Technikai számunk 0042. Készült a Gyémántúd buddhista közösség támogatásával.
3: Társadalmi célú reklám hangzott el.
5: 94.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Felkészültél. Végy egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben. World is Mine Radio Show. A Rádió 1.

0: Magyarország iránymutató esti mix műsora a World is Mine Radio Show. Hello mindenkinek! Imádni fogjátok velünk ezt a következő három órát. Dance, house, melodic, techno, jó sok mindenre számíthatok. Jauri már berendezkedett a lemezjátszók mögött. Hello Jauri!
1: Hello Geri, szép estét kívánok én is mindenkinek. Jön a Side Pistol, A Cry For You. Indulás van, let's go!

0: 23-én Győr Széchenyi tér, Jaminával leszünk majd ott Balázsék előtt 4 és 5 között, és várjuk a nagy Jamina rajongói csoportokat, az igazi nagy Jamina rajongókat, még az is lehet, hogy kiosztunk néhány belépőt a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára, bővebb infók a rádió1.hu-n. Jauritól pedig jön most egy igazi különlegesség, ami nem szól sehol máshol.
1: Igyekszem. Ez is egy pár héttel ezelőtt jelent meg, Rivo és Fidelesz közöse, ez az Into the Sun. Ez is szerintem már-már a kis nyári borozós estéket és hajnali tartó bulikba átcsapó estéket idézi. Ahogy mondtam, Rivo és Fidelesz közöse az Into the Sun.

0: World is Mine Radio Show-ban Jaburi a lemezjátszói mögött, és ezt a következő zenét most már nem találjátok meg sehol máshol.
1: Ez ugye egy saját átdolgozás Bass Hunter óriási nagy-nagy slágerére, a Now You're Gone-ra, és ezt már tényleg így a stílusváltásomnak köszönhetően letöröltük Spotify-ról, YouTube-ról, mindenhonnan, úgyhogy ez tényleg rádió egy exkluzív, úgyhogy megyünk is vele tovább.

0: Ilyenkor keddenként.
1: Igen, igen, így a órák végén mindig egy kicsit megőrülünk itt a stúdióban is, meg zeneileg és magasabb tempóra kapcsolunk. Funk Tribu az egyik olyan előadó, akit én nagyon szeretek ide a rádióba elhozni nektek, és már hallottam olyan kommenteket, hogy tökre szeretitek ti is, hogy végre valaki játszik ilyet, úgyhogy nem is szaporítom tovább a szót, jön Funk Tributtól a Viento, itt a Rádió 1-en, a Birdies Man Radio Show-ban.

0: Ilyen kicsit keményebb zenéket is. Hát jó hírünk van, lesz még egy csomó 10 után is.
1: Na ez egészen biztos, úgyhogy maradjatok velünk, tényleg egy rövid szünet, és jövünk vissza.
2: Bírod még? A World is Mine Radio Show azonnal folytatódik a Rádió Egyen.
3: The World is Mine Radio Show is coming back.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
5: Nos, srácok, készen álltok egy újabb adventure-re?
6: Hát, ha hoztok viszteket, ettek, itt adtok, akkor tőlem bármi belefér.
7: Ajaj, rosszat sejtek, csak ne kelljen a kakasokkal kelni.
5: Gyerekek, ez nem meló, de azért készüljetek, lesz egy-két fennforgás az étterben.
7: Na, indíthatom a lépésszámlálót.
5: Inkább a motorodat.

jöjjön el! Találkozzon személyesen minden délután 5-től 8-ig élőben Sebestyén Balázzsal, Rákóczi Ferivel, Ráskó Eszterrel és Gévai Julival, és vigye haza városonként a 100 ezer forintnyi készpénzt, a 100 ezer forint értékű Diego utalványok egyikét, vagy akár a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. De hogy

0: Tömjön magába minél több virsit a Mesterhut virsli evőbajnokságon, és vigyen haza napi 100 000 forintot készpénzben. Nevezzen be a nagy műfüves palacsintatekerés játékra, és vigye el Balázséktól a napi 100 000 forint értékű Diego utalványt. Gurítsa sütőjét elsőként célba a Grill Slalom versenyen, és nyerje meg a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. Játsszon Balázsékkal, tisztítsa le minél gyorsabban a hérafalait, és nyerje meg a napi 100 000 forintot.
1: Május 11-től új

0: Balázs, ezt mind motorral tolod végig?
1: De végre! Ez az! Yes, yes, yes, ezt vártam! Kajapia Motor Roadshow!
2: Na, arról azért nem volt szó, hogy élvezni is fogjátok.
3: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú reklám következik.
4: A buddhizmus nem más, mint egészséges józaneszünkre hallgatni. Így válunk életünk mestereivé. A Gyémántúd buddhista közösség arra törekszik, hogy a buddhista tanításokat és a meditációt mindenki számára elérhetővé tegye. Támogass te is adód 1%-ával az élő buddhizmust. Gyémántúd buddhista közösség. Technikai számunk 0042. Készült a Gyémántúd buddhista közösség támogatásával.
3: Társadalmi célú reklám hangzott el.
5: 94.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Felkészültél. Végy egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarország.

0: Sziasztok mindenkinek! Ígérem, tökéletes napvégi levezetés leszünk ma is még Jaurival, aztán 11 óra után Christopherrel a lemezjátszói mögött. Hello Jauri, menjünk tovább!
1: Hello Geri, szép estét kívánok mindenkinek! Siri remixében jön Ed Sheerantől a kamera, a World is My Radio Show-ban természetesen a Rádió 1-en.
0: És Siri idén is velünk bulizik a Rádió 1 születésnapi fesztiválján, Budapest Park, május 24.

0: Nagyon köszönöm, hogy ma este is itt vagytok, és a Word is Mine Radio Show-t hallgatjátok a Rádió 1-en Jauri a lemezjátszói mögött, és ígértünk nektek igazi különlegességeket, amik nem szólnak sehol máshol, csak is és kizárólag itt nálunk. Na, a most érkező dal, az pontosan ilyen, szerintem minden tud, amit egy igazán modern, előremutató zenének tudnia kell 2026-ban.
1: Igen, kicsit a Purple Disco Machine-ra emlékeztet, de nem ő, hanem Another az előadó címe, és a dal pedig a Talk to You, úgyhogy ezzel folytatjuk itt a Rádió 1-en a Word is Mine Radio Show-ban.

0: Sony Fodera és a D.O.D. Ez volt a Think About Us a Rádió 1-en a Third Is Mine Radio Show-ban Jauri a lemezjátszói mögött, és már nagyon-nagyon várjuk veletek együtt május 24-ét, akkor rendezzük az idei nagy Rádió 1 születésnapi fesztivált a fővárosban, a Budapest Parkban, mindegyik Rádió 1 DJ fellép, és persze nemzetközi nagyágyúk is jönnek, például a holland DJ fenomén Sam Felt, igazi showman lesz majd ezen a bulin, és a zenéi is nagyon jók.
1: Igen, na ez lesz például a következő, és ahogy az óra elején ígértem, elkezdünk egy kicsit gyorsulgatni, ez is már ilyen 138 BPM környékén van, úgyhogy szerintem a buli is egészen kemény lesz. Jön Sam Felt és a Heart Like Mine itt a Bird Is Mine Radio Show-ban.
2: What's up, I'm Sam Felt, come party with me on May 24th at the Radio 1 Festival in Budapest.

World is Mine Radio Show. A lemezjátszóknál Gyauri! Na most szólj hozzá a Facebookon! Facebook.com/Rádió 1.

0: Rádió Show Jauria lemezjátszói mögött, és ne felejtjétek, jövő héten indul Balázsék délutáni országjáró roadshowja. Találkozzunk hétfőn Győrben, kedden Sopronban, szerdán Szombathelyen, csütörtökön Dunaújvárosban, pénteken pedig Debrecenben. Balázsék minden nap 5-től 8-ig lesznek, ott előttük pedig 4-től 5-ig. Mi melegítjük elő a terepet a Rádió 1 Live Mix-el. Bővebb infók a rádió1.hu-n. Jauri?
1: A következő zene pedig Gordótól és Renner Zombától a Loco Loco. Ezt nagyjából ilyen januárban kezdték el promózni a srácok, és egy tök jó ilyen marketing, gerilla marketing fogta körbe az egészet. Én már akkor otthon folyamatosan hallgattam, és az Instán így folyamatosan kidobta. Na, de ne is beszéljünk erről tovább. Jön szerintem sokunk közös kedvence, a Loco Loco itt a Rádió 1-en.

0: az igazi, pozitív, boldogság hangulatot árasztó zenéket. Maradjatok, gyors helycsere a lemezjátszóknál, és jön Christopher.
1: Bírod még? A World is My Radio Show azonnal folytatódik a Rádió Egyen.
2: The World is My Radio Show is coming back.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Felkészültél. Védj egy nagy levegőt.
5: Indulunk!
4: Radio 1 Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon.

0: show starts now.
1: Hello mindenkinek, Christopher is nagyon sok extra zenével készült nektek ma estére. Hello Christopher!
2: Ívon üdvözlöm én is a kedves hallgatókat, ciao Geri!
1: Óriási nagy ismert slágerek és újdonságok is lesznek természetesen, kezdjük el!
2: Ívon induljunk is el Robin Schulznak és Szivalának az újdonságával, az EM2PM-mel, csak itt a Rádió 1-en, World is My Radio Show!

freaky one.

0: játszóknál Christopher.
1: Ami alattunk szólt, a Side Piece-nek volt a Cry for You-ja, ez szeptembernek a feldolgozása volt egy 2026-os Tech House-os verzióban, zseni kis dal, és még egy feldolgozást hozok még hozzá, Fedzónak a Kidzét, ami eredetileg egy MGMT dal volt 2007-ben, és szerintem nem kellett bemutatni senkinek, ugyanis az akkori érában hatalmasat ment a rádiókban. Így most egy kicsit újabb hangzásban, még egyszer Fedzó, Kidz, Rádió 1, World is My Radio Show.

World is Mine Radio Show.

0: szépen sorban egymás után.
1: Így van, hozom az újdonságokat szépen sorjában, ilyen volt Lajton Jordánnak és Erkónak a közöse a She's a Devil. Ez egy zseniális kis dal, mostanában elég sokszor játszom a klubokban, és nagyon-nagyon szereti a közönség, hála Istennek. Ami pedig alattunk fog érkezni, az nem más, mint az új dalom, a One Night, amit a Dubsickkal közösen készítettem, és most 10-én jelent meg, és épp hogy átléptük már a 200 ezer hallgatót Spotify-on, úgyhogy innen is szeretném megköszönni mindenkinek. Még egyszer, One Night, Dubs, Christopher, csak itt a Rádió 1-en, World is My Radio Show.

Barcelona.

0: Na, Christopher, nézzük, hogy mi jön most.
1: Egy olyan dallal megyünk tovább, ami a TikTokot az elmúlt egy hónapban szerintem letarolta. Goodfellának és Jitvemnek a Morning Café, a zseniális kis tech house dal. Szerintem nem kell bemutatni senkinek. Ezzel megyünk a folytatásban a Rádió 1-en, a World is My Radio Show-ban.

0: Itt a Rádió 1-es a World is Mine Radio Show, és mára lassan lepereg az időn Christopher által lemezjátszói mögött. Az elmúlt egy órában ez megint bomba volt, tényleg nagyon-nagyon-nagyon szépen köszönjük.
1: Így van, én ma estére ennyi voltam, jövő héten ugyanitt ugyanekkor, addig is jó pihen, és mindenkinek szevasztok!
0: Ciao Christopher, a teljes mai adást vissza tudjátok hallgatni a mixek.radio1.hu-n és az applikációnkban. Juhász Geri terelgette a DJ-ket a lemezjátszók mögé. Holnap 9-től jövünk megint, jó éjszakát, szép álmokat, sziasztok!

0: Föld is Mine Radio Show már a véget ért. De holnap este 9-től újra jönnek Magyarország legjobb DJ-i élőben. Csak itt a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most! Rádió 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igazi

Rádió 1 csak igazi mai sláger, megy Martin Garrix, a nagy Forma 1 rajongó DJ producer Hollandiából. Mindig is szoros kapcsolatot ápolt a Forma 1-el, de még szorosabbra fűzi idén a szálakat, ugyanis az idei holland nagy díj, Zandvoort, hivatalos záróakkordja lesz Martin Garrix, és ez egy érzelmes eseménynek ígérkezik, mert 2026-ban utoljára rendeznek itt futamot, még mielőtt lekerül a pálya a naptáról. Martin Garrix, Matisse & Setko és a Butterflies, ezt azon most a Rádió 1-en.

Rádió egy csak igazi mai sláger megy, a popstar Ray a folytatásban, akinek az igazi neve Rachel Keane. Popstar, hát a jóval több énekesnő, dalszerző, lemezproducer, nagyon fiatal, 1997-es, és 2024-ig már olyan ügyfélköre volt, mint Beyoncé, a Little Mix, Charlie XCX, volt akinek produceri munkákat végzett, például Rihanna-nak, John Legend-nek, és csak a DJ kollaborációiból tudna házat venni magának, a David Guetta-val közös You Don't Know Me, és az ő dala, meg a Brigaddal közös Secret, ez pedig egy saját dal.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi rádió egyes slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert rádió egy, csak igazi mai sláger megy.

0: miért a Rádió Egyet hallgatják?
1: Kiemelkedően fent van a púzus, de amúgy este is, amikor megyek hazafelé, akkor nem tudom tovább feltekerni a hangerőt, mert mindig fent van teljesen, úgyhogy nagyon jók vagytok.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.
2: Rádió 1.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, és a Magyar Madártani Egyesületnek van egy aktuális felhívása, ne féljünk a tőrösdarazsaktól. Hát először is keresünk rá, hogy hogyan néz ki a tőrösdarázs, mielőtt elkezdünk nem félni tőle. Azt mondják, hogy májustól számíthatunk a termetes tőrösdarazsak feltűnésére, a kertek, parkok gyepén, korhadó fák közelében, komposztnál keringenek nagy tömegben is, és félelmetesek, de teljesen ártalmatlanok. Sőt, segítenek kordában tartani például a cserebogár szaporulatot. Úgyhogy ne csapjuk le a fél pár kerti papucsal szegény tőrösdarazsat. Rendelkezik ő is fullánkkal, ezt azonban, hogyha csak nem fogjuk meg őket, nem ellenünk használják. Szóval ne tévesszük őt össze a lódarázssal. A folytatásban is szólnak az igazi mai slágerek, köztük nagy klasszikusok a Rádió 1-en.

0: for you. I guess you moved on really easily.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most!
1: Rádió
2: egy. Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igazi

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy, és most egy igazán prémium hang, Ray Dalton, hát nem csak egy énekes, dalszerző is, Grammy-díjra is jelölték már, és ami a mai napig inspirálja, felsorolta ezeket egy interjúban, az a szerelem, a legjobb barátok, a tenisz, Venus és Serena Williams, Roger Federer, úgy általában a sportolók, az erdő, az utazás és a víz közelsége. Ray Dalton, Blood Running, hozom a Rádió 1.

0: Vannak rádiók, akik gondolják, vannak, akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy éjszaka is, és egy tudományos, fantasztikus tény, így a késői órákban, hogyha valaképpen elaludni készül, és azt tapasztalja, hogy mindig kilógatja az egyik lábát a takaró alól, teljesen exakt evolúciós okai vannak, illetve hogy tudományos okai, gyorsabban elalszanak és jobban is alszanak azok, akik az egyik lábukat kint hagyják a takaró alatt. A tudományos ok pedig a következő, a lábfejünkben rengeteg ér található közvetlenül a bőr alatt, emiatt ezek a részek kiválóan alkalmasak a hőleadásra. Szóval amikor a lábunk nincs letakarva, az erek kitágulnak, így a test könnyebben tud lehűlni, ami segíti a belső test hőmérséklet csökkenését. Na tessék, ez a hőmérséklet visszaesés az egyik legfontosabb jelzés a szervezet számára, hogy ideje aludni. Persze ez a trükk nem válik be mindenkinél, de azoknak, akik izzadós alvók, vagyis könnyen kimelegednek éjszaka, többet segíthet a kilógatott lábfej, mint gondolnánk. Na micsoda tény ez?

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió
1: E! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igazi